0: Így van, hogy nem gazdálkodtál
1: Hát
0: a rád bízott pénzzel megfelelően, de ez még nem, ebből nem vezethető le a korrupció.
2: Most, hogy a szűrtenkezelés vagy sikkasztás, az tulajdonképpen nyilván valamilyen büntetőjogi kategória.
3: És az is teljesen, teljesen világos, és jó mondod, amikor az egészet összefoglalva mondjuk, és a parlamentbe felszólok, akkor loptatok, meg elloptatok. Így természetesen úgy van, ha külön-külön szétszázad a dolgok, akkor az de jure nem lopás, hanem például hűtlenkezelés.
2: De hát szétszárazva is lopás, tehát most bocsánatot kérek, azt nem tudod szétszárazni, hogyha tízszeres áron épül autópálya, és akkor abból a fővállalkozó cég, még csak az alvállalkozóit sem fizeti ki, mert ugye ez megtörtént egészen konkrétan. És akkor
3: mi az, hogy megtörtént szakmányban ez történt, hogy ne?
2: Hát így van, tehát keresztül folyik egy összeg egy fővállalkozó cégen, aki az égvilágon semmit nem csinál, csak számlákat állít ki, és akkor azt mondod, hogy ez nem lopás. Hát akkor micsoda?
0: Hát igen, de...
2: Ezt minek neveznéd egyébként?
0: Megismerkedtünk sajnos ezekkel a fogalmakkal, amit itt mi beszélünk, hogy egy számlagyár, ugye miről szól, az arról szól, hogy nulla produktum mellett csak a pénz mozog. Vannak a jobbik, a szofisztikáltabb esetek, amikor elkészül valami, nem is rossz minőségben, csak éppen sokkal többbe kerül. És akkor vannak, hogy tudom én, ezek a lombkorona sétányok, amik elkészülnek, az Alföldön nincs mit nézni, semmi nem készült, és mit tudom, 40 millió eurót megkaptak rá. Az minek számít? Azzal mi lett? Ráadásul azt mondani, hogy az EU-s támogatás nem is a mi pénzünket lopta el, hanem az Európai Unióért.
2: De egyébként én azt kérném tőled, hogy mondj egy olyan példát, ami elkészült és jó minőségben. Mert a múltkor a papó berakott egy videót a Citadelláról, ahol lógnak le a drótok a plafonról, meg a papó, te tudod, hogy mi volt benne, hát egészen elképesztő. Ez több 10 milliárd forintból valaki megépítette. Mi az a jó minőség? Az hogy? Az hol van?
0: Hát én nem tudom, lehet, hogy nem leszek túl népszerű ezzel, meg hát nekem nem volt szerencsém ezeket a projekteket megnézni, de hát rögtön a kormányváltás másnapján ugye voltak ezek a híres séták ott fönn a várba,
2: igen,
0: a
2: igen.
0: Karmelitába, a nem tudom, a Rogánféle, stb. Én nekem úgy tűnt, hogy azok jól meg lettek csinálva.
3: Meg a Kossuth tér nekem nagyon nem tetszik, és én nem is megyek arra soha többé, de még a Podmaniszki műsornak a felkent, és tényleg nagyon hozzáért ember is azt mondják, hogy minőségi munka született ott a Vaxler Tamásnak a irányításával. Tehát nyilván tudsz az éjjeneket találni, de
2: nem sok. Bocsánat, egyébként a Vaxler Tamás, én értem. De a Kossuth tér az nekem akárki, akármit mond, hogy mennyire gyönyörű, meg mit tudom én, az nem jó. Tehát, de ez most csak az én esztétikai véleményem. Tehát az, hogy széttérkövezünk egy akkora, ami egyébként tiszta zöld volt előtte. Tehát az, hogy egy ilyen házat fölépítünk vasbetonból, majd fölrakunk rá egy ilyen kulisszát, hogy mint hogyha az egy ilyen 19. századbeli épület volna, ugye az a metrónak a Kossuth Lajos téri megállója, nem tudom milyen háznak hívták azt, és ugye ilyen volt egy csomó, hát az egész vár ebből néz ki, tehát, vagy így néz ki, tehát hűlökök én azért.
0: Az, igen, de azt gondolom, hogy ott szétválik ennek a szakmai, építészeti, funkcionális egyéb kérdések, amit lehet bogarászni, hogy ez helyes volt, vagy nem volt helyes. De amiről mi beszéltünk, ugye az, hogy megvalósult-e bármi jó minőségbe annyiért. Erre úgy gondolom, hogy ezek a várbéli épületek, erre tényleg gondolom egyébként, és nem tudom, de gondolom, hogy a Nemzeti Banknak a épülete is, ami elkészült, és amin ugye most ott sem azon megy a vita, ha jól tudom, hogy ami ott elkészült, az minőségileg nem nagyon jó, nem,
2: hát
0: nem rohadt jó.
2: Miért került
3: a hivalista azért 4000-es, 4000.
2: Hát az egy ekkora épületnél egyébként szerintem simán belefér. Itt az a kérdés, hogy miért került 10-szer annyiba, mint az eredeti költségvetés
3: hát persze,
2: volt.
3: Igen. Nekem a kedvencem egyébként a MET, amivel külön törvényt is alkotott a Fidesz, ahol András mondta előbb, hogy mi az a hely, ahol mint a számlagyáros, hogy valójában nincs mögötte semmiféle tevékenység. Hát a MET az a legtipikusabb példája. Teljesen legális számlát állítanak, illetve nem számlagyárként működik, hanem maga a fertő és az aljasság az egészben, hogy ott jön egy vezetékembe a gáz a határunkon, és nem a magyar állam veszi meg a Gazpromtól, vagy valamelyik szolgáltatótól, hanem a MET veszi meg olcsó viszonylag
0: És ott hogy hívják?
3: Majd tovább, majd Magyarországnak a méreg drágán fölárazva nagy, óriási és folyamatos nyeresége, hiszen minden egyes köbméternél megvan nekik rajta a hasznuk, és
0: Bocsáss meg, kedvágó kapó, te tudod, hogy őt hogy hívják?
3: A METet?
0: Aha, hát az embert.
3: Hát a MET,
2: te tudod?
3: METnek ugye
0: nem,
3: oroszok
0: nem
3: is vannak benne. Van, azt hiszem két vagy három ilyen Gazprom-szerű ember benne van, ilyen nagy olajoligarha.
0: Nincs kizárva, de hát én azt gondolom, hogy minden gazdálkodó szervezet, nevezzük így, valakinek a tulajdonában van, és nekem meggyőződésem is, amit itt a Tisza is mond, nem olyan nagy kunst fölfedni, hogy egy-egy cég mögött ki van.
3: Hát a MET mögött próbáltam, de nem tudjuk, hogy pontosan ki van mögött, csak tudunk olyat, aki benne van, de nem tudjuk, hogy teljesen.
0: Én azt gondolom, hogy most eljött az ideje, hogyha erre kíváncsiak, akkor szerintem körülbelül 3 perc alatt meg tudják.
3: Ja, hát nézni. Úgy biztos persze, hát aki jogosultsága van ilyeneket kideríteni, az meg fogja tudni, hogy ne.
2: Most ugye itt a internet előtt ülök, tehát egy perc, vagy még annyi sincs, de hát nem találom, tehát konkrétan a tulajdonosait azt most így rögtön nem látom. De hát jobban kéne kerestem, mindegy, most nem húzom ezzel az időt.
0: Hát vannak egy páran, akik ezt a munkát átveszik most tőled.
3: De ráadásul, ugye,
2: igen,
3: még csak egy tartályuk sincsen, semmi, ami hogy,
2: nem is kell, hát a...
3: Semmi.
2: Hát nincsen arra szükség egyáltalán, persze.
0: Jó, de hát ezt rögzítettük az előbb, hogy mi szükséged van arra, hogy kapsz egy köbméter gázt 1000 forintért, és kiállítasz egy számlát ugyanerről 20 000 forintért, tehát ehhez nem kell tartály.
2: Nem, egyáltalán.
0: Ez egy indigós átíró tömbbel csinálták régen.
2: Hát
0: még.
2: Igen, de most meg már viszont egy szoftver megcsinálja automatikusan, tehát még csak hozzá sem kell nyúlnod.
0: Ez semmi gond nincs. Nekem továbbra is olyan elképzeléseim vannak, hogy amikor itt elkezdődnek majd ezek, gondolom már mennek ezek a feltáró kutatások, hogy amire kíváncsi a közvélemény, kíváncsiak ők. Biztos, hogy nálam okosabb emberek is tudják, hogy nem kell sokat nézelődni, elő kell venni adott szervezetnek a bankszámlaszámát. És a számlavezető bankjától le kell kérni, mit tudom én, 5 évre visszamenőleg a pénzmozgás, és onnantól kezdve minden elő fog jönni. Honnét jött, hova ment? És akkor lehet elkezdeni arról beszélni, hogyha kiment onnét 100 forint, akkor mutassa meg valaki, hogy miért. Biztos, hogy ennél sokkal bonyolultabb az ügy.
2: Így van.
0: De nem egy ördögi tevékenység.
3: És hogyha ezek az utalások nagy része eltűnik egy ilyen offshore cégnél.
2: De papó, nem kell, hogy eltűnjön. Az a probléma ezzel, amit most mond az András, hogy ez egy nagyon aprólékos munka. Tehát most gondoljunk bele mit tudom én, egy minisztériumnak a dolgába, ahol több ezer vagy több tízezer szerződés van, mert ezt kell csinálni, falunapot kell rendezni, nem tudom mi a tökömet, akár, tehát rengeteg szerződés van. Most ki az, aki ezt egyenként fölgöngyölíti, hogy igen, azon a falunapon föllépette a Tóth Gabi. Ki lett-e fizetve az a forint jogosan? És így tovább, és így tovább. És akkor kihozta oda a műanyag tányérokat. De most konkrétan, most gondolj bele, hogy
0: Balázsi Gyula.
2: Balázsi Gyula, persze, igen. De most képzeld el azt, hogy valaki, mit tudom én, köt egy szerződést, hogy hozok lufikat. És akkor kapok érte, mit tudom én, 1 millió forintot. És miközben én a lufikat meg megveszem a kínai boltban 3000 forintért, és kaptam érte 1 milliót. Ez teljesen ugye ez a Nyuszi motornak a tipikus esete, ugye, ami, ugye? Ki az, aki ezeket visszafejti? És minden egyes szerződés ilyen, ennek meggyőződésem. De ez mind-mind apró munka. Lépésről lépésre kell végigmenni. Lényegében beláthatatlan. Tehát, hogyha neked több ezer szerződésed van Nyuszi motorra, lufira, nem tudom mi a fenére, kisatírozóra, akármi fenére, az ki fogja neked visszanyomozni?
0: Én azt hiszem, hogy ez nem olyan bonyolult. Ez nyilvánvaló, hogy amit te mondasz, ez így van, de hát ezt azért úgy szokták csinálni, ha jól tudom, hogy először is húznak vonalakat, és azt mondják, hogy nézzük meg, amit tudom én, a 100 000 forint alatti kifizetések nem érdekesek, mert nem. És akkor van a következő, mit tudom, a 100 és 1 millió között, és így mennek ezeket. Még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy kizárólag a bankszámlákon a kimenő pénzeket kell ilyen csoportosításba összerakni, és akkor meg kell keresni vissza göngyölítve, hogy vajon az a kifizetés köthetően náluk szerződéshez, mert elképzelhető, hogy a minisztériumban például nem találják meg azt a szerződést, ami alapján ez a kifizetés megtörtént. Megvan, csak ilyen apró csíkokban van egy zsákban most jelen pillanatban, és nincs meg. De azért azt mindannyian tudjuk, hogy ennek van egy másik lába. Az a cég, ahova ez érkezett. És akkor meg kell őt kérdezni. És ebből van sok ilyen cég, és ezek ugyanúgy láthatók a pénzmozgásokból, és itt jön be az, amit te mondtál, Zsolt, az előbb, hogy amikor mondjuk a Nyuszi Motor eladó céget, a NAV, amint a pénzmozgás másik lábát megtalálja, és ott kérdéseket tesznek föl, elképzelhető, hogy ott egy közlékenyebb emberrel találkoznak. Aki el fogja mondani mindazt, és megsporolnak egy csomó kutató munkát. Például nála van szerződés, ha van. És
2: abszolút, de most gondolj bele, hogy mennyi ilyen szerződés lehet. Ha csak abba belegondolsz, hogy mennyi állami hivatal van, amit takarít valaki. És ez nyilvánvalóan valaki takarítja, tehát ugye azt tudjuk, hogy az ugye valaki. Ez önmagában több száz vagy több ezer szerződés, és akkor azt most te fejtsd vissza, hogy ott megtörtént-e a tényleges teljesítés, és akkor csak egyetlen egy funkcióról, tehát egyetlen egy munkáról, a takarításról beszéltünk, mert lehet, hogy valaki meg még a tetőt is javította, vagy mit tudom én, lehúzta a drótot, akárhonnan, teljesen mindegy. De ezek beláthatatlan mennyiségű szerződések.
0: Hát,
2: és ugye nyilván van egy pénzmozgás a banki oldalon.
3: De szerintem tök jó volt az András, hogy húznak egy vonalat, és az e fölöttieket vizsgáljuk. Most egyelőre hagyjuk ezeket, majd ha jut rá energia, majd oda is ne nézzünk.
2: Figyelj, papó, ez a parkfenntartás 9 milliárd forintról szólt. Ez kertészkedés. Azt gondoltad, hogy az semmi. Hát azért megkapálom a kertet. 9 milliárd forintról beszélünk. Hát hol húzod meg a határt?
0: De miért? Hát egy cég. Hát most te mondtad a takarítást, én most direkt nem mondom, de hát lehet olvasni, hogy van egy nagyon híres takarító cég itt Magyarországon, aki a semmiből lett, és a kórházaktól kezdve a középületekig. Tehát ez egy cég, mert azért ezt nem akarták ezt a pénzt sokan szétosztani. Tehát ez nem szerették volna, hogyha nagyon szétfröccsen, mert jobb az egy helyen. Egy céget kell levizsgálniuk, tudják ők is. Azt, hogy ez hány szerződés és egyebek. Azt megállapítani, hogy történt-e túlárazás vagy bármi, meg fogják nézni azokat a közbeszerzéseket, ahol mindenkit kizártak, csak ő maradt. És meggyőződésem, hogy meg fogják kérdezni azt, aki azt a közbeszerzési jegyzőkönyvet aláírta, hogyha elmagyarázná, hogy önálló fogják kezdeni. És az az ember meg fogja mondani, hogy hát mondjuk, ahogy látjuk, hogy ennél az NKA-nál, akik most 6 embert bevittek, ez nem mind vezető, ha jól tudom.
2: Nem, és ebben bízunk egyébként, tehát tényleg, tehát hogy lesz, aki nem akar valaki más helyet börtönbe menni, ugye, tehát körülbelül erről van szó.
0: Hát rengeteg vádalkú lesz. Rengeteg lesz. Az, nem tudom, hogy van-e még ilyen fogalom a büntetőjogban.
2: Hogyne, persze.
3: Nem, hogy van, hanem pont egész égeden gondolkoztam, hogy a mostani időszak lesz a vádalkok időszaka, és nagyon nagyot fognak menni, és a legtöbb dolgot ezt fogja lebuktatni, vagy megbuktatni.
2: Én is így gondolom egyébként, tehát ez nem nagyon tud máshogy menni.
3: És pontosan te mondtad ki a kulcsmondatot most a másodszor az adásban, hogy nem akar mások helyett börtönbe menni.
2: Igen.
0: Hát láttad ezt az ügyetlen gyereket, ezt a, hogy hívják, az előbb beszélgettünk a Nyuszi Motorost, aki feladta magát és a cégeit, mind odaadta az a Balázs Gyula.
2: Ja, Balázs Gyula, igen.
0: Azt azért gyerekek nem tudjuk, hogy abban a 4-6 órás vallomásában mi volt.
2: Igen.
3: Ja, ez nem az egész volt, amit mutattak?
0: Én úgy tudom, hogy ő tett egy nagyon hosszú vallomást a hivatalos szerveknek, tehát nem egy riporternek.
2: Uh-huh. Igen, tehát az, amit mi láttunk, az ő bement ugye ebbe a, minek hívják ezt a pontról, vagy mi ez a...
3: Kontroll.
2: Kontroll. Deblap, vagy nem tudom mi a fele.
0: Elsírva előadta azt, hogy...
2: De ugye ő valóban, tehát tényleg bement valahova, ügyészségre, vagy nem tudom, ahol felajánlotta a cégeit, meg a nem tudom hány 20 milliárd forintnyi ilyen-olyan ilyen privát tőke alapban lévő megtakarítását, és így tovább, tehát próbál valahogy kimenekülni, hát nem fog sikerülni persze. De
0: én azt, bocsáss meg, azt gondolom, hogy amit mi láttunk, az a interjú vele, ahol egy megtört emberként ott szörnyű dolgokról mesélt, az volt, mit tudom, egy óra.
2: Igen, az egy óra volt pont, igen.
0: Felmaradó 4-5-6 órával miről mesél?
2: Hát de akkor nem ott volt, tehát ő akkor egy másik...
0: Azért mondok, hogy kellett lennie még mondani valójának, hát, ami igen. Jelen pillanatban gondolom, hogy arra jó, mert hát azért ott a nyomozati oldalról sem hülye gyerekek ülnek. Az egy más kérdés, hogy 16 évig nem engedték őket, hogy gyakorolják a hivatásukat, de most ki vannak éhezők.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondod, tehát az, hogy most lényegében véve rögtön 6 embert bevisznek az NKA-ból, az nem azt jelenti, hogy az elmúlt egy hónapban hirtelen kinyomoztak valamit. Ez már régen ki volt nyomozva, csak nem volt elengedve az ügy. És most meg el lett engedve.
0: Így van, ez nem kérdés.
3: A Balázsnak nyilvánvalóan lassította a hosszú kihallgatását, hogy ott nyilván gépeltek, meg visszahallgattak, meg aláírattak, meg mit, stb. Tehát nyilván lassabban ment, de a 4 óra alatt azért tényleg nagyon sok mindent el lehetett mondani.
0: Hát meg, bocsáss meg, azt sem tudjuk, hogy ő egyszer volt ott, vagy azt sem tudjuk, hogy azóta volt-e még. Mert azért ezeket a csontokat ott azok a professzionális emberek, akik ülnek, ezt nem szokták elengedni.
2: Nem, abszolút nem.
0: Már csak azért is, hogy följön a levébe. Akkor azt mondják meg, hogy akkor mára elég volt, mert elfáradtunk, és akkor holnap reggel 9-kor folytatjuk. És ez megy addig, ameddig, hogy úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Meg lehetőnőznek, és ki tudom.
2: Ez amúgy tényleg így van, hogy nekem van egy barátom, aki mindegy, most a cégével ilyen problémái voltak, és akkor éven keresztül én rajtam keresztül mentek ki a számlái. És akkor hozott nekem egy számlát valami autóakkumulátorról. És mondom, azt én semmiképp nem tudom elszámolni, hát még saját magamnak sem számolom el az autóakkumulátort, mert nem lehet. Azt mondja, hogy majd azt mondjuk, hogy mondom, baszki, ad egy nem azt mondjuk, hanem majd én azt mondom, mert engem fognak szóra állítani. Ad kettő, ezek 7/24-ben ezzel foglalkoznak. Ne nézzük már hülyének a nagosokat, a nyomozókat. Hát ezek a legszakemberei ennek a témának. Tehát most mi mondunk valamit, és akkor azt gondoljuk, hogy ezek hülyék. Hát nem hülyék, egyáltalán nem.
0: Tehát nem tudom, hogy volt az részletek abban, hogy akármilyen adóellenőrzést kap az ember. Csak egy ilyen egyszerűt, mondjuk egy szúrópróbaszerűen egy SZIA adóvizsgálatot. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy aki azt élvezi, az egy mazohista ember, amikor ott a hivatalban ott ül vele, egyébként sok esetben semmi mással, tehát szaktudással nem rendelkező, de hivatalból gyanakvó ember.
2: De igazából, de sok esetben szaktudással is rendelkeznek, ezek ezzel foglalkoznak egész nap. Tehát én csak ugye, mit tudom én, ilyen havi egy órában próbálok adót csalni, ők meg ugye napi 24 órában próbálnak engem lebuktatni. Hát most mi a különbség? Igen.
0: Hát minden esetre azt gondolom, hogy...
3: Most ez lopás, tudod, amit te csinálsz, ez lopás.
2: Már amit én?
3: Igen.
2: Ja, de hát ez már elévült, az már nem számít.
0: Azt te csak hiszed.
3: Én csak a definíció miért mondtam.
2: Nem, ezt példaképpen mondtam, tehát hogy ne nézzük hülyének a hivatal alkalmazottait, mert nem azok. Nagyon-nagyon jó szakemberek, és hogyha hagyják őket dolgozni, akkor ők jutni is fognak egyről a kettőre. Csak ugye az a baj, hogyha nem hagyják őket. Ki van nyomozva valami, és el van süllyesztve a fiókba, és most, amikor jött egy új kormány, akkor egyszeriben előkerül a fiókból a nyomozati anyag, több száz oldal, és már mindjárt bevittek 6 embert. Tehát én erről beszélek. Ez nem a semmiből lett egyszer csak.
0: Akkor teljesen más kérdésem lenne, hogy Gyárfás Tamást olvastátok ma?
3: Igen.
2: Én nem. Mert megnyilatkozott Gyárfás Tamás a börtönből?
3: Adott az Indexnek egy interjút.
2: Azt a mindenségét, és mit mondott? Most már olvassatok be.
3: Hát egyrészt Perúra felvételt szeretnének elérni.
2: Azt tudom, azt olvastam.
3: Ugye csak akkor lehet, hogyha valami merőben új tanú, vagy új ismeret kerül elő, vagy bizonyíték. És hogy állítólag valami becenéven szereplő ember fontos tanú lenne. Nem tudom, hogy tud tanúskodni arra, hogy nem a gyárfásot a felbújtó, ez csak úgy lehet hasznos ember, ha megmondja, hogy ki volt a valódi. De mindegy, szóval a gyárfás...
0: A gyárfás most nevesítette ebbe az interjúban, hogy a bizonyíték, vagy a vélt általa vélelmezett bizonyítékok alapján ki volt, aki a
2: és ki volt?
3: A már nem a él.
0: Prince Gábor.
2: Hát az, hogy mondjam, ez egy meglehetősen megúszós tipp.
0: Egy posztumusz kitűnt.
2: Igen, tehát jó.
0: Hát mindesetre érdekes történet. Én csak azért hoztam föl ezt, hogy az ember ma már hajlamos arra gondolni, hogy minden ügyben és mindenhol vannak politikai szálak. Hogy az ő esetében vajon voltak-e olyan, mert ő nagyon súlyos eljárási hibákra hivatkozik, és így tovább. Nekem egyébként gyanús, mert ha valakit mondjuk az Amesnik Péterék nem tudnak kihozni, és egy nagyon optimista bírósági ítélet előtti hangulatot követően nem történik semmi, akkor ott valami azért instabil ebben az ügyben, de minden esetre ott ül benn, és Gyárfás úr nyelvet...
3: Nekem az nem tetszik ebben az egész a Gyárfás ügyben, hogyha ő volt a felbújtó, akkor nem 6 évet kéne neki, vagy 7 évet kellett volna kapni, hanem életfogytiglant. És hogyha viszont nem, akkor nagyon sok a 7 év.
2: Hát szerintem ez most nyilván nem tudom, melyikünk jogász.
0: Életfogytiglant az kap, aki ott a szitává lőtte a fenyőt.
2: Igen. Tehát nem tudom, melyikünk jogász, de ugye van egyszer egy elkövető, aztán ugye volt egy az, aki azt megbízta, és aztán ugye az bújtotta föl állítólag a gyárfást. Tehát ez egy ilyen harmad rendű valami volt. Ugye elvileg ez úgy van, hogy a felbújtó az ugyanannyit kaphat, mint az elkövető. Csak ugye van ez az időmúlás, tehát hogy ugye ez a Prinz Gábor, hogyha már szóba került ugye a Postabank ügyében is, azért engedték el, mert már rengeteg idő eltelt. Tehát ugye a igazságszolgáltatás nem jutott egyről a kettőre, tehát akkor engedjük el a tettes. Mert ugye ez így tök jó. De minden esetre ez valahogy így van.
3: De van olyan is, hogy a társadalmi körülményeket is vizsgálják, és ez a társadalmat nagyon mélyen megrázott, és nagyon nagy hatású merénylet volt. Tehát ez nem egy ilyen futottak még valahol de... késelés, hanem ez nagyon nagyot ment akkor is.
2: Én ezt nem tudom. Tehát nyilván halálbüntetés nincs, életfogytiglan sincsen, tehát nagyjából mondjuk most megint hülyeségeket fogok összehordani, ahogy szoktam, de mondjuk 20 év vagy 25 év lehet a büntetési mérték, ugye a felbújtó sem kaphat ennél többet, de már rengeteg idő eltelt, ő már előzetes, vagy nem tudom milyen fogságban eltöltött 5 évet, vagy nem tudom mennyit, és akkor így ez szépen így mérséklődik valahogy. Nem? Tehát ez így van valahogy.
3: Hát valamelyest mérséklődik, de nem, ez egész egyszerűen ezt nem tudom meg fölfogni. Tehát ez egy nagyon nagy hatású, nagyon megrázta a társadalmat annó, és sokáig beszédtéma volt. Ráadásul, hogyha egy tanulatlan cigányembert kapnak azon, hogy felbújtotta a sógorát, hogy mit tudom én, ölje meg a izét, akkor ennél szerintem sokkal súlyosabb, hogy egy magas társadalmi presztízsű ember követi el abszolút tudatosan és abszolút még a törvényeket is nagyjából tisztában néve teszi ezt a dolgot. Szerintem az egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Ha nem ő volt, akkor viszont a 7 év brutálisan sokkal csak feltételezzük, hogy hát ha ő volt.
2: Én annyiban vitatkoznék veled, hogy én nem nagyon látom, hogy ez akkoriban olyan nagyon felkavarta volna a társadalmat. Tehát ha belegondolsz, akkoriban lényegében véve...
0: Előfordult.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy akkoriban egy 140-es merci mellé az ember nem parkolt oda, mert teljesen benne volt a pakliba, hogy fölrobban. Tényleg mindennaposak voltak. Ott volt az Aranykéz utcai robbantás, ahol ártatlan emberek haltak meg. Tehát ez, hogy mondjam,
0: önmagában... Azok olajosok voltak.
2: Hát igen, de ugyanaz a szlovák elkövetői kör volt, mint ami
3: ez
2: mint
3: a Boros fenyő... Tamás, a Boros Óriás Tamás.
2: Igen.
3: Egyébként nekünk ott volt vállalkozásunk onnantól 50 méternyire, és éppen nagy keremben voltam vásárolni, amikor visszatelefonáltam valamit, hogy hozzak-e ilyet, vagy hozzak-e olyat, és a kislány, aki felvette a telefont, alig tudott beszélni, és kérdeztem, mi történt. Mondta, hogy valami rettetes nagy robbanás volt itt mögöttünk, és betört az összes pince ablakunk, meg minden, és színénáznak itt autók, meg jajveszékenek, meg sikongatnak, meg mit tudom én, ki sem mernek menni az utcára, hogy mi lehet itt most. És ez volt a merénylet. De komolyan, egy légvonal volt, még 50 méteresen voltunk onnan, 30-ra mondjuk.
2: De azért mondom, hogy akkor ez nem...
3: De épp az, hogy nagyon megrázta a társadalmat, és hát nagyon...
2: Én ezt nem így éltem meg, talán azért, mert ugye egy nagyon ismert ember volt a...
3: És a fenyő is nagyon ismert
2: az áldozat, tehát hogy... De egyébként mondom, ezek a robbantások, lövöldözések, ezek akkoriban, hát ugye azt mondta Horn Gyula, hogy itt minden van, csak nem közbiztonság, ugye, amikor a Kunce Gábor volt a belügyminiszter, ugye ez akkor volt konkrétan.
0: Sokat tévedett.
2: Igen.
3: Képzeljétek el, voltam olyan ilyen társaságban érintőleges egy darabig, amiben a fenyő is benne volt. És ő egyébként nagyon jó fotós volt, és volt egy országos cimborája és fotóstársa, a Bacsó, és a Bacsó meg a fenyő, ők sülve-főve együtt voltak, és rengeteg kiadványt, meg reklámanyagot együtt közösen fotóztak, meg így mindenhogy családilag is összejártak. És a Fenyőnek nem volt felesége, de volt egy manöken barátnője. És egyszer egy Balaton Mária fürdőn egy kempingbe voltunk mi is, meg ők is, és a Fenyő egy rendkívül hirtelen haragú, ilyen kolerikus jelenség volt. Egyszer csak elkezdett üvölteni artikulátlanul, fölpatant a kemping székéről, összecsukta, ilyen összecsukható szék volt, és elkezdte verni vele a feleségét, a barátnőjét.
2: Jaj.
3: És fölugrottam, hogy lefogjam, hogy kivegyem a kezéből, és a többiek engem fogtak le, és mondták, hogy meg nem lehet próbálni, mert...
2: Előveszi a pisztolyát.
3: Mert bosszút fog állni, de ez nem úgy megy itt sajnos. Úgyhogy a társaságnak a többi része birkaként végignézte, hogy a vas székkel üti a barátnőjét a Fenyő.
2: Én is voltam nála egyébként fönn a hegyen, ugye, ahonnan lejött, és ahol lelőtték, tehát ugye onnan indult el. Én nem tudok ilyen érdekes sztorikról beszámolni, csak annyi, hogy ugye akkor ott működött a Népszava, ugye abban az épületben, és akkor ott volt a Dézsi János, azt én láttam konkrétan, tehát fölmentünk. És akkor mondták, hogy na most viszont fölmegyünk az istenek szintjére, és akkor az volt a Fenyőnek a székhelye. Akkora irodája volt, mint egy kosárlabda pálya, azt most túlzásra
3: mondom. Ez a Rózsadombon volt ez a székház,
2: ugye? Persze, igen. És egyébként akkor oda bementünk, ott mit tudom én, köszöntünk, stb. És akkor lementünk, volt egy ilyen melléképület, és akkor ott volt a tárgyalás, de nem vele, hanem a ilyen sameszaival, de csak ebilyen vizek voltak a hűtőben, tehát minden a legeslegdrágább volt, de körülbelül ennyit tudok elmondani Fenyő Jánosról.
0: Ő egyébként mi volt az üzletág, mert nem emlékszem, azt tudom, hogy a Vico nevű cég volt.
3: Vico, igen.
2: Ő fotós volt alapvetően, és ugye ő úgy lett gazdag ember, hogy ugye modelleket fotózott, és aztán utána csinálta ezt a ugye a Fotexet csinálta.
3: Nem, az a Várszegi csinálta.
2: Ja, az a Várszegi, bocsánat. Várszegi. Akkor most kevertem a Várszegi, akkor papó átadom.
0: De akkor a Fenyő ezek szerint a videópiac és egyébként akkor ugye ez egy nagy üzletág volt, hiszen mindenki VHS kazettákat tudott nézni. Ha jól emlékszem, abban az időben talán, akkor ebből lett gazdag.
3: Igen, igen.
0: Hát, hogy miért volt útjában neki a gyárfás, azt el tudom képzelni, mert én is hallottam a Fenyőnek az indolens viselkedéséről.
2: Hát, inkább az a kérdés, hogy miért lett volna útjában a Princenek, mert ugye a Nap TV, az, meg ugye ez a sajtó, akármi ez...
3: Hát azért lehetett útjában, mert már meghalt.
2: Ja, értem, csak hogy a Prince az egyáltalán nem mozgott ezen a témán, tehát hogy miért, tehát hogy oké, világos, hogy már meghalt, tehát rá tudjuk kenni, csak hogy van-e esetleg valami
3: logikus... Semmiatt nem tört neki, nem volt média birodalma, nem is akart.
2: Hát volt neki, csak... Hát...
0: Talán ő neki inkább ez a... mecénási szerepkörében való tündöklése volt, ami a médiához kötötte a Princet a postabankon keresztül. Mert ő nagyban támogatott és pénzelt filmeket és színházakat és előadásokat, stb. Én nem tudom, hogy neki volt-e saját ilyen ága.
2: Én úgy emlékszem, most anélkül persze, hogy megint hogy utána néznék, hogy neki konkrét lapjai is voltak, mint hogyha a mai nap az minthogyha a postabanké lett volna. De most megint csak lövök a semmibe egyébként. De semmiképp nem gondolom azt, hogy egy nagy banknak a tulajdonosa az vetétársat látott volna egy nem tudom, egy bulvárlap között húzakodó két ember közt, tehát valahogy nekem így nem áll ez így össze. De már szerintem túl sokat is beszélünk.
3: Mi lenne, ha zenélnénk egy kicsit?
2: Ja.
3: Egy kicsit optimistább számot fog folytani. Előbb egy picit be is játszottam véletlenül, ez a Manu Chao bajoni koncertje. Bajon ugye az Baszkföldön van, és Manu Chao baszk származású, úgyhogy az egyik élő isten a baszk népnek, és a bajoni arénában van ez a koncert, ahol egyébként érdekes módon meg lehet figyelni, hogy a szóló hangszer egy kis vékony hangú klasszikus gitár nylon húrral, a fantasztikus három dob, meg ütős, meg szekció, meg harsány zenéből mégis tudja vinni a prímet, ez a kis gyenge hangszer, mert az erősítés technika ezt már lehetővé teszi. A gitáros egyébként Majid, aki algériai származású, és a szám pedig a Desaparecido, azt körülbelül azt jelenti, hogy valaminek a hiánya, vagy hiányzik valami. No, nézzük.

permanece a la escucha.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Zsolt András Papó. Most se hallottatok semmit a zenéből?
1: De.
0: Akkor jó. Egy quiz kérdés felteszek. Honnan származik a hidegháború kifejezés? Mit gondoltok?
2: Tél volt.
1: Hú, esett, és jöttek az ünnepek, igen.
2: Hova?
0: Nem olyan egyszerű a megfejtése egyébként, és nem is teljesen egyértelmű. Amiért eszembe jutott a kérdés, hogy a múltkor beszélgettünk, hogy a Mester utca 29-es szám alatti ilyen műemlékhentes bolt és berendezése kapcsán a műemlékvédelmről, meg ennek az egésznek a sorsáról, és akkor ugye beszéltünk megemlítettük az egésznek a Écez Gébrét, aki építette ezt a gyönyörűséges hentes dét, a Brauch Ferencet, aki egy nagyon neves hentes volt korának, és sokan úgy tartják, hogy az amerikai Bernard Baruch volt az, aki ezt a mondást, vagy ezt a kifejezést kitalálta, és egyetlen egy betű fölcserélésével a két név majdnem teljesen ugyanaz. A Baruch egyébként nagyon, ma is az egyik legbefolyásosabb családnak tartják őt a világon. A világ 10 legbefolyásosabb családja közé, mint a Rockefellerek vagy a Rothschildek közé tartoznak a Baruchok, és ő egyébként sok amerikai elnöknek volt ilyen nagyon közeli ismerőse, barátja, Winston Churchill barátjának mondta őt, nagyon rendkívül befolyásos volt, de egyébként nem ő találta ki, csak használta, és ő terjesztette ezt a kifejezést, és ő miatta lett híres. Orwell írta először egyébként egy eszébe 1945-ben, és 47-ben pedig egy Lippmann, Walter Lippmann nevű publicista egy könyvet is írt erről a dologról. Tulajdonképpen ők vezették be az egészet, de ez a Baruch tette híressé. Úgyhogy tulajdonképpen ez hármuk műve, de hogyha szigorúan a időrendet nézzük, akkor George Orwell találta ki ezt a kifejezést. És mindjárt a Szovjetunióra és az Egyesült Államokra, tehát amire aztán végig érvényes is volt ez a dolog. Egyébként egy nagyon-nagyon jó könyvem volt egyszer, és valakinek odaadtam, és fogalma sincs, hogy kinek, a hidegháború története, és ezt az a Büki Barna írta, aki a Szabad Európának volt nagyon-nagyon jó szerkesztője. Én nagy Szabad Európás voltam, és nekem ő volt a kedvencem, Vadász János néven jelentkezett, és a szerkesztők fórumának ő volt a vezetője majdnem mindig, és nagyon szigorú hangú, de nagyon-nagyon érthető, klassz elemzései voltak. És meg is hívtam őt, aztán a Tilos Rádióba fölkutattam, hogy hol lakik, idős nyugdíjasként Hamburg mellett egy faluba, és eljött a Tilosba, képzeljétek el.
1: De ezt már mesélted, papu.
0: Tudom.
1: Csak ja, oké. Okay.
0: Adást nem hallottam, hogy te igen.
1: Ismétlés a tudás anyja.
0: No. A fociról mondjatok nekem valamit, mert egyetlen egy másodpercet nem láttam még a világbajnokságból. Lemaradtam valamiről?
1: Hát miről akarsz lemaradni? Vagy
0: hát valami jelentős, izgalmas, fordulópontos.
2: Voltak már jó meccsek, szóval azért az én néző vagyok, tehát én szeretem nézni. Természetesen nem
1: és
2: lehet mindegyiket végig.
1: Szurkolsz valakinek?
2: Hát én az igazság, hogy én a spanyoloknak szurkolok, de nálunk van egy ilyen családi tippverseny, és ott a szurkolásomon fölülemelkedtek a realitásaim, és aztán én a franciákra tippeltem, mint végső győztes. Ez egy kicsit ellentmondásos, mert ugye hát akkor az ember tippeljen arra, akit szeretne. Nekem azért a franciáknak a futballja, amit idáig láttam, az alapján azt gondolom, hogy talán nem lesz rossz tipp az enyém.
0: Hogy van a logikája most a továbbjutásnak? Mi hány csoport van?
2: 48-an vannak, 4-4-esével. A legjobb kettő jut tovább, és annyi harmadik, hogy lesz egy 32-es csoport után. Tehát a 48-ból 16 hazamegy. Maradnak 32-en, és akkor itt különböző pozíciók alapján A1, B3, C1, Q3, mit
1: és onnan már egyenes kiesés lesz.
0: Tehát a második kör már egyenes kiesés?
2: Aha,
0: értem.
2: Úgyhogy tulajdonképpen most megy le az utolsó csoportforduló, ma volt azt hiszem, az utolsó csoportfordulónak, az egyik csoportjának ma volt az első meccse, tehát most napokon keresztül ezek már egy kicsit izgalmasabb ügyek, mert itt most már a két meccset egy időbe játsszák egy csoporton belül, pontosan amiatt, ami miatt, és itt azért már van, idáig is én úgy gondoltam, hogy nem látszott rajta, tehát mindegyik meccsnek volt
0: kétje. Van nagy hiányzó, aki nem vett részt az egész, hogy nem jutott ki?
1: Hogyne, Olaszország például, aki most már harmadszorra nem jutott ki.
0: Komolyan.
1: Igen, és ugye volt a USA-iráni háború, és komolyan felmerült, hogy a Iránt nem fogják beengedni, és nem is engedték be egyébként az Egyesült Államokba, Mexikóban táboroztak, és akkor onnan csak egy nappal, és az USA-ban voltak a csoportmeccseik, de csak egy nappal a meccs előtt engedték be őket oda egyáltalán. És akkor ez komolyan felmerült, hogy Iránt nem engedik be egyáltalán, és akkor az olaszok jöhetnének be helyette. De ezt az olaszok kikérték maguknak, hogyha ők nem tudtak kijutni a világbajnokságra, akkor ők így nem akarnak. Tehát, hogy ezt nem...
2: Miért nem kérdeztek meg minket?
0: Hát a dánok így nyerték meg az Európa-bajnokságot, emlékeztek?
1: Hát igen, hát őket berángatták a strandról, igen, ez így volt.
2: Ez így igaz. De még egyszer azt gondolom, hogy olyan kétségeim voltak ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ez túl sok lesz, meg nem lesz. Nem igaz, hogy az első forduló, első meccsétől kezdve én azt éreztem, hogy itt nem taktikáznak. Nyilvánvaló, hogy vannak furcsa csapatok, meg meglepetések, meg egyebek, a zöldfoki szigetektől.
1: Igen.
2: De hát azért nyilvánvaló, hogy azért a következő, ezek azért ugye elfogynak, mind erőlétben és egyebekben. Én nekem engem szórakoztat az, amit látni, és hát mondom, most azt hiszem talán még egy bő hét, több mint egy hét lesz, ameddig lezárulnak a csoportkörök, és hát utána megjön az adok-kapok. Úgyhogy most már csak arra taktikáznak, hogy most már azért lehet látni, hogy az első helyezett azért nyilvánvaló, hogy egy kedvező másodikat kap, és így tovább. De jó.
1: Vagy harmadikat, igen. De nekem az az érdekes, hogy

0: Azért látja, én nagyon szeretem az angolok futballját, mert úgy gondolom, hogy egy
1: Én is.
0: őszinte,
1: Én is.
0: nyílt, totális futballt játszanak. És ami még nagyon érdekes a VB-n, hogyha megnézed, hogy alig van szabálytalanság. Tehát
1: Igen.
0: meccseket lehoznak úgy, hogy egy csapatnak van 6-8 faltja.
1: Abszolút így van, igen.
0: Nálunk itt az NB1-ből ne beszéljünk róla, de azt mondom, hogy az első negyed órában több van, ami
1: Figyelj!
0: önmagában abból is adódik, hogy ezek odaérnek a labdához.
1: Figyelj, az egyik kvíz csapatunk egyik legjobb játékos, az konkrétan Bohóc Ligának nevezi az NB1-et, miközben ő egy ilyen komoly drukkere a egyik csapatnak, most mindegy, hogy melyiknek, Újpestnek egyébként. De neki az a Bohóc Liga, és kész.
0: Hát nézd, de majd biztos ez... Szóval azt nem tudom, én amikor a magyar válogatott nem jutott be ide, ott azon az utolsó 30 másodpercben elkövetett valamit, amilyen Észak-Írország, vagy ki volt, aki minket a végén ott,
1: Én nem
0: aki
1: tudom.
0: már nem jutott, mindegy. Én nagyon sajnáltam őket, de továbbra is azt gondolom, hogy így elnézve ezt a mezőnyt, nincs kizárva, hogy eljutottak volna a 32-ig. Ott már nem hiszem, hogy...
1: Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Pontosan az, hogy az Öltfoki szigetek, amikor először megláttam, hát én itt kiröhögtem őket. És annyira erős, tehát ezek jók, ezek az emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy Szoboszlai Dominik fölfut-e, vagy hogy mit tudom én, Kerkez Milosra mi fog történni, vagy nem is tudom, hogy miféle emberek vannak itt, hanem hogy ezek egész egyszerűen jók, de jó az Irak, jó az Irán. Nem játszanak topligákban a játékosaik, és erős csapatokról beszélünk, szerintem.
0: Fizikálisan én itt még gyenge csapatot nem láttam.
1: Igen.
0: Játéktudásban biztos, hát ezt a szakemberek jobban látják, taktikában, stb. És amit mondtál az előbb, hogy ugye a spanyoloknak is volt azt hiszem talán egy 0-0-ás meccsük valamilyen
1: Igen.
0: no-name valaki. Valószínűleg tartom, hogy brutálisan nehéz egy 11 embert a 16-oson belül nem tudnak mit csinálni. Tehát nem lehet se passzolgatni, és ott távolról lehet lövöldözni
1: De
0: talán.
1: egyébként ez az amerikai fociban is így van, hogyha mész egyre előrébb, ugye ezt red zone-nak hívják, az utolsó 20 yardot, egyszerűen beszűkül a távolság. Tehát mindenki ott van bent, és egyszerűen nem tudsz, tehát nincs hely, hogy...
0: Ott jönnek ugye a
1: Igen.
0: 150 kilós fal emberek, akik most már nem dobálnak semmit, csak betolják a
2: Most
0: másik
2: többször mondtátok, mondták, hogy ezt a zöldfoki szigeteket, mit pusztított itt?
0: Tessék?
2: Mit műveltek a VB-n ezek a zöldfokiak? Többször hallottam, most nem említettétek.
1: Hát megnézem neked, hogyha nagyon akarod.
2: De kivel játszottak
1: az? Az biztos, hogy döntetlen volt az első meccsük. Hát figyelj, mindjárt megnézem, mindjárt megkeresem.
2: Tudjátok, hol van annak az zöldfoki szigetek?
1: Csendes óceánra tippelnék.
2: Nem, az Atlantikban. A legnyugatibb, Afrikának a legnyugatibb csücske az a zöld fok, és onnan sok száz kilométerre beljebb vannak a szigetek egyébként. Tehát nem, a fok az nem a szigeteken van, hanem messze tőlük.
0: Ez mi volt? Ez portugál gyarmat
2: Portugál,
0: volt?
2: Portugál, igen. Elefántcsont volt, meg ide.
0: Közben én meg megnéztem, csak kérdezem tőled, papu, hogy tudod, hogy mi volt a legnagyobb Tour de France, teljes Tour de France futam alatti átlagnak a csúcsa idáig? Hány kilométer per óra volt?
2: Kérdezz máshogy, nem értem, mi volt a legnagyobb?
0: Tour de France. Tour de France 3300 kilométer az
2: igen.
0: egész verseny.
1: Tehát, hogy mi volt a leggyorsabb szakasz,
0: az
1: ugye ez a kérdés?
0: Aki nyert, az milyen átlaggal
2: Ja, hogy aki
0: teljesít.
2: Nyert, milyen átlagot ment. Hát szerintem 35-40 kilométeres.
1: Hát biztos, hogy 40 fölött volt, tehát inkább én olyan 45-46-ra tippelnék.
2: Hegyi szakaszokon 20-nal mennek csak.
1: De a leggyorsabbra volt a kérdés.
0: kérlek szépen a Pogácsár tartja,

0: 2025-ben állította be, több mint 3300 kilométerre, 42,85-tel.
1: Azt a
0: De akkor az
1: mindenit.
0: a teljes, a
1: Nem
0: teljes
1: egy,
0: táv.
1: abban
0: Ja,
1: benne van egy
0: ja,
1: hegyi
0: bocs.
1: szakasz is.
2: Hát igen.
0: Döbbenet, döbbenet. Nem akarom magammal párhuzamot vonni, Pogácsár, de én ezt megpróbáltam, hogy milyen sebességgel tudok a Balatonon egy ilyen elhagyott kerékpárúton menni, és a 20-valahánynál úgy éreztem, hogy ha most meghalok, akkor még időbe vagyok. De hát ez valami
2: De
0: megdöbbentő.
2: egyébként beszéltünk a papóval arról, hogy a maratoni futókat biciklivel követni is embert próbáló. Tehát azok 20 km per órával tekernek, vagy mennek 2 órán keresztül. És ezt egy sima polgári ember nehezen tudja.
0: Nem tudja.
2: 42-t, Istenem, hát olyaj.
0: Mindegy.
2: Ja, ja, ja.
0: Eddig jutottunk a futball VB-vel. Jövő héten okosabbak leszünk.
2: Igen, hát már
1: gyerekek,
2: amennyiben.
1: 2 óra, 59 perc van.
2: Igen, én látom az órámat.
1: Azt a mindenit.
0: Elszalad.
1: Csúha mindent akartam kérdezni.
2: Még a kriptóról nem is beszéltünk, de majd akkor a jövő héten.
1: Pedig jó felkészültél, remélem.
2: Hát, igen.
1: Andris, akkor te is számíts rá, hogy jövő héten meghallgatjuk a kriptovalutáknak és a chain, blockchainnek a lélektanát.
0: Jó, fel fogok készülni.
2: Készüljél fel egyébként, mert én fölkészültem, és baszki, butább vagyok, mint voltam a nulladik pillanatban. Tehát ez tényleg olyan, hogy nem lehet.
0: A kriptovalutákból készültél föl?
2: Igen, igen, igen.
0: Ja, na hát akkor rendben van, megértettem a feladatot.
1: Okay. Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Nem mondtuk be telefonszámot, a Zsolt, elfelejtettük.
2: A fenébe, és nem is telefonált a golyós se, pedig már milyen rég volt a golyós, nem hallottuk, hát mi van veled?
1: Sztrájk, szabadságon van biztos.
2: Ja, lehet, hogy az. Na, köszönjük szépen.
1: Jó éjszakát nektek is, sziasztok!
0: Jó éjszakát, sziasztok!
2: Sziasztok!

0: FIFA kifizeti a teljes világbajnoki díjazását annak a szomáliai játékvezetőnek, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. Számolt be róla a BBC. Omar Artant hétfőn 11 órán át hallgatták ki a Miami repülőtéren, majd közölték vele, hogy diplomata útlevele és egyszeri belépése jogosító vízuma elutasítása után nem lépett be az országba. Egy amerikai kormánytisztviselő szerint terrorszervezetet gyanúsított tagjaival való feltételezett kapcsolata miatt nem engedték be. A bíró szerint a haterőrök az Al-Shabaab szomáliai milíciához fűződő kapcsolatáról faggatták, ő azonban azt mondta, semmit sem tud a szervezetről, és minden papírja rendben volt. Artant visszaküldték Törökországba, ahonnan a FIFA segítségében hazatért Mogadisuba. A 34 éves, a 2025-ös év afrikai játékvezetője díj tulajdonosát azóta felkérték az augusztus 12-i UEFA szuperkupára, és megfogadta, hogy a 2030-as VB-n is bíráskodni fog. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkával áll. Úszóakadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában. És 2030-ig 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
1: A sör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, több forrás és igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A medűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszott, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel. A méz sört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. Állítják svéd tudósok, a méhek révén teljesabb baktériumok kerülnek a mézbe, ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikum-szerű antibakteriális anyagot termelte.
2: Kinek a hírét hallottunk?
1: Múltkor.
3: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A FIFA kifizeti a teljes világbajnoki díjazását annak a szomáliai játékvezetőnek, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. Számolt be róla a BBC. Omar Artant hétfőn 11 órán át hallgatták ki a Miami repülőtéren, majd közölték vele, hogy diplomata útlevele és egyszeri belépése jogosító vízuma elutasítása után nem lépett be az országba. Egy amerikai kormánytisztviselő szerint terrorszervezetek gyanúsított tagjaival való feltételezett kapcsolata miatt nem engedték be. A bíró szerint a határőrök az Al-Shabaab szomáliai milíciához fűződő kapcsolatáról faggatták, ő azonban azt mondta, semmit sem tud a szervezetről, és minden papírja rendben volt. Artant visszaküldték Törökországba, ahonnan a FIFA segítségével hazatért Mogadisúba. A 34 éves, a 2025-ös év afrikai játékvezetője díj tulajdonosát azóta felkérték az augusztus 12-i UEFA szuperkupára, és megfogadta, hogy a 2030-as VB-n is bíráskodni fog. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. Úszó akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
2: A mézsör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, több forrás is igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A medűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszott, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel. A mézsört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. Állítják sőt tudósok, a méhek révén tejsavbaktériumok kerülnek a mézbe, ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikumszerű antibakteriális anyagot termeltek.
3: Kinek a hírét hallottuk?
2: Múltkor.
0: Ezek voltak a hírek.

Na. És igen, már hallani a hét nagy lemezét. Ez a lemez, gondolom mindenki tudja, volt már egyszer a hét nagy lemezem, de aktuális és csodálatos. Jimmy Somerville Unplugged koncertje, az évet is mondom, nem olyan régi. Egy fesztiválon készült 2015. augusztus 2-án Dániában, Stella Polaris fesztiválon. Nagyon szép. És természetesen a Pride hónap, és azon belül is a Pride felvonás az oka annak, hogy miért is, azon kívül, hogy gyönyörű. És a műsor második fele is ennek jegyében fog zenélődni, de hallgassuk őt.

Lassan itt a búcsú ideje, és mint hallhatjátok, nagyon készül a műsor is a hétvégére, úgyhogy programajánló következik, 31. melegbüszkeség napi felvonulás Budapesten, szombaton gyülekező 14 órakor, az opera előtt indulás 15 óra az Andrássy úton, és érkezés 17 órakor a Vérmezőre. És itt az ön előtt szombaton 14 órától a 31. Pride melegbüszkeség napján természetesen részt vesz a Tilos Rádió is. Hála melyik Ferinek és a stábnak. Legyetek ott. Ez egy programajánló volt itt a Full Vokál vége felé. A búcsúszám következik, végre sikerült az eredeti hosszú verzióját megszerválni.

Ez volt a Full Vocal. Találkozunk jövő héten. És aki esetleg kíváncsi arra, hogy vajon Jimmy Somerville, oké, 10 évvel ezelőtt el tudta még énekelni ezeket a számokat élőben, ez hallgassa vissza a Full Vocal elejét. 2015-ös koncert, Unplugged felvétel lepörgött már a Pride jegyében elejétől a végéig. Ezt ajánlom, életvad

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Év 745 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránt

0: iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
1: A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta a hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
0: A Tilosaurus rex a pikkelyes hüllők rendjébe, a Mosasaurus félig családjába tartozó krétakori óriás tengeri csúcsragadozó volt. 80 millió éve élt, a rövidítve szintén T-rexnek nevezett zsarnokgyíkkal egy időben. Nem dinoszaurusz volt, a felmenői szárazföldi állatok, a varánoszok és kígyók rokonai. A Tilosaurus rex úgy 13 méter hosszú lehetett, kimondottan erős állkapcsában recésélű fogak ültek. Fosziliáit évtizedekkel ezelőtt Texasban fedezték fel. Amelia Zitlo, New Yorki paleontológus friss tanulmánya szerint arányaik, hatalmas testméreteik miatt a több múzeumban is látható maradványok külön fajhoz tartoznak, nem ahhoz az átlag háromnegyed ekkorára megnövőhöz, amelybe eddig sorolták őket. Olvastuk a 24.hu-n.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornájára.

0: A tesz azt mondja, jó.
1: Azt mondja, jó reggelt.
0: Piros. Sárga.
1: Tilos. Sávban.
0: Kék. Felcsúsztak a potik.
1: Jól hallom.
0: Oké, okay, a tesz. És még egy kérdés, hogy a... ezzel, ugye? Egyből eltaláltam. Hentesnek ez lassabban szokott menni, pedig mindig ő csinálja. De ez nem, én direkt.
2: De nem szól.
0: Oké. Okay.
1: De szól.
0: És amikor majd visszakarom...
1: A rádió.
2: De,
0: így, ezt csinálom, ugye? Jó, oké, okay, megvan.
2: Igen, de ez nem megy adásba, csak te hallod.
0: Ez csak én hallom.
1: Én
0: hallom.
1: Én
0: is. De azt mondja, nem megy adásba.
2: Nem megy adásba. Nem iratkozzatok el, kérlek.
0: Jó, fia, ott ezt csak jobban tudja.
2: Köszönöm szépen, és így szól az Ózi, jó? Ezzel nem foglalkozunk.
1: Hol az adás akkor?
2: Nem, sziasztok.
0: És csak, hogyha zenét akarok rakni adásba,
2: akkor, azt
0: akkor szólok neked.
2: Nem, ezt tolod fölfelé.
0: Jó, ezt. Amit eddig is tudtam. Mondom én. Na puszi mindenkinek, jó, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Aztán csak elkezdődik valahogy a Tandoori Szalon tüdő. Puszillak mindannyiótokat, sziasztok, kedves vendégek, szia Henci.
1: Szia TG, sziasztok, kedves vendégek.
0: Hector sajnos nincs itt ma reggel velünk, nyaral, ugye?
1: Azt, én nem tudom, hol
0: figyelj,
1: van, nem közölte.
0: Mindig talál valami indokat, hogy ne kelljen neki bejönni.
1: És pedig ő szervezte nekünk ezt a fantasztikus
0: igen,
1: két vendéget.
0: Mindig ő szokta szervezni a járatlan utak, így van.
1: A járatlan utakos vendégeinket.
0: De mielőtt ebbe belevágunk, szeretném elmondani nektek, kedves Tilos Rádió hallgatók, támogatók, hogy nagyon nagy királyok vagytok. Azt hallottam, hogy két hete, amíg a Hectorral itt egy órát bohóckodtunk a mikrofonba, csak az alatt az egy óra alatti 240 ezer forintot adományoztatok a Tilosnak. Úgyhogy nagyon nagy királyok vagytok. Köszönjük mindenkinek.
1: Köszönjük
0: a
1: szépen.
0: Támogatást, köszi, hogy kijöttetek a maratonra. Keci, jó volt az az igazság?
1: Mint mindig, az az igazság.
0: És akkor térjünk át kedves vendégeinkre.
1: Mai vendégeink Bodó Katalin és Csapó András. Kati elment Etiópiába, és egészen közelről megismerkedett olyan nomád törzsekkel, amelynek a tagjai elképesztő testékesítési gyakorlatokat űznek. Ma többek között a múrsi csajokról fog nekünk mesélni, és másik vendégünk András pedig a hinduk szent állatáról, a kígyókról készített dokumentumfilmet.
0: És mert hogy a Járatlan Utak Fesztivál keretében beszélünk.
1: Igen,
0: most
1: mert
0: hogy
1: hétvégén...
0: Ezt ne felejtsük el, így van, ezt azért
1: most itt egy
0: el.
1: Kis programajánló is következik, mert
0: egyfolytában.
1: A hétvégén, egyfolytában, július 3-a és 5-e között a Mezitlábas Járatlan Utak programok lesznek, programnapok, amiről majd részleteiben beszélnek a vendégeink, például Kati. Szia!
3: Sziasztok, Afrikata vagyok, és igen, jártam Etiópiába, mint turista, és pont erről fogok mesélni a Járatlan Utakon, ezért most itt erről egy kis ízelítőt adnék nektek.
1: Szia, köszi. És hello András, te pedig
4: sziasztok.
1: Hogy kerültél a Járatlan Utakra?
4: Hát én már elég régóta törzstag vagyok a Járatlan Utakon fesztiválon, nagyon jó közösségről beszélünk, és idén pedig, ahogy említetted, egy dokumentumfilmet forgattam Balin két hónapon keresztül, és ennek a igaziból a forgatási élményeiről fogok majd egy beszámolót tartani, hiszen már magában a forgatás is elég sok kalandot tartalmazott, szóval ez lesz a... Én életemben egyszer szörföztem Lombokon.
0: Oké, okay, jó.
4: Ott eltörte az ujjam, szóval azt elengedtem.
1: Traumatikus első élmény.
4: De befogadott a sziget, azt mondták, szóval ez jó.
0: Oké, so brother.
1: Szóval téged egy kicsit járatosabb a járatlan utakon, mint én. Úgyhogy ő inkább adekvát lesz ezekben a témákban, amik ma felmerülnek. Én inkább csak ilyen lelkes rácsodálkozóként, mint hogyha egy Nat Geo műsort hallgatnék, úgy leszek jelen.
0: Etiópiában még nem voltam, de volt egyszer etióp csajom.
1: Wow, az igen. Te hogy kerültél először Etiópiába, turistaként?
3: Igen, én turistaként jártam Etiópiába, és egyébként Etiópia nagyon nagy, tehát az, hogy volt etióp csajot, több mint egy millió.
0: Eritreai egyébként, eritreai etióp.
3: Szóval igen, négyzetkilométer Etiópia, tehát hatalmas, és több mint 94 népcsoport ért benne, tehát nagyon-nagyon változatos, és a kultúrája nagyon gazdag, tehát az időszámításunk előtt első évezredben Etiópia már virágzott.
0: Egyik első biblia. Szövegünk az etió, ami nem görög, vagy héber, csak hogy tudjuk.
1: És te hogy találtad ki először, hogy oda akarsz menni?
3: Én nagyon sokat járok Afrikába. Ugye nekem van egy alapítványom, az Életem Afrika Alapítvány, ami Afrika több országába segít, és egy humanitárius turista utat vittem Burundiba, és ezt egészítettük ki azzal, hogy visszafele megálltunk Etiópiába, és ott elmentünk az Omó völgybe, és megnéztük a nomád népeket. Én köszönöm, nem, de neked egészségedre.
1: És itt ismergettél meg ezekkel a nomád törzsekkel.
3: Igen.
1: Ugye engem a leginkább ezek a díszítések, testékesítések, amik rettenetesen lenyűgöztek, ahogy néztem a fotókat, meg videókat ezekről a törzsekről. Ezeket külön kutattad, vagy esetleg csak ott, amivel találkoztál?
3: Előtte foglalkoztam vele, ahogy több törzsnek vannak többféle ilyen dolgai. A leghíresebb szerintem a Mursi törzs, akik ugye ezek a tányér ajkúak, biztos mindenki látott már ilyet.
1: Igen, az alsó ajkúk
3: ugye meg van vágva, és abba teszik be ezt a korongot, illetve ugyanilyen hatalmas korongot tesznek a fülbe is. Tehát, hogy mind a kettőt használják. Nekünk ugye ez nagyon furcsa, jellemzően nem látjuk szépnek ezt. A mursi férfiak ezt egyébként szépnek látják, tehát az ő asszonyaikat ők így szépnek látják, és azt kell tudni, hogy egyébként ez a rabszolgatartásból jön. Tehát ugye jöttek és elvitték az asszonyaikat, és azért kezdték el ezt annó csinálni, hogy ne vigyék el az asszonyokat. Tudatosan elcsúfították őket, és ez viszont az évszázadok alapján már olyan szokás lett, hogy ez egyfajta szépségideál ott. És hogy a kormány ezt egyébként próbálja betiltani, tehát nincs rá konkrét
1: törvény. Mert ez olyanféle csonkítás.
3: Ez egyfajta csonkítás, persze, tehát ők a lányoknál a kamaszkorba kezdődik, tehát a nővé válásnak a része lehet, most már nem kell neki kötelezően csinálni, és akkor először egy kisebb vágást csinált, gyakorlatilag ezt az alsó ajkát kivágja, és ezt folyamatosan tágítja, először kicsi korong van benne, aztán egyre nagyobb, és hát ez tetszik a férfiaknak, és ugyanez a fülbe is csinálják, ilyen hatalmas korongok vannak.
1: Tehát, van még esetleg valami meta információd arról, hogy olyan sokat jártál Afrikába, hogy ott miért ennyire hagyományos a testnek a különböző modifikációja, csonkítása? De vannak ennél ugye durvább dolgok is.
3: Vannak durvább dolgok is, mindegyiknek megvan az eredete, hogy miért kezdődött és hogyan csinálják. Egyetlen egynek nincs meg az eredete, ez az FGM, a női nemi szervcsonkítás, azt nem tudjuk, hogy honnan jön, de valahogy a muszlim valláshoz kötődik.
0: Én olvastam erről koncepciókat.
3: Koncepciót én is, de nincs nézpényszerű, nem tudjuk, igen, hogy honnan ered konkrétan. De nagyon jellemző egyébként, ez megtalálható némelyik törzsben most is Etiópiában is.
0: Mi a helyzet olyan dolgokkal, hogy ugye, hát az nagyon nem szokott úgy béke lenni azon a környéken, polgárháborús helyzetek, stb. Nem volt soha félelmedés?
3: Polgárháborúnak nem nevezném, inkább ilyen marhatolvajlásos balhék vannak, és azért itt minden törzs tele van kalasnyikóval egyébben. Tehát igen, tehát nincs nagy barátság, előfordulhatnak villongások, olyan van, ezt a turgáidok tudják, és nem viszik ezekre a helyekre az embereket. Egyébként Etiópia nagyon profin kiépítette erre a részre a turizmust. Egyrészt Etiópia nagyon fejlett, nagyon modern, másik oldalról ezt az Omó-völgyes részt, ezt meghagyták olyannak, mert ők nem akarnak egyelőre változni amilyen, tehát teljesen nomád módon élnek az emberek, és ezt még el lehet menni megnézni. Viszont ráhúztak egy turizmust, ennek vannak előnyei és hátrányai. Ugye a nagy előny az, hogy a turistának fizetnie kell azért, hogy oda mehessen, ennek a pénznek a fele megy az államnak, a másik fele megy a törzsnek, amiből kisebb fejlesztéseket azért ők ugye tudnak tenni. Mindig a rendes turgáidunk mellett minden törzshöz jön belünk egy helyi törzsi vezető, aki nekünk bemutatja a törzset, aki körbevisz minket, aki beszéli a helyi nyelvet, aki elmondja a szokásokat. Tehát szerintem ezt nagyon jól kitalálták és működtetik. Hát a katasztrofális hátrány, hogy ezek tényleg nomád törzsek, tehát akinek még nem tudom, bicikliük sincs, hogy eljussanak a 60.
1: Van.
3: Az van, hát hogy eljussanak a közeli városba, és az, hogy a turista oda, mert senki nem akarja a turistát bántani, félreértés ne essék, tehát nem velünk van bajuk, hanem egymással, hogy ellopják a marhákat, ugye ott az hatalmas érték. És hogy a turista meg odaviszi a cukorkát, elkezdi osztogatni, ott nincs fogkefe meg fogkrém. Tehát, hogyha, és ugye ma napi szinten megjelennek a turisták, most már évtizede, és látszik is, az összes fogrossz. Tehát, hogy mert ők ugye még ilyen gyökeret rágcsálnak fogmosás címén, amíg ha szénhidrátban szegény az étrended, ez igazából elég is, hogy egy életre úgy nagyjából kitartson a fogsoron, meg odaviszük a rengeteg cukorkát, meg ilyeneket, úgyhogy szerintem ez rettentően káros. Úgyhogy én mindenkit kérnék, ha zomorvölgybe megy, ne vigyen cukorkát, nem kell osztogatni semmit, hanem pont azt próbálják tanítani szerintem nagyon helyesen, hogy csináljatok saját kézműves termékeket, igyekeznek is, csinálják is, lehet ilyen maszkokat venni, kis gyöngykarkötőket, stb. És ezt vásároljuk meg, ha segíteni szeretnénk a közösséget, tehát tanítsuk azt, hogy a munkád ér valamit, és ne azt, hogy ingyen cukorkát osztogatunk, amivel egyébként hosszú távon ártunk.
1: Te is most hétvégén ilyen tradicionális termékekkel leszel kint a...
3: Igen, a Járatlan Utak Fesztiválon következő hétvégén kint leszünk, standolunk, és lesznek nálam innen ebből a törzsekből származó termékek is, amiket ott helyben vásároltam.
1: Miket hoztál?
3: Hát főként karkötőket és maszkokat, mert maszkok nagy részét megvették, de még egy-kettő akad.
1: Ez ugye az edukáció része a turisták felé, de hogyha jól tudom, András, nálad is nagyon fontos szerepe van az edukációnak a kígyókról, a hinduknál.
0: A hindukál, szentáltáról.
1: Hogy kerültél erre a vidékre először, és miért kezdtél el a kígyókkal foglalkozni, ami egy európai embertől azért távol áll?
4: Igen, hát... Ez egy hosszú történet, ennek két része van. Egyrészt én először 2015-ben jártam Indonéziába, akkor 2 hónapot, és teljesen beleszerettem az országba. Utána visszamentem egy ösztöndíjjal egy évre, akkor a Máté Andrissal és a 30 Itával forgattunk 4 filmet, az Indonézia 4 arca című dokumentumfilmet, különböző törzseknél. Voltunk Pulau Sibaruton, az Sumatra mellett a Mentawai törzsnél, ez egy benszülött törzs. Voltunk a Toradzsáknál, voltunk Wakatobiba a tengeri cigányoknál, illetve Balin készült a negyedik film, szóval eléggé.
1: Tengeri cigányok?
4: Igen, igen,
0: az egy
4: kalandos.
1: Wow, ilyen messze jutottak? Vagy hogy ők hogy cigányok?
4: Hát nekik a történetük amúgy a Fülöp-szigetekről indul, még körülbelül 500 évvel ezelőtt, és az a eredete amúgy, hogy az egyik király elvesztette a lányát, és a kapitányokat útnak bocsájtotta, hogy keressék meg, és hát nem mertek visszajönni a lány nélkül, ezért szétszélettek a világban. Wow. Ez a legenda, ugye? De mai napig vannak olyan részek a földön, ahol még folyamatosan hajókon élnek ezek a törzsek. Indonéziában már kötelezik őket arra, hogy valamilyen szinten letelepedjenek. Mi is egy ilyen törzset látogattunk meg a bácsókat.
1: Cigányok, csak hát vízen.
4: Igen, igen. Szóval az nagyon érdekes volt. És utána én többször visszamentem Indonéziába, nagy szerelem, és idén is így döntöttem, hogy egy új kalandot veszek a nyakamba, és akkor a kígyók és az emberek kapcsolatáról forgatok filmet. Ennek az az eredet története, hogy én alapvetően herpetológus akartam lenni gyerekkoromban, ez a hüllőkkel és a kétéltőekkel foglalkozó tudományág, vagy tengerbiológus, és hát erre megkaptam.
1: Ez van egy ilyen alapvonzódás.
4: Van egy alapvonzódás, csak ugye gyerekként mindig azt kapja az ember, hogy hát figyelj, alig van a hüllőnk, és nincs tengerünk, szóval csinálj valami rendes szakmát.
0: Legyünk inkább űrhajós.
1: Mert űr az van itt.
4: Igen, de ezt meghagyom a kaputibieknek. Szóval innen jön
1: inkább
4: nekem.
1: A kaputibi helyett kapuőrző kígyókkal foglalkoztál.
0: Inkább egy kígyó, mint egy alien.
1: Egyébként nagyon érdekes, ott néztem ezekről a szent kígyókról is képeket, és elképesztően hasonlítanak a mi sárkányainkra.
4: Hát tehát, igen, igen.
1: Ugye csak nálam gyíkok vannak.
0: Sőt, hát vallástörténetileg is.
1: Vallástörténetileg is.
0: Igen, és ugyanaz a gyökér, persze.
4: Igen, viszont nagyon komplex. Ugye azt tudni kell, hogy Balin mai napig a hinduizmusnak egy olyan ága maradt fönn, ami csak ott él. Tehát, hogy az ottani animista vallásra épült rá az indiai hinduizmus, amit így igaziból egy ilyen egyveleggé
1: tehát akkor ez egy ős vallás.
4: Ez egy ős vallás keveredve egy másik ős vallással, ugye? Tehát egy nagyon érdekes forradalma ennek az egésznek, és ebből adódóan ugye maga a nagáknak, tehát ezeknek a sárkányoknak is egy nagyon egyedi struktúrája van. Tehát, hogy egy a balinézeknek van egy alapvető kvázi filozófiája, azt úgy hívják, hogy Trihita Karana. És a Trihita Karana az azt jelenti, hogy a egyensúlynak kell lenni az ember és az Isten világával, az ember és a környezete világával, és az ember és az emberek világával. És ez az a törekvés, ami ott egy ilyen fő szempont, és a filmemet is próbálom erre felhúzni, mivel ugye nekem alapvetően természetvédelmi diplomám van, tehát hogy én tudományos oldalról is ismerem ezeknek a vonulatát, és próbáltam a kulturális vonulattal összehozni, hogy milyen párhuzamot tudunk kivonni.
1: Igen, én is ezt olvastam, hogy jelenleg az egy fontos kihívás ott, hogy ez az oktatás, hogy a társadalomnak, meg hogy a kígyókat is megvédjék, meg az embereket is.
4: Persze, mert ugye teljesen, tehát én mindig bármilyen filmet készítünk, úgy szoktam oda menni, hogy én nem ítélkezem, hanem megvizsgálom az adott helyzetet. Ugye amikor a Tájföldön az elefántok a turizmusban lévő szerepéről készítettünk filmet, akkor sem pálcát törni mentünk a táj emberek fölött, hanem megnézni, hogy több ezer éve ez hogyan alakult, mik a jelenlegi folyamatok, és hogyan lehetne jobb. És most is így mentem a balinéz emberekhez, hogy én tökre megértem, hogyha valaki ez bejön egy kígyó, és ott élnek kobrák, viperák, krajítok, amik halálos mérgőek, akkor az ember megijed, és lehet, hogy azt választja, hogy megölöm ezt a kígyót, mert félek, hogy a gyerekemnek például problémája lesz. Tehát nem az emberek gonoszak vagy rosszak, hanem egyszerűen az edukációt kéne magasabb szintre tolni.
0: Mongúz van.
4: Ugye? Mongúz nincsen ott. Ott.
0: Okay. Pedig az...
4: Igen. Mondjuk ez nagyon érdekes, most olvastam egy tanulmányt,
1: hogy a kígyó a mongúzt.
4: A japánok betelepítettek egy szigetre mongúzokat, hogy el...
1: Miért a mongúz megeszi a kígyót?
0: A legnagyobb.
1: A legnagyobb kígyófaló.
0: Nem, Sri Lankán is megvédi a házat. Tehát, igen. hogy a kertben ott a kígyó, és a házba nem jöhet be. Igen, körülbelül. Igen,
4: viszont Japánban rosszul sült el ez a kísérlet.
0: Igen, így van, igen.
4: Ez sem mindig megoldás, hogy egy invazív fajt berakunk, igen. mert azért az általában rosszul sül el. Igen. Tehát, hogy itt...
1: Ezt tapasztaltuk már persze.
0: Ez úgy ides, hogy egy háztartás, egy mongúz van a környéken. Szóval, hogy ez így...
1: Viszont ugye a balinézeknél úgy tartja a hagyomány, hogyha megölsz egy kígyót, az bal szerencsét hoz rád.
0: Nem csak a balinézeknél, ugye? Hanem ugye általában a hindu.
1: Ráadásul igen, a kígyók nem csak így a mitológiában, azt olvastam, hogy nem csak a mitológiában fontosak, hanem a mezőgazdaságban is, igen, vagy a kártevő írtás a rizsföldeken, meg...
0: De így felkészültél?
1: Elkezdtem olvasni, és ilyeneket írtam.
0: Vagy.
4: A film előtt kellett volna beszélgetnem veled, hogy jobban lássam. De két vonala van, ugye?
1: Igen,
4: tehát egyrészt
1: igen.
4: ugye azt tartják a hinduk, hogy a Vishnu istenség többször inkarnálódott a Földön többféle formában, és volt, hogy kígyó formában inkarnálódott.
1: Ő tartja a világot, nem?
4: Igen, ugye van a hármas erő, a Brahma, Vishnu, Shiva, ugye az építő, a megtartó és a pusztító, ez egy körforgás, tehát a pusztító, hogy nem egy rossz értelemben pusztító, mert a rossz dolgokat is
1: el lehet pusztítani.
0: Természetes rossz.
4: Igen. És alapvetően ugye ezt tartják, hogy megvan az esélye, hogy bármelyik kígyóban ugye egy inkarnáció van, tehát ez egy ilyen
0: óvatosan
4: a kígyókkal, igen, de azért azt látom, hogy jobban félnek az emberek manapság, mint hogy ezt mindenek előtt tartsák. Illetve ugye arra is volt kísérlet, hogy egy bizonyos területen kiszedték az összes kígyót a mezőgazdaságból, és azt hiszem, hogy egy éven belül a felére
1: esett
0: vissza. Igen.
4: Tehát, hogy nagyon fontos ökológiai szerepe van a kígyóknak. Igen. Tehát ezt nem lehet kivinni a rendszerből. Ugye nem is szabad semmilyen fajt kivinni a rendszerből, mert ez egy komplexum. Tehát ez...
1: Egyébként, Kati, te találkoztál ilyen hasonló vallással, mint mondjuk itt akár Európában?
3: Animista vallással természetesen igen, sőt dolgozom is ilyen törzsel, de mi öljük a kígyókat, tehát Afrikában
1: mi
3: megölik.
1: Mi öljük a kígyókat?
3: Tehát, hogy Afrikában megölik, nem, nincs semmilyen, tehát a kígyóról nem tudok, nincs szent állatról.
0: Fia, kígyó vagy, akkor tarts tisztelt.
1: Ott inkább emlősök a szent állatok?
3: Animista vallás Afrikában azt mondja, hogy
0: kövek, barlangok.
3: Hogy mindennek van lelke, de az állatokat azt úgy megesszük, tehát aha, nem értem. Szentek azok.
0: Inkább feláldozzuk
3: és megesszük.
0: Természeti jelenségek, szent helyek, nem?
3: Vannak szent helyek.
0: Egy nagy kő, egy nagy szikla.
3: Igen, ott az animista vallás azt mondja ki, hogy ha nekem problémám van, akkor megölök egy állatot, most nagyon leegyszerűsítve kis probléma, csirke, nagy probléma szamár, tehát hogy így ez a méretezés körülbelül, és akkor vannak nekik sámányaik, akik tudnak beszélni az ősök szellemébe, ugye ők nem Istenbe hisznek, hanem az őseik szellemébe, és akkor ha kell, akkor megkérdezik a sámánt, amikor áldoznak, és akkor a sámán válaszol, és akkor minden rendben van.
0: Áldozati típusok az ókori vallásokban.
4: Szerintem, hogy hozzátenem, hogy Balin is van állatáldozat, tehát ott is ez egy
0: van.
4: Igen, tehát ez...
1: Nálunk nincs.
0: De van.
1: Tényleg?
0: Igen, mit? De majd bárek. Erről beszélek.
1: Ja, jó, oké.
0: Okay. Nem, mert erről beszélünk műsoron kívül, jó?
1: Rendben. És Balin milyen áldozat, gondolom nem kígyó áldozatokat hoznak?
4: Hát alapvetően ennek is megvannak amúgy a fokozatai, tehát én voltam olyan ceremónián, ahol láttam, hogy viszik el például a disznót, meg a borjút, meg teknős, tehát hogy...
0: Ez sok... milyen vallási felekezet, irányzat, gondolom, nem muszlimok?
4: Ez a balinéz hinduizmus.
0: Igen, mert úgy igen sok muszlim is él, ugye, Indonéziában.
4: Igen. De ugye a Bali...
0: Az más. A Bali az más.
4: A nemzeti étel, az a babi guling, az a sülődisznó. Tehát az egy más, más vonal, igen. Ők viszont a marhát nem eszik, ugye ez megfordított a többi szigeten.
0: Ja, igen, jártam egy szigeten, ahol csak csirkét szolgálnak föl az összes étteremben, mert hogy... Ne legyen baj.
4: Igen, ez a PC.
0: Az a biztos. Ja, csirke is hal.
4: És vegetáriánus, az még.
0: Igen, az meg persze, az még.
1: Másrészt kicsit még a dokumentum... Ahogy betelefonálom.
0: Na, most megpróbálom megnyomni a gombot. És most...
1: Jó reggel telefonálom.
0: A szemadásban vagy, szia.
1: Nem.
0: A másik gombot kell megnyomni?
1: Nem tudom.
0: Szia.
1: Adásban vagy? Akkor majd mindjárt érkezik. Piros.
0: Ja, a tetején.
1: Szia telefonáló. Elvesztettük a telefonálót.
2: Majd legközelebb.
0: Azt megnyomom. Oké.
1: Okay. Megkérjük a kedves telefonálót, hogy telefonáljon újra. Kíváncsiak vagyunk, hogy
0: most mit
1: csinált?
0: Oké. Okay. Hogy ezt ne nyomjam meg, hanem csak azt nyomjam meg. Oké. Okay. De tudom én, na. Mit kell ennyit dumálni?
1: Szeretjük az élőadást.
0: Jó, félbeszakított most az a tesz.
1: Nem, a telefonálhoz szakított
0: fél. Na, szóval telefonálban még egyszer azt mondom, hogy meg fogom tenni a piros gombot.
1: Hogy segítek innen, benyúlok a pultba. Ú, de bűvöled ezt a pultot. Bűvöljök tovább a kígyókat.
0: A mikrofon mindent eltakar, nem látok semmit.
1: Szóval mesélsz egy kicsit.
0: Meg el ne felejtsek meg valamit kérdezni, azért jó kajával kapcsolatban.
1: Megkérdezheted, én nem fogom elfelejteni.
0: Nem, még foglalkozunk egy
1: piros
0: kicsit
1: gomb,
0: a kígyókkal.
1: Piros gomb. Ott van, azaz. Szia, telefonáló.
0: Jó reggelt, a szemadásra.
5: Bréko.
0: KGB, ejó.
5: Szóval, PG mesélte a maratonon rovat következik, nevezetesen azt, hogy az ázsiaiak szerint a macska a vízözön után jelent meg a világon, sőt, ha jól emlékszem, azt mondta TG, hogy valójában a macskák uralkodnak, és mi vagyunk az ő szolgái.
1: Elmondok.
0: De ez egyértelmű, nem?
5: Hát meg tudom erősíteni, nemrégiben vesztettem el a második cicámat.
1: Sajnáljuk.
5: Van egy ilyen hülye film, igazából verset akarok olvasni.
0: Na, inkább a költészet, jó?
5: Aztán inkább lehúzzak. A költészet, ami jó, már is meg lesz. Az egyik egy szerelmes vers, a másik meg egy marihuána himnusz. Természetesen rövidek, és mindjárt odaérek, amennyiben
0: le nem húzlak.
1: Amennyiben. Nem.
5: Mint következik először a marihuána. Hű, de izgalmas ez a betépkedő. Mint mari.hu, de érzésfeszítő, és a szerelmes KGB a titkos szolga. eldönthetetlen, hogy kiképzésen vagy bevetésen. Lélegzem, kibe, pump, álom, Zsófia reggel, Zsófia este beléjesve, béketeremt ő. Hello, hello.
1: Puszi Zsófinak.
0: Hát van egy házi költőnk.
3: Látjuk, halljuk.
1: Szóval te az ételekről szerettél volna készülni, ez még kapcsolódik?
0: Nem. Egyszer voltam vendégségben egy etióp, nem többször is voltam vendégségben egy etióp családnál, és én nagyon nagy palacsintaszerű...
3: Injáró.
0: Na ez, injáró.
1: Tehát egy nagy palacsintaszerű kaja, ami minden népségnél megvan, mesélj
3: szóra. Igen, hát ez ilyen köret-szerű, egy ilyen nagy lepény inkább, amiből, és úgy eszik, hogy ez van egy speciális kis asztaluk, amin tálalják, mindenki körbeüli, és közösen esznek, és mindenféle finom raguk vannak jellemzően körülötte, és akkor tépsz az indzsáróból, veszel egy kis ragut, tunkolsz, amelyik éppen tetszik, tunkolsz, és úgy kapod be, de igazából ez az indzsáró kesernyés ízű, tehát, hogy azért nem a palacsintára asszociálok, én azért a mi palacsintánk inkább édes.
0: Én arra emlékszem, egy nagy körülakú lepény.
3: Igen, és egy ilyen minden nagy családi bulin egyébként ezt teszik, tehát ez nemzeti étel, és ezt így együtt körbeül a család, és ettából cseresznyéznek. Hát a részleteket nem tudom, én nem főztem ilyet. Hát,
0: szerintem liszt, víz, tojás, szerintem ilyesmiből
1: készül. De hát keserű.
3: De igen, valamit
0: igen, a fűszerek miatt, meg a ragú, amit a ragú miatt is lehet. Igen, de jó cucc, én úgy emlékszem. Finom. Nekem az íz lett.
3: Érdekes.
0: Haile Selassie?
3: Nem, semmi.
0: Bárki beszél róla Etiópiában?
3: Lehet, hogy beszélnek róla, én nem hallottam.
0: Szóval nem része
1: a közbeszédnek,
0: a kultúrának, nem foglalkoznak fel. Nem.
1: Miről van szó?
0: Haile Selassie-ről.
1: Az mi?
0: Etiópia. Fú. Hát a Jamaica regi.
1: Aha.
0: A patoá.
3: Ja, értem. Igen, okay. Amikor elmész a...
0: Jézus Krisztus.
1: De talán,
3: ha elmész az Addis Ababai múzeumba, ott
0: hallasz róla, okay.
3: De egyébként én nem hallottam
0: az
3: erről beszélgetést. Az etiópok
0: vágják, hogy az ő volt császáruk Jamaikában.
3: Igen,
0: azt vágják
3: tudják,
0: azért.
3: Ezt ők tudják. Jó, okay. Csak szerintem annyira természetes,
1: de hallgatók tudják vajon?
0: Hallgatók? A tilos hallgatók szerintem azért.
3: Tudjátok, mi az, ami a leghíresebb? Amit minden gyerek ismer, az Lucy. Lucy egy 3,5 millió éves előember, amit megtaláltak.
0: Olyan, mint a miocink, csak régebbi?
3: Ami Samunknak lehetne. Párja, csak nem egy időben éltek.
0: Pedig milyen szép pár lett.
3: De hogy az, amit minden gyerek, mindenki Lucy. Tud. Rettentő büszkék Lucy-re például. Rettentő büszke Etiópia arra, hogy ő sosem volt gyarmat. Ugye az egyetlen afrikai ország, aki sosem volt gyarmat. Olaszország ugyan elfoglalta, de nem gyarmatosították.
0: De Lucy... Az a beszínháború is.
3: Lucy az nem... Pár évre igen, de nem gyarmatosították.
1: Lucy az még egy előember volt, nem?
3: Igen, előember. Persze 3,5 millió évvel ezelőtt csak az lehet.
1: Én kicsit...
0: Igen.
3: És egyébként az ő vonala kihalt. Aha. Tehát, hogy nem...
0: Szegény Lucy.
1: Igen.
3: Nem találkozott Samuval.
0: Nem jött össze a románc.
1: Térjünk át egy kicsit a Kígyó-Doksi filmedre, hogy jó. Mi volt a koncepció, meg hogy egy kicsit mesélj róla, hogy hogy néz ki ez a film, meg hol lehet majd megnézni, hogy lehet elérni.
4: Igen, hát alapvetően az alapkoncepció az az volt, hogy tudtam, hogy van konfliktus a Kígyó-Kis az emberek között.
0: Te filmes vagy alapvetően. Igen. Akkor igen. Kezdjük innen. Tehát, hogy nem csak úgy kitaláltad, hogy úgy szeretem a kígyókat, de szívesen forgatni.
1: Nem, szeretem a kígyókat, és szeretek forgatni.
0: Okay. Te filmes vagy. Okay.
4: Igen. Hát az elmúlt 10 évben elég sok filmet forgattunk. Meg lehet találni, hogyha valaki szeretné, YouTube-on fönn van.
1: Mi a csatornán?
4: A Doku csatornán, vagy ha valaki beírja, hogy Indonézia négy arca, vagy a szolgalelkű óriások, vagy elefántos film.
0: Igen,
4: mindent ingyen.
0: Akkor neked volt vadelefánt kontaktod?
4: Azt hogy érted, hogy vadelefánt?
0: Hát mész a dzsungelbe, és
1: ott egy elefánt.
0: És ott rohan feléd a
4: nem, mert mi Tájföldön forgattunk, és olyan volt, hogy elefánttal mentünk a dzsungelbe sétálni, és ott megnéztük, hogy hogyan viselkedik. Illetve
1: nem, mert domestikált elefánttal, nem vaddal.
0: Nagyon kemény, amikor...
4: Hát olyan volt, hogy 9 elefánt futott felénk, mert ugye forgattunk egy olyan hölgynél, aki kvázi kivásárolja a cirkuszokból az elefántot, és egy helyen tartja egy ilyen elefánt suttogó, a Legchilert. Ő a világon a leghíresebb ilyen elefántmentő hölgy, aki meg 200 elefántot megmentett. Tehát ott volt, hogy ott álltunk a Máté Andrissal, és így rohantak felénk az elefántok.
0: Az kerek vagy lányok?
4: Hát ott lányok voltak. Aha. Ott lányok voltak, ugye?
0: Az békésen.
4: Igen, mert ugye a maszk időszakban az nehéz a hímekkel.
0: Igen, igen.
4: Szóval visszatérve úgy indultam el a kigyokról forgatni, hogy a kigyok voltak a nagyobb fókuszban, de az az igazsága, ahogyan ott eltöltöttem 2 hónapot, és egy dokumentumfilm ugye mindig kiszámíthatatlan a folyamat során. Uh-huh. Olyan emberekkel találkoztam, akik minden nap az életüket áldozzák azért, hogy ez a béke fönnmaradjon az emberek és az állatok között.
0: Tehát, hogy igen.
4: Tehát vannak olyan emberek, akik konkrétan kígyómentőként dolgoznak, tehát megvan a telefonszámuk, és ha mondjuk egy turista vagy bárki egy helyi talál egy kígyót, akkor fel tudja hívni, akár hajnali 2-kor, ők fölülnek a motorra, kimennek, megnézik, hogy milyen kígyó, hogyha mérges, akkor egyértelműen ők viszik vissza az erdőbe. Tehát, hogy van ott ez igazából egy környezetvédelmi program lenne Európában, hogyha úgy néznénk, ott pedig egy hobbi, egy misszió, amit ezek a srácok, vagy akár idősebbek is, mert egy 74 éves brit zoológussal is csináltam interjút, aki ezt csinálja 30 éve Balin. Ők minden nap ezt csinálják.
1: Beleolvastam egy interjút. Igen, olvastam, pont most mellett elindultam. Igen, nagyon hát régóta, igen.
4: Neki a házában voltam Balin, és ott 5 órán keresztül beszélgettünk, ő mesélt még, hogy hogyan dolgozott
1: a Dévidettem Borúban. Ő is benne van a filmedben.
4: Igen, benne lesz. Tehát, hogy én 5 különböző csoporttal, meg részleggel forgattam, valami a mérgekkel foglalkozik, tehát van egy francia srác például, aki 1000 kígyót tart egy Ubud melletti telken, több száz fajjal dolgozik.
0: A gyógyszeripar rész ennek a körnek valamennyire?
4: Hát ez egy nagyon kacifántos kérdés, és majd a filmben jobban kitérek rá, mert sajnos nagyon-nagyon rossz az ellátottsága az ellenbéregnek, tehát ez most több helyen is meséltem már így a filmről, és mindig kérdezték, és akkor mindig nálam volt egy adag ellenbéreg, és mondom, hogy nem, hogy nálam nem volt, de még náluk sincs, akik minden nap
0: sejtettem.
4: Mi is ott voltunk a kobrák és viperák között, és nem volt ellenbéreg, tehát hogy nagyon nehéz, sőt a filmben benne lesz egy olyan történet is, ahol az egyik ilyen kígyó mentő sajnos egy kobramorás után meghalt, és neki a család tudtam egy ilyen átfogó interjú sorozatot készíteni, tehát hogy több részletből megtudjuk, hogy mi ennek az egésznek a vonulata, és hogy ennek ellenére a testvére és a lánya tovább vitte, és csinálják tovább, mert misszióként fogják fel. Tehát, hogy nagyon, azért mondom, hogy ez...
1: Valahogy visszakapcsolódnak ahhoz a misztikához, hogy a kígyók felé hogy fordulnak, hogy igazából meg az életüket is feláldozzák azért, hogy ez rendben legyen.
4: Igen, igen, de tehát én azt gondolom, hogy elég sok analógia vonható akár magyar természetvédők között is. Tehát, hogy én nem hinném, hogy persze ez egy ilyen extrém dolog nekünk, tehát, hogy nincsenek itt, amúgy vannak viperáink, ugye a keresztes meg a
1: parlagi.
4: Nem halsz meg valószínűleg, de nagyon sok ember akár Magyarországon is az életét áldozza meg a munkásságát, meg az idejét arra, hogy az állatok rendben legyenek.
0: Pokito!
4: Is itt a Pokitóval a
0: stúdióban.
4: Igen, örülök.
0: Szia,
1: nem cica.
0: Nekem minden állata. Még a bálna is.
1: A te alapítványod, Kati, az mivel foglalkozik pontosan?
3: Az Életem Afrika Alapítvány az elsősorban Gánába, Burundiba és Kongóba dolgozik.
0: Uh-huh. És ezekben az országban jártál is.
3: Persze, de rendszeresen járok.
1: Hiszen át ismered.
3: Persze. Elsősorban a diák támogatási programjaink vannak, tehát ugye nagyon szegény gyerekeknek segítünk tanulni. Burundiban van egy gyermekotthonom, ahol 10 utca gyereket fogadtunk be, és ők vannak biztonságban és szeretetben. Ez van egy harmadik láb, az úgynevezett Afri Business projektek, mik arról szólnak, hogy egyedülálló édesanyáknak segítünk talpra állni, hogy meg tudjanak élni, és a gyerekeiket fel tudják nevelni.
1: Ugye az is sokszor előfordul, hogy örökbe fogadnak afrikai gyerekeket, és én régebben, amikor nem tudom, így belefutottam ilyen filmekbe, dokumentumfilmekbe, akkor mindig arra gondoltam, hogy elmennék oda, biztos haza akarnék hozni egy rakás gyereket.
0: Mindenki az akar hogy, hozni.
3: Igen, de nem olyan egyszerű egyébként hazahozni, tehát keményen szabályozva van, és törvények eléggé.
1: Nagyon helyesen, nem?
3: Tehát afrikaiaknak szerintem alapvetően ott a helyük, és én a helyben segítésben hiszek, nem abból, hogy a gyökereiktől kiképjük őket. Tehát helyben segítünk. Én járok oda, nem ők jönnek ide.
1: De gondolom vannak azért itt is visszaélések, mint minden területen.
3: Biztos akad, én ebben nem látom vele. Így szoktak kérni, hogy hozzak gyereket, szoktam mondani, hogy nem.
6: Pedig a bőrönbe.
1: Úristen.
3: Tényleg elképesztő sztorik vannak.
0: Két éve volt egy ilyen sztori. Igen, hogy azt hiszem egy római repülőtéren bukott le valaki, aki Afrikából egy

0: Est. Meg ezt, hogy
1: hát ugye jellemzően attól függ, hogy ki volt a gyarmatosító, az meghatározza az oktatási rendszert, Burundiban ugye a belgák voltak. Utcagyerekeket egyszerűen kimentünk az utcára, és megkérdeztük, hogy ki szeretne bejönni biztonságos otthonba, bejöttek. Tehát, hogy ennyi felkutattuk a hozzátartozókat, tehát egy utcagyereknek nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs anyja vagy nincs apja, csak nem gondoskodnak róluk, vagy legalább valami rokonsága van a gyereknek. És akkor megszereztük az iskolai bizonyítványokat, hogy amennyit jártak iskolába, az legalább már meglegyen, és akkor kerestünk sulit, és a megfelelő iskolába beirattattuk őket. Bérlek egy házat, van két nevelő, aki felváltva 24 órában van a gyerekekkel, mint anyuka funkciót tölt be, tehát főz rájuk, a gyerekek ugye Afrikában a házi munka az jóval az keményebb, mint nálunk, tehát mindenki maga mossa a ruháit, takarít, stb. Tehát ezeket ők csinálják maguknak, hordják a vizet, stb. És hát borzasztó gyenge Burundiban az iskolarendszer, az állami, most éppen ki szeretném onnan menekíteni a gyerekeket és átvinni magámba, mert tragikusan gyenge.
2: Mennyi időt töltesz Afrikában egy évben?
0: Épp ezt akartam kérdezni.
1: Én 2-3 hónapot vagyok kint évente, úgy nem összesen.
2: Ahhoz képest, hogy milyen munkát csinálsz?
1: Nem olyan sok, mert mindenhol megvan az alapítványnak a helyi vezetője, aki végzi a dolgát, és én nekem itt van dolgom pont, hogy a támogatókat...
2: És ezt te intézed, te teremted meg az anyagi hátterét ennek az egész.
1: Igen, magán emberek dobják össze az összes támogatást. Tehát így több mint 50 gyerek van most így a látókörünkben.
2: Akkor Lici, mondd már be az alapítványod nevét, meg az adószámát,
1: Facebookon tudtok legkönnyebben megtalálni, Afrikata Életem Afrika.
2: Jó, támogassátok, fiúk, lányok, ezt ne csak minket támogassátok.
0: És jó, tudom, hogy vagy legalábbis nekem van egy-két-kettő csaj ismerősöm, akik voltak így időszakosan egy alapítványon keresztül tanítani kint.
1: Igen.
0: Hogy te is szervezel európai.
1: Nálunk ezt most fog beindulni, első körben valószínűleg inkább Gánában, mert Gána biztonságos, Burundi beutazása nem javasolt ország, tehát ott a turizmus nem igazán létezik, meg önkénteseket is nehezebb küldeni, de Gánába igen fogunk küldeni, lehet menni egy általános iskolába, akivel kapcsolatban vagyunk, és ott mindenféle munkákat végezni, illetve vidéken egy kis faluba is várják a vállalkozó szellemű, nomáddabb életmódot bíró önkénteseket.
0: Kalandorokat.
2: Én megpróbálom ezt a piros gombot.
0: Piros gomb.
2: Megnyomtam a piros gombot. Szia, ha szemadásba vagy.
0: Hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Szia, jó reggelt.
3: A neten hallgatom a műsort, nagyon jó a műsor.
0: Köszönjük.
3: De háttérbe szól valami zene, ami egy kicsit zavaró.
2: Lehúztam.
3: Nem tudom, hogy technikai hívok nálam, vagy nálatok.
2: Lehúztam.
3: Nálatok van, akkor mást is zavar.
2: Lehúztam.
3: Sziasztok.
0: Hello.
2: Valakit zavart a zene a háttérben, most komolyan?
0: Igen, hát hangos volt lehet.
2: Nem volt hangos.
0: Nem?
2: És ez egy Ozzy mix, ez tök jó mix. Hagyjuk már, visszatolom.
0: Nem akartunk elmenni zenére.
2: Igen, megcsinálhatnánk azt, hogy jó, akkor most kis születkezik, fölbasszuk a zenét, aztán kimegyünk cigizni, de nem vagyunk olyan szararcok, hanem maradunk, és továbbra is szórakoztatunk titeket kitűnő történetekkel. Mondjuk be még egyszer, hogy kik a ma reggeli vendégeink, ugye járatunk fesztivál.
1: Bodó Katalin Afrikata.
4: Én pedig Csapó András vagyok, filmes.
2: Köszi, hogy eljöttetek, fiúk, lányok.
0: Igen, izgalmas. András, neked mi a következő terve? Következő terved? Tehát mi a következő filmed, vagy projekt, amiben részt akarsz venni?
4: Hát alapvetően ugye most még az egy nagy projekt, hogy ez a film elkészüljön.
0: Persze, az utómunkavágás, stb. Hangolás, tehát, fényelés.
4: Igen, tehát azért most előttünk van még egy fél év, ami az utómunkáról szól.
0: Pont elég egy következő kalandra való felkészüléshez.
4: Így van, tehát azért én próbálom úgy optimalizálni az időket, hogy legyen kaland is, el is fáradjak, elég is legyen egy picit, aztán pedig jó itthon ülni a kényelmes, iható csapvízben és a melegben, tehát
2: ez is... Iható csapvíz, ez mekkora?
4: Hát ez hatalmas kis, de ezt nagyon sokan elfelejtik. Nem is veszik észre, nem is azt, hogy elfelejtik.
0: Nem is veszik észre.
2: Természetes a legtöbb embernek.
4: meg az, hogy azért itt élünk, és
2: milyen kurva jó dolgunk van.
4: A felső 10%-ban vagyunk akárki,
2: akárhogy is nézzük, így van.
0: Relevatív élményeitek voltak eleinte ezzel kapcsolatban?
4: Hát én pont tegnap meséltem amúgy az első ilyen sztorit, amikor 2015-ben két hónapot voltam Ázsiában, és jöttem haza, és a Charles de Gaulle-on szálltam át,

0: De hát azt hiszem, hogy ilyen 30 forint maradt a számlámon, és annyira szomjas voltam.
1: Az ismerős.
0: 4 óra volt az átszállás idő, és ott ültem fél óra kezdve, hogy mindjárt szomjálok, de nem tudok megvenni egy vizet, és akkor rájöttem, hogy kimegyek a WC-be, és tudok inni a csapból. Igen. Úgy ittam, mint valami, aki a sivatagból jött. Uh-huh. És akkor úgy rájöttem, hogy amúgy ez mekkora luxus. Meg hát, hogy az, mi ezzel húzzuk le a WC-t, tehát az meg már pazarlásnak.
2: Ivóvízzel konkrétan.
0: Na mindegy, szóval én azt gondolom, hogy talán most azért az aszállyal jobban fogunk foglalkozni, meg a természetvédelmi dolgokkal.
1: Igen, ma reggel is megöltöztem a kertbe, reggel 5-kor.
0: Tehát, hogy nagyon sok releváció volt, de ugyanúgy nekem is Ázsiában a gyerekeknek a helyzete, az, hogy hogyan nőnek fel. Szerintem nagyon nagy szeretetben ott Ázsiában a legtöbb helyen, meg boldogan, uh-huh. de óriási szegénységben. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon meg kell becsülnünk mindenünket, ami van. Tehát, hogy még aki a legrosszabban él, az is viszonylag jól él. Tehát egy olyan szisztémában vagyunk, ami...
2: De hogy látod, jobb helyzetben vannak az ázsiai gyerekek oktatás szempontjából? Vagy ott is vannak ilyen alapítványok, akik segítenek Európából? Vagy teljesen más kultúra?
0: Indonéziában amúgy az oktatás szerintem a helyi viszonyokhoz képest nincs rossz helyzetben. Tehát jó az iskolák, tehát egy magyar ember bemenne egy helyi iskolába, azt mondja, hogy szörnyű állapotok vannak, mert omló falak, és nem tudom mi, de ugye ott minden
1: ilyen
0: gyorsan elodálódik, igen.
1: Igen.
0: De maga a rendszer az működik, tehát, hogy bejárnak a gyerekek, uh-huh. oktatják őket, tanulnak, cserkészkednek, mennek ide-oda, tehát, hogy az azt
1: és
0: szerintem jobb.
1: Én úgy láttam, hogy a szülők, vagy általában a családok nagyon sokat áldoznak az oktatásra. Tehát, hogy nagyon fontos.
0: Hát, igen. Csak nehéz erről beszélni, mert alapból, ha csak Indonéziáról beszélünk, az egy 17 000 szigetből álló ország. Igen. Tehát, hogy most az, hogy Bali mi van, vagy Jáván, okay. azok mindig... Persze, igen.
1: Na, akkor tartsunk egy kis zenészünetet most, akkor már tényleg.
2: Pokito is szétesett itt az elmúlt percekben.
1: Látom, a vendégeink is. Jöjjön akkor az Ozi Mix-e. Ja igen, a Tilos Rádiót hallgatjátok az FM 90.3-on, ez itt a Tandori Szalon Tüdő. Hamarosan jövünk egy rövid zenei szünet után.

Még olyat szállam nem támogat, írom a számokat, sávokat halmozok, mondj még egy okot, nem halmozok, inkább elindulok. Mert messzire nem jutok, a helyzet nem változott, kajeszekben nyácsorok, otokos nácsorok. A többi csúró, a világ mégis így jó, elszarsog, az összességi hang szóló. Nekem szinte mindegy, hogy milyen szinten büntet az összes büntet, amit meg nem szüntet. Életem csak lebeg, felül közé megyek, gyönyörű lányetet, simogatok ezek. Élvezek, ha eszek, nyalogatom a sebet, talán ezzel is nyerek még egy boldog hetet. Maradj közé, maradj, mint a soró. Tudom, hogy mindegy, de

0: maradj igazi, maradj igazi, maradj igazi, maradj igazi, maradj igazi, maradj igazi, maradj igazi. Kalap, pohár, kinyújtott tenyér, sapkámban és más szakszáraz kenyér. A könyeked nem vagyok a legnagyobb csükvadász, hanem csak az a tiad, amit megtalálsz a napi programom. Rendkívül egyszerű, általában nincs benne semmi tervszerű. Reggel, amikor felkelek a kölköket, kergetem, meglátok egy kurrát, farkam, tekergetem, ha jön az est. Nem vagyok rest, kocsmában mindig bebaszok egy feles. Rendszerű nem megy, hanem több lesz belőle. Mikor úttörő voltam, azt mondtam előre, a piát rendszerű, jól bevedelem. Mire felkalap a kibaszott idegetelem, hogy mi lesz velünk, már nem érdekel. Lehet, hogy megdőlünk, mire eljön a reggel.
1: Maradj igazi, maradj mindig sóró. Tudom, hogy könnyű, de ide.

like that, you'll pop some old shit.

0: Béla.
1: Igen, ő a Petruha szervező.
0: Na akkor visszajöttünk? Visszajöttünk, kedves Tilos Rádió hallgatók.
1: Visszajöttünk a Tilos Rádióba. Puszi
0: mindenkinek, ez itt a Tandori.
1: Ez itt a Tandori szalontüdő.
0: Hector most nincs itt, de itt van Henci meg TG, és itt van a kedves vendégeink is. Szia Kata!
1: Szia András!
0: Szia András!
2: Hello, sziasztok!
0: A járatlanatok... Igen, folytassuk!
1: Folytatjuk
0: igen,
1: igazából
0: persze.
1: A beszélgetést, ugye a mezitlábas járatlan utakon fesztivál kapcsán hívtunk meg benneteket. Ugye attól mezitlábas ez a fesztivál, hogy a nyári sessionben úgymond mezitláb lehet rajta
0: részt venni. Mert ugye általában ez ősszel van, ugye ez a...
1: Mert ez általában novemberben
2: igen,
1: van,
2: igen.
1: Ugye?
2: Tehát alapvetően úgy kell elképzelni, hogy a járatlan utakon fesztiválnak a legnagyobb rendezvény az általában novemberben van, az egy ilyen több ezer fő által látogatott utazós rendezvény, ahol öt teremben egyszerre szimultán mennek az előadások, rengeteg előadóval, bloggerrel, újságíróval, filmessel, vetítésekkel, mindennel, és ez a mostani, ami most lesz majd július 3-án és 5-én, 5-én között a Csattogóvölgybe, itt a Dunakanyarba Verőce mellett.
0: Ja, azt hittem egy héttel korábban. Akkor lehet, hogy el tudok menni.
2: Na, az tök jó lenne.
0: Átnézek. Figyelj, ennek ott lakok a szomszédban.
2: Hát akkor mindenféleképpen.
0: Akkor átnézek, jó.
2: Mert ennek meg az a lényege, hogy egy picit lelassulunk, picit lehet kapcsolódni, kevesebb kötött program van, több a szabad program. Tehát, hogy
1: de lesznek itt is előadások.
2: Lesznek egész nap. Tehát, hogy ha valaki előadást szeretne, vagy tanulni, vagy informálódni, akkor egész nap tud. De mellette sokkal több olyan szabad program lesz, ami választható, meg többet lehet beszélgetni, tábortűz mellett lenni, ott aludni, tehát ez egy olyan szempontból szabadabb dolog, hogy ott lehet aludni, ott lehet beszélgetni,
0: sátrazás,
2: sátrazás, igen, tehát hogy mindent megtalálnak a honlapon az érdeklődők, és ott ki lehet választani, hogy csak oda jönnél egy napra, vagy ott aludnál velünk, tehát hogy teljesen
1: ez
2: választható.
1: Belépős buli,
2: igen, de szerintem nagyon-nagyon jó programok van. Ugye.
0: Szerintem téged felírnak a guest list.
1: Köszi.
2: Szólok majd az érdekedben.
1: Köszönöm szépen.
2: Egy pokító is jöhet.
1: Szóval kutyabarát a fesztivál.
2: Kutyabarát, igen.
1: De hogy képzeljük el ezt az előadást, hogy ott leültök, elmesélitek, hogy kimentetek, ezt csináltatok, azt csináltatok?
2: Nem, teljesen profi meg van szervezve, tehát lesz kivetítő, fogok én is filmrészleteket mutatni.
1: De jó.
2: Tehát, hogy egy teljes körű...
1: Az új dokumentumfilmet mutatsz részleteket?
2: Igen, elsőként ott fogok mutatni, illetve már az állatkertben mutattam pár részletet, de lesznek nagyon érdekes előadások, például Sebestyén Flóra, ő Tongában bálnák között dolgozott.
0: Tongatapu,
2: igen,
0: a dátumválasztó.
2: Igen, tehát, hogy meg a Female Yeti.
0: A Holnapszigete, ugye? Olvastátok? Umberto Eco, a Holnapszigete, az ott játszódik.
2: Igen?
0: Igen.
2: És például, amit mondtam, hogy a Female Yeti, ugye ő egy hegymászó lány, hölgy barátom, tehát ő ugye 8000 méter fölötti csúcsokat hódít meg, és ő is élőben előfogadni és mesélni. Tehát, hogy nagyon sok...
3: Most
2: Patagóniáról fog, igen. De ezért jó ez a rész, hogy most előad a Patagóniáról, és utána bármikor a szünetben vagy este
1: igen,
2: lehet beszélgetni vele.
1: Igen, megmászta a Fritz Royt. Vagyis nem tudom, hogy sikerült-e neki, de rámászott.
0: Nekem egy barátom ott snowboardozott fél évet.
2: Wow.
0: Előtte halász volt.
3: Szóval 2,5 napon keresztül folyamatosan mennek az előadások, és mellette rengeteg workshop van, ami részt lehet venni, ez a hangtározáson keresztül a jógán át, bármi lehet.
1: Úgy hallottam, hogy lesz túlélő.
0: Ez egy jó kis hippi fesztivál?
2: Ez egy ilyen tematikus hippi fesztivál.
0: Urban hippi, szóval oké.
3: Tehát aki az utazás szerelmese, főként az alternatív utazás, tehát nem
0: szóval
3: az utazás
0: turisták ne jöjjenek.
3: Jöhetnek, bárki jöhetnek ők is, és tanulni lehet. Tehát, hogy pont persze. Az a jó, hogyha ideig turist irodán keresztül mentél, de szeretnél egyéni szervezésbe menni. Itt mindenki tényleg nagyon tapasztalt és nagyon szívesen segítenek. Meg fognak jelenni az európai kalandoktól kezdve az világ minden szegletébe kalandok, tehát nagyon sokat lehet tanulni egymástól, hogy mit, hogyan érdemes csinálni.
1: Hány előadó van egy ilyen fesztivál?
2: Hát szerintem körülbelül óránként új előadás van, tehát hogyha azt nézzük, szerintem
1: tudzatni.
2: Most
0: sok
2: előadás van, meg sok program van, de tényleg nem csak utazóknak szól, amúgy, hanem aki a világot meg akarja ismerni, és esetleg innen szeretné kicsit könnyebben tájékozódni, annak is nagyon érdemes eljönni, egy jó társaságra fog találni, az biztos.
1: Oké, tehát akkor ezt a Járatlan Utakon Fesztivált a Járatlan Utakon...
0: Ezt akkor letudtuk, akkor ezt oké, ezt megoldottuk.
1: Járatlan Utakon pont, ahol meg tudjátok nézni a programokat. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy megjöttek az utódaik.
0: Hát igen, fel kell a nemzet.
1: Fel kell a nemzet.
0: A nemzeti felkelés a következő műsor.
1: Akiket nagyon várunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.
0: Jó, figyelj, még egy programajánlat be kell mondanom.
1: Még egy programajánlat, nem egyet.
0: Egyet, biztosan kell. Nem, várj, azzal kezdeném, hogy DRS, drága DRS kollégám, eszméletlen jó voltam a reggeli mixet.
1: Üdvöltöttem a kocsiba a dugóba, hallom, mindenki örült.
0: Visítva deszkáztam körúton a Jimmy Somerville-re.
1: Én is. És előtte, amit nyomott az MTV-s.
0: Az összes számot lejátsz, amit 20 éves koromban DJ-ztem, kb. Lejátszott a DJ-zettemet.
1: Nagyon jó volt.
0: Kell a... Na, szóval köszi DRS.
1: Jó voltam én is.
0: Ugye jó volt?
1: Nagyon jó volt.
0: Na, és akkor még egy kis programra járva. Tud, nektek mutattam ki, nem mi ez a...
1: Orfű.
0: Két szó. Orfű. Szóval szombaton a Csókolomban játszunk az Orfű Fesztiválon, ha valaki arra tekerek.
1: Fishing on Orfű.
0: Így van. Fishing on Orfű. Szóval ezt akartam bemondani még. Mi van, srácok, csajok? Elköszönünk?
1: El.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon jó voltatok.
3: Köszönjük. Sziasztok.
0: Köszönjük nektek is, hallgatók. Maradjatok továbbra is velünk. Hamarosan fel kell a nemzet. Tilos Rádió FM 90.3.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéstéjából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes déleurópai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
2: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvania, Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített, 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Piros.
1: Sziasztok, ez a nemzeti felkelés.
0: Reggel. Mellettem Balázs.
1: Ne üljek veled szembe, így, hogy nincs a Bence. Mert
0: ne
1: ma,
0: üljél, az
1: mert ma nincs a Bence. Innen üzenem, hogy azért is érkeztem már zavarba ejtő pontossággal, mert ugye amikor itt van, akkor nem szívesen szerzek neki örömet
0: így
1: ezzel.
0: Van, így van.
1: De ma annak nem volt kockázat.
0: Reméljük, még igen, hallgat minket.
1: Hát ülök akkor szembe, jó?
0: Na, gyorsan reagálok a múltkori műsorra. Gyónik.
1: Igen.
0: Gyónik, utána néztem a... Nagyon érdekes, ugye a egyes szem harmadik személy lehet Gyón, és lehet Gyónik. A Gyóniknál zárójelbe odaírja az internet, hogy hiperkorrekt. És a Gyónik, vagy Gyón, az egy úgynevezett álikesige, és azért történik meg ez, hogy az egyes szám első szemében gyónok, hiszen ha gyónom, akkor már tárgyal.
2: Álikesige. Már, ilyen világban élünk, amikor, hogy már az se igazi.
0: Már amikor hallgattak titeket, akkor eszembe jutott, hogy mintha lett volna említés erről nyelvészetből az álikesigékről, és valóban a gyónni az egy álikesige. Úgyhogy ezért...
2: Tanultunk ilyet a iskolában, hogy álikesiget?
1: Hát, ugye, nekem nem rémlik ilyesmi.
2: Felszólítottak, hogy mondjanak.
0: A magyar szakon biztos, hogy tanultunk az egyetemen, de a gimiben meg nem mondok.
1: Oda is.
0: De nem jártál be rendesen az órákra, mert már nagyon menő voltál.
1: Ezzel nem tudok vitatkozni.
0: Jó, mondjuk én sem jártam rendesen az órákra, de ez megakadt bennem. Úgyhogy...
2: Két bölcsész. Kokfájtól.
0: Úgyhogy... Szóval ennyit a nyomokról, illetve még annyit, hogy elfelejtettem, hogy a Béni egy másik fajta szójátékot játszik, mint én, úgyhogy gyorsan beírtam, mondom, jó van, ez most egy könnyű győzelem lesz, beírtam, hogy Gyónik, meg azt írta, hogy egy nulla találat, mert hülye gyerek, te egy másikat játszol, nem azt, amit a Béni.
2: Úgyhogy... Na akkor ezek szerint...
0: De mondjuk nagyon...
1: Nevetséges az elbírálás.
0: Nagyon keményebbeket kaptam az angolban, mert pontosan mondtam, hogy még a Béni azt is mondta, hogy a Wordle mennyivel könnyebb, ugye, ami tényleg igaz, ugye ezt egy 25 betűs ABC-ről beszélünk, szemben egy nem is tudom mennyi a magyar a CC J-kkel együtt, meg mindennel. Összesen együtt?
1: Hát abban az XY minden Q.
0: Jó. Szóval legalább 42.
2: E-E.
0: Így van.
1: Igen, ezek a magyar betűk.
0: Hát ugye a magánhangzók teszik nehezebbé. Ugye. Na mindegy, ezzel szemben azt sikerült feladványnak kiadni ugye az angol akkor tud nehéz lenni, ha mondjuk magánhangzóval kezdődik, és magánhangzóra és végződik, ami nem Y, hiszen az Y végül is nem is magánhangzó, csak úgy hangzik. És az emoji szót sikerült kitalálnia nekem, és a következő nap meg az elebájt, ami szintén nem kézenfekvően jut eszedbe, ráadásul ugye magánhangzó ismétlődés van benne, ami nehezíti. Na, csak ilyen érdekességből mondtam, hogy mert hallgattak titeket, és ez olyan kis
1: játék a
0: érdekes beszélgetés. Hát ugye én ilyen tradicionálisan,
1: tudom, igen,
0: kivéve a tilos reggelt, minden reggel megcsinálom a magyart, az angolt.
1: Mert... Tudom, hiszen amikor ugye elmegyünk túrázni valahova, akkor csináljátok csapatban.
0: Igen, igen.
1: Én egyedül ott csináltam ilyet.
0: Valahol. És ugye még csinálom, azt a családdal csináljuk a Connections-t, az jóval nehezebb bárminél.
1: Az mit, mivel
0: kérdezik? Az 16 darab szót földob, és 4 csoportba kell osztani, és nem tudod mi alapján. És erre kell rájönni.
2: Az úgy könnyű, hogyha én osztom, nem tudom mi alapján.
0: Hát igen, csak ugye az a baj, hogy 4 próbálkozásod van, és hogyha nem sikerült, akkor vesztette. Azért nagyon nehéz, mert amerikai, és nagyon sok az amerikai. Tehát most az volt, hogy az volt az egyik csoportnak az összefoglaló, hogy mindegyikben van mental, ugye, és a mental az lehet a kandalló párkány, de lehet a Ricky Mantle is, aki meg mit tudom, hogy baseball játékos mondta, és akkor rakd össze, hogy...
1: Már itt elbuktam.
0: Igen,
1: volna,
0: hogy dining
1: a
0: room...
1: A baseball játékosom.
0: Dining room New York. Oké. Okay. Szóval nagyon ravasz. Azt játsszuk a gyerekeimmel, és így megosztjuk, hogy kinek hogy sikerült. De amikor rájössz, akkor nagyon jó kis sikerélményt tud adni.
1: Hallgassuk meg a listát.
0: Kedves hallgatónk!
3: Szervusztok, jó reggelt, Csaba vagyok.
0: Parancsol, Csaba.
3: Az jutott eszembe, hogy mondtátok, hogy mennyi betűnk van, hogy tényleg mennyire nem magyar ABC, vagy mennyire nehéz ez egy külföldire.
1: Ugye valójában a helyes szakkifejezés erre a hang, nem a betű.
0: De te mondtad rosszul. Hanna,
1: és rögtön ki is javítottam magam, mert megjelent előttem Zsilka professzor arckifejezés.
0: Mondja Csaba, ne hagyd magad.
3: És le is kell írni, tehát hogy végül is ez egy, mondhatni, hogy nem tudom, egy devolúció volt, hogy annak idején volt nekünk egy ősi írásunk, és a közös születeni karakter készített, hogy, hogy valahogy az írás...
0: Csaba, elvesztettünk. Halló?
1: Levédiában nincs tévedő.
0: Itt most megint hallunk, igen.
3: Jaj, de jó, kijöttem a gödörből. Na, szóval csak annyit mondtam, hogy régebben volt nekünk egy ABC-nk, és én nem hallottam azt, hogy hallottam arra, hogy ugye a múltban kevesebb hanggal beszéltünk valabár lehet, hogy így van, de ott majdnem fele ennyi karakterkészlet elég volt leírni a magyar beszélt nyelven. Tulajdonképpen egy devolúción mentünk át, és hogy ezzel megnehezítettük mindenkinek a dolgát. És elképzelhető lenne az, hogy újra egyszerűsítsük mondjuk a... Hát mert persze a szívem szorul össze.
0: Egy apróságot kihagysz az elméletedből, kedves Csaba, hogy azért lett több hangunk, mert a jövevény szavak miatt, ugye a magyarba eredetileg nem volt például C, nem volt Z, G, Z.
3: De miért ne lett volna, hát Gyula, Csaba, hát a neveink azok azért nem tudjuk, voltak,
0: akkor... G az talán volt, mert ugye azért lett a Gyüngyiből gyűrű, mert akkor még Jane nem volt. Na, a lényeg az, hogy egy csomó...
2: Na,
0: jövevény szó jött.
2: Vitatkozni fogok.
3: De bocsánat, várjátok, erre nincs bizonyíték.
2: Hát ez az, pont ez az.
3: Tehát, hogy azt, hogy azért lett volna az ABC, mert hogy a jövevény szavak, és hogy előtte nem volt elég hangunk, ez semmi nem bizonyít.
0: Nem az, hogy Csaba, nincs olyan, hogy elég hang. Minden hang elég, amivel ki lehet fejezni a nyelvet ezzel. Én nem vitatkozom, csak azt állítom neked, hogy azzal, ahogy ugye hát a világ olyan nemzetközivé vált, jöttek be olyan szavak, amiket először ugye átfordítottunk a saját meglévő hangkészletünkre, aztán meg átvettük őket később úgy, ahogy voltak. És ezzel szerintem, az egy kérdés, azon lehet vitatkozni, hogy ezzel gazdagodott a nyelv, vagy vesztett vele. Szerintem inkább gazdagodott, de ez nyitott kérdés.
3: Én ezt nem vitatom, hogy gazdagodott, de ugye pontosan ez valahogy egy picit olyan érzésem van, mint hogyha egy nehézséget jelentene ez a gazdagságnak a megismerés, ami nem az írásbeliségnek abban a részében rejlik, hogy mennyiféle betűvel írjuk le a szavainkat, tehát ezen túlmutat szerintem a gazdagságunk, de hogy csak egyáltalán a gondolatkísérlet erejéig most játszottam el azzal, hogyha megpróbálnak leredukálni az írásunkat, mennyivel könnyebbé tennénk egyébként valószínűleg mindenki számára a magyar nyelven való kommunikációt, ennek a megértését, mert egy csomó olyan fölösleges dologtól, amit lehet, hogy mi...
1: De most magyart tanuló idegen ajkúakról beszélsz, vagy pedig...
3: Igen, hát, az egész világról rajtunk.
1: Hát figyelj, azért az... Ott azért nagyon sok más szempont is felmerül, ami miatt nekik nehéz magyarul megtanulni, nem csak a hangok, és nem elsősorban a hangok, hanem inkább az, hogy strukturálisan különbözik a nyelv, ugye a nagy nyelvcsaládok nyelveitől. Tehát a gondolkodásmód, illetve ugye ez az agglutináló jelleg, ami miatt...
0: Hát más a szintaktikánk.
1: Igen.
3: Igen, de...
1: Nem a hangok a legnehezebb.
3: Nem, bocsánat, nem a hangok, tehát a leírása, hogy ugye ezek gyakorlatilag, hogy miért használunk elipszilonosiét, és lehet folytatni.
0: Az hosszú vita, és jogos vita.
3: Tehát, hogyha most tényleg én azt mondom, hogyha informatikailag közelítenénk meg, és egy egyszerűsített verziót akarnánk csinálni, akkor ugye az értelmezhető lenne, tehát megőrizni az értelmi részét, de lemondana azokról a művészi sallangokról, most szabad ilyet mondani, úgyhogy minden tiszteletet.
0: Nézd, írásban lehetne egyszerűsíteni, ezzel egyetértek. Igen, például, ugye, ha nem kéne kötelező jelleggel az ékezeteket oda tenni, az esetek 99%-ában megértjük ékezet nélkül a ugye? Szöveget, hiszen a korai SMS-ekben ugye kénytelenek voltunk angol karakterkészlettel SMS-edni.
1: Hát egyszerűen előfordul, hogy vissza kell kérdeznem valamiről, hogy most akkor...
0: Persze.
3: Bocsánat, neheze halagolás, de még nem csak, hogy ékezetek nélkül megértik, hanem ugye a nyelveknek a, nem is tudom, 90%-át úgyis értelmezni tudod, ha nincsenek magánhangzók, és úgy vannak leírva.
1: Az igazság, hogy szerintem egy nyelv komplexitásának nincs igazán köze ahhoz, mondjuk, hogy mekkora a hangkészlet. Tehát a legnagyobb hangkészlettel rendelkező nyelv a világon az a tá nyelv, az ott száznál, száz fölötti hang van.
0: Hol beszélik a tá nyelvet?
1: A Kalahári sivatagban élő, mindjárt megmondom milyen
0: népcsapat. Nem a
1: Sao, talán Sao, mindjárt gyorsan megnézem.
0: Nekik van a legtöbb hangjuk?
1: Igen.
0: Jé.
3: Hát de nincs ABC-jük.
1: San.
0: Van ABC-jük, kérdezi Csaba.
1: Mármint írt ABC-jük?
3: Írott ABC-jük,
1: nincs,
3: persze.
1: Tudtam, ma nincs.
3: Hát jó, hát így valamit valamiért.
1: Igen. De van valamilyen átírási módja ugye erre azért erre a hogy mondják, tehát a erre az Unicode táblázatra, amiben használható, de hát ez egy nagyon pici népcsoport egyébként.
3: Most egyébként mondtatok még valamit?
0: Mondhat.
3: Hogy visszakanyarodva arra, hogy elhagynánk az ékezeteket, tehát azoknak, akik egyébként beszéljük a magyart, nem jelentene problémát, de aki még nem beszéli annyira, hát ott azért lenne ám gondolkodni való.
0: Na igen, de szerintem nincs ember a világon, aki úgy kezd magyar tanulni, hogy az írással. Mint ahogy kínait, meg japánt se úgy kezdenék tanulni, hogy az írással, hanem megpróbálnék beszéddel, vagy akár még a göröggel is beszéddel, és aztán megnézni, hogy jó van, akkor próbáljuk meg az írást is.
1: Igen. Jó, hát most már megnéztem.
3: Lehet, hogy írással tanulnék.
1: 2500 anyanyelvi beszélője van ennek a nyelvnek. Tehát lehet, hogy nem tesz jót a nyelv fennmaradásának, hogyha ennyire komplex.
0: Igen. Na.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Mi köszönjük. Köszi, szervusz Csaba.
1: Kösz, hello.
4: Én a büszke nemzeti vonalat vinném tovább, tehát hogy nem csak hogy az elipszilont és a jét nem vonnám össze, hogy mi a különbség, hanem még bevezetném a nyitott e írásban történő rögzítését is, kettő ponttal az e felett, hiszen erre van
1: voltak,
4: példa.
1: Igen. Tehát hát a mondjuk a
4: Tiszán innen Dunán túl korábbi kiadásaiban nagyon szépen van, jelölve volt a két e közötti különbség, amit ti budapestiek közelébe se jöttetek, jó, nem tudjátok, okay. Még csak
0: ha
4: nem
0: is befejezted tudják. Ha befejezted a bifelésünket, szólt, akkor mondok neked valamit.
1: De igen, annyit, hogy a népdalgyűjtéseket például még így jegyezték le, hogy igen, jelezték a szövegben.
0: Te,
1: a,
0: bizonyos szépen végezed
4: van. 43 hangunk van.
0: Speciál az elipszilon meg a jé szerintem, én nagyon szerettem és nagyon büszke vagyok rá, hogy gyakorlatilag sose hibázok vele, de attól még nem egy életben van fontos dolog, és nagyon nehézé teszi sok embernek az életét. Viszont ami a nyíltet illeti, és a budapestiségemet, arról egy történetet fogok elmesélni most nagyon röviden, amikor szokás szerint elkéstem az egyik magyar nyelvészet órámról, mert a kutyákat vittem állatorvoshoz, és kutyástul mentem be, és a tanár egy rendes tanár volt, és nem az volt, ami általában szokott lenni, hogy amikor belépsz késve, akkor azonnal menjen ki.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nem, jó reggelt és viszontlátásra, inkább így szokták csinálni, nagyon viccesen a keményebb tanárok. És azt mondta, hogy jó, akkor mondjam azt, hogy emberek, azt hiszem ezt a szót kettem.
4: Emberek!
0: Na, és én azt mondtam, hogy emberek, és azt mondta, hogy maga hova valósi? Hát mondom, lányványosi vagyok, és a szülei, hát mondom, anyám Szabolcsi. Mondtad, jó, akkor nem érvényes. Mert hogy állítólag én ott neki mondtam nyílt el, ahova kellett. Magam nem tudtam erről, de hogy a túlélni túlélnek.
1: Ez fonetika óra kellett legyen.
0: Hát azt hiszem nem fonetika volt, csak valamiért erről szólt a beszélgetés. Ja.
4: Egyre inkább ez a benyomásom, hogy...
0: Hogy a bölcsészkarnak van értelme.
1: Ezzel kaptál hozzá?
4: Hát, tessék?
1: Kedvet kaptál hozzá?
0: De figyelj, azért az első fél évben, amikor középkori irodalom kapcsán a könyvkötészetről tartottak órát, ez nem tudom, neked megvolt, de én ott konkrétan azt hittem.
1: Régi magyar nyomtatványok
0: című tantárgy. Igen, régi magyar nyomtatványok.
4: Az nekem tetszett volna, az jó.
1: Aha. Egyébként...
0: A csirizelt oldalú lapok.
4: Ja, hogy nem a tartalma nem, volt, nem, meg a igen, korszakok,
1: volt,
4: meg
1: volt technológiai része is valóban, de hát ez, talán... egyébként ez fontos, tehát azért ennek... Hát
0: mert, főleg, mert, hogyha mondjuk könyvrestaurátor akarsz lenni.
1: Nem, mert a technológiának van azért a hatása a tartalomra, tehát mondjuk, hogyha a könyvkötészet nem jutott volna el addigra odáig, hogy már ilyen vastag könyveket be tudnak kötni, akkor mondjuk a Don Quixote nem született volna meg.
0: Oh.
1: Az volt például ugye a maga idejében a leghosszabb
0: Na de hát megcsinálták volna, sok kis vékonyból összerakták.
1: Nem, van a technológiának hatása tartalomra, ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom én, az, hogy 45 perc volt egy lemez, az azért volt, mert annyi fért egy lemezre.
0: Ja, persze, meg hát másfél óra volt egy hollywoodi film, mert az alatt tolvadt el a jég a légkondiba. Ja,
1: na, tehát,
0: persze.
1: Hogy ezek összefüggenek, ezek a
0: ez
1: kérdések.
0: Igaz. Ilyen szempontból igaz. Na, mindegy, szóval, hogy igen, Lacikám, ennyit a nyílt erről. Folytasd a székfoglalódat a magyar nyelv védelmében.
4: Ennél messzebbre első lépésként nem szaladnék, szerintem kis lépésekbe kell haladni, de azzal meg továbbra is vitatkoznék, hogy melyetök mondta azt, hogy cségyi hangzók azok igen. Nem voltak eredetileg, hanem a
0: idegen... Gé nem volt. Meg,
4: hát Csét és Gyét is mondtatok, erre volt a hallgatónak a gyors válaszata, hogy Gyula és Csaba.
0: Gyé volt. Csél és Cs is lehet, hogy volt. Bocsánat, ebben tévedhetünk, de abban...
4: Ezek nyilván minden elméletek... Igazolni nem tudom, hogy volt, de ami fennmaradt ősi kereszt, ősinek tekinthető keresztnevek, azok meg valamiért így maradtak.
0: Még egyszer mondom, Lacics le, Cs és Gyé volt pont. Oké, végeztünk, ezt rosszul mondtuk mind a ketten a Balázsra.
4: De nem maradt más, amivel vitatkozzak.
0: Ugye ezek minden elméletek, a finnugor rokonság is elmélet, és ugye most már egy erősen vitatott elmélet, és az is egy elmélet, de még az egyetemen így tanították nekünk, hogy a lándzsa és a gyűrű azért ejtődik ennyire másképp, pedig mind a kettő ugye a törökből jön, mert két különböző korszakból jöttek, a gyűrű sokkal korábban, akkor még a dzsé nem honosodott meg a magyar nyelven, és ezért gyűrű lett a dzsüncsüből, a lándzsánál meg már tudtunk dzsét mondani. Az angolban erre remek példa, hogy vannak olyan szavak, amik pontosan ugyanazt jelentik, warden, guard. És ott is az az elmélet, hogy a warden az a régebbi, a guardra ugyanaz jelentése.
1: Érződik is rajta.
0: Igen, úgy is érződik. És, amikor a franciából, vagy hát normandiai nyelvből ugye bejöttek ezek a szavak, akkor az angol még nem volt felkészülve a G-vel, és ezért warden lett a guardianből, gondolom én, vagy nem tudom miből, és később ugye már tudták, és akkor a guard is bejött, és ezért aztán egy párhuzamosan létezik. És erre több példát is hozott annak idején Nádasdy tanár úr.
4: Ez
0: hogy
4: nagyon szép példa.
0: Abszolút.
4: Benneteket, mindkettőtöket tanított Nádasdy tanár úr?
0: Szerintem a Balázs nem volt angol szakos, de tehát a járhatott
1: óra. Amerikanisztika szakos voltam.
0: Ja. Mert akkor már volt olyan szak külön, bizony, amikor ugye én, amikor végeztem, az után lett az amerikai szak. Úgyhogy a válasz az, hogy igen, elképesztően szórakoztató, és szigorú tanár volt a Nádasdy, és nagyon szórakoztató.
1: Szórakoztató, pedig egyáltalán nem szórakoztató témát.
0: Nyelvtörténet. Nekem nyelvtörténetet tanított. És
1: angol,
0: elképesztő jól tolta.
1: És
0: annyira tisztelte mindenki, hogy egyszer föltett ugye időnként nyilván kérdéseket, és akkor az egyik lány tudta a választ, és akkor így hozzátette ilyen szégyenkezve, hogy de hogy ezt én a fülesbe olvastam. És azt mondta Nádasdy, hogy kedves hallgatóim, a tudásnak nincsen szaga. Teljesen mindegy, hogy honnan jön. Nagyon jó humorú és nagyon finom ember volt az Ádám.
1: Ja, szóval minden stressz, hogy ejtettek régen dolgokat, tehát hogy például mondjuk, amiket mondtál, ugye régi személynevek, attól, hogy ezek régiek, attól még nem lehetünk teljesen biztosak benne,
4: hogy úgy
1: ezeket
4: ejtették.
1: Ugyanígy ejtették. Így ugye ez,
4: de az sem, hogy ugye, ez a hangzó nem létezett.
1: Igen, de ez kicsit olyan, mint a zenében, hát ugye az egész a hangfelvétel készítés, mint technológia, ugye az mennyi, 140 éves. És viszonylag hosszú volt a történelem előtte, tehát fogalmunk nincs valójában, hogy
0: hát ugye
1: akár ezer évekkel korábban,
0: az biztos, valamit. Hallottatok már olyat, amikor a korabeli hangszeren játsszák a Bachot, meg nem tudom, igen. És hogy a bizonyos részei szinte élvezhetetlenek, mert azok annyira más hangszerek voltak, annyira máshogy szóltak, mint amit mi már megszoktunk.
1: Azért, mert a hangolás is más volt még igen. Akkor, tehát hogy az... most ez mindegy, de hát ugye pont Bachal változott meg a maga a hangolás. És tehát a...
0: Fú, ma nagyon okosak vagyunk.
1: Nagyon. Én is egy pillanatra...
0: Kicsit zavarba jöttem.
1: Én is egy pillanatra ilyen áhítatba kerültem emiatt, hogy mennyire... Ja, de hát a... Igen, ettől még vannak nem csak jövevény szavak, hanem jövevény hangok is. És ugye azok meg sok, sok hullámban jöttek, mert ugye a tök mások a korai török jövevények,
0: igen, igen,
1: késői
0: igen.
1: török jövevények, teljesen mások a szlávok, meg ugye a szókészletünk más területeire is hatottak, tehát mondjuk a szlávok azok ugye első a mezőgazdasággal kapcsolatosak.
0: Németek azok iparral.
1: Igen.
0: Halló!
5: Sziasztok! Bár én nem jártam angol szakszámítás, de a nyelvészek azt mondják, hogy az angol nyelvben ez a különbségtétel, ez pontosan a társadalmi, az alávetettség.
0: Az egy másik dologra igaz, bocsáss meg, hogy félbevágok, vagy belevágok.
4: Félbevágsz te mindenkit.
0: Az a pig pork. Tehát az arra igaz, amikor...
5: Mit esznek.
0: Így van.
5: De nem csak, nem. Arra utalok vissza, hogy egészen a 18. század végéig a brit bíróságok nyelve a francia volt. Tehát ha bement egy egyszerű polgár vagy paraszt, egyszerűen nem értette, hogy mi történik felette. Tehát olyan az a norman berendezkedés olyan módon szervezte át, hogy szűrte át a társadalmat a nyelvvel és az ahhoz kapcsolódó aláfölé rendeltséggel, hogy valóban igaz, amit mondasz, hogy az állatoknál is, az állatok elnevezésénél a norman eszír francia nyelven ugyanazt az állatot, amit az angol száz fölnevelt neki, és eredeti germán nyelven nevezi meg. Csabának üzenem, hogy az az eredeti magyar írás, az meg egy ótörök rovásírás átirata. Tehát, hogy annyira eredeti, meg annyira illeszkedik a magyarhoz.
1: Jó reggelt amennyire... kívánok!
5: Tessék?
1: Semmi, folytasd.
5: Oké. Okay. Igazából csak ennyit akartam okoskodni, így.
0: Helyes. Mi várunk mindenkit, aki okoskodni akar ma. Köszönjük szépen!
5: Ez volt a füles mellékletem.
0: Jó van, hello. Már ezzel a fülessel meg csak kicsit megégette magát az egyik

0: kávéra, elővette a könyvét, és ugye az emberek mindig kíváncsi, hogy eleve az, hogy az emberek nyomtatott könyvet olvasnak, az ebbe a korban az különösen megható. És akkor az volt rájövő, hogy Stephen Hawking az időrövid történet.
1: Jó magam is olvastam.
0: Egész biztos voltam, nem is ezért hoztam föl. Tehát nyilván nem tudok olyan címet mondani, amit nem olvastál.
1: De nagyon sok olyan címet hoz mondani, nem, de ezt pont
0: én olvastam. Nem, mert én annyira keveset olvasok, hogy ja, nem tudok annyi címet, lehet, érted? Úgyhogy, de mindesetre ez egy ilyen nagyon aranyos kis színzén volt. Tehát, hogy hoppá. Így reggelire elolvassa. És jó.
1: Burukkol egyébként, igen, burukkol egy galambal?
0: Burukkol egy galambal az ezerből, akik itt vannak. A burukolás kevésbé zavaró, mint a kakilásuk határozottan.
1: Ja, most azt hittem, hogy a szóról beszélsz, mert egyébként milyen jó szó az, hogy,
0: jó
1: burukkol,
0: szó, hogy burukkol,
1: nem?
0: De eredetileg pörök volt. Csak...
1: Pörökköl.
0: Pörökköl. Jöhet az a zene, Laci.

0: visszajövünk. Jó, itt. Szóval a...
1: Igen.
0: VB-t azt még nem engedtem el, de mellék események felkeltették a figyelmemet. Tegnap véletlenül elém került a norvég parlament.
1: Amikor eveznek?
2: Igen.
0: Hát, hogy az ottani kövér, mondanám, hogy Kövér László, de Forstopper Ágnesnek azért nem mondom, mert férfi volt, aki beszámolt, nem, norvégul nem értek, de azt, a dinamikájából azt vettem észre, hogy ő előolvas, beszámol, és a vége, ez már az a ró. És amikor, és nincsenek sokan, akkor az épület már az ő parlamentjük, az körülbelül akkora, mint a Pest, mint a Pest megyei közgyűlés. Igen. Régi, nem is régi, milyen utca az? Mindegy, az ötödik. Városháza utca. Igen. Város, a régi városházában lévő terem, akkora az egész. Száznál többen nem lehetnek, és mosolyogban, mint a gyerekek.
2: Csomó ilyet összegyűjtöttem, pont az, hogy ezében Ovikban is csinálják ezt, nyugdíjas otthonban, kerekesszékkel.
0: De ezt nyilván csak a norvégok csinálják. Norvégok,
2: persze, de úgyis, és hát ugye a meccs után ugye a norvég játékosok is leültek, és a közösséggel együtt tolták, úgyhogy Ødegaard vezette azért a dobolást.
1: Az a zseniális benne, hogy utána, ugye amikor fölugrottak belőle, sokkal, csak mosoly van, csak, tehát mindenki élvezi, mindenki mosolyog, a parlamentben ettől mosoly van, az óvodában ettől nyilván mosoly van, és tehát ez egy olyan dolgot találtak ki.
0: Ez régóta van nekik, vagy csak most mostanra találták ki?
1: Ez a mostani, ez a, gondolom az izlandiak után indult el ez, hogy...
0: Miért az izlandiak mit csináltak?
1: Hát nekik ez egészen egyszerű és zseniális volt, ez a lassú taps, ami mint egy dübörgés. Bang, és ugye egyre gyorsuló.
2: Egyre gyorsabb, igen.
0: Azt ők hozták a...
2: Igen. De szerintem meg ugye meg leginkább ez a izekbe jöhet még, ugye a maori.
0: Az új-zélandiak csináltak, vagy ugye? Igen.
2: Hát az új-zélandiak, ami egy ilyen maori rituálira alapuló.
1: A táncnak, ugye, igen. Ami egy ilyen maori harci.
0: Igen. Na, ezt a kettőt láttam eddig. Van más nemzeti sajátossága?
2: De például, amikor ugye ezt a norvég izét, és ilyenkor azért eszembe szokott jutni, hogy mondjuk képzeld, hogy 1000 év múlva, amikor nem tudom, régészek nyilván izéket, ríleket és gifeket fognak régészkedni, gondolom.
1: Szegények. Lesz egy kis felhozata.
2: És akkor mondjuk ezt valaki így ráfókuszál erre a témára a PhD-jével majd, és akkor és pont úgy fog hangzani akkor, mint amikor mi valami ilyen nagyon izét, ilyen nagyon, nagyon pogány rituáléről beszélünk, tehát hogy ismeretlen okból, tudod, vagy pedig megpróbálja leírni ugye a focit.
1: Egy nagyon különös esemény.
2: Azért, mert 4 évente a földön élő népek összejöttek, mindenki kiállított 11 játékost.
0: És az, aki először...
2: Egyes források szerint 12. És hogy ezt az eseményt ilyen izével, ilyen ismeretlen célú pogány rituálékkal kísérték, mint például a, nem tudom, hogy fogják akkor hívni Norvégiát, de a nem tudom, a Telemark völgyben élő izét, törzsek rituális evezést mímelve, amiből majd akkor levonják azt a következtetést, hogy nyilván még hajóval jártak, vagy nem tudom.
1: Ha tudják, hogy mi volt a nevezés, ugye?
2: Hát igen.
0: Igen, de az a régész, aki az lesz a legsikeresebb, mert először talál rá a Wikipédiára. A sok digitális lom és hátrahagyott.
1: Szóval én nem emlékszem, gondolkoztam, ugye, hát a hullám az a mexikói VB-n kezdő, de az ugye az általános, az nem egy...
0: Az argentinem volt a papír...
1: Ugye a Dél-Afrikában volt a...
0: Ukulele.
1: Vuvuzela, amit egyszerűen... Emlékeztek, hogy nézhetetlenek voltak a meccsek?
0: Tehát az ott volt, hogy betiltják-e, vagy nem.
1: Igen,
0: hogy csak egyfolytában egy ilyen magas...
1: Ez nagy katasztrófa volt. De ez az evezést, ezt nagyon zseniálisan találták ki. Van ezeknek humora ott éjszakon, ha összeszedik magukat.
0: De csinálhatták volna akkor ezek szerint ezt a dánok is akár? Hamarabb találják
1: aki
0: ki?
1: Aki előtt kitalálja, persze.
2: Hát.
1: Igen, de a dánok nincsenek ott. Ez mondjuk probléma.
2: Igen, tehát mondjuk nekünk szarul át volna, mint ugye landlocked országnak.
1: Hát, de... nekünk így a hátrafelé nyilazást kellett volna, egyszerre mindenki.
0: Na, ezt javasoltam volna tovább, vagy gondoljuk, hogy nekünk mi lenne az identitásképző rituálénk.
1: Lovaglást imitálnánk, hátrafelé nyilazást.
2: Hát nekünk, ha jól látom, a kínai piacos fekete póló.
1: Igen, sajnos, hogy mi a fekete póló irányba mentünk el.
0: Ami már a Kárpát brigád, vagy mire gondolsz? Vagy a fekete
2: nem, most már általános. Igen, most ez egy elharapózott.
0: Tehát, hogy a magyarok fekete pólóba mennek, és van rajta valami
2: hát felirat? Van
1: a
2: kvázi ultrák, vagy a izék, a leglelkesebb szurkolók, azok igen, ebben vannak.
1: Igen, az a szurkolói csoport magja. Most megyünk uh-huh. visszafelé kicsit.
0: És az nettó a felirat ennyi, hogy Magyarország
1: általában lesz. Igen.
2: Igen.
1: Igen. Úgyhogy, ami fura, ugye, mert a sportvilágban a fekete az az új-zélandi csapat színe minden sportban.
0: Meg a bíróké.
1: Meg a bíróké, eredetileg uh-huh. így van. Így van.
2: Ma már nem egyébként.
1: Meg a kapusoké. Most, mint hogy már se a kapusok, se a bírók nincsenek fekete.
2: Most Lénát bevezette a meccsnézés rejtelmeibe, és ugye hát ő ilyen úgy drukkol, hogy most a pirosak, most a fehérek, a nem tudom mit, és akkor egy ponton, amikor ugye pont egy izét néztünk, egy a 0-0-as belga iránt néztük, igen, és ahol pirosak fehérekkel játszottak, és ugye mivel nagyon elégedetlen volt, hogy egyáltalán nincs gól, ezért egy idő után azt mondta, hogy ő mostantól a sárgáknak drukkol, és nem tudom, hogy kikre gondol, de hát azok a bírók.
1: Halló!
3: Halló, sziasztok!
1: Halló!
3: Nekem nincsen hozzászólásom a VB-hez, csak megköszönném Brüsszelből a 30 fokból, hogy hallgathatunk benneteket. Hazaküldték a gyerekeket az iskolából, úgyhogy a 9 éve... Hát igen, 28-29.
0: Jaj, de puhák ezek a belgák.
1: Nálunk az étteremben még a légkondit sem nagyon kapcsoltuk be 37 fokban.
3: Hát de itt nincs légkondi, az iskola negyedik emeletén a betonban. Ezek itt nem ismerik, hát nem ebben szocializálódtak, úgyhogy most itthon van a 9 éves fiam, és nem hitte el, mert még nem hallott ilyet, hogy én be tudok telefonálni a rádióba.
2: Ne hülyeskedj! Akkor integess neki a rádióból.
1: Hogy hívják a fiút?
3: Misi.
1: Szeretettel üdvözlünk a Nemzeti Felkelés stábja, Balázs, Laci és Tomi.
2: És Misi, te kinek dukkolsz a VB-n, a belgáknak?
4: Ja.
2: Igen?
1: Akkor szoríts nagyon.
2: Igen, de szerintem meg lesz most a harmadik fordulóban, azért csak behúzzák.
0: Nem, jó, nem, nem az Iránommal játszik a belga?
1: Na jó, köszönjük, hogy
2: szerintem igen.
1: Jó, nem tudom, mit csináltok akkor ott, ha nem hűsöltök, keresetek egy szögöt. Hát, menjetek el abba.
3: Jót hallgatunk és legózunk, aztán menekülünk az
1: erdőbe. Hát menjetek oda, az a nagy erdős hely, ahol ott szoktam petangozni a lányommal, mert az a közelében lakik ott
3: Brüsszelben. Na,
0: és miért nincs iskolai szünet?
3: Hát azért, mert nekik annyira elhúzódik, hogy csak a jövő hét végén kéthetes szüneteket kapnak évközben négyszer.
2: Igen, hosszúak a tavaszi szünet, meg az őszi szünet.
3: Igen, és már augusztus 24-én mennek, úgyhogy július 5, augusztus 24. Viszont tegnap megírták az évzárókat, és akkor mondták, hogy aki nem akar feltétlen megfőni, az maradjon itthon. Meg hát akit a szülő otthon tud tartani, és én most otthon tudom tartani. Na jól van, egy élmény volt. Hát
1: kérlek szépen, még azt akartam mondani, hogy most először vittem biciklit Brüsszelbe, másodszor voltam ott, úgyhogy túlzás lett volna, és elképesztően élveztük a lányommal meg a barátjával, hogy bebicikliztük a várost, és petangozós helyeket kerestünk, és megálltunk minden szimpatikus kiülőnél, amit csak láttunk, úgyhogy nagyon jó.
3: Na, örülök. Akkor és nem viszintes esőben jártatok itt.
1: Nem, hát ilyen tudod, jött-ment eső volt ez a
3: Az itt levőknek stabil nemzeti viszintes, de jól van. És nem akarom tovább.
2: Még annyit, hogy szerencsétek van, mert hajnali 5-kor fog játszani Belgium Új-Zélanddal, de szombaton, tehát, hogy még utána vissza lehet feküdni.
1: Meg nem lesz
3: olyan. Jaj, nagyon szerencsék van.
2: Igen, igen.
3: Körülbelül akkor tudunk ablakot nyitni, addigra lemegy talán 26.
2: Ja.
3: Na jól van. Toljuk oda a hőkupolát. Mit kérjek zenét? Ja, és az előző zene nagyon jó volt, csak addigra már nagyon
1: késő. Misi, mondjad, mit kérsz?
3: Misi, mit kérsz?
1: Kivételesen.
5: Nagyon is magyar
1: zenét. Jaj, magyar zenét.
2: Figyelj, de a külföldi zenék is eljuttattak ide már.
0: Van.
1: Néhány, nem olyan
2: sok. Igen, pár.
1: Kapsz magyar zenét, Pisi, mindjárt küldjük.
0: Mindjárt küldünk.
1: Laci, talál neked valami magyar zenét.
2: Tegyél be.
0: Máklikör? Te is mehet azt?
2: Én ismerem a Máklikör, csak én most belga zenében gondolkodtam, de legyen magyar.
5: De tudtok rakni Matadora?
2: Matadora?
5: Ja.
2: Biztos megtalálja Laci valahogy, én nem tudom.
0: Hogy... Igen, mi az a Matadora?
2: Hát meg kiderül, hogyha rá...
1: Ha nagyon popos, akkor majd lekeverjük, de azért megkeressük.
0: Én csak számként látom Matadorát.
1: Hát lehet, hogy az egy szám.
0: De Sophie Tuckertől, és az nem... Hát keressünk valami Matadorát nekem. Sophie
2: Tucker nem lehetetlen ebben a korosztályban.
5: Egy ilyen lány, ilyen piros
2: háttér. Sophie Tucker.
1: Az. Jó van, küldjük neked, Micsikém, ha nagyon rossz lesz, akkor lehet, hogy lekeverjük, de azért elküldjük.
2: Okay. De nem lesz rossz, mert a Sophie Tucker az nem rossz.
1: Na, hallod, még ez is van, hogy lehúzhatod a telefont, beletették. Nem lesz rossz azt üzenni a Balázs. Úgyhogy Michigan, megy neked Brüsszelbe a zene. 30 fokba puhák azért, nem?
0: Nagyon.
1: Szóval hát a belga csapat ez... rendkívül elkeserítő a belga csapat. És nem, tényleg az a kedvetlenség,
2: az első meccsen nem voltak azok, a másodikon meg kiállították azt a csávot.
1: Igen, de kedvetlenek. Tényleg. Nem látom rajtuk a csapat összetartást.
2: Hát azért, mert nincs.
1: Nincs.
2: Igen. De...
1: Aztán látom ebben... már ilyet, hogy egy első körben egy olasz csapat így indult, és
2: igen,
1: aztán világbajnok.
2: Igen, de ebben azért lehet szerepe, nem? Hogy a csapat két legnagyobb sztárja közül az egyiknek a felesége lelépett a másikkal.
1: És nem nagyon beszélnek emiatt egymással.
0: Itt is megtörtént.
1: Courtois elvitte a Debrőjének saját. De ez eltök nagyon rég történt már.
2: Igen, de állítólag az...
0: De ilyen volt rég, 20 évvel ezelőtt is, mint hogy egy ilyen történet lett volna valamink válogatottban.
1: Hát hol nem volt ilyen történet, az nem kell nagyon messzire menni, nálunk is volt ilyen történet. Ami érdekes, hogy akiknél, nekem is volt ilyen történetem, azért meg tudtam bocsátani egy időt.
2: Hogy ez gyakorlatilag a két oszlopa, ugye, igen. Válogatottak.
1: Igen, akik nem beszélnek egymással.
2: Mondjuk érdekes ízlés lehet, hogy csinálják, tehát két különböző, ennél különbözőbb karaktert nehéz lenne elképzelni.
0: Még Lukakut is.
2: A kisvörös tajzével.
1: A vagány jogi, az egyik messzelőfeketével. A kisvörös az van, hogy 185 szerintem.
2: Hát jó, de Courtois-hoz képest.
1: Courtois-hoz képest mindenki elég apró.
2: Igen.
1: De valószínűleg a Courtois aranyosabb. Én aranyosabbnak gondolom a Courtois-t.
2: Fordítva.
1: Tényleg nem. De Bruyne nem tűnik aranyosnak mostanában. Régen azt hittem, én most a Courtois-t aranyosabbnak gondolom. Na mindegy, hát ki tudja. Halló,
0: küldhetjük a zenét?
1: Mert Michigan, megy a zene.

0: Zöld, na, zöld, igen, a... igen, küldtünk zenét Brüsszelbe, mert ott nincs.
1: Meleg van helyette.
0: Igen, igen, viszont meleg van.
1: Elviselhetetlen 29
0: fok. Azt nem küldünk
1: fok.
0: Többet, mert az úgy tűnik, hogy már elég ott.
1: És másrészt meg onnan jön errefele.
0: Igen?
1: Igen, általában az iránya
0: igen,
1: az
0: tudom, nyugatról mindig, kellett. Nyugatról jön
1: nem
0: az
1: mindig,
0: időjárás,
1: nem
0: majd
1: mindig.
0: Nem mindig.
1: Hát például a sarkvidéki hidegek
0: igen,
1: azok éjszakról jönnek.
0: Tehát, igen, de mondjuk keletről nem jön.
1: Nem, csak a szabadság nem. Jön keletről. Vagy,
0: vagy fordítva.
1: Vagy fordítva.
0: Vagy a megszállók.
1: Na, hogy a legmelegebbet azt Ancona magasságában aha. Mérték most, és hát a mi műsorvezető társunk is éppen ott van, de azt gondolom, hogy talán...
0: Honában?
1: Nem, ja. Hanem vele szemközt. Uh-huh.
0: Azért az nagyon más, hogy a kettő között ott van az Appenninek, ugye?
1: Ne, az Ancona az az Adriai tenger olasz partja, az az Ancona.
0: Ja, de
1: és ő pedig Korfu környékén.
0: Ja, hogy a Bence nem izében, de Virottiban van.
1: Nem, ja, hanem okay. Ezúttal Görögország. Uh-huh. És ha már Korfu, akkor Sazán szigete. Ugye, hogy jó
0: az
1: téma? A flamingó.
0: Igen, az egyetlen albán sziget.
1: Igen?
0: Igen, ez az egyetlen albán sziget. Ugye hát... ez az albánoknak ezért ennyire fontos.
1: Hogy még azt az egyetlen
0: ez
1: egyet
0: egyetlen
1: is...
0: Ez egyetlen szigetük, ugye eleve ott van ez a frusztráció, hogy ott van mellettük Görögország, aki tényleg egy pár száz szigetről le tudna mondani, anélkül, hogy megérezné.
1: És Korfuról is nyugodtan.
0: Korfu meg ugye tényleg...
1: Ez köpésre van.
0: Át lehet vízibiciklizni Albániából kis túlzással. Át lehet egyébként. De mit tudom, hogy átmenni a kompasz 20 percig, megy a kettő között kb. Nem egy nagy távolság.
1: De a...
0: Én voltam, képzeld már Albániában úgy, hogy Korfuról kompal mentem át.
1: Hát, de sokkal inkább érdekelne a... És azt gondoltam, amikor olvastam ezeket a híreket, hogy talán az albán néplélket azt te jobban tudod közvetíteni nekünk,
0: hát
1: meg azt is...
0: ennek mennyi köze van az albán néplélekhez, azt nem tudom, de hogy az hát, biztos, hogy ez a sziget, ez a számukra rendkívül fontos, és hogy ez...
1: Nem csak, hogy bocsánat, hogy a rózsaszín flamingós forradalomnak igen. Hívják már, úgyhogy akkor nyilván...
0: Mert ugye vannak ezen a szigeten
1: rózsaszín flamingók igen.
0: Igen. Jó, hát ebben sok minden van. Szerintem az egyik az, hogy igen, azért Albániában van, mit tudom én, egy olyan 10-15 évente rendszeresen valami nagyobb felfordulás.
1: Amikor volt az
0: a piramis
1: játékos.
0: Igen,
1: amikor
0: a piramis játék, amiben az egész ország részt vett. Az egész ország részt vett, és gyakorlatilag...
1: Hát, ha itt vagy, akkor köszönöm. Persze.
0: De ez még a 90-es években volt, jól emlékszem, hogy a nagy országos piramis játék.
1: Az egyből a rendszerváltás után
0: 92. Mindenkit kifosztottak, ugye?
2: Igen.
0: Ezzel. A másik, hogy de most ugye Albánia elképesztően virágzik, tehát hogy sose volt ilyen
2: ilyen boom, vízminőség a strandokon.
0: Hát nyilván összefügg, tehát az, hogy megjelent a turizmus, uh-huh. Ez valamelyest összefügghet azzal, hogy még egy azóta is bánom, de mit tudom, egy 10 évvel ezelőtt még
2: szűz tengerpartok voltak.
0: Hát egyrészt, másrészt meg itt ott Girokasterben voltam, ahol ami hát egy ilyen nagyon-nagyon fontos, nagyon régi városa Albániának, uh-huh. Nagyon szép odavalósi ember, Hodzsa is, Izmál Kadare is, akik, hogy mondjam, a jó meg a rossz végéről is mondjak, ezeket egyébként egymással szembe volt a házuk, és mind ezek a Girokasztere nagyon jellemző, ilyen egykori ilyen kereskedő házak, tehát amik uh-huh. Az ilyen nagyrészt posztókereskedő családoknak az ilyen hatalmas, gyönyörű városi házai. Egy ilyet akkor 5 millió forintért megvehettem volna. Körülbelül az ajángatták. Tehát, hogy annyira...
2: Hát, de ki járnál oda?
1: Hányba vagyunk?
2: Rendszeresen? Tehát 10 éve. 16-ba. Mondjuk.
0: Igen, és nagyon, nagyon szemeztem vele, nagyon...
1: Hogy majd jó lesz valami.
2: De mit csináltál volna vele?
0: Akkor már benne. Úgy azért lehetett járni Albániába. És nagyon, akkor nagyon beleszerettem, tehát akkor ott kirándultam is, meg izém, tehát már úgy kapcsolataim is voltak, és akkor pont voltam egy Girokaszterben, ott kb. Egy hetet, és nagyon tetszett a város. No, de mindegy, de hát azóta meg most ugye már tényleg megközelíthető, mert most már viszonylag sok repülőjárat is jár oda meg. Minden esetre ugye, tehát ott
2: albáni autóval sebészes, nem? Mert lehet kompozni a végén. Hát nem visz valahova, akár Genovába is onnan átkompozol.
0: Tudtom hát azért ez nem időtakarékos.
2: Nem.
0: Ja,
2: hát de nem kell repülni.
0: Persze, hát így lehet, hát így levezetett izébe, nem tudom, Marokkóba is, és onnan is kompozhatsz, hogy nem tudom, tehát, hogy...
2: Marokkóba könnyű menni, kompa, persze, hát csak el kell menni Spanyolország,
0: igen,
2: illetve Portugália peremére, és ott fölülni a kompra, és már ott is vagy, sics úgy, de egyébként nincs is ott messze egymástól annyira.
0: Nem, de én, ha autóval akarsz menni Albániába, inkább azt javasolnám, hogy hát indulj el Szerbia felé.
2: Igen. Hát akkor végig autóval kell menni, nem lehet pihenni, igen, a kompon.
0: Való igaz.
2: Halló.
0: Hello.
3: Genova a nyugati medencében van, tehát
2: ezért körbe kellene. Mert nem a Genovára gondoltam, igen, jó van, okoskodjál.
0: Anconára gondoltál, vagy Brindisi.
2: Vagy, és?
0: Brindisi.
2: Vagy pedig Genovára, meg körbe akartam hajózni az olasz félszigetet. Ki tudja?
3: Latinak üzenem, hogy nem a Városház utca, hanem a Vármegye.
0: Az.
3: És a Vármegye házára gondoltam.
0: Igen, arra.
3: Ami azért is érdekel.
0: Ami most a Pest megyei közgyűlés.
1: Pest megyei közgyűlés, ezt mondta
0: Laci. Igen.
3: Azt olvastam, hogy az volt a legelső épület, és a Wild Wild East megfékezésére helyben behozták az akasztani való utományokat. Pár évvel a többet megszállás után már az első az részlet megépült meg a tömröt megijesni, és a klasszikista átépítés hozta mostani formáját, amire ő gondol a Városnál utcában, az meg a török harcokban megsérült katonáknak az invalidis intézete lett volna, tehát a Rocky intézete lett volna, ami a mostani városháza.
2: Jó, köszönjük az információt.
3: Köszönöm,
1: köszönöm.
2: Ezt de nálunk még van iskola most? Ezen a héten még van?
1: Dehogy is.
2: Nincs. Már nincs iskola?
1: Két hete véget ért. Vagy de, most pénteken lesz két hete szerintem. Igen.
2: Jó. Kicsit kisebb a forgalom, ez igaz. Ezt én is észrevettem.
0: Igen. Valamit még akartam Albániáról mondani az imént. Na mindegy, nem tudom.
1: És milyen lett az ára? Az, ami 5 millió volt, az most mennyi?
0: Nem tudom egyébként.
1: 22?
0: De hát, biztos nem, valószínűleg sokkal több.
1: Még annál is?
0: Nem, nagyon-nagyon fölpörgött az albán gazdasága, és a turizmus is egyébként Fatos Nano alatt. Akit csak azért említek, mert ugye az albán nevek annyira jók, hogy egyszer mindig muszáj kimondani őket.
2: Hát főleg annak, aki megjegyzi őket.
0: Igen.
2: Én csak a Luffy-ra emlékszem. És a másikra is emlékszem.
1: De azt nem mered bemondani.
2: Nem akarom.
1: Á, jó, ne is mondd be. Tehát ja, a légi, vagy mi ez a csom... Na,
0: igen,
1: reptéri
0: de,
1: dolgozóra gondolsz.
0: Igen, de ugye az egy...
2: Nem, ez egy focista.
0: Nem.
2: Luffy az focista.
0: Luffy az focista volt,
1: a másik az meg reptéri dolgozó volt.
0: Hát abban nagyon sok van, az egy
1: nagyon gyakori név ezek
0: igen,
1: szerint.
0: Igen, ugye Albánia az két nagy csoportra oszlik. A déliek a toszkok, az északiak a gegek. És ez nyelvileg is, kulturálisan is, sok egyéb szempontból is különböző. Mindenki számon tartja Albániában, hogy ki toszk, ki geg, tehát ők így többség egymás, és körülbelül...
2: Itt a flamand meg a vallon.
0: És hát nem úgy, mert még akár kulturálisan különbözőbb, mert az kevésbé különbözik, de körülbelül Tirana a határ, tehát attól északra geg, attól délre toszk, és ugye azért attól északra abba Koszovó is beletartozik, tehát Koszovó az szinte teljes egészében geg. Uh-huh. És az a név, amit ugye nem akar a Tomi kimondani, az egy nagyon nagy család, tehát egy nagy, nagyon sok helyen jelen vannak, a legnagyobb albán koncernnek is ez a neve.
1: Ezért látjuk kamionra írva.
0: Egy ilyen minden iparágban jelenlévő.
2: Hát azt beszéltem ennek, nem amikor a hadseregben mint egy gyengékedés voltam, én írtam a neveket a vizsgálatra, érkeztek a katonák, és akkor tudod, így írod, és akkor...
1: Te írnok voltál?
2: Nem, csak mint gyengélkedős, ezért az segítettem ugye az orvosoknak. És írom, és akkor jön a következő katona, és azt mondja, hogy Geci József, tudod, és én így, azért így megállt a...
0: Most, hogyha már így kimondtad, akkor mondhatjuk, hogy ez volt
2: az Albán
1: a Géci ékezet nélkül, ezt akartad mondani.
2: Nem, igen, és mondom neki, hogy, hogy tudod, hogy itt segítsek, hogy CZ-vel, és azt mondta, nem. Mondtam, oké. Úgyhogy igen, Magyarországon is létezik azért ez a nép, de kétségkívül Albániában jóval gyakoribb.
0: Ja. Igen, és hát a igen, ezt a céget is így hívják, a Geci International nevű koncernről van szó.
2: Ezek szép dolgok, ugye? Ettől mulatságos a világ, ugye az autóiparban van rengeteg példa arra, amikor egy autó azért megbukott, mert jelesül például a Ford Pinto, mert az Dél-Amerikában nem bírt olyan kellemes jelentése, de a legutóbbi ilyen, hogy a Fusti, az a németeknél nem Fusti, mert a mi a bajuk a Fuszóval, valamire hasonlít, ami csúnya. Nem tudom, mi azt esetet, pedig te tudsz németül velem szemben.
0: Hát eleve a...
2: És a...
0: Az, az Z-vel írják, nem?
2: A Fuze úgy van írva, igen.
0: Igen, az...
2: Én nem tudom, mire hasonlít, ami miatt mindeset ott máshogy hívják. Ilyenek vannak, de ezek nagyon kis mulatságos, kis színes dolgok az életben.
0: Igen. Na, szóval...
2: Seat Ronda. Igen?
0: Igen, de az...
2: De tényleg az volt.
0: Igen.
2: Ronda. Úgy értem.
0: Ja. Ja.
1: Az egy kis autó volt, nem?
2: Nem, szerintem az
1: a... nem a Fiat Pandának volt?
2: Nem a Pandának,
1: hanem... Hanem az Ibizának?
2: Nem.
1: Már az Ibizának.
2: A Fiat... Jaj, gyorsan akartam mondani. Ez a kis ferde hátú volt egy picit, és egy nagyobb autó. Fiat... Jó. Nem Ritmo... Te vagy Ritmo? Na mindegy. Halló!
0: Hát Fiat Ritmo. Hát, igen.
3: Hello. Foce, sziasztok. Foce, vagyis Punci. De
0: annyira nem hasonlít.
3: Oké. Hát ha kiejted, egész közel van. De ilyen volt a Toyota MR2, amit ugye a franciák merdő.
2: De jó. Merdő.
3: Igen. Tényleg van legalább 4-5 ilyen név, amit mások kellett. Javasolták különben aztán a fiának volt valami. Autóra neve, ami Magyarországon meg kellett volna változtatni, mert a Spermára hasonlított, de nem tették meg.
2: Jó van, szia!
0: Mindig nagyon vidám perceket szerzek külföldön, ugye, amikor valakivel itthonról telefonálok, és amikor ugye leteszem, akkor a körülöttem ülök, mindig fölkepek a fejeket, amikor mondom, hogy puszi-puszi.
2: Pedig én is mindig azt mondom. De ugye az alapvetően kis cicát jelent, azért lássuk be. Úgyhogy nem kell azon, hogy megütközni.
1: Talán már erről beszéltünk, ezekről az autónevekről, és abból a
2: biztos,
1: mindent.
2: Fiat Ritmo volt.
0: Alá tudom támasztani.
1: Chevroletnek a legnagyobb bakia az volt, amikor a dél-amerikai piacra a Chevy Novát küldte.
2: Mert?
1: Hát a Nova az azt jelenti, hogy nem megy.
2: Ja, és egyébként nem is volt egy jó autó. Chevy. Chevrolet. Tudod, az egy svájci ember volt, aki kiment Amerikába, igen, és létrehozta ezt.
0: És biztos nem gondolt, hogy egy koreai autóneveként fogja végezni.
2: Vagy fordítva, a koreai autó végezte, és nagy a szomorúság odakint. Mi is volt az?
0: Daewoo.
1: A Daewoo van még, nem?
2: Talán Dél-Koreában van.
0: Szerintem a Daewoo vásárolta meg ezt a márkanevet.
2: Hát valószínűleg igen.
1: Ma van Magyarországon?
2: De létezik azért Chevrolet továbbra is, szerintem Amerikában, mint Chevrolet. Nem?
0: Nem.
2: Hoppá, mondjad.
1: És egy Daewoo van Magyarországon?
2: Van, hát nekem egy ismerősöm vett, úgyhogy láttam.
1: De annak volt szebb korszaka is, nem?
2: Nem, inkább rosszabb korszaka volt, most már nem olyan rossz.
0: Szerintem a Daewoo helyét vett, tehát átnevezték a Daewoo.
2: Így van, igen.
1: Igen, 20 éve nincs, igen.
0: Igen.
2: De hát ezek ilyen vicces apróságok.
0: Igen, ja, és annyiszor elkalandozunk, hogy igen, hogy sose jut eszembe, mit akartam még Albániáról mondani, hogy viszont ott egyébként van egy nagyon erős Amerika barátság, egy ilyen, ilyen plebejus Amerika barátság, és mivel ugye ott neveznek elé rendszeresen élő emberekről utcát, tehát ezért ott...
1: Van már Trump utca?
2: Nem, de Brad Pitt utca van.
0: Nem, de Bill Clinton utca van, Soros György utca is van.
2: De George Sorosként?
0: Igen, George Sorosként. Meg volt, hát már ugye bőven életében Terézanya utca.
1: Na jó, de az hazai pálya.
2: Terézanya az izé, az vitatott most már így utólag.
0: Hát az albánoknak ő a legnagyobb büszkesége. Viszont.
1: Mit vitatunk Terézanyát? Mégsem volt
2: Valójában egy nem megmentő, hanem elfekvő volt, amit létrehozott a bizonyos meglátások szerint. Tehát, hogy nem voltak ápolva a gyerekek ott nála, hanem el voltak hanyagolva. És csak vette föl a
1: lét.
2: Aha, támogatásokat. Ezt olvastam
1: valahol. Mikor élt Terézanya?
0: Hát amikor a 80-as, 90-es évek fordulóján hunyhat.
2: Igen, körülbelül így van.
1: De nem Albániában működött, hanem valahol máshol. Nem,
2: Indiában volt az.
1: Indiában.
0: Kalkuttában.
1: Ja, Kalkuttai
2: Szent Terézanya. Az nem is tudom, hogy szent lett ő?
0: Igen.
2: Ó, akkor de ezt most elkezdheted vitatni. Hát ez az ő dolguk.
0: Elfigyelj, azok között a szentek között elfér már szerintem.
2: Bőven. Hát eleve ugye, elég sok gyilkos is volt a szentek között.
1: Albániáról az jut eszembe, van egy régi ismerősöm, barátom is volt akkor, tehát 88-ba befizetett az IBUS-ba egy egyhetes albán. Behettett volna bárhova, de ő a Európa
2: Észak-Koreát volt.
1: És úgy, ahogy azt Észak-Koreába csinálják, tehát hogy tudod, zárt alakzatban így végigvezették.
2: Annyira kemény itt volt még 88-ban Albánia?
1: Olyan,
0: igen, volt, hát ugye Albánia tényleg keményebb volt, mint bármi, de ugye, és ez ugye részben egyébként azért megint csak valamelyest kapcsolódhat ez a népélekhez, mert mondjuk valószínűleg ezt az amerikai mátatot le fogja bontani most ez a sztori a szigettel.
2: Miért van egy ilyen sziget vita?
0: Van Albániának egy darab szigete, ami egy ilyen természeti földi paradicsom, érintetlen, de nagyon fontos helyet foglal el az albán, hogy is mondjam, népi képzeletben. És hát miközben ugye van, mint a Görögországnak van 1000 szigete, nekik van ez az egy. És, és mikor Albániában jártak nyaralni a Donald Trump lánya és a beje, ugye, aki szinte...
2: Megtetszett nekik a sziget.
0: Megtetszett nekik, és egy nagy beruházást elkezdtek a izével védett flamingókkal, és nem tudom, csak ott élő bogarakkal, madarakkal, nem tudom mi, terelévő érintetlen szigeten, hogy elkezdtek építkezni.
2: De el is kezdtek?
0: Hát földmunkák már elkezdődtek, tehát körbekerítették izélyt, és egy ilyen rezort építkezés a terv, és meg is állapodtak a kormánnyal, amelyik hozzájárult. Ehhez ennek most az eredménye, hogy egyébként az albán történelem legnépszerűbb miniszterelnöke, aki
1: Ez a fatos
0: nanó.
1: No, és az most bukni készül?
0: Aki
1: hány éve
0: aki van? Beleállt ebbe. Hát most már 8-10 éve van.
1: Igen.
0: És abszolút az ő nevéhez köthető ez a boom. Egyébként az képzőművész, ha jól emlékszem, foglalkozására nézve. És egy ilyen kimondottan már-már punk lazaságú egy csomó innovatív ötlettel jövő miniszterelnök. De ebbe beleállt, és nem nagyon akar elmozdulni, hogy a kormány ezt engedélyezte. Viszontlátásra lehet menni haza. És hát
1: És az albán nép korrupciót sejt mögötte? Vagy csak egyszerűen egy hülye döntést? Vagy
0: ezt nem tudom, mert ők alapvetően mindenben korrupciót sejtenek, hiszen életük, minden napjaik része a korrupció. És nem nagyon bíznak az államban, de hát ez simán elfajulhat odáig, hogy rámenjen a kormány. Hogyha még nagyon sokáig keménykednek.
2: Nem is értem, hogy egy Trumphoz bármilyen módon kapcsolódó embernek bármit ad bárki. Nem értem.
0: Hát ja.
2: Igen. Maradjanak ott Amerikában.
0: Na minden esetre, ugye viszont ugye ez az egész ember hodja korszak, tehát azok a nem is tudom mennyi, hát ugye 40 év körülbelül. Ugye akkor volt ez a teljes bezárkózás izoláltság, senki senki sebe. Tehát, hogy odautazni se lehetett, elutazni se lehetett, stb. És ugye ennek az volt az egyik, vagy a mögöttes filozófia az az volt, hogy Enver Hodzsának az volt a elképzelése, kényszerképzete, nem tudom, ötdimenziós sakja, hogy hamarosan ki fog törni a harmadik világháború, amelyben az egész emberiség el fog pusztulni, ugye, mert a nukleáris, az már nukleáris háború lesz, és az albánok lesznek az egyetlen nép, amelyik ezt túléli, ezért, van, ezért az egész ország egy föld alatti bunker gyakorlatilag. Annyi bunker van, hogy az egész Svájc.
1: Én azt hittem, hogy az ellen, hogy a
2: még Svájcot is megszégyenítően sok bunker.
0: Igen, tehát mindenhol föld alatti bunkerek vannak. Voltam is egy-két ilyenben, de hogy az egész volt egy teljes terv arra, kinek melyik bunkerbe kell menni, ott évekre elegendő izé volt, ellátmány, stb. És ők úgy gondolták, hogy amikor majd az egész emberiség kipusztult, akkor egyszer csak az albánok majd
2: előjönnek, és
0: éppen és boldogan előjönnek.
2: Nézd, New York, és üres.
0: És az uralmuk alá hajtják a világot.
2: Szép egyébként. Ez nagy hívű azért.
0: Ez volt ember, hogy Jack.
2: Én olvastam egy korai blogot Albániáról, és ugye pont kiköltözött egy magyar család, talán a papa munkáimért, nem tudom, és akkor volt a rendszerváltás, tehát vagy az előtt nem sokkal, és nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy elképesztő jókat írt, hogy milyen szép Albánia, meg mennyire jók az emberek, meg tudom én. Egy fura dolog volt, hogy minden tele volt szeméttel, és azt mondta, hogy az az érdekes, hogy ez azért van, mert az emberek ezzel fejezték ki, hogy már szabadok. Tehát mert annyira minden tiltva volt, hogy nem mertek egy csikket eldobni az utcán az Enver Hodzsa évek alatt. Meg
1: szerintem Enver Hodzsa alatt nem is voltak nagyon műanyag zacskók. Aztán rájuk szabadult 90-91-ben a műanyag zacskó, és akkor onnan
2: a lényeg az, hogy ez egy nagyon érdekes kis mozzanat volt, hogy nem a legjobb módja, de értem, hogy miért történt velük.
0: Ja, hát igen, sok érdekes dolog van még ezzel kapcsolatban. Ugye van például az Enver Hodzsa mauzóleum.
2: Az a piramis alakú, nem? A
0: közepében, ami egy piramis igen. Úgyhogy nem, Enver Hodzsa nem sokáig élvezhette.
1: Meg kiszedték azért onnan.
0: Hát igen.
1: És diszkó lett belőle.
0: És egy diszkó lett belőle, aminek mi a neve?
1: Piramid.
0: Múmia.
2: Szerintem ez elegáns.
0: Abszolút.
2: Ebben van humor, szép.
0: Igen. Ja, meg hát ugye ott volt a blokk, ami ugye egy a párt nomenklatúra zárt lakónegyed, kerület méretű lakónegyede volt gyakorlatilag, és ugye ott azért nagyon más épületek vannak, mint a többen, de most az egy ilyen vigalmi negyede lett Tiranának már, én azt is méltónak tartom.
2: Abszolút.
0: Ja, Deci Tirana nagyon más, tehát a egyéb albán városok azok sokkal szebbek egyébként, tehát Tirana nem igazán szép, de jó, tehát jó a vibe.
2: Hát csak azért gondolom, a szocializmus megtette a hatását, mint azért ugye a környezetünkben nagyon sok országban megnálunk.
0: Igen, az abszolút, de a többi albán városban azért nem, vagy legalábbis hát vannak nagyon szép helyek, mint Berát, vagy Girokaster,
2: vagy Korcsa. Ami pontosan úgy hangzik, mintha egy gitár lenne.
0: Girokaster?
2: Mert hogy van a Stratocaster
0: miatt? Hát, nem tudom. Ugye hát az a déli rész, ugye az volt az inkább iszlámosodó, vagy eliszlámosodott rész, és ugye ott a toszkoknál ez ugye gyakoribbak is ezek a törökös nevek, mint mondjuk, ahogy mondtam, a Girokasterbe valós Enver Hodzsa, ugye Hodzsa is, az vagy Izmael Kadere, aki egy csodálatos író, mindenkinek ajánlom. Egyébként van egy kimondottan Girokasterről szóló könyve, ami nagyon szép, szintén a Memories of Stone címen olvastam, és nem tudom, hogy magyarul mi lett a címe, vagy hogy megjelente. De nagyon szép regényei megjelentek magyarul, nem kevés az álmok.
2: Kadere, mint az én nevem egyelvel?
0: Kadere. Na, igen. Szerint tavaly halt meg talán, vagy egy-két éve, és nagyon sajnálom, hogy nem kapta meg a Nobel-díjat, mert már évtizedek óta emlegették, mint esélyest, és nagyon
1: azt posztumusz nem adnak?
0: Rászolgált volna, nem.
2: Azt nem. Nem. És tehát ott hibáztak a Cohennél is, nem kapta meg időben.
0: Ja.
2: Tudod, mert Bob Dylan kapta.
1: De Szerintem irodalmit kellett volna kapni a Cohennek.
2: Igen, és szerintem a, igen, szerintem a Cohen irodalmi szempontból jelentősebbet alkotott, mint a Bob Dylan. Bob Dylan nagyon jelentőset alkotott.
0: Bob Dylannél szerintem
2: közéleti is, szempontból.
0: De én azért jobban szeretem, ha írók kapják a Nobel-díjat.
2: Én is, természetesen.
0: Tehát Izmálkadárnak jobban örültem.
2: De ha már, akartak egy, ha már akartak egy ilyet, akkor azért a Cohen írt regényt is.
0: Olyan, ugye? Olyan sok zenei díj van. Tehát, hogy
2: igen. Igen, igen, igen. Igen, ugye Cohen elsősorban nem zenész volt.
0: Igen, csak mondjuk hülyén nézett volna ki, vagy ilyet, nem hiszem, hogy nem, nincs igazán rangja annak, hogyha nem tudom, Leonard Cohen kap egy Grammy-díjat, eleve a Grammy-díj nagyon ciki.
2: Igen.
0: Tehát, hogy az, az nem egy rangos dolog, csak jó a PR-ja.
2: Na lehet ez
0: ma
2: már.
0: Ma már régen az volt.
2: Halló!
4: Sziasztok! Van egy blog, meg egyben egy írás is, ami a világ legjobb 100 regényéről szól, nemzetközi kitekintésben, és ott valamelyik Izmail Kadare regény is rajta van, talán valami kastély vagy vár.
0: Az álmok palotájára tippelek.
4: Ja, akkor az igen, uh-huh. Az az.
0: Nagyon, nagyon szép könyv.
4: Ciao.
2: Hello, köszönjük.
0: Ugye van a, megvan Albánban is ez a, meg hát csak sok más népnél ez a kvázi kőműves Kelemen ballada, tehát hogy ami arról szól, hogy valamit építenek, és ember áldozat kell ahhoz, hogy végül is be tudják fejezni a nagy művet, és ez Albániában a Rozefez ballada, úgy hívják, és az egy hídépítésről szól. És van erről egy nagyon jó regény, erre a balladára alapul a nagyon jó regény a Kadarének, csak mi az Isten a címe, lehet, hogy a híd, mondjuk? Uh-huh. Valami ilyesmi, azt is ajánlom.
1: Ilyenkor már nyúl a...
0: Igen, megnézem azért.
2: Igen, igen, mert ránézünk Kadarére, hát ha elkezdek rendszeresebben olvasni, mint most, ami elég rendszertelen.
0: Hát nagyon, a VB a három lyukú híd. Ez három lyukú híd, nagyon jó. Igen, egyébként a VB azért fárasztó, és sok időt elvesz.
2: Én elvállaltam egy írást egy barátomnak, ilyen személyes, de még a reklámról szóló, mert a nem tudom hány, 20 vagy 30 éves az ügynökségük, és tartanak egy ilyen, nem tudom, ünnepséget, vagy akármit, és ahhoz kért, hogy írjak barátságból, és örömmel elvállaltam. De hogy mit kínlottam, hogy szakítsak rá időt, mert nem tudtam úgy írni, a közben meccs van, úgyhogy pont igen, elviszi az én időmet is.
0: Ma már nagyon álmosan ébredtem, tehát ez, hogy...
2: Én az éjféli meccseket nem tudtam megnézni, én azokat a közepes vagy a hosszú összefoglalóból
0: értesülök. Megnéztem, és mondjuk azért a Marokkó-Haiti az nagyon jó volt.
2: Hát ez kemény, az volt a 4-2-es meccs.
0: 4-2 és kétszer vezetett Haiti.
2: Igen, és mondjuk a Haiti második gólya, és azért azt a mindenségét neki.
0: Izidoro.
2: Hogy bocsánat, kedves hallgatóink, hogy visszakanyarodtunk a focihoz, de hát azért elkerülhetetlen ebbe az időbe. És ne felejtjétek, hogy nem sokára jön a Tour de France. Ez a jó hír azoknak, akik azt szeretnék, hogy a Lacival végre megint beszélgessünk elég pár
1: hogy igen, jó hír, aki... hogy a svájci kört abszolút kihagytad. Egy szót nem szóltál.
2: Nem, most hanyagoltam most a kerékpárt szándékosan.
0: Igen, minden esetre, aki nem nézte meg a Marokkó Haiti, tehát Izidoro gólját érdemes visszanézni az összefoglalóban.
2: Igen.
0: Meg még a hosszabbításban volt annak a másik igen. srácnak az elképesztő igen. szabadrugása.
2: Igen, igen, amit gyönyörűen védett a kapus.
0: Igen, igen. De az egy jó meccs
2: azért
0: volt.
2: Én
0: de a másik is se volt rossz.
2: Szeretem, amit szeretek, azért mert szeretem a gesztusokat, tehát Ochoa beállítását szeretem. Uh-huh. Meg a Neymarét is, de ez kevésbé érdekel, mert a brazilok engem mostában annyira nem érdekelnek. Ocsóha még mindig kölyök képe egyébként, meg mindig is rettetesen szimpatikus volt az. Hát,
0: és beállt, és gyakorlatilag 41 éves.
2: És gyakorlatilag adott egy gólpaszt. Hát egy gólt megelőző paszt. Úgy rúgta ki, hogy abból igen. mentek el a harmadik gólnál.
0: Igen. Na mindegy, szóval ez fárasztó ez a VB így, ezzel az időbeosztással.
2: Azzal, hogy éjszaka, azzal, hogy nagyon sok a meccs.
0: És ma este meg már az első meccs este 10-kor lesz.
2: Ezt miért csinálják velünk?
0: Nem tudom. Na mindesetre, és ennek megfelelően viszont még lesz hajnali 5.
2: De figyelj, de akkor viszont a döntő az a mi szempontokban hajnali 5.
0: Az este 9-kor lesz.
2: A mi időnk szerint este 9-kor?
0: Igen.
2: Jó. Hát nem mindegy, mert megnyerik a norvégok. Én egy norvég világbajnokságnak rettenetesen örülnék.
0: Hát egyébként...
1: Mi lendületben vannak?
2: Nagyon erősek.
0: Nagyon
1: és a holland, vagy az, hát azért az viszi a
2: hátán. Holland egy kicsit kezi leuron, tehát minden hát pasztő akar most már
0: is. De holland, de jó a csapat is.
2: De jó a csapat, és de hát holland nagyon
0: de
2: jó.
0: Azért a franciák ellen azért el fog dőlni, hogy mennyire jók tényleg. Ugye most ők lesznek a következők, francia, norvég.
2: De ez a harmadik kör, tehát a tovább jutás után megvan.
0: Igen, de ez elvileg ennyire erős párosítás nem nagyon volt itt a csoportkörben.
2: Meg fogjuk látni.
1: És ki az a két csapat, aki arra fog játszani, hogy veszítsen?
2: Ausztria és
1: az Ausztria.
0: És ebbe, a, és ebbe Ausztria, tudod, mi az érdekes?
1: Ausztria járt már egyszer, így amikor a németekkel.
0: Nem, Ausztria és Algéria járt már egyszer, így amikor 82-ben egy csoportban voltak, Németország, Ausztria és Algéria.
2: És kiejtették Algériát, és a német-osztrák döntött, vagy egy-egy, vagy valami.
0: Mert Algéria, akkor ez volt talán a legnagyobb meglepetés a csoportkörnek, hogy Algéria megverte a németeket 2-1-ben. Bellumi két góljával. Hiszen ugye 82 volt az első VB, ami minden meccset követtem, ezért az összes meccsnek tudom, azt hiszem a góllövőit is.
2: Ki volt a világbajnok 80-ban? Olaszok, nem?
0: Olaszok.
2: Igen.
1: Rossi három gól a végén. Igen.
0: A döntőben csak egyet lőtt.
2: Igen. Nagyon kevés góllal lett gól király. Szerintem összesen 5 gólt. 5 góllal lett gól király.
1: És egy római cipész azt mondta, hogy élete végéig cipőt csinál neki, hiszen világbajnokot csinál.
2: Rossi meg is halt.
0: Meghalt Rossi, és ugye akkor hogy jutottak az olaszok tovább a csoportból?
2: Hogy?
1: Nulla, de csak döntetlenek.
0: Egy meccset nyertek. Két.
2: Igen. Ja, de igen, beszéltünk is róla, hogy a gyenge kezdés
0: két
2: azért...
0: 2-0-0-1-1-1. Ja. És igen. Aztán bekerültek a legnehezebb, mert ott két csoportkör volt.
2: Igen.
0: Középső csoportkör, bekerültek a legnehezebb
2: Brazília, csoportkör.
0: Brazília, Argentina, Olaszország, és mind a kettőt megverték.
2: Hát ott volt az a emlékezetes melberugása Maradónának.
0: Igen, meg hát az
2: mert hogy konkrétan teljes meccsen át ütötte, verte a Gentile.
0: Meg a talán valaha volt legemlékezetesebb VB elődöntő, ugye a
2: német-francia,
0: ugye, ami 11-esekre ment végül.
2: De hát ami aljasság volt, tehát ott volt az, hogy ledarálta
1: Batiston a Schumacher.
2: Igen.
0: Igen, és ugye egy-egy volt
2: a egyébként játék, ugyanezt de... megcsinálta a fazekassal.
1: Ugyanazon a VB-n.
0: Igen, de hát nem, ott inkább ráesett. Nem annyira letarolta, mint inkább ráesett.
2: Kicsit tarolta, ugye, de a kétségkül a Schumacher az egyszerűen érthetetlen volt az egész világ számára.
0: Az egy egyértelmű szándékos szabálytalanság volt, és egy
2: gonosz.
0: Ki kellett volna állítani, de nem állították ki, ez most már mindegy.
2: Igen, sajnos.
0: Bár akkor még nem volt ugye ez az utolsó.
2: Mondjuk a Schumachernek ez azért megcsinálta az életét, mert a világon nem volt olyan pálya, ahol nem fütyülték ki. Még otthon is. Tehát ez azért az annyira durva volt. Ja, na mindegy, igen de igen,
0: miért mondtam ezt, igen, 82-es.
2: Hogy kit várunk a döntőbe.
0: A németek és az osztrákok ott egymással játszottak a harmadik fordulóban, és kiejtették Algériát.
2: Kiejtették Algériát, aljas mondom.
1: Pont, és ki volt a negyedik
2: csapat? És ki csinálta meg még ugyanezt? Talán az olaszokkal, igen, az olaszokkal, Svédország-Dánia.
0: Svédország-Dánia, és volt ugyanegy ugyanilyen a koreai VB-n is.
2: Az volt az, amikor rúgta az olasz a gólt, most nem fog eszembe jutni a csatár neve, az a kis tökös izmos srác, és a gól után már zokogott. Nem az Kilacsi.
0: Nem az Kilacsi, igen.
2: Későbbi.
0: Az,
2: aki ilyen züllős életmódból lett focista, de nagyon nagy kedvenc volt. Kicsit ilyen ragyás volt az arca. Aha. Ilyen kemény fickónak kinéző srác volt. Na mindegy,
0: igen, de az EB volt.
2: Az EB volt,
0: az EB volt. És Kóra jövőben is volt egy ilyen, na minden esetre most, tehát hogy igen, 82-ben gyakorlatilag az osztákok leadták azt a meccset a németeknek.
2: Igen. És most ugye ez a két csapat játszik egymással, és mind a kettőnek az az érdeke, hogy veszítsen. Nem egyszerűen a döntetlen. Tehát mit fognak csinálni? Ha nem jön össze a 92-nek, mert rúgnak egy öngolt? Vagy mi fog történni?
0: Hát, vagy 14-13-ra fog nyerni az egyik. Sok öngol.
2: Annak legalább lenne értelme. Igen. Hát szórakoznánk egy kicsit.
0: És kit kell kiejteniük?
2: Várjál, Ausztria, Algéria, Argentina, ki ott a negyedik? Valami Ekvádor.
0: Jordánia.
2: Ja, Jordánia.
0: Hát, de ő nekik szerintem nem
2: a kiejtés a lényeg.
0: Nem Jordánia kell kiejteni, hanem hogy kikerül a könnyű ágra.
2: Így van, nem a kiejtés a lényeg, hanem harmadik akar lenni mind a két csapat, igen. És nem második. Igen.
0: Jó, azért még ebbe beleszólhat az, hogy előtte ugye, hogy alakul a másik csoportnak a végeredménye.
2: A Ribéry az francia ápoló.
0: Igen.
2: segíteni igen. próbált, hogy melyik focistára
0: gondoltunk. Igen, és Ribéry meg nem ragyás volt, ugye, hanem egy súlyos gyerekkori autóbaleset.
2: Így van, áldozata. Igen. De a Béni itt lenne, mert mondta volna. És persze. Szerintem a Rómában játszott a srác.
0: És ilyen zömök?
2: Zömök. És szőkés, tehát ugye kicsit inkább szőkés volt, mint barnás. Csak írja valaki a csetet, de tulajdonképpen nem is olyan lényeges, mert lassan el fogunk köszönni. Uh-huh. Nagyon kevés zenét sugároztunk meg, úgyhogy küldünk még egy dalt Misinek Brüsszelbe, illetve mindenki
0: igen,
2: másnak.
0: De
2: aztán de híreket
0: azért is azt mondjuk, hogy ez egy jó VB, nem?
2: Érdekes módon, ugye már mind a kettőn, erre már beszéltünk, hogy kezd elfogyni ez a izé, ez a lelkesedés, és nekem is visszahozott. Nagyon tetszenek a kis csapatok, nagyon tetszik.
0: Jó stílusban játszanak a csapatok.
2: Jó stílusban játszanak a csapatok. Sok gól van, tetszik a hangulat.
0: Nem volt még alibi meccs gyakorlatilag.
2: Igen. Úgyhogy igen. Nézegessetek focit, mert ma másért nem azért a színes forgatagér, ami ott van. Országokban, szurkolókban, mindenben. Kedves barátaim!
0: Várjál, mi ez? Use me?
1: Nem, hanem ez szerintem indiai csaj énekel, vagy valami olyan formája van.
2: Amit hallottok és hallottatok, az a nemzeti felkelés, az angolban ezt present perfect-tel fejeznék ki.
0: Igen, hajd, ez milyen jó szem.
2: És... ne felejtsétek el, hogy most már van J-betűnk, az ékezeteket mindig tegyétek ki, vagy ha mégse, akkor hát, ha úgyis érthető lesz, autó elnevezésekkel óvatosan.
1: A Balázs fent hagyja ma.
2: Igen, a Balázs, hagyd udoljon.
1: Akkor szóljon ez a zene.
0: Balázs és Tomi. Nagyon hasonló grúvja az Esther Phillips féle Use Me-nak, de igen.
2: Jövő héten találkozunk, ugye? Találkozunk jövő héten. Szervusztok.

0: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
2: A Tilos Rádió híreit halljátok.
3: A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő,

0: ...sével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
1: 33 ezer év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kóduló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Sziasztok! Kezdődik az Apa Paragrafus mai adása. Pride adás kezdődik, és három, illetve négy vendégünk is van. Azért mondom így, hogy illetve, mert még a negyedik nem érkezett meg, lehet, hogy a 4-es-6-os vonal felújítása miatt majd feltolom azokat is. Csak most még úgyis én beszélek. Újra kezdem a beszélgetést, mert Tomi beletrolkodott, szóval, hogy a 4-es-6-os felújítása miatt nem kezdem újra. Az egyik vendégünk még késik, de azért bemutatok mindenkit, amint megtalálom a bemutatkozókat. Kicsit hamarabb lett vége a híreknek, mint gondoltam, hogy lesz. Elnézést, hogy ilyen szinten amatőr kezdésre nem számítottam. Szóval, aki nincs itt, azt nem mutatom be, és akkor itt van Lászlófi Julianna, egyben mond a neved, vagy hogy nem, vagy köszönj be, hogy tudják a többiek is, hogy ez majd te hangod lesz.
1: Igen, sziasztok!
0: Ő klinikai szakpszichológus, pár és családterapeuta és pszichodráma vezető, alapító tagja a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának. Aztán itt van velünk Bogádi Nikoletta.
2: Aliho!
0: Négy gyerekes édesanyja, LMBTQ ügyileg halmozottan érintett, transznemű és meleg gyermekei mellett lett konzervatív szemellenző szülőből LMBTQ aktivistává. Történetét élő könyvként is meséli, ennek az a neve, hogy az élő könyvtár az emberi jogokért, valamint a támogató szülők csoport tagjaként is igyekszik a közösségét segíteni. Élet egyik legfontosabb tanulságának tartja, hogy a gondolkodásbeli változás, fejlődés mindenki számára lehetséges és szükséges. És itt van még Zsirka Hella is.
3: Sziasztok!
0: Ő transz aktivista, queer feminista, az Én is ember vagyok című kampány egyik arca, a Háttér Társaság operatív vezetője, ügyvívője. Aktívan foglalkozik a transznemű emberek érdekérvényesítésével, a társadalmi szemléletformálással, a feminista és az LMBTQI plusz mozgalmak közötti híd megteremtésével. Rendszeresen tart szemléletformáló képzéseket cégeknek és szervezeteknek, vesz részt szakmai anyagok véleményezésében és kidolgozásában. Interjúiban gyakran beszél a tágabb szakmai nézőpontok mellett arról is, hogy mennyire fontos a társadalmi rétegek közötti párbeszéd, és hogy milyen volt LMBTQ fiatalként felnőni Magyarországon. Képviselte már a közösségét a parlamentben és a korábbi köztársaság elnök előtt egyaránt, valamint az LMBTQI plusz közösségről szóló művészeti alkotásokban is előszeretettel vesz részt. És majd még, ha beérkezik, akkor még lesz egy jogász vendégünk is, de majd akkor fogom mutatni, hogyha megérkezik. Szóval sziasztok, és egyben szia Tomi, és egyben nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
3: Köszi a meghívást.
0: És az első kérdés az lenne, nem ősélményes kérdés lesz, mint oly sokszor ebben a beszélgetésben, hanem az, hogy mentek-e holnap után a Pride-ra?
3: Természetesen.
2: Persze.
1: Én nekem nagyon 11 hónapos a babám, úgyhogy mi nem megyünk, de aha, lélekben ott leszek.
0: Oké. Okay. És akkor
3: gondolunk
0: a következő...
3: majd rád, Gyuri.
0: Köszönöm. Tessék?
3: Gondolunk majd rád, Gyuri.
0: Nekem nem lesz ebben a... Mert nem, 28-án nem lesz ilyen rohadt meleg, mint amilyen van talán.
4: Majd kiderül.
0: És a következő kérdés az az, hogy lesz-e Pride, és azt minek hívjuk, ami lesz, és miért nem annak hívjuk, vagy miért hívjuk annak? Ennek nem tudom, már miért nem volt ennek a kérdésnek, de mégis ez a kérdésem.
2: Szerintem sajnálatos dolog, hogy így a 21. századi Magyarországon ilyesmikkel kell, egyetlen kérdésként felmerülnek ilyenek, hogy milyen nevet adjunk ennek az eseménynek, hiszen ennek már azért elég hosszú hagyománya van. És az, hogy most egy jogállamban mondjuk kiskapukat, mert nevezzük ezt kiskapunak, hogy most akkor miért hívjuk ennek, meg miért hívjuk annak, meg minek hívjuk, azért, hogy meg lehessen tartani, ez szerintem egy mondhatom, hogy szánalmas helyzet, és méltatlan szerintem egy jogállamhoz. De amúgy igen, lesz felvonulás, büszkeség menete, ami angolul Pride March, szóval meg lesz tartva, tök mindegy, hogy hívják. Nyilván ugyanazok az emberek mennek ugyanabból a célból, mint eddig.
3: Reméljük magára. Azért többen, mint korábban. Én nagyon remélem, hogy több tízezeres tömeg fog összegyűlni a gyülekezésnek a helyszínen. Egyébként is maximálisan azt gondolom, hogy a gyülekezési jog az alapjog, és szomorú, hogy ilyen eszközökhöz kell folyamodni, vagy ilyen kaotikus körülmények között kell ezt megrendezni.
0: Na most, ha Júlia, te is mondj valamit, és aztán bemutatom a negyedik vendégünket is.
1: Bátran mutasd be a negyedik vendéget. Egyetértek az előttem szóval.
0: Oké. Szóval megérkezett Szajbéli Kata, Szajbéli vagy
1: Szajbéli?
0: Szajbéli Katalin is. Ő a Magyar Helsinki Bizottság jogi segítségnyújtó programjának, az Emberi Jogi Tanácsadó Irodának a jogi koordinátora, alkotmányjogász doktori fokozatát a diszkrimináció tilalmára vonatkozó szabályozás témájában szerezte. Szóval te vagy a negyedik vendégünk, szia!
1: Sziasztok, és akkor, köszönöm szépen!
0: És akkor most teljes létszámmal vagyunk itt. Az volt az első kérdés, amiről nem maradtál nem sokról, hogy mész-e a holnap utáni rendezvényre, aminek mi lesz a neve?
1: Sziasztok, bocsánat, hogy késtem, egy kicsit küzdöttem a közlekedési elemekkel, de most már itt vagyok, és igen, mindenképpen fogok menni a holnap utáni rendezvényre, aminek mi lesz a neve? Hát magyarul büszkeség menete. Angolul pedig Budapest Pride lesz a neve.
0: Oké.
1: Okay. Attól függ, hogy hívjuk.
0: Számít-e szerintetek, hogy milyen nevet adunk ennek a holnap utáni eseménynek? Igen, igazából ez egy beszélgetés, tehát hogy bárki bármikor megszólhat, nem kell, nem interjú, hogy mindenki mondjon minden kérdésre valamit, hanem aki akar, megszólhat.
2: Én már erre már adtam választ, úgyhogy igazából csak a jogi része érdekel, hogy számít-e. Bármit.
1: Hogy jogilag számít-e? Hát én azt gondolom, hogy jogilag nem számít, hogy nevezzük ezt a rendezvényt, tehát mivel sehol nincsen leírva a szó szerint, hogy a Pride be van tiltva, méltóság menete nincs betiltva, így aztán ez nem számít, és hát egyébként volt civil szervezeteknek egy szivárványos felvonulás nevű gyülekezési jogi kísérletük, amit viszont nem engedélyeztek végül, úgyhogy láthatóan ilyen szempontból sem számít, hogy hívják, a tartalma számít. Vagy és, ki tudja, mi számít.
0: És egyéb szempontokból, most mondjuk pszichológiai szempontból, Júli, számít, hogy minek hívjuk?
1: Hát azt gondolom, hogy érzelmi szempontból lehet, hogy számít, és lehet, hogy van csalódottság az LMBT személyekben, hogy ez egy kicsit egy ilyen fricska lett, de hogy végül is, hogyha a célt nézzük, akkor meg tök lassz, hogy így megrendezésre tud kerülni. Nem tudom, hogy más mit gondol erről, de
3: igen. Én is azt gondolom, hogy könnyen értelmezhető egyfajta öncenzúraként, hogyha máshogy nevezünk el valamit, aminek a lényegi tartalma ugyanaz marad, ugyanakkor szerintem ez a hangsúlyos ebben az egészben, hogy a lényegi tartalom az ugyanaz marad, és szerintem emiatt is mennek ki sokan olyanok, akik eddig nem mentek ki. És azt gondolom, hogy az érintettek számára sem változtat a helyzeten azt, hogy most milyen megnevezés alatt vonulnak, hanem azt számít, hogy nekik továbbra is ott lesz ez az egy nap biztosítva, amikor tényleg szabadon és biztonságban megélhetik az identitásukat, illetve szabadon kapcsolódhatnak a saját közösségükhöz.
0: El tudjátok képzelni, hogy lesz valaki, aki a pénzbüntetés, meg mindenféle egyéb riogatások miatt inkább úgy gondolja, hogy otthon marad szombaton?
3: Szerintem biztos, hogy lesz ilyen.
2: Biztos.
0: És akkor már elérte a célját a kormányzati, nem tudom, miért hívjam ezt?
4: Elrettentés.
3: Hát meglátjuk, attól függ, hogy végül hányan leszünk. Aha.
1: Szerintem azon emberek kapcsán biztosan eléri a célját, akik otthon maradnak emiatt, de talán legközelebb nem maradnak otthon, vagy hát reméljük legközelebb nem is lesz ilyen, de ha netán, akkor már nem maradnának otthon, hogyha most látják, hogy ez rendben és békésen és normális körülmények között lezajlik. De az is a kérdés, hogy hány ember van, aki viszont úgy jön el, hogy egyébként lehet, hogy nem is jön el, de éppen nem ilyen úgy gondolja, hogy eljön. Tehát ki tudja, hogy a statisztikai átlag mit hoz ki.
0: És nem lesz valószínűleg reprezentatív kutatás utólag. Én amikor ezzel a műsoron gondolkodtam, hogy miket kérdezek majd tőletek, akkor az volt az első gondolatom, hogy értelmetlen dolog igazából erről az egész a Pride kapcsán a politikai keresztbetevésekről beszélgetni, mert tudjuk, hogy ez valami lufi, vagy gumicsont, vagy nem tudom mi minden, úgyhogy ne erről beszéljünk, hogy az első 5 perc szól csak erről, és a többiben szerintem inkább arról kéne beszélni, hogy mit jelent ma Magyarországon egy szexuális kisebbséghez tartozni, mivel foglalkozik a háttértársaság, mit tud a Helsinki Bizottság tenni ebben az egész ügyben, miről szól az MPT pszichológiai, vagy a MPT-nek az LMBTQI szekciója, milyen munkátok van nektek ott, Júli, vagy mivel foglalkoztok ti, illetve hogy egyáltalán érintett szülőként te milyen úton mentél végig, Niki, most közben átnézek, ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják egyből, bár felolvastam, amit beírtál bemutatkozóul. Önmagában érintett szülőként milyen ezen az úton lenni, illetve hát az az egyéni út, amin te végigmentél, amivel kapcsolatban pont ma reggel jelent meg egy elég hosszú cikk a Telexen, vagy egy elég hosszú interjú a Telexen. Szóval inkább beszélgessünk ezekről, ha egyetértetek azzal, hogy minden más csak politikai
2: játszma.
0: Ez is kifejezés. Igen.
3: Azt az egy gondolatot így a gumicsonthoz szeretném kihangsúlyozni, hogy engem tud zavarni, amikor gumicsontként apostrofálják ezt a helyzetet a médiában, már csak azért is, mert hogy lehet, hogy bizonyos emberek számára ez valóban egy gumicsont, ami más politikai ügyekről tereli el a figyelmet, de a mi közösségünk számára ezek a gumicsontnak nevezett intézkedések, mint mondjuk a gyermekvédelminek nevezett propagandatörvény, ezek a mi közösségünkben emberéleteket keserítenek meg nagyon sok esetben és nagyon súlyosan.
0: Akkor csak egy mondat elég árnyalnám a gumicsontot. Ez a politikának szerintem, de nem vagyok se politikus, se politológus, se semmi ilyesmi, de én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy mindent gumicsontát tegyenek. Az egyik ügyet egy újabb ügyel kell elfedni, és így kapura jött ez az ügy is, és nagyon ügyes ebbe lett volna a gyermekvédelem alá, miközben azért ezt hangozik el, hogy gyermekvédelmi szempontból a Pride-nak, Pride és a gyermekvédelemnek igazából nincs semmilyen köze egymáshoz. Nem fogja semmilyen módon befolyásolni a gyerekeket az, hogyha látnak néhány ezer békésen felvonuló, vagy néhány tízezer békésen felvonuló embert, akik jól vannak.
1: Én bocsánat, hogyha hozzátehetném ehhez, hogy igen, gumicsont bizonyos szempontból viszont a jogállamot erodálja. Tehát ez egy olyan gumicsont, ami talán a többinél egy nem is tudom tartósabb vagy mélyebb hatású dolog, mert mégiscsak egy olyan alapjogot kezd el hát relativizálni, sőt bizonyos tekintetben megszüntetni, amiért évszázadokért küzdöttek az emberek, vagy évszázadokon keresztül küzdöttek az emberek, és itt egyszerűen egy ilyen politikai játszma volt erre feláldozza a gyülekezési jogot, és olyan dolgokat ír be az alaptörvénybe a jogalkotó, és olyan dolgokat mond ki a kúria, amik viszont teljes mértékben összeomlasztják ezt a nagyon régóta jól működő, ilyen tekintetben jól működő jogvédelmi rendszert. Tehát, hogy mi például ezért is foglalkozunk ezzel ennyire hangsúlyosan.
3: Szerintem az is nagyon ijesztő ebben, hogyha ezzel az alapjogunkkal úgy érzik, hogy megtehetik ezt, akkor mi lesz a következő, amivel majd úgy érzik, hogy megtehetik. És szerintől kezdve ez egy egyenes lejtő az autokrácia felé.
1: Hát illetve nem csak, tehát hogy jelenleg nem csak az LMBT közösség érintett, tehát aki nem érintett, most már az is érintett minden szempontból itt az egész magyar nép.
0: Hát és ami még nagyon fontos itt az, hogy igen, tehát hogy pont azért, mert az LMBTQ közösség tagjai azok nem egy szeparált univerzumban élnek, hanem ebben, amiben, tehát hogy együtt élünk, ezért aztán oltatlan mindenkit érint, mindenkinek vannak vagy már előbújt, vagy előbújás előtt álló ismerősei, rokonai, munkatársai, főnökei, beosztottjai, ezért aztán nem tud nem mindenkit érinteni ez a téma.
2: Persze.
0: Tehát rég nem. És akkor, amikor a kormányzati oldalról azt hallom, hogy hát nekem is vannak meleg barátaim, hát akkor persze ezt ismerjük, hogy én is zsidóhentestől vásárolok, vagy nem tudom, kitől vásárolt csurka, vagy vásárolt. Kilencszerség közepén lehet, hogy zöldséges volt, nem tudom már. Akkor igazából ezek mit jelentenek ezek a mondatok, vagy miről szólnak ezek a mondatok?
3: Én szerintem ebben az nagyon zavaró, hogy ezek a... Tehát a kormánypárt az ilyen politikai játszmázások során hajlamos úgy tenni, hogy elszeparálja, vagy szétszeparálja az embereket arra, hogy vannak ők, meg vannak mi. És szerintem ez ad egy ilyen mesterséges távolságérzetet mondjuk az LMBT közösségek kapcsolatban, akiket aztán felruháznak ilyen mondva csinál címkékkel, hogy gender ideológia, meg gender lobby, meg mit tudom én micsoda, és ezzel tulajdonképpen dehumanizálják az érintetteket, és úgy kezelik, mintha nem is lennének emberek, pedig az az igazság, hogy az LMBT közösség az nem egy ilyen független, a társadalomtól teljesen független légből kapott valami, hanem az LMBT emberek a társadalom részei, és mi is ugyanúgy benne vagyunk ebben a társadalomban, mi is ugyanúgy adófizető állampolgárok vagyunk, mi is ugyanúgy embereknek a rokonai, barátai, szerettei vagyunk, és amikor politizálnak, akkor ez az emberi oldal, amit el akarnak venni tőlünk, és ezzel akarnak minket így eltávolítani a társadalomtól, és ezt felhasználni a saját politikai céljaikra.
5: Meg nem egy heterogén, vagy bocsánat, nem egy homogén csoportról beszélünk. Tehát ugye attól lesz homogén, hogy gyakorlatilag mesterségesen oktrojál egy identitásképző elemet a hatalom, azzal kimondva, hogy bizonyos jogok nem illetik meg ezt a csoportot.
3: Abszolút, meg mint hogyha a közösség összes tagja ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezne.
5: Pontosan. Azt arról beszéljetek egy kicsit, Hella és Niki, tehát én azt egy picit ugye azon hallgatók számára azért a tilos hallgatóit szerintem olyan nagyon nem kell félteni abból a szempontból, azok eléggé képben vannak azzal kapcsolatban, nyilván az, hogy most lesz a Pride, az nem kérdés, de azzal kapcsolatban azért nem biztos, hogy mindenki képben van, hogy ti a hétköznapjaitokat hogyan élitek meg, és a önmagában, tehát hogy nem bőven nem csak arról van szó, hogy most itt vonulgatnak, tüncikéznek évente egyszer, és amúgy minden ugyanúgy tudják élni az életüket, mint bárki más, csak egyszer ott szépen szivárványba borítják az Andrássy utat, és vagy amerre éppen mennek. Ezt egy picit árnyaljátok azzal, hogy mondjátok el a mindennapjaitokat, hogy mivel néztek szembe, hogyan élitek meg a helyzeteiteket, illetve Niki, amit mondtál példátként, amíg várakoztunk, majd azt is hozta Léci. De Hella, te kezdjél.
3: Kezdjem én? Jó. Szerintem viszonylag kevés szó esik a Pride kommunikációja során arról, hogy pontosan a közösség számára mi a jelentősége a Pride-nak. És én ezt egy személyes példával tudnám árnyalni. Én ugye transznemű fiatalként nőttem fel Magyarországon, egy vidéki kis faluban, és nagyon nem jutott el hozzám, nemhogy a kormánypárt szavaival élve, LMBT propaganda, de semmilyen információ az én saját identitásommal kapcsolatban, és borzasztóan elveszve éreztem magamat, hogy velem most bizonyára valami baj van, én valamiért hibás vagyok, valamit rosszul csinálok, és folyamatosan egész gyerekkoromban volt bennem ez a feszültség, hogy én ide nem passzolok valamilyen formában, valamit rosszul csinálok, valamire nem érzek rá így a társadalom működésében. És amikor először kezdtem el találkozni az interneten az ezzel kapcsolatos információkban, az nekem egy ilyen borzasztó megkönnyebbülés volt, hogy Úristen, vannak a világon olyan emberek, mint én, és amikor megláttam, hogy van egy Pride, egy olyan közösség, ahol több ezer hozzám hasonló ember összegyűlik, és jól érzi magát, az nekem egy annyira ilyen vágyjá vált, hogy én ez a közösséghez akarok tartozni, mert hogy végre meg akarom tapasztalni, hogy milyen az, amikor engem nem nyomnak el, meg nem kell magamat elnyomni. És amikor először felmentem 14-15 évesen a Budapest Pride-ra, akkor úgy éreztem, hogy így megérkeztem, hogy Úristen, végre leszakadtak a vállamról ezek a hatalmas terhek, hogy végre nem kell cenzúráznom saját magamat, végre nem kell elrejtenem azt, aki vagyok, hanem itt most, itt van nekem ez az egy nap, és ezt kielveszhetem, és az lehetek, aki lenni akarok azon az egy napon, és emiatt nem kell félelmet éreznem, nem kell szégyent éreznem, nem kell szoronganom, hogy legközelebb megvernek a sarkon. Szóval ez ilyen elképesztően aha moment tud lenni, nem tudom ennek mi a magyar szava, egy ilyen aha pillanat, amikor az ember így ráébred, hogy számára is vannak biztonságos terek a világban, és szerintem ez iszonyatosan fontos azokban az esetekben, amikor valaki olyan körülmények között nő fel, hogy a saját identitása miatt bántják, vagy megvetik, vagy kiközösítik, és hogy ezért is tud borzasztóan zavarni az, amikor a gyerekvédelemre hivatkozva támadják ezt az egészet, mert ilyenkor az egyetlen gondolat, ami eszembe jut, az az, hogy oké, és engem kivélet meg, amikor gyerek voltam, és ki volt az, aki rászólt azokra, akik meg akartak verni, vagy le akartak köpni, vagy gúnyoltak, vagy bullyingoltak, mert szerintem hajlamosak úgy kommunikálni ezt, mint hogyha az LMBT emberek így nem lettek volna gyerekek, mint hogyha engem így 25 évesen a gender lobby űrhajó Brüsszelből így ledobott volna Magyarországra, hogy most akkor terjesztem a propagandámat, pedig az az igazság, hogy én ebben az országban nőttem fel, és queer fiatalként nőttem fel, és pontosan tudom, hogy milyen queer fiatalként felnőni, és azt is pontosan tudom, hogy a gyerek érdekeit nem az szolgálja, hogyha ezeket az információkat elzárják előle és cenzúrezzek, hanem az, hogyha nem kell végig szorongani az egész gyerekkorát egy olyan dolog miatt, amiről nem tehet.
2: Ez még mindig olyan fájó így hallgatnom, mert nyilván az első, ami eszembe jut, ugye a régi önmagam, aki még tudatlanságából kifolyólag ellenezte ezt a mondjuk jelenséget, hívjuk jelenségnek, és sok olyan fals információ volt bennem, hogy tényleg majd, ha valaki látja ezt a vonulást, a Pride-ot, akkor majd kedvet kaphat, tehát hogy az én gyerekeim is jobb őket távol tartani ettől, mert így megvédem az elferdüléstől őket, és aztán amikor a saját gyerekemen keresztül ébredtem rá arra, hogy valójában nem ettől a ideológiától kell védeni a gyerekeket, hanem attól a fajta gondolkodástól, amit én akkor képviseltem. Tehát, hogy ez a kirekesztés, a megbélyegzés, ez sosem vezetett még jóra. De nyilván ezt most úgy mondom nektek, hogy ehhez azért, hogy én ezt ideig eljussak, azért kellett jó néhány év. És a két önmagamat nagyjából úgy tudom egymással szembeállítani, hogy régen valahogy egy ilyen félelem alapú gondolkodásom volt, tehát, hogy mert ugye az ember alapvetően így elementárisan vágyik a biztonságra, és mindig valahogy ebből vetít le mindent az életében, és hogy régen, amikor még úgy keresgéltem a saját utamat, a saját identitásomat, hát én elég későn találtam meg sajnos, ez is egy fontos része a történetnek. Tehát, hogy ilyenkor mindig azt úgy próbálja így távol tartani az életéből, amitől úgy meg akarja magát és a családját óvni. Ez nem rossz szándék, ez csak tudatlanság szerintem. És akkor, amikor saját gyerekeim coming out-ján keresztül jöttem rá, hogy mekkora hülyeség az, amit én eddig hittem, és hogy a világ mennyire nem így működik, és hogy az én gyerekemen keresztül, tehát ugyanezt láttam test közelből, amit most te itt elmeséltél, hogy mekkora felszabadító, ez az aha érzés volt neki is, hogy rájött, amikor elmesélte, hogy rájött, hogy nincs egyedül, és hogy nem valami genetikai hulladék, mert ugye ezt a jelzőt elég sokszor halljuk, meg látjuk komment szekciókban. Amikor rájött, hogy ez nem így van, és hogy ez teljesen valid dolog, akkor én láttam, hogy tökre megváltozott, tehát hogy visszatalált önmagához. És amikor egy anya a saját gyerekén látja beigazolódni azt, hogy tényleg ennek van értelme, és akkor így utána olvasol, megtanulod ezt a dolgot, és rájössz, hogy ezzel nem, hogy nincsen semmi baj, hanem egy csodálatos dolog, és ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy rajtuk keresztül látom a színeket, és ez tényleg így van.
3: Ez nagyon szép.
2: De tényleg, hogy akkor ilyen félelem alapú gondolkodásom volt, most meg ilyen teljesen szeretet alapú, tehát, hogy így félretettem ezt az ítélkezést, a sztereotípiákat, mindenkit igyekszem tényleg így szeretettel megközelíteni, azokat is, akiknek más a véleményük, tehát, hogy így tudom, hogy azzal, hogy fújogok, meg kiröhögöm őket, vagy mit tudom én, adott esetben elküldöm őket melegebb éghajlatra, azzal nem fogok semmit változtatni. Tehát, hogy én a saját példámon, a saját személyiségemen keresztül tudom, hogy lehető, tehát egyszerűen meg lehet élni ezt a változást, és baromi jó. Tehát, hogy annyira szeretném, hogy minél többen erre ráébredjenek, mert annyival jobb így a világ, annyival szebb. És hogy, bocsánat, még csak egy mondat, hogy éljük a mindennapjainkat. Mert hogy az egész transz közösségnek ez most egy akadálypálya Magyarországon élni. És én szülőként nyilván van bennem egy ilyen alapfélelem, vagy ilyen aggódás a gyerekeimért, tehát hogyha tudom, én megyek az utcán, és látok valakit, látok egy mentőautót, hogy éppen valakit ellátnak, akkor egyből görcsbe szorul a gyomrom, hogy úristen, remélem nem az én gyerekem az. Na most akkor ez az alap aggodalom, ugye még megspékelődik azzal, hogy minden nap arra gondolok, hogy most mit tudom én, a gyerekem is szokott tömegközlekedni, meg szokott ide-oda menni, és az egy dolog, hogy ő hogy néz ki, mert mondjuk ugye, ahogy mondtátok, ez nem feltétlenül elhatárolható része a társadalomnak, tehát nem mindenkiről mondod meg ránézésre, hogy ő most meleg, vagy transznemű, vagy mit tudom én, de mégis ugye itt most a politika, meg a hatalom így próbálja őket felcímkézni, és ezáltal mindenki, aki egy kicsit is úgy néz ki, hogy így kilóg a kis dobozkából, tehát úgy van egyfajta egyénisége, azt egyből szeretik buzizni. És akkor ez csak a szolidabbik változat. Vannak, akik ennél tovább is mennek, hallottam ilyen sztorikat, meg hogy akkor még válaszoljak a másik kérdésre, és hogy akkor fölhozom ezt a példát is, hogy pont most transz közösségen belülről hallottam, vagy olvastam ezt a nagyon szomorú történetet, hogy egy transz lány nemrég bújt elő a családjának, neki már gyerekei vannak, tehát nem viszonylag régen él együtt a párjával, meg az édesapjával egy háztartásban, és amikor coming out volt, akkor őt nemhogy nem fogadták el, hanem így ráraktak egy ilyen bűnös, tudom én, tehát minősíthetetlen jelzőkkel illették, és igyekeznek őt kitenni a családból. Tehát a saját édesapja, a párja el akarják távolítani őt a saját családjától, a gyerekeitől, és feljelentették a gyámhatóságnál azzal, hogy ő veszélyezteti a gyerekeit. Tehát, hogy milyen helyzet ez? Tehát mindig ez forog az agyam, hogy demokratikus jogállam, szeretjük ezt a szó összetételt használni.
5: Család az első.
2: Igen, mert hogy 21. században vagyunk, tehát azért illene, hogy ez legyen, de nem. Tehát, hogy tényleg nincs jogbiztonság, és akkor itt tér vissza az egész az elejéhez, hogy amíg nincs jogbiztonság, addig ez mindenkit érint.
0: Nikina, a mai Telex interjúban volt egy mondat, ami szerintem nagyon fontos volt, és amiről szeretném egy kicsit beszélni, ez az volt, hogy amikor a gyerekeid coming out-oltak, akkor komolyban elkezdtem foglalkozni a témával, utána olvastam, tájékozottam, kérdéseket tettem fel, és akkor elindult bennem egy újfajta gondolkodásmód. És amit én kíváncsi vagyok, az, hogy mi különböztet meg téged a más korábban szélsőséges gondolkodású szülőktől, akik nem indulnak el a változás folyamatában, hanem akik továbbra is kirekesztően gondolkodnak már nem csak az LMBTQ közösségbe tartozókról, hanem a gyerekekről is, vagy a gyerekeikről is. Te viszont egy nagyon komoly változáson mentél keresztül, és hogy ezt el tudod kapni, hogy ez mitől lehetett benned?
2: Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Valószínűleg annak is köze van hozzá, hogy bennem azok az akkori gondolkodásmódom, vagy a viselkedésem az nem gyökerezett olyan nagyon mélyen. Tehát én nem nevelkedtem ilyen szigorú vagy szélsőséges nézetek mentén, hanem én így igyekeztem tanulni a körülöttem lévő világból, és mindig is érdekelt minden. Egy dolog, hogy éppen arra fújt a szél, ahol ezek az eszmék értek el, és ragadtak rám. Viszonylag könnyen tudok alkalmazkodni, tehát ilyen rugalmas ember voltam mindig. Sajnálom kicsit, hogy ennek a jelentőségét ezt így kellett megértenem, mert igenis a kirekesztés, tehát hogy ezeket a negatív minőségeket, ezeket kár volt így beengednem, de talán ez választhat el tőlük, hogy ő bennük valószínűleg már nagyon régről van egy ilyen tehát hogy ilyen mélyen gyökerező ez a gyűlölködés, vagy mondjuk akkor a félelem alapú gondolkodás, és nem tudom, hogy ezt a szemellenzőt amúgy, mert ettől függetlenül is azt gondolom, hogy amúgy le lehetne venni, és tehát, bocsánat, a volt férjemről nem nagyon akarok beszélni, de ilyenkor akarva akaratlanul mindig ő jut eszembe, hogy őt is egy jó embernek tartom. Nem véletlen mentem hozzá feleségül, nem véletlen szültem neki 4 gyereket, de hogy emberek képesek úgy élni az életüket, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül megtagadják maguktól és a gyereküktől ezt a szeretetteljes kapcsolódást, az élményeket, ezeket a csodákat, amiket ez hozhat az életükbe, ez valahol nagyon szomorú. És én amúgy kicsit naív is vagyok, mert hiszek abban, hogy egyszer mindenki elér arra a pontra, hogy rájön, hogy nem így kellett volna, csak ne legyen túl késő, és ezért abban bízom valahol, hogy, és ezt mondom mindig a gyerekeknek is, hogy én bízom abban, hogy egyszer az édesapjuk is áttöri ezt a falat. Sajnálom ezt az elmúlt 10 évet, hogy ő nem volt benne az életükbe úgy, ahogy benne kellett volna legyen. Azért, mert ő is kevesebb lett ettől, de a gyerekeimnek is nagyon nagy szükségük lett volna rá, és nem hiszem, hogy lehet olyan bármilyen eszme, ami ezt indokolná, ami egyszerűen megmagyarázná ezt, hogy ennek van értelme.
3: Szerintem ezért van iszonyatosan fontos szerepe a nyilvánosságnak. Igen. Az, hogy ezek az információk elérhetőek legyenek, az, hogy bizonyos emberek, akik úgy érzik, hogy számukra biztonságos, ők coming out-oljanak, mert amint átesünk azon a holdponton, hogy az emberek rájönnek, hogy az LMBT emberek azok nem egy távoli ideológia, hanem az ő barátaik, az ő szeretteik, az ő szomszédaik, és a társadalom részei, és ezt ezen a szinten tudják kezelni magukban, szerintem ez nagyon-nagyon sokat lendít az egész közösség helyzetén.
0: Hát és ezért is nagyon problémás az iskolákból, a szolgásos veszőparipám, kitiltották az olyan mindenkit kitiltottak, viszont nem jelöltek ki a szervezeteket, most már 4. éve, akik szexuális neveléssel foglalkozhatnának. Hangsúlyozom újra és újra, hogy a szexuális nevelésnek csak egy elenyésző része egyébként csak egy elenyésző része szól a szexről, és a szexuális nevelésnek csak egy elenyésző része szól az LMBTQI közösségről, vagy a szexuális kisebbségekről, de része annak, és tudniuk kell a gyerekeknek pont azért, hogyha esetleg magukban, vagy nem lehet, hogy esetleg szó nem is kell, szóval, hogyha ők maguk valamilyen módon azt tapasztalják, hogy érintettek, akkor tudják, hogy ez egy létező dolog, ez nem rontottak el semmit, van kihez fordulni, fordulhatnak a szüleikhez, fordulhatnak a pedagógusokhoz, vagy megkeresítik azokat a szervezeteket, akik kimentek és már beszéltek erről a témáról, és hogy mindez nem propaganda és nem lobby. Júli, azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy kicsit tudsz-e beszélni a nem beszéltünk erről előre, hogy ezt fel fogom tenni ezt a kérdést, de hát, ha nem, én nagyon meglepetésként a gyűlölet pszichológiájáról. Tehát, hogy mi történhet azokban az emberekben, akik kimennek a Pride-ra, a kordonok másik felére, ha vannak kordonok, és onnan tojásokat dobálnak meg, mindenféle homofób rigmusokat skandálnak meg, öltöznek.
1: Az egyik, amit kicsit kapcsolódnék ahhoz, amit a Niki mondott, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg ezeknek az embereknek valóban az identitásuknak egy sokkal erőteljesebb elemét adja, amit a Niki mondott, hogy tényleg szinte magzati koruktól bizonyos eszmék szerint nevelkednek, és ami ettől eltér, az a felé nem tudnak máshogy kapcsolni, csak ilyen nehéz érzésekkel, vagy haraggal. Ugye a másik, amiről szoktunk beszélni, akár ugye az internalizált homofóbia is, ami amúgy az LMBT közösségben is meg tud jelenni, ugye ami igazából arról szól, hogy bensővé teszek olyan, hát akár sztereotípiákat, és olyan sztereotípiákat, előítéleteket, bármilyen olyan negatív attitűdöket, érzéseket, amik kelt, akár nem tudom, a többségi társadalom tulajdonít akár az LMBT közösségnek, de aminek valójában semmilyen létjogosultsága vagy valóság alapja nincs. Azért ezt tudjuk hát akár így a sajtóból vagy a hírekből is, hogy sok esetben akár a leginkább ellenzők és agresszívek és támadó emberek között, és sok esetben van LMBT érintett, és olyan nehezen tudja elfogadni saját magában, vagy a környezetében az ő többségi társadalomtól eltérő szexuális orientációt, vagy nemi identitását, hogy ezt ennek nem tud megtörténni így a feldolgozása, hanem így tud sajnos kijönni, hogy akár a hasonszörűeket kezdi el támadni. Most ennyit tudok így spontánul reagálni a kérdésedre.
0: De hogy azt mondod, mert azért nekem is van ehhez kérdésem, hogy mert azért sokat elhangzik, hogy a homofóboknak egy nagy része maga is leerlátens. Érintett most a homofóbot, azt sajnos biztos, hogy jól használom, mert az csak a melegek elleni, nem tudom, melegek elleni érzett ellenszem.
1: Nem, transzfób, igen, bifó.
0: Tehát akkor itt most mondhatnánk az LMBTQI közösség ellen érzett.
3: LMBTfób. LMBTfób.
0: LMBTfób, igen, és akkor még a Q nincs benne, tehát akkor betetjük. Na mindegy, tehát hogy akkor én szóval ilyen gyűjtőfogalomként a továbbiakban a homofóbot használnám, mert talán az így egyszerűbbé teszi a párbeszédet. Hogy ők maguk is lehet, hogy érintettek, tehát látens érintett az, aki gyűlölködik sok esetben. Mi segíthetne ezen szerinted, vagy szerintetek, hogy a látens homofóbiát enyhítsük, csökkentsük, segítsük azokat az embereket, akik a gyűlöletüket szeretnék más módon kezelni, vagy megélni?
1: Az egyik, amúgy azt gondolom, ami mindig az segít, ami a kapcsolat, meg a kapcsolódás, és a Niki példája ezt amúgy gyönyörűen illusztrálja, hogy vannak gyerekei, akikhez kötődik, meg szereti őket, és amikor a saját közvetlen környezetében tapasztalja, akkor ott tud egy váltás megtörténni, sajnos nem mindenki esetében, de hogy ha minél több LMBT személlyel találkozik az illető, és valami kis nyitottság van, tehát hogy azt gondolom, hogy az amúgy sokat tud segíteni, és minden, ami a tájékoztatásról szól, az információkról, ez lehet, hogy most későbbi kérdések, de hogy amit még felvezettél, tehát mi a Magyar Pszichotársaság LMBTQ pszichi szekciójában, az egyik fő profilunk, hogy képezzük a pszichológusokat, mert hogy amúgy a pszichológus képzésben, meg a szakpszichológus képzésekben is szinte semmi, vagy nagyon elenyésző területe jelenik meg így az LMBT pszichológia. Szóval a tájékoztatás meg az információ az, ami szerintem így tök fontos, meg a kapcsolat.
0: Valóban vissza fog még majd térni erre a kérdésre, de most ezzel zavarra hoztál a...
1: Bocsi.
0: Nem.
3: Mondhatok egy gondolatot ehhez, hogy szerintem az internalizált homo- és transzfóbiának az alapja az a szégyen, az, hogy hogy az LMBT identitás, az LMBT emberek léte, az úgy van apostrofálva a társadalomban, mint valami, ami bűnös, valami, amit szégyelni kell, valami, ami nem erkölcsös, ami istenellenes, ami stb. Stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen negatív jelzőt tapasztalunk és hallunk ezzel kapcsolatban, és szerintem mind-mind erősítik, vagy erősíthetik az LMBT érintettekben a szégyenérzetet azzal kapcsolatban, hogy amit ők csinálnak, az a társadalom szemében valami rossz. És szerintem az internalizált homofóbia, hogyha ilyen gyűlöletként tör felszínre, akkor szerintem az egy ilyen nagyon, nagyon felfokozott szégyenérzet lehet az alapja. És a szégyennek van egy tök jó feloldása, ami pedig a büszkeség, és szerintem ezért van kiemelt jelentősége a Pride-nak, mert szerintem amikor a Pride-on vonulunk, akkor nem arra vagyunk büszkék, hogy LMBT emberek vagyunk, hanem arra vagyunk büszkék, hogy LMBT emberként mi kibírtuk ezeket a megpróbáltatásokat, és ennek ellenére itt vagyunk, és büszkén állunk mondjuk egy kamera elé, vagy a nyilvánosság elé azzal, hogy igen, mi ezt végig csináltuk, és még végig fogjuk csinálni, ki tudja hány évig. És szerintem ez tanúsít egyfajta erőt, és tanúsít egy ilyen szembe menést ezzel a szégyenérzettel.
6: Hozzátehetnék ehhez én is valamit? Én arra a kérdésedre reagálnék, hogy mi az, amit lehetne tenni, vagy mi segíthetne ezen, hogy én azt gondolom, hogy az egész társadalom és az egész közhatalmi rendszernek ez a felelőssége, és hogy igaziból nagyon-nagyon sok beavatkozási pont lenne, hogyha szeretnének, vagy ha erre lenne akarat. Így eszembe jut egy ősrégi, és tényleg ősrégi, nem is tudom, több mint 10 éves ombudsmani jelentés, ami arról szólt, azon én még nagy boldogsággal dolgoztam annak idején, hogy mit lehet tenni a társadalom és a közszféra minden szintjén az egyenlő méltóságért, tehát az összes kiszolgáltatott csoport, hát azért, hogy valóban egyenlő méltósággal létezhessenek a társadalomban, és hogy ne érjük sem gyűlölet, sem atrocitás, sem a kirekesztésnek semmilyen formája, és ott mi feltért

0: ilyesmi, de egyszerűen csak az elfogadást és a sokszínűséget a maga természetességében nézni az összes csoport kapcsán. Tehát én nem is hiszek abban, hogy egy csoportot, hogy kizárólag az LMBT csoportot vagy a romákat kellene külön-külön nézni, vagy bármilyen más csoportot, nem egyszerűen egy ilyen attitűdöt átadni. A másik pedig, hogy nyilván a közszereplőknek és mindenki, aki megszólal, borzasztó nagy felelőssége van, mert hogyha valaki kimond egy mondatot, hogyha valaki kimondja, hogy a lovak érdekében reméli, hogy nem a Kincsen Parkban lesz a Budapest Pride, akkor ez azoknak is, akiknek egyébként nincs egy kialakult véleménye, csak egyfajta világnézete vagy szimpátiája van, már egy standardet közvetít, hogy ez akkor oké. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is egy ideális világban egy nagyon jó beavatkozási lehetőség lenne, hogy mindenki, akinek szava van, az megválogatja, hogy azt mire használja.
1: És szerintem ebből a szempontból nagyon fontos az a nem tudom milyen reklám, talán skandináv, valamilyen skandináv ország reklámot többen bólogattak, úgyhogy talán láttátok a Pride kapcsán jött elő, hogy akkor nem tudom, valaki megy állásinterjúra, szoronga, hogy szorongani szoktak az emberek állásinterjú előtt, és akkor behívják őt, és akkor kinyitja az akóját az az ember, aki behívta az állásinterjúra, és akkor ott van egy ilyen szivárványos mintájú, nem tudom, nyakba akasztó, vagy ilyen badge tartó, meg egy meleg, egy leszbikus pár áll taxira várva, és megjön a taxi, akkor engedik egymás kezét, és akkor látják a taxiban, hogy ott van egy szivárvány, tehát hogy nem csak azoknak kell kirakni a szivárványt, akik maguk valamilyen módon szivárványok, ha szabad így fogalmazni, hanem mindenkinek, mert hogy együtt élünk ebben is. Én pékként kiszolgálok melegeket is, vagy én meleg pékként kiszolgálok, nem tudom, transzokat, vagy heterokat, vagy egyáltalán az, hogy én egy pszichológus, igazából nem pék vagyok, hanem pszichológus, de hogy ott, ahol dolgozom, ott akkor érezze magát, tehát hogy ne legyen problémás kimondani azt, hogy hát az van, hogy én egy férfi vagyok együtt férfiként, hanem ez legyen teljesen természetes, és ne külön kelljen keresnem, hát erről Júli sokat tudná beszélni, azokat a pszichológusokat, ahol biztonságban érezhetem magamat, ahol tudom, hogy mehetek ezzel a nem a meleg kérdéssel, hanem azzal a kérdéssel, hogy nem tudom, meleg adtam a munkahelyemen, és ennek semmi köze nincsen a szexuális orientációmhoz. Nekem van egy hipotézisem, amivel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményetekre, mindannyiatokéra, hogy én azt... Szóval szerintem azért is nagyon nehéz ez a téma, az elfogadás, meg a nyitottság, mert nagyon binárisan gondolkodunk, hogy valaki vagy, szóval van egy képünk arra, milyen a férfi, van egy képünk arra, hogy milyen a nő, van egy képünk arra, hogy milyen a heteroszexuális, meg milyen a meleg. És heteroszexuális férfiként valaki álmodik egy homoerotikusat, és pont azért, mert nagyon binárisan gondolkodunk a szexuális orientációról, ezért akkor jön a rémület, hogy úristen, akkor én most meleg vagyok? Most mi történik velem? Mi ez? Beléptem ezen a kapun, akkor már vissza tudok menni, ott már benn vagyok abban a szobában, ahol a vaxolt mellkasú nem tudom kik vannak, és egész nap nem tudom, egy szexuál kommunában promiszkus is nem tudom, mit csinálnak. Most direkt fogalmazok ilyen módon, értitek? Tehát, hogy szerintem az, hogyha elfogadjuk meg, megértjük végre azt, amit már Kinsey óta tudunk, hogy ez egy spektrum, vagy egy skála, és nem egy bináris dolog, az önmagában lehetne felszabadító, mert hogy nem lépek át egyből a túloldalra, mert nincsen túloldal, hanem mindenki valahol van ezen a skálán, hogy erről mit gondoltok?
2: Sőt, én még ehhez hozzátenném, hogy az emberi életet, az életet folyamán ezen a spektrumon még mozogsz is, tehát ez is ennek a, tehát az elhelyezkedésed a spektrumon, ez is változik. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, én rájöttem, hogy bennem amúgy egy csomó minden így keveredik, tehát, hogy mit tudom én, egy csomó jelzőt rám lehetne sütni, mert mit tudom én, volt biszexuális szakasza az életemnek, volt mit tudom én, aszexuális szakaszom, szóval, hogy így igen, de hogy ezeket csak akkor tudod meg, amikor elkezdesz ezzel úgy normálisan foglalkozni, nem így kizárod az életedből, hanem úgy nyitsz felé. És akkor már is igen, ahogy mondod, hogy a gondolkodás így egy kicsit azért megváltozik, és felszabadul az ember, de ennek az egésznek talán, tehát hogy ahogy az emberek kapaszkodnak ezekbe a bináris végletekbe, de ezt majd talán van, aki jobban tudja nálam, ezt talán azzal tudnám megmagyarázni, hogy az emberek szeretnek kapaszkodni ilyen keretrendszerbe, és akkor érzik magukat biztonságban, hogyha látják azt, hogy ők ott még belül vannak azon a sávon. És ahogy ők ebből az elképzelt kis keretből egy kicsit kilógnak, akár csak gondolatban is, akkor így úgy érzik, hogy elvesztették a,

0: kontrollt, és akkor ez ilyen félelmetes nekik. Tehát, hogy ez is egyfajta ilyen igen, tehát ez is a fóbiát erősíti.
1: Csak pont ez izgalmas szerintem, hogy azt látjuk, hogy a bináris gondolkodás nem ad biztonságot. Tehát pont fordítva van.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az van, hogy én vagyok egy nagyon markáns, nem tudom, kicsoda, férfi, aki büszke a férfiségére, és nem tudom, és megtetszik egy rózsaszín kulacs, akkor te nem tetszhet meg. Mert az, akkor ki leszek én. Tehát pont, hogy nem ad biztonságot a bináris gondolkodás, pont a fluid gondolkodás ad a biztonságot, hogy az én masszív meggyőződésemet az én férfiségemről és a férfiasságomról semmi módon nem fogja befolyásolni azt, hogy rózsaszín kulacsom van. Egyébként most egy türkizöld kulacs van nálam, de a többi alkalommal tényleg egy rózsaszín kulacs van. Nagyon tetszik. Tudom megerősíteni, igen.
2: Egyébként ezzel kapcsolatban csak egy személyes sztori jut eszembe a jó pár éve, nem tudom, 10 éve vagy hány éve volt, amikor a Conchita Wurst nyerte meg az Eurovíziós fesztivált, és akkor egy ismerősöm kitett egy Facebook posztot, és ezt a teljesen őszinte megdöbbenést, hogy mi az, hogy egy szakállas nő ezt nagyon-nagyon nem tudta helyre tenni, és egyrészt látszott, hogy egy iszonyatos leblokkolás van, komoly félelem van benne, és azért aggódott, hogy mi lesz most a gyerekeivel, mi a gyerekeinek hogyan tudja tálalni azt, ugye, amiben ő felnőtt, amiben ő szocializálódott ebbe a bináris gondolkodásmódba. Ez látszott, hogy ott ez egy komoly törést kapott, és hát ez is azt támasztja, amit mondasz, Dávid, vagy mondtok, hogy hát nem biztos, hogy ez a megfelelő nevelési, vagy igen, orientációs út, amit már mondjuk azért az óvodától el lehetne kezdeni, mondjuk úgy finom hangolni.
1: És ez persze ez nem csak az LMBTQ új témában fontos, szerintem az, hogy ne binárisan gondolkodjon. Sírtál? Lehet sírni, tehát hogy azt sem visszálltál. Nem csak a térd fölött 1 centivel véget érő nadrág jó, hanem a térd alatt 1 centivel. Most ez nem a Metropol, ezért miatt mondtam, bocsánat, csak olyan, mintha egybe csengene. És a másik gondolatom az, hogy vannak bizonyos szavak, amiket szerintem nem tudunk, nem itt ebben a közegben, de sokan nagyon kevernek. Nem tudjuk szerintem pontosan, hogy mi az a nem identitás, mi az a szexuális orientáció, mi az a gender, és megy is az ajkeltés ezekkel kapcsolatban. Tehát én több olyan interjút olvastam, akár szakemberekkel is, ahol elkezdenek a nem identitásra beszélni, és aztán a mondat végén már igazából a szexuális orientációról beszélnek. Biológiai nemről beszélnek, de közben már úgy tűnik, hogy nem identitásról beszélnek, ami különböző dolgok. Hogy gondoljátok-e, a hallgatókra most nem tudok ránézni, mert csak hallgatnak minket, hogy érdemes-e így definiálnunk szerintetek ezeket a kifejezéseket, és akár definiáljuk-e, hogy az LMBTQI plusz betűi mit jelentenek. Bármelyiketől megszólhat. Mondd, Kati.
3: Jogi szempontból szeretném ehhez hozzátenni, hogy szerintem olyannyira érdemes, hogy konkrétan én nagyon sok egyébként magasan kvalifikált és okos jogásszal, akik nem ezen a területen abszolút nem voltak érintettek, folytattam számomra egészen megdöbbentő beszélgetéseket, sőt mondhatnám, hogy vitákat is, mert hogy azon vitatkoztunk, hogy mi a nemi identitás és mi a szexuális irányultság, méghozzá nem tudom, hogy emlékeztek-e néhány évvel ezelőtt, amikor elfogadták az alaptörvénynek a csodálatos 9. módosítását, ami aztán elvezetett a nem és népváltás tiltó 33. paragrafusig, amiben ugye a nemi identitás kifejezés szerepel. És ott azt nagyon sokan úgy értették, hogy akkor tilos minden olyan dolog, vagy a gyerekekre ártalmas minden olyan dolog, ami ennek a nagy és színes LMBTQI a betűszóhoz tartozik. És hogy valóban erről, hát ezeket azért is kell definiálni, mert nagyon sokszor még azok sem tudják, akikről mi fel sem tételezzük, hogy nem világos számukra, és nekem úgy kellett nagyon-nagyon ilyen konyha nyelven a végén már elmagyarázni, hogy a nem identitás, aki te vagy, és a szexuális irányultság, akit te szeretsz, akihez te vonzódsz. És volt, aki elhitte, volt, aki nem. Ezt tudom mondani.
1: És az azért, tehát fontos itt a végén, hogy mondasz, hogy elhitte, tehát hogy ezek lények. Tehát hogy úgynevezett tudományos dolgokon alapuló, vagy tudományos kutatásokon alapuló dolgok. Ez nem hit, ez nem... Ez, tehát, hogy...
3: Igen, és mégis. Igen, én is így egy ponton csak széttártam a kezem, hogy...
1: Na jó, hát akkor definiáljuk.
4: Bocsánat, én még az előző hipotézisethez egy kicsit visszacsatlakozom, mert szerintem ez tök jól átvezet minket a feminizmusba, ami nekem szintén szívügyem. Az ember szerintem alapvetően szeret kategóriákban gondolkodni. Ez ad egyfajta keretet a világnézetünknek, mert azt feltételezzük, hogyha valami adott kategóriába beletartozik, akkor az ugyanolyan jellemvonásokat hordoz maga után, és ezáltal kiszámíthatóbbá teszi a világot. Szerintem ez egy ilyen alapvető emberi ösztön, hogy szeretnénk megérteni a környezetünket. Azt nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezek a kategóriák nem kizárólagosak és nem átjárhatatlanok, mert hogy ezekből a kategóriákból igenis ki lehet lépni, ezeket a kategóriákat nem kell teljes mértékben, vagy nem kell feltétlenül teljesíteni, és hogy az sem véletlen, hogyha már a férfinői kategóriákról beszélünk, hogy a feminizmusnak alapvetően nem célja az, hogy meghatározza, hogy mit jelent nőnek lenni. És hogy nem véletlenül nem célja, hogy ez meg legyen határozva, mert onnantól kezdve, hogy mi felállítunk bizonyos szempontokat, hogy valaki mi alapján minősül nőnek vagy férfinak, akkor elkerülhetetlen, hogy azok, hogy abból a kategóriából valaki ki fog maradni. És én nagyon sokat szoktam vitatkozni emberekkel, mondjuk olyan témák kapcsán, hogy a transz nők nőke, és olyankor szokott bejönni ez az ilyen biológiai kontextus, hogy akkor az a nő, aki tud szülni, és akkor jön már is rá a válasz, hogy akkor a, nem tudom, az a nő...
1: Hát a meddőnő az akkor nem.
4: Akkor a meddőnő nem nő, és akkor jönnek a hormonszintekkel, akkor a PCOS-es nő nem nő, és ezt még tényleg a végtelenségig lehetne ragozni, és hogy egész egyszerűen az van, hogy sokszor nem tudunk olyan kategóriákat alkotni, ami tényleg minden érintett embert lefed, és nem is kell ilyen kategóriákat alkotnunk. Az tök jó, hogyha van egy olyan kategória, amivel tudunk azonosulni, de hogy szerintem nagyon fontos az, hogy ez egy ilyen választott kategória legyen, és hogy ahhoz én társítsak egy olyan értéket, amivel én tudok azonosulni, és ez nekem adjon egy biztonságérzetet, és ez a kategória ne azt szolgálja, hogy én számon kérjem a másikon.
1: Hát erre a szociálpszichológiának van egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos gondolata, hogy van a sztereotípia pontosság, ami nagyon fontos, hogy képes legyünk sztereotípiákat felállítani, mert anélkül meghibbannánk, szükségünk van kategóriákra, tehát hogy szimpatikus, nem szimpatikus, ez egy asztal, ez egy tükör.
2: Fönt-lent.
1: Tessék?
2: Fönt-lent.
1: Fönt-lent, igen. Nem, tényleg, tehát ez a túlélés.
0: Ezek az útjelzők.
1: Igen. És szükségünk van a differenciáló pontosságra is, tehát hogy tudjunk viszont kivédeni, és mind a kettőre nagyon szükségünk van. Amint az egyik erősebb lesz, mint a másik, akkor bajban leszünk valamilyen módon. Ezeknek mindig valamilyen fajta egyensúlyban kell lenniük. De kategóriákat fel kell állítanunk. És ami még fontos, hogy a kategóriákon belüli sokszínűség, sokszor a kategóriák között kisebb a különbség, mint a kategóriákon belül. Ez nem hitkérdés, nem szociálpszichológiai ténykérdés. Menjünk át akkor a definíciókra?
4: Szerintem még az nagyon fontos, hogy főleg az ilyen férfinő kategóriák mentén, hogy ezek a kategóriákat úgy szoktuk számon kérni egymáshoz, hogy egyébként ezek korszakonként és társadalmonként változnak. Uh-huh. Tehát mondjuk egy ázsiai nőideál sokkal másabb, mint mondjuk egy európai nőideál, és mégis hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint hogyha a mi európai fehér nőideálunk az így minden fölött állna, és hogy mindenkinek azt kéne követni a világon. De ez már nagyon feminista téma, szóval nem biztos, hogy elterelném a beszélgetést.
1: De ahogy mondtad, hogy ez az egész LMBTQ téma, meg a feminizmus az bizonyos szempontból együtt mozog, szerintem erről is fontos beszélni, és nem csak országok között nagy a különbség, nem tudom, különböző ideálokban, vagy ilyen képekben, hogy milyen egy férfi, milyen egy nő, hanem társadalmi csoportok között is nagy különbség van, történelmi szemmel is nagyon nagy különbség, meg kell nézni egy szupermodellt a, nem tudom, 50-es években, meg a ma, vagy akár 10 évvel ezelőtt hatalmas különbségek vannak, tehát ezeket nagyon.
4: Hát, vagy akár 200 évvel ezelőtt, mert hogy nem tudom, akkor hogy tudtátok el, de hogy a magas sarkú, a paróka, a rúzs, ezeket mind férfiaknak találták ki, és igen, férfiak hordták ezeket.
1: Hát is azt is tudjuk, hogy mit tudunk. Hát van, az csak a mást akartam mondani, csak most ezzel felírom az előző gondolatomat, hogy a Grillus Vilmosnak van az a skót dala, vagy nem tudom, hogy a címe pontosan, hogy az igazi férfi szoknyát hord.
2: Igen. Meg hát a Willendorfi Vénusz valószínűleg mostanában elég erős body shamingnek lenne kitéve.
1: Na pláne. Szóval definiáljunk? Megmondtátok, ez milyen fontos?
3: Én bocsánat, én még hozzátehetek ehhez egy
1: de
3: kicsit más...
1: Persze, hogy vissza a definíciókhoz, és akkor nem fogok.
3: Nem a definíciókat szeretném kikerülni, de hogy egy másik irányból, hogy egyébként amire én mondtam, hogy nagyon fontos lenne definiálni, csak hogy reagáljak arra, amit mondtál, Hella, hogy nem az egyes kategóriákon belüli szereplőket, hanem önmagában ezeket az alapdolgokat, hogy a nemi identitás alatt mit értünk szexuális irányultság alatt, és hogy még azt is gondolom, hogy ebben az egész férfinő témában szerintem, hogyha mi az abszolút olyan dolgot szeretnénk mondani, amit ért a nevezzük úgy, hogy jó indulatú többség, akik nincsenek, nem olvastak ennek a kérdésnek utána, nincsenek tájékozódva a feminizmus történetben és ebben az egész témában, akkor lehet, hogy azt megengedhetjük, hogy azt mondjuk, hogy vannak a tipikus kategóriák, hogy általában ilyenek a nők, általában ilyenek a férfiak, de hogy legyünk egy kicsit megengedőbbek ezzel, és hogy lássuk azt, hogy az is férfi, aki meleg, az is nő, aki nem tudom micsoda, és hogy valahogy, ha megengedjük a tipizáló gondolkodást, és azon belül puhítjuk a dolgokat, akkor szerintem az emberek sokkal szélesebb köre számára elfogadható ez a dolog, mint hogyha eleve magukat a kategóriákat akarjuk úgy kinyitni, hogy nehezen követhető. Nem tudom, hogy érthető-e, amit mondani próbálok.
4: Szerintem ez egy irreális elvárás, hogy így lebontjuk az ember kategórikus gondolkodását, tehát hogy ezt így nem tudnánk megtenni, és szerintem az is egy irreális elvárás, hogy több száz évnek az ilyen kialakult kategóriáit lebontsuk. Szerintem itt az a fontos, hogy legyen egy nyitottság a kategórikus gondolkodásban, amit te is mondasz, hogy vegyük tudomásul azt, hogy ezek a kategóriák, ezek nem annyira zártak, mint amilyenek elképzeljük őket, és hogy ne kérjük számon a másikon, hogyha nem felel meg mondjuk az adott kategória minden létező kitalált szempontjának.
2: Miért van szerintetek, miért kapcsolódik ehhez egy olyan érzelmi töltet, ami kapcsolódik, ami kiviszi a bináris gondolkodású extremistákkal tojásdobálni, meg stb. És mondjuk miért nem kapcsolódik egy hasonló érzelmi töltet ahhoz, hogyha a tudomány fejlődését követi valaki, most azért nem tudom, a rakéta.hu meg hasonló oldalakon lehet olvasni egy csomó dolgot, hogy lehet, hogy egy fekete lyukban élünk. Tehát egy csomó olyan információ jut el hozzánk a világűrrel, a tudománnyal kapcsolatban, ami teljesen szintén elvileg ugyanilyen érzelmi töltetet kellene, hogy indukáljon bennünk, ami egy korábbi megszokott, kialakult világképet tör szét, vagy okoz benne repedéseket. Juli, de ezt hogy látod?
5: Tehát, hogy most a te példád, aztán azt mondom, hogy ez közelebb van. Tehát, hogy igen, szóval ez a minden...
2: Hogy a világűr van. Jó,
5: nem. Nem, hát a világűr messze, tehát hogy a
2: benne minden... Vagyunk, tehát az is közel van.
5: Benne vagyunk, mert most egy laikus fejével gondolkodva azért a klímaszorongás, ami itt van, tehát hogy azért az sem foglalkoztat mindenkit, meg a környezetvédelem.
2: Hát pedig ma azért erről is lehetne beszélni, amikor 40 fok van,
5: hát ami persze,
2: pedig
5: igen.
2: Nem nagyon volt 40 fok.
5: De hogy ezeket könnyebb valahogy így eltávolítani magunktól.
2: De azért, mert emberekről van szó, embertársakról
5: van gondolom, szó. Én azt
2: gondolom,
5: hogy igen. Én ezt gondolom, de lehet.
4: Nekem van ehhez egy gondolatom. Sőt, kettő is. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy szoktál-e nézni kommenteket tudományos cikkek alatt. Szerintem ott ugyanúgy ölik egymást az emberek, mert hirtelen egy komment szekcióban.
2: Egy szoktam a kommentek olvatásáról.
4: Én sajnos még néha belások ebben
2: émelve.
4: De hogy általában egy tudományos cikk alatt is azt tapasztalom, hogy hirtelen 8 millió tudós országa leszünk.
2: Yes.
4: És így mindenki jobban tudja, mint mondjuk a, nem tudom,
2: a cikkíró,
4: vagy az a tudós, aki ezt kutatta.
1: Az nagyon vicces, hogy van egy tudományos tény, és akkor az a kommentre, hogy szerintem.
4: Igen.
1: Ez a legjobb.
4: Yeah. Igen. A másik gondolatom ezzel kapcsolatban meg az, hogy szerintem azért nagyobbak az indulatok mondjuk az LMBT téma körül, mint a mint a környezetvédelem körül, mert hogyha a környezetvédelmet kezdenénk elnyomatni, és abba állnának bele az emberek, akkor bizony el kéne ismerni azt, hogy ebben mindenkinek van felelőssége, nekik is van felelőssége, és ezzel a felelősséggel szembenézni sokkal nehezebb, mint újjal mutogatni másra, hogy ő úgy él, ezért ő rossz, én meg így élek, ezért én nem vagyok rossz.
1: Szerintem egyébként az is van a félelem mögött, vagy az LMBTQ-fóbia mögött, de egész egyszerűen az információhiány, a tudatlanság. És a félelem, hogy ha nem vigyázok eléggé, akkor megfertőződhetek, és beszennyezhetem a kezemet azzal, hogy nem tudom, hozzáérek egy meleg emberhez, akkor attól én is meleg leszek hirtelen. Tehát, hogy, és szerintem ezek... Ezt szerintem azt tudja feloldani, de most már tényleg nem akarok nagyon görcsösen ragaszkodni a következő kérdéshez, hogy definiáljuk ezeket a dolgokat.
0: A betűket?
1: Nem csak a betűket, hanem ezt a öt dolgot, vagy ezt a négy dolgot, most esetleg majd négy vagy öt, hogy mi az, hogy biológiai nem, mi az, hogy szexuális orientáció, nem identitás. Mond.
5: Én tényleg nem hekkelni szeretném ezt a kérdést, nem komolyan komment, csak hogy ahhoz, amit mondtál, Tamás, szeretném mondani, hogy azért, ha belegondolunk, visszagondolunk néhány évvel ezelőtt COVID-oltás. Hát ott azért, ott is voltak tudományos tények, de hogy annak kapcsán is azért amilyen indulatok felcsaptak, tehát hogy igaziból én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is csak a közelségtávolság, hanem a személyes fenyegetettségérzés az, ami ebben működhet, mert ott valójában tudományos tényekről vitatkoztak az emberek olyan módon, hogy hát valóban tényleg, nem tudom, 10 millió oltás szakértő, meg nem tudom, vakcinafejlesztő országává váltunk hirtelen és azóta is.
1: Csak szóval az, igen, tehát a fenyegetettséget szerintem én is mondtam, de hogy az oltásnál, vagy a COVID időszak az tényleg egy vadi új dolog volt. Az LMBTQI dolog, az nem egy vadi új dolog.
2: Hát a propaganda az új. Viszonylag új, tehát az a gyűlöletkeltés ezzel kapcsolatban, és hát nyilván azért, ahogy ez szépen csepeg, leszűrődik egy olyan emberhez, aki ugye nem tud erről semmit, és mondjuk nem is érintett, akkor ugyanígy tud reagálni. Ez nagyon jó, hogy behoztad ezt, köszi szépen, mert gyakorlatilag tényleg az van, hogy akkor ő tényleg elkezd rettegni attól, hogy úristen, mi lesz? Most akkor járjak oda minden nap az obiban, nézem végig az összes könyvet, hogy van-e benne, nézem végig, szkenneljem végig a gyerekeket. Mi lesz? Mi lesz az én gyerekem már?
5: És hogy valahol éppen ez az ismeret. És
2: itt van a propaganda eleje.
5: Ja, és az ismeret, bocsánat, hogy az ismeret hiány itt a közös halmaz egyébként éppen, hogy mert az, hogy az embereknek van valami halvány tudásuk arról, hogy vannak a fura melegek, vagy nem tudom, akit senki nem látott, vagy senki nem tudja, mert senki nem tudja, hogy a szomszédja meg stb. Az ugyanolyan bizonyos szempontból ugyanolyan új helyzet, mert hogy a magyar társadalomban ez nem egy, vagy most kezd talán egy olyan téma lenni, amiről beszélünk, és itt akkor itt most visszakanyarodnék a definíciókhoz.
1: De most meg akartam volna Nikit téged megkérdezni, hogy most tök sokat beszélünk a fenyegetettségről, meg félelemről, meg ismerethiányról, hogy amíg a gyerekeid nem coming out-oltak, vagy a négyből kettő, addig ezekkel te hogy voltál? Tehát megjelent-e nálad a félelem, megjelent-e nálad az ismeretlennek? Egyáltalán volt-e olyan tudásod, bocsánat, nem ilyen fentről akarom kérdezni, hogy volt-e olyan tudásod, hogy nincs tudásod erről a témáról?
0: Uh-huh. Igen. Emlékszem, hogy annak idején nagyon lazán tudtam véleményt nyilvánítani olyan kérdésekben, amiről gőzöm nem volt, de nyilván ezt nem vallottam volna így be. Csak hát mindenről volt egy véleményem, és azt szerettem hangoztatni. És emlékszem, hogy milyen rosszul esett, amikor valaki ellent mondott nekem, vagy mondjuk megcáfolta, hogy ez nem így van, meg nem úgy van. Marhára szerettem beleállni ezekbe a vitákba, és amúgy ezt a jelenséget, ezt most is látom. Tehát, hogy alapvetően akinek hiányos az ismerete, hiányos a tudása, az valamiért szereti ezt kompenzálni ezzel a DAFKE, tolom az én verziómat, mert az akkor is úgy van. Tehát kevesen vannak olyanok, akik belátják, hogy amúgy mondasz valamit, lehet ezen el kéne gondolkodnom, mert ugye az ember az olyan, hogy nem szeret változni. Tehát ez a változás, meg valami új felé menetel, az mindig olyan ilyen kétséges kimenetelű, szóval azt így attól így szeretnek távol maradni. És hát igen, megint csak azt mondom, hogy ez ilyen mondjuk személyiség fejlődési kérdés, hogy eljut-e az ember addig a pontig, amikor már átérzi ennek a súlyát, hogy akkor most én innen tényleg inkább csak abban nyilvánítok véleményt, vagy abban ítélkezek, amiről megfelelő tudásom van. Szóval, hogy ez tényleg nagyon fontos. És erről a kérdésről, és akkor beszélhetünk tényleg a definíciókról, hogy amúgy tényleg baromi fontos, hogy tudd, hogy amit te utálsz, akkor azt tud már elhelyezni valahova. Mert hogy most már nem érdekelnek ezek a kommentek, meg nem érdekelnek.
1: De ez azt mondod, hogy aki gyűlölködik, az legyen meggyőződéssel gyűlölködő? Tehát akkor tényleg tudja...
0: Nem hiszem, hogy lehet meggyőződéssel gyűlölködni.
1: Jó mondat.
0: Én ezt én így látom. Én tényleg biztos azért, mert a saját tapasztalatom is ezt mondja, de hogy az ember, ha ezt a kérdéskört rendesen körbejárja, és van egyfajta nyitottság, vagy empátia, tehát hogyha kifejlődik az emberben az a fajta képesség, hogy tényleg bele tudja érezni magát a másiknak a helyzetébe, nem tudom elképzelni, hogy lehet gyűlölködő ember valaki, akinek ismerete is van.
1: Na hát ez lehetne a beszélgetésnek a címe, amit most kimondtál. Na.
0: És akkor definíció.
4: Az a nagyon vicces egyébként a propagandázásban, hogyha úgy tetszik, akkor én egész életemben heteroszexuális és cisznémű propagandát hallgattam, aztán mégse lettem az.
0: Na, igen.
1: Még egy címet adhatunk, ami beszélgetés.
4: Definiáljunk, bocsánat, ez csak egy rövid gondolat volt.
1: Én még, mit gondoltok egyébként, hogy miért kerüljük? Szóval van ennek pszichológiai jelentősége szerintetek, hogy ezt most eddig kerülgettük, vagy csak az, hogy mindig feltörnek új gondolatok, és akkor inkább azt osztunk.
0: Jó meglátás. Én már eljutottam odáig, hogy engem már nem érdekelnek a definíciók. Aha. Tehát meg az ilyen ilyen címkézés. Nem, egyszerűen az életemben, tehát hogyha mondjuk most a harmadik, vagy a negyedik, vagy a nem tudom, bármelyik gyerekem előbújna, hogy ő most tudom én, micsoda, már azt mondanám, hogy that's it, tök jó, és hajrá, tehát, hogy nem tudna változtatni semmit a nézőpontomon. Nincs különösebb jelentősége, csak legyen boldog, szeresse az embereket, szeresse azt, akit szeretnie kell, vagy szeretni akar, és más nem számít. Uh-huh.
1: Jó, de még van egy kicsi időnk a műsorból, úgyhogy még azért lenne miről beszélni.
5: Én akkor annyit tennék hozzá ezekhez a kategóriákhoz, hogy azt gondolom, ez egy nagyon egyéni szükségletkérdés, és a terápiás folyamatokban nagyon egyéni az, hogy kinek van szüksége arra, hogy kapjon egy kategóriát annak, hogy ő hogyan érzi magát a bőrében, a nemi szerepében, a kifejezésében, az orientációjában, és ezt tud amúgy abszolút egy biztonságot adni, és van, akinek meg valóban nincsenek szükségei, tehát nincs szükséglete arra, hogy kategóriája zárja magát, és ez változhat is folyamatosan egy életút során, de sok esetben azért tapasztaljuk most LMBT témától teljesen függetlenül, akár diagnózisok tekintetében is, amikor valaki megkapja az autizmus spektrum diagnózis, és az is tud nagyon felszabadító lenni, hanem végre van egy neve annak, ahogyan én látom a világot, ahogyan én működök, de nem mindenkinél. Szóval van, aki meg megborul ettől, szóval ezekben nagyon, nagyon egyedien működik mindenki. De
1: hát ti most másról beszéltek akkor, mint én, mert ti az LMBTQI betűkről beszéltek, én meg a biológiai nem identitás.
5: Azt is elkezdhetjük, azt is igen.
1: De, hogy
5: de én még az előzőre akartam.
1: Nem értem, mert nem csak, hogy szerintem azok a definiálás, az abszolút segíthet abban, tehát ez a fajta szétválasztás, hogy megértsem azt, hogy mi az, ami bennem történik, és hogy mi az, ami... mi az, ami változhat, mi az, ami nem, mitől kell félni, mitől nem kell, mondjuk semmitől se kell félni, szerintem ezeknél a betűknél, de...
5: Hát a felvállalást.
1: A felvállalást,
5: utána
1: igen.
5: Már lehet,
1: az egy problémás. Igen, nem, de hogy önmagában az, hogy valaki meleg, az nem egy ijesztő dolog. A társadalom ijesztő.
5: Igen. A reakció
1: ijesztő, igen. Akár a saját belső reakció.
0: Hella mondta az előbb nagyon jól ezeket, hogy ezeknek a definícióknak addig van értelmük, amíg egy kapaszkodót tudnak adni, de nem, tehát tartózkodni kell attól, hogy ezeknek ilyen éles határt szabjunk.
1: Igazából azért akartam mondani, Hella?
4: Nem, csak hogy én boldogan kifejtem, hogy mit jelentenek ezek a definíciók, hogyha érdekeltiteket meg a közönség.
1: Szerintem lássunk neki ennek most már ennyiséget is után.
4: Jó, oké, melyikkel kezdjem, melyiket szeretnétek?
1: Rábízzuk.
4: Biológiai nem, mondjuk.
1: Na, kezdjük azzal.
4: Azzal kezdjük, jó. Hát az az igazság, hogy a biológiai nemünk az egy sokkal sokszínűbb dolog, mint ami ennek elképzeljük így alapvetően. Ugye nagyon gyakran halljuk azt, hogy hát van férfi, meg van nő, aztán pont. És hogy valóban ez a tipikus helyzet áll elő sok esetben, hogy... Hogyha valakinek mondjuk petefészke van, akkor általában a szervezete ösztrogén termel, általában bizonyos anatómiai jellemzőkkel rendelkezik, általában ilyen meg olyan biológiai tulajdonságokat hordoz magában, meg XX kromoszoma párral rendelkezik, de hogy az az igazság, hogy ez közel sem minden esetben van így. És ugye a biológiai nem alatt nagyon sok mindent érthetünk, ez sem úgy működik, hogy van ilyen kromoszóma, meg van olyan kromoszóma, és akkor kész, hanem az embernek van egy genitális neme, az embernek van egy gonadális neme, az embernek van egy kromoszomális neme, az embernek vannak nemi jellegei, ezek lehetnek elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges nemi jellegek, szóval ez tényleg ilyen...
1: Jó,
4: ilyen...
1: Itt most nekem már van egy kis kérdésem, hogy mi a harmadlagos, vagy negyedleges nemi jelleg?
4: Hát ugye az elsődleges nemi jelleg azok a nemi szervek. A másodlagos nemi jelleg azok az ilyen később kialakult nemi jellegek, mint mondjuk, hogy valakinek melle van, vagy szőrösödik, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy azok, amik nem a nemi szervek. És akkor ezután még van az embernek egy ilyen úgynevezett pszichoszexuális neme, és hogy azon belül található például a nemi identitás, mint olyan, tehát ez nem tudom, hogy emberi nyelvre ezt így hogyan fordítsam le.
1: Ez abszolút emberinek hangzik egyelőre, hogyha még értjük.
4: Kb. Így az agynak a neme, hogyha úgy tetszik, de hogy ezzel a megfogalmazással is azért óvatosan bánnék, mert hogy egyébként léteznek tudományos kutatások arra vonatkozóan, ugye, hogy miben különböznek mondjuk a férfiak meg a nőknek az agya, sőt, arra is léteznek tudományos kutatások, hogy egy cisznőnek meg egy transznőnek mennyire különbözik az agya. Ezeket nagyon érdemes egyébként elolvasni, és a, tehát, hogy mind a harmadlagos, mind a negyedleges ilyen nemi jellegek, ez a pszichoszexuális nemet foglalja magában lényegében. És hogy szerintem itt tök fontos beszélni arról, hogy bár így a biológiai nem alatt, így a nemiségünkhöz kapcsolódó biológiai tulajdonságok összességét értjük, és hogy említettem, hogy ez általában így két irányba megy, de hogy a társadalom 1,2%-ában előfordult az, hogy ez nem, őket nevezzük interszex embereknek, amikor valakinek nem egyértelmű a biológiai nemi jellemzők alapján, hogy akkor most férfi vagy női kategóriába sorolandó, mert lehet mondjuk androgén inszenzitivitási szindrómájuk, amikor a tesztoszteronra tulajdonképpen rezisztens az ő szervezetük, lehet, hogy valaki belső herékkel születik, de egyébként most bocsánat a megfogalmazásért, de hogy így ránézésre abszolút nőnek érzékeli a társadalom. Szóval így nagyon-nagyon sokféle fajta állapot minősülhet interszex állapotnak, ez alatt értjük a különböző kromoszomális állapotokat, és amikor mondjuk valakinek egyel több Y-kromoszomája van, vagy egyel több X-kromoszomája van, szóval ez is egy abszolút sokszínű spektrum, és hogy szerintem, hogyha már interszex emberekről beszélünk, akkor ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy sokszor előfordul az, hogy mondjuk megszületik egy interszex baba, és az ő elsődleges nemi jellegei alapján nem egyértelmű, hogy most akkor melyik kategóriába sorolják be az orvosok, mit írjanak az anyakönyvi kivonatára. És hogy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy erre így összesen 48 óra áll rendelkezésre. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon kevés idő arra, hogy...
0: Valaki eldöntse helyette.
4: Igen, hogy tulajdonképpen valaki eldöntse helyette, és hogy amikor ilyen állapot lép fel, akkor az orvosok sajnos szoktak javasolni ilyen úgynevezett normalizáló műtéteket, és azért mondom azt, hogy úgynevezett, mert hogy sok országban már betiltották ezeket az úgynevezett normalizáló műtéteket, mert hogy tulajdonképpen csonkításnak minősülnek, mert hogy ezek a műtétek azt szolgálják, hogy az orvos és a szülő azt tulajdonképpen együttesen eldöntse a gyerek helyett, hogy akkor belőle milyen neműt szeretnének csinálni, és ennek tükrében rajta elvégeznek egy olyan műtétet, ami vagy férfi, vagy női irányba módosítja tulajdonképpen az ő elsődleges nemi jellegeit, függetlenül attól, hogy neki majd felnőttként milyen lesz a nemi identitása.
1: Mi lenne erre a megoldás szerinted?
4: Szerintem...
1: A németől szavaztam, hogy 7 van erre, ebben nem vagyok egészen biztos, csak valami ilyesmit hallucinálok.
4: Hát az
1: is kevés.
4: Azt szerintem fontos info ezekkel az úgynevezett normalizó műtétekkel kapcsolatban, hogy ezek sok esetben egyáltalán nem indokoltak egészségügyileg. Ezek ilyen esztétikázások úgymond, és hogy sokszor így nem befolyásolják a babának az egészségét ezek az interszex állapotok. Természetesen vannak olyan esetek, amikor igen, mondjuk, hogyha nem tudom, húcső elzáródásról beszélünk, vagy valami ilyesmiről, tehát ott indokolt egyfajta műtét elvégzésre, de szerintem a megoldás erre az, hogy egyáltalán nem végzünk kisbabákon ilyen műtéteket, hanem hagyjuk őket létezni és felnőni, és később eldönthetik majd, hogy ők mit kezdenek a saját testükkel, és hogy szeretnének-e egyáltalán csinálni vele bármit.
1: Most ami nekem itt fontos, hogy mondtad a nem jellegeket, és akkor az elsődleges, a másodlagos nem jelleg szerintem az mindenkinek ismert, hogy mit jelentenek, de a harmad meg negyedleges nem, és hogy a harmadlagos negyedleges, és hogy a harmadlagos az az agynak a szexuális orientációs beállítódása?
4: Megengedett, hogy puskázzak ehhez, mert van ehhez egy tök jó táblázatom. Mert hogy szoktunk képzést tartani ezzel kapcsolatban.
1: De ha megtalálod, azért kérdés ez nekem, vagy azért volt ez nekem újdonság, az én fejemben úgy van, hogy van a biológiai nem, és az teljes mértében független a szexuális orientációtól, meg a nem identitástól, meg a gendertől, meg a sziasztok!
0: ...vagy empátia, tehát hogyha kifejlődik az emberben az a fajta képesség, hogy tényleg bele tudja érezni magát a másiknak a helyzetébe, nem tudom elképzelni, hogy lehet gyűlölködő ember valaki, akinek ismerete is van.
1: Na hát ez lehetne a beszélgetésnek a címe, amit most kimondtál. Na.
0: És akkor definíció.
4: Az a nagyon vicces egyébként a propagandázásban, hogy ha úgy tetszik, akkor én egész életemben heteroszexuális és cisznemű propagandát hallgattam, aztán mégse lettem az.
0: Na, igen.
1: Még egy címet adhatunk, ahogy beszélgetésünk.
4: Definiáljunk, bocsánat, ez csak egy rövid gondolat volt.
1: Én még most már akkor is megadhatom, de most már. Mit gondoltok egyébként, hogy miért kerüljük? Szóval van ennek pszichológiai jelentősége szerintetek, hogy ezt most eddig kerülgettük, vagy csak az, hogy mindig feltörnek új gondolatok, és akkor inkább azt osztunk.
0: Jó meglátás. Én már eljutottam odáig, hogy engem már nem érdekelnek a definíciók. Aha. Tehát meg az ilyen ilyen címkézés. Nem, egyszerűen az életemben, tehát hogyha mondjuk most a harmadik, vagy a negyedik, vagy a nem tudom, bármelyik gyerekem előbújna, hogy ő most tudom én micsoda, már azt mondanám, hogy that's it, tök jó, és hajrá, tehát, hogy nem tudna változtatni semmit a nézőpontomon. Nincs különösebb jelentősége, csak legyen boldog, szeresse az embereket, szeresse azt, akit szeretnie kell, vagy szeretni akar, és más nem számít. Uh-huh.
1: Jó, de még van egy kicsi időnk a műsorból, úgyhogy még azért lenne miről beszélni.
5: Én akkor annyit tennék hozzá ezekhez a kategóriákhoz, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyéni szükségletkérdés, és a terápiás folyamatokban nagyon egyéni az, hogy kinek van szüksége arra, hogy kapjon egy kategóriát annak, hogy ő hogyan érzi magát a bőrében, a nemi szerepében, a kifejezésében, az orientációjában, és ezt tud amúgy abszolút egy biztonságot adni, és van, akinek meg valóban nincsenek szükségei, tehát nincs szükséglete arra, hogy kategóriára zárja magát, és ez változhat is folyamatosan egy életút során, de sok esetben azért tapasztaljuk, most LMBT témától teljesen függetlenül, akár diagnózisok tekintetében is, amikor valaki megkapja az autizmus spektrum diagnózist, és az is tud nagyon felszabadító lenni, hanem végre van egy neve annak, ahogyan én látom a világot, ahogyan én működök, de nem mindenkinél. Szóval van, aki meg megborul ettől, szóval ezekben nagyon, nagyon egyedien működik
1: mindenki. De hát ti most mással beszéltek akkor, mint én, mert ti az LMBTQI betűkről beszéltek, én meg a biológiai nem identitás.
5: Azt is elkezdhetjük, azt is igen.
1: De, hogy
5: de én még az előzőre akartam. Ja,
1: nem értem, csak hogy szerintem azok a definiálás az abszolút segíthet abban, tehát ez a fajta szétválasztás, hogy megértsem azt, hogy mi az, ami bennem történik, és hogy mi az, ami... mi az, ami változhat, mi az, ami nem, mitől kell félni, mitől nem kell, mondjuk semmitől se kell félni, szerintem ezeknél a betűknél, de...
5: Hát a felvállalást
1: utána igen,
5: már lehet,
1: az hogy kitagadnak, igen, nem, de hogy önmagában az, hogy valaki meleg, az nem egy ijesztő dolog, a társadalom ijesztő.
5: Igen. A reakció
1: ijesztő. A reakció ijesztő, igen. Akár a saját belső reakció.
0: Hella mondta az előbb nagyon jól ezeket, hogy ezeknek a definícióknak addig van értelmük, amíg egy kapaszkodót tudnak adni, de nem, tehát tartózkodni kell attól, hogy ezeknek ilyen éles határt szabjunk.
1: Igazából azért akartam mondani, Hella?
4: Nem, csak hogy én boldogan kifejtem, hogy mit jelentenek ezek a definíciók, hogyha érdekeltiteket meg a közönség.
1: Szerintem lássunk neki ennek most már ennyiséget is után.
4: Jó, oké, melyikkel kezdjem, melyiket szeretnétek?
1: Rábízzuk.
4: Biológiai nem, mondjuk.
1: Kezdjük azzal.
4: Azzal kezdtük, jó. Hát az az igazság, hogy a biológiai nemünk az egy sokkal sokszínű dolog, mint ami ennek elképzeljük így alapvetően. Ugye nagyon gyakran halljuk azt, hogy hát van férfi, meg van nő, aztán pont. És hogy valóban ez a tipikus helyzet áll elő sok esetben, hogy... hogyha valakinek mondjuk petefészke van, akkor általában a szervezete ösztrogén termel, általában bizonyos anatómiai jellemzőkkel rendelkezik, általában ilyen meg olyan biológiai tulajdonságokat hordoz magában, meg XX kromoszoma párral rendelkezik, de hogy az az igazság, hogy ez közel sem minden esetben van így. És így a biológiai nem alatt nagyon sok mindent érthetünk. Ez sem úgy működik, hogy van ilyen kromoszoma, meg van olyan kromoszoma, és akkor kész, hanem az embernek van egy genitális neme, az embernek van egy gonadális neme, az embernek van egy kromoszomális neme, az embernek vannak nemi jellegei, ezek lehetnek elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges nemi jellegek, szóval ez tényleg ilyen...
1: Na,
4: ilyen...
1: itt most nekem már van egy kis kérdésem, hogy mi a harmadlagos, vagy negyedleges nemi jelleg?
4: Hát ugye az elsődleges nemi jelleg azok a nemi szervek. A másodlagos nemi jelleg azok az ilyen később kialakult nemi jellegek, mint mondjuk, hogy valakinek melle van, vagy szőrösödik, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy azok, amik nem a nemi szervek. És akkor ezután még van az embernek egy ilyen úgynevezett pszichoszexuális neme, és hogy azon belül található például a nemi identitás, mint olyan, tehát ez nem tudom, hogy emberi nyelvre ezt így hogyan fordítsam le.
1: Ez abszolút emberinek hangzik egyelőre, úgyhogy még értjük.
4: Kb. Így az agynak a neme, hogyha úgy tetszik, de hogy ezzel a megfogalmazással is azért óvatosan bánnék, mert hogy egyébként léteznek tudományos kutatások arra vonatkozóan, ugye, hogy miben különböznek mondjuk, vagy miben különbözik mondjuk a férfiak meg a nőknek az agya, sőt, arra is léteznek tudományos kutatások, hogy egy cisznőnek meg egy transznőnek mennyire különbözik az agya. Ezeket nagyon érdemes egyébként elolvasni, tehát hogy mind a harmadlagos, mind a negyedleges ilyen nemi jellegek ez a pszichoszexuális nemet foglalja magában lényegében. És hogy szerintem itt tök fontos beszélni arról, hogy bár így a biológiai nem alatt, így a nemiségünkhöz kapcsolódó biológiai tulajdonságok összességét értjük, és hogy említettem, hogy az általában így két irányba megy, de hogy a társadalom 1,2%-ában előfordult az, hogy ez nem, őket nevezzük interszex embereknek, amikor valakinek nem egyértelmű a biológiai nemi jellemzők alapján, hogy akkor most férfi vagy női kategóriába sorolandó, mert lehet mondjuk androgén inszenzitivitási szindrómájuk, amikor a tesztoszteronra tulajdonképpen rezisztens az ő szervezetük, lehet, hogy valaki belső herékkel születik, de egyébként most bocsánat a megfogalmazásért, de hogy így ránézésre abszolút nőnek érzékeli a társadalom. Szóval így nagyon-nagyon sokféle fajta állapot minősület interszex állapotnak, ez alatt értjük a különböző kromoszomális állapotokat, és amikor mondjuk valakinek egyel több Y kromoszomája van, vagy egyel több X kromoszomája van, szóval ez is egy abszolút sokszínű spektrum, és hogy szerintem, hogyha már interszex emberekről beszélünk, akkor azt nagyon fontos megemlíteni, hogy sokszor előfordul az, hogy mondjuk megszületik egy interszex baba, és az ő elsődleges nemi jellegei alapján nem egyértelmű, hogy most akkor melyik kategóriába sorolják be az orvosok, mit írjanak az anyakönyvi kivonatára. És hogy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy erre így összesen 48 óra áll rendelkezésre. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon kevés idő arra, hogy
0: valaki eldöntse helyette.
4: Igen, hogy tulajdonképpen valaki eldöntse helyette, és hogy amikor ilyen állapot lép fel, akkor az orvosok sajnos szoktak javasolni ilyen úgynevezett normalizáló műtéteket, és azért mondom azt, hogy úgynevezett, mert hogy sok országban már betiltották ezeket az úgynevezett normalizáló műtéteket, mert hogy tulajdonképpen csonkításnak minősülnek, mert hogy ezek a műtétek azt szolgálják, hogy az orvos és a szülő azt tulajdonképpen együttesen eldöntse a gyerek helyett, hogy akkor belőle milyen neműt szeretnének csinálni, és ennek tükrében rajta elvégeznek egy olyan műtétet, ami vagy férfi, vagy női irányba módosítja tulajdonképpen az ő elsődleges nemi jellegeit, függetlenül attól, hogy neki majd felnőttként milyen lesz a nemi identitása.
1: Mi lenne erre a megoldás szerinted?
4: Szerintem...
1: Mert én mentől szavaztam, hogy hét van erre, ebben nem vagyok egészen biztos, csak valami ilyesmit hallucinálok.
4: Hát
1: az is kevés.
4: Azt szerintem fontos info ezekkel az úgynevezett normalizáló műtétekkel kapcsolatban, hogy ezek sok esetben egyáltalán nem indokoltak egészségügyileg. Ezek ilyen esztétikázások úgymond, és hogy sokszor így nem befolyásolják a babának az egészségét ezek az interszex állapotok. Természetesen vannak olyan esetek, amikor igen, mondjuk, hogyha nem tudom, húcső elzáródásról beszélünk, vagy valami ilyesmiről, tehát ott indokolt egyfajta műtét elvégzése, de szerintem a megoldás erre az, hogy egyáltalán nem végzünk kisbabákon ilyen műtéteket, hanem hagyjuk őket létezni és felnőni, és később eldönthetik majd, hogy ők mit kezdenek a saját testükkel, és hogy szeretnének-e egyáltalán csinálni vele bármit.
1: Most ami nekem itt fontos, hogy mondtad a nem jellegeket, és akkor az elsődleges, a másodlagos nem jelleg szerintem az mindenkinek ismert, hogy mit jelentenek, de a harmad meg negyedleges nem, és hogy a harmadlagos negyedleges, és hogy a harmadlagos az agynak a szexuális orientációs beállítódása?
4: Megengedett, hogy puskázzak ehhez, mert van ehhez egy tök jó táblázatom. Mert hogy szoktunk képzést tartani ezzel kapcsolatban.
1: De ha megtalálod, azért kérdés ez nekem, vagy azért volt ez nekem újdonságban, az én fejemben úgy van, hogy van a biológiai nem, és az teljes mértében független a szexuális orientációtól, meg a nem identitástól, meg a gendertől, meg a szexuális önkifejeződéstől. De amit most te mondasz, az ezt keresztül húzza, ami nem baj, csak akkor beszéljünk erről.
3: A harmadlagosra? Nem azt mondta el, hogy ez az identitás?
4: A harmadlagos az a pszichoszexuális, nem? Bocsánat, itt lehet, hogy egy kicsit rosszul mondtam, mert hogy úgy van, hogy ugye az elsődleges nemi jelleg az a genitális, nem a másodlagos nemi jelleg. Az ugye a két nem közötti méretbeli, alkati, stb. Különbségek, és akkor még a kettő között, tehát a másodlagos és a harmadlagos között van egy ilyen úgynevezett cerebrális nem, ez így az agy felépítése, és az én fejemben ez volt a harmadlagos nemi jelleg, de most látom egyébként, hogy a harmadlagos nemi jelleg alatt a pszichoszexuális nemet értjük, amibe bele tartozik a nemi identitás, a szexuális orientáció, a nemi szerep, a szexuális viselkedés, ez a négy alkategóriája tulajdonképpen a harmadlagos nemi jellegeknek.
1: Jó.
4: És egyébként a tudománynak a mai állása, vagy a jelenlegi álláspontja az az, hogy a nemi identitás és a szexuális irányultság az többnyire biológiai tényezők befolyásolják. Szerintem ennek olyan szempontból nincs jelentősége, hogy akár biológiai, akár nem biológiai az LMBT embereket ugyanúgy megéletik az egyenlő jogok. De érdekességképpen szerintem erről tudunk beszélni, vagy lehet beszélni.
1: Jó, akkor ennek fényében mi a nemi identitás?
4: A nemi identitás, mennyire fogalmazza meg egyszerűen?
1: Hát úgy, hogy mondjuk, kezdjük úgy, hogy mi is tudíthatan a stúdióban, és akkor, ha majd nem értjük, akkor visszakérdezünk.
4: Szerintem, ugye amikor a társadalmi működésről beszélünk, akkor elkülönítünk férfi meg női kategóriákat, férfi-női viselkedés, stb. Ez ugye a társadalmi nem, és a nemi identitás szerintem a társadalmi nem és a biológiai nem között van, tehát hogy én a biológiai jellemzőim tudatában mennyire érzem magaménak a társadalom által kialakított nemi kategóriákat.
1: Ez most szerintem, mert úgy kezdtem mondani, hogy szerintem, vagy ez egy tudományos meghatározás volt?
4: Én így szoktam meghatározni.
1: Mert én nagyon máshogy határozom meg, csak azért kérdezem.
4: Te hogy határozod meg?
1: Én úgy határozom meg, de én a biológiai nemet is máshogy tittem eddig, de számoltam. Én a nemi identitás úgy határozom meg, hogy az agyam azonosítja-e önmagát a biológiai nemével. Tehát, hogy én azonosítja-e azért. Tehát, hogyha én beleszülettem, most akkor kénytelenszem magamról beszélni, amennyire én tudom, nekem egybe csengenek a kromoszomáim, meg a nem tudom, nem jellegeim, meg, tehát vagy a estők is nem jellegeim, meg a kromoszomáim egybe csengenek, tehát engem fiúként, tehát én fiú vagyok, vagy fiúként jöttem világra, és az én nem identitásom az, hogy én egy férfi vagyok. Ez lehetne másképp is, lehetne úgy, hogy fiúként jöttem világra, de az agyam nem azonosul ezzel a dologgal, hanem nőként identifikálom magamat az életemnek egy bizonyos pontján, és akkor én transznemű vagyok. Ez volt eddig az én fejemben, mint nem identitás, vagy így olvastam, mindenhol, ahol olvastam.
4: Ez is egy létező definíciója, abszolút.
1: De ezeken másnak hangzik, mint amit te mondtál.
4: Nekem nem. Én egy kicsit bonyolultabban fogalmaztam meg, de kb. Ugyanazt jelenti a kettő.
1: És az én fejemben, vagy amiket én olvastam, az, de meg majd ebben mehetünk tovább, ezt mindig külön esetnél nem is mondhatom, vagy külön kategóriánál mondható lenne, szerintem, vagy amit én olvastam, hogy ezek független kategóriák egymástól. Tehát én lehetek, most már ezt elmondtam, de hogy a nem identitásom, utána nem függ a szexuális orientációmtól. Tehát
4: abszolút,
1: az, hogy én meg a biológiai nemtől se. De te azt mondtad, hogy a harmadlagos nemi jelleg, az már majdnem olyan, mint a szexuális orientáció, vagy legalábbis az agyamban már ott eldőltek dolgok ezzel kapcsolatban.
4: A biológiai nem, az azért egy nagyon megfoghatatlan kategória, mert alapvetően ezért biológiai lények vagyunk. Tehát, hogy nagyon sok minden függ a biológián, és nehéz meghatározni a pontos kereteit, hogy pontosan mi múlik a biológián, meg mi nem múlik a biológián. Szóval szerintem ez fontos, hogy így szempontként megjelenjen bennünk, és ez is egyébként azt támasztja alá, hogy nehéz ilyen rugalmatlan kategóriákat felállítani ezzel kapcsolatban, mert hogy tök sok információ áll rendelkezésünkre ebben a témában, és hogy néha nehéz navigálni ezek között az információk között. Én ezt abszolút elismerem, és ezért is fontos, hogy legyen bennünk egy ilyen nyitottság ezzel kapcsolatban.
3: Viszont talán, amit tök fontos leszögezni, az, hogy ez mind olyan kategória, ami nem választható és nem változtatható. Tehát, hogy nem tudunk ezzel mit tenni, hogy van egy nemi identitásunk, és az akkor is van, hogyha áll velünk szemben 200 ezer ember, és azt mondja nekünk hangosan, hogy ez nem így van. Tehát, hogy az akkor is így lesz, és ugyanez a szexuális irányultsággal, és pont itt cseng ez azzal össze, amit mondtál, Hella, hogy ez az egész az agyban dől el, tehát egy biológiai befolyásoltságú valami, ami az agyunkban van. Ezek egymástól is függetlenek, az identitás és az orientáció, tehát hogy nem nem determinálják egymást, viszont egyik sem változtatható, és ilyen módon egyiket sem lehet, hogy kicsit így átkapcsolódjak a jogterületére, hogy egyiket sem lehet megítélni jóként, rosszként, vagy követendőként, vagy nem követendőként, vagy éppen gyerekekre károsként, vagy nem károsként, tehát hogy itt.
1: Tehát ő végtelen leegyszerűsítve a dolgot, a biológiai nem az dönti el, hogy férfi vagyok, nő vagyok, vagy interszexuális vagyok. Eddig jól mondom?
4: Abszolút. Jó? Hát és az interszexen belül még lehet egy csomó.
1: Persze, az egy gyűjtőfogalom, igen. Mint ahogy a férfi és sokféle lehet a nő, de nem ért kicsit más az, amit te mondasz. Igen, tehát az interszex az egy igen, gyűjtőfogalom, és akkor van a nemi orientáció, nemi identitás, ami az dönti el, hogy azonosítom-e magamat ezzel vagy sem, tehát cisz vagyok, vagy transz vagyok.
3: Vagy az, nem bináris vagy.
1: Vagy nem bináris. Igen, nem, ezek tök fontosak. Igen. Csak hogy használják az egységes kifejezéseket, mert ez segít abban, hogy utána megkutyoljuk ezeket a fogalmakat. Van a szexuális orientáció, ami azt jelenti, hogy heteroszexuális vagyok, vagy homoszexuális vagyok, vagy
5: kikhez vonzódom érzelmileg és szexuális.
1: Tessék?
5: Kikhez vonzódom érzelmileg.
1: Igen, pontosan. Igen, hogy a saját nememhez vonzódom, a másik nemhez vonzódom, nem döntöttem el, emberhez vonzódom, és az aztán vagy férfi vagy nő, ez volna a pánszexuális, meg egy csomó betű van, és akkor ezt is megbeszéltük nagyjából. És akkor van még a gender, ami szintén független az előző három dologtól, az, hogy miképpen élem meg a nemi identitásomat, meg a biológiai nememet. Azért, ezt jól mondom?
4: Szerintem a miképpen élem meg, az inkább a... Bocsánat, hívott az anyukám.
1: Akkor nem hallgatja a műsor.
4: Szerintem az, hogy miként élem meg, hogyan fejezem ki, az inkább nem ilyen kifejezés, ami egyébként szintén...
1: Ja, bocsánat, nem, most igen, az a következő pont. Mert a gender az, hogy a társadalom milyen elvárásokat támaszt az adott nemekkel kapcsolatban, mit jelent férfiasnak lenni a társadalom számára, mit jelent nőiesnek lenni, és az, hogy én ezzel hogyan vagyok, az a nem ilyen kifejeződés. Én hogyan fejezem ki azt, hogy én férfi vagyok, úgy, hogy nem tudom.
4: Az adott társadalmi nem függvényében. És igen. Szerintem a nemi önkifejezés az azért egy kulcsfogalom, egyrészt azért, mert tökre relatív, tehát hogy attól függően, hogy milyen kultúrában, meg korszakban élünk, teljesen más dolgok számítanak férfiasnak, teljesen más dolgok számítanak nőiesnek. Másrészt azért, mert hogy általában a nemi önkifejezés az, ami alapján érzékeljük a másik embernek a nemét. Mert hogyha belegondolsz, akkor ha csak nem egy szatírral találkozol a buszon, akkor nem az elsődleges nemi jellegé alapján fogod elkönyvelni a fejedben, hogy őt milyen neműnek érzékeled, hanem ránézel, hosszú haja van, szoknyát hord, sminkeli magát, akkor minden bizonnyal ő egy nő. Ezt így fogod levezetni magadban nagy valószínűséggel, hogyha egyébként így a férfi-női kategóriák mentén gondolkodsz. Nyilván most sztereotípiákat mondtam, természetesen nem minden nő sminkel, meg nem minden nőnek van hosszú haja, de hogy ez egy ilyen asszociációs menet, hogy a nemi önkifejezés alapján én dekódolom a másikat valamilyen neműnek.
1: Igazából definiáltuk ezt az öt dolgot, ugye? Tehát teljesült a sorral kapcsolatos vágyam.
2: Nagyjából, mondjuk még belemehetünk a cis, transz, nem binárisba, ha akarunk.
1: Láttatok, múlik. A műsor terve belefér, és a műsor időben még én egy dolgot mindenképpen akarok majd elővenni a Pride-a kapcsolatban, de azt...
2: Jó, hát hogyha ezt nagyon gyorsan, én megköszönöm, mert nem biztos, hogy bennem ezek a fogalmak amúgy tiszták.
4: Elmondom szívesen. Transzneműnek azokat az embereket nevezzük, aki a születésekor kijelölt nemével nem tud azonosulni. Cisneműnek azt nevezzük, aki a születésekor kijelölt nemével tud azonosulni. A nem bináris pedig változó, hogy most a transzernyő alá, vagy nem a transzernyő alá soroljuk. Én azt gondolom, hogy majd a nem bináris érintett eldönti, hogy szeretné-e magát a transzernyő alá sorolni, vagy sem. Nem bináris alatt azt értjük, hogyha valaki sem a férfi, sem a női kategóriákkal nem azonosul.
2: Köszönjük szépen.
5: Nekem csak annyit még eszembe, de mondd, hogyha erről ne beszéljünk, csak még én arra gondoltam egy kicsit reflektálni, amit a Katalin mondott, hogy nem változtatható, és mert ugye a reparatív terápiások meg erőszeretettel azt gondolják, hogy változtatható.
1: Mondd ki, ez mit jelent a reparatív terápia?
5: Hát, mint a konverziós terápia, hogy...
1: Még egy szinonim
5: rá? Nem tudom, mi a... Tehát, hogy
1: helyreállító.
5: Igen, helyreállító. Igen, nem tudom, miatt a szültem
1: kognitív hanyatlásai
5: van. Igen, hogyha helyreállítja az eredeti jó idézőles verzióra. Na és csak erre gondoltam, hogyha erről egy picit beszélünk, de leofolhatsz, hogy a reparatív terápiások azt mondják, hogy lehet változtatni a szexuális orientációt, és akkor erről gondolnék mondani pár szót, de...
1: Mindenképpen nem mondják.
5: Szóval, hogy itt én három fogalmat hoznék be, ami nem, tehát csak a szexuális orientációra vonatkozik, az orientáció, a viselkedés és az identitás. És ez azt jelenti, tehát az orientáció ugye az, hogy kikhez vonzódom, a viselkedés az, hogy mit csinálok, tehát, hogy kivel randizom, kivel élek szexuális életet, kivel vagyok párkapcsolatban, és az identitás, ennek az identitás, ami független a nemi identitástól, hogy én ezt magam számára hogyan definiálom, hogyan identifikálom saját magamat. És ez egy jól működő, egészséges személyiségfejlődésben, ezek kongruensek egymással. Tehát mondjuk van egy férfink, aki orientációját tekintve férfiakhoz vonzódik, férfiakkal is létesít viselkedését.

0: és erről Müller Péter Szijjámival fogok beszélgetni. Köszöntelek az adásban.
1: Szerbusztok, jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
0: Talán kevesen tudják, hogy téged néhány hónapja a Mesterséges Intelligencia Koalíció, az újonnan megalakuló kulturális munkacsoport vezetésére, illetve megszervezésére kért fel, és rögtön elnökségi tagnak is beválasztottak. De azt is kevesen tudják szerintem rólad, hogy téged költői, zenei és mindenféle művészi tevékenységed mellett régebb óta foglalkoztatnak tudományok is, nem csak az AI, hanem például kvantumfizika, kvantumszámítógépek, sőt, ha jól tudom, orvos futurológiai könyvek szakfordítója is voltál korábban, ha nem tévedek. Már most?
1: Hát ez csak a legelemibb nyitottság vagy emberi érdeklődés, de kétségtelen, hogy pici gyerekkorom óta a természettudományok ugyanúgy érdekelnek, mint a par excellence művészet. Tehát például csináltam egy olyan filmet, játékfilmet, aminek az volt a címe, hogy Ex Codex, és az volt az alcíme, hogy Fejezetek a kis magyar fénytamból. Az egyik főszerepben Rubik Ernő nevű csodálatos barátom volt, akivel korábban egy tévésorozatot is csináltam tudományos érdekességekről, és a filmnek egy mondatban az volt a szüzséje, hogy különböző érdekcsoportok, köztük egy feltámadt középkori arab szekta terrorista verziója hajtóvadászatot folytat egy 12. századi Kiteb al-Manázir, az a fényről és annak titkairól című kódex után. A kezdetben még hihetnénk, hogy azért, mert ez értékes, vagy szakrális értéke van, de igazából hamar kiderül, és ez egy történelmi igazság, hogy ebben a könyvben már szerepelt egy, hát ma is korszerűnek számító lézerfegyvernek a leírás és a műszaki rajza.
0: És ennek a tudományos érdeklődésnek a gyökerét meg tudod fogni? Különös tekintettel azért is érdekelne, mert hogy az AI-t viszont például, ha jól tudom, akkor követed, érdekel, sőt most ugyebár tulajdonképpen munkacsoportot szervezel ezzel kapcsolatban, de hogy te magad a művészi tevékenységed során nem használod tulajdonképpen, hiszen téged nyilván a művészi önkifejezés motivál, és minden eszközöt megvan rá.
1: Köszönöm, hogy így látod. Viszont a művészet témájaként se lehet kikerülni az AI-t. Én azért lettem filmrendező, mert végig gondoltam, hát azért lettem filmrendező, mert menekültem a katonaság elől, és még ott lehetőség volt egyetem után egy iskolát elvégezni, ami mentesített 4 évre. De hát most ez fél vicc, mert érdekelt mindig a dolog. Tehát igazából azért lettem filmrendező, mert azt gondoltam, hogy filmet csinálni bármiről lehet, ha egyszer filmrendező az ember. Itt a technikai tudományos érdeklődés és a kalandfilmek, illetve hát a művészfilmek iránti oldhatatlan érdeklődésem, azt keresztezte magát az Ex-Codexben. Én magam azon a gyakorlati szinten, ahogy az ember odaragad a képernyőre, egyszerűen, hát nem vagyok hajlamos függésekre, de olyan szinten nem akarok álszent lenni, értem 6 hónapig, vagy 6 évig Amsterdamban, hát 2 lányjal egymástól mind a 2 függő volt, az egyik meg is halt, csodálatos emberek voltak, és én magam, hát mindent kipróbáltam, nem a durva drogokat, de mondjuk a füvet, a hasist, egy extazit, amit belecsempészett a tejszínhabba a barátnőm, és eszembe nem jutott erre hangsúlyt tenni, vagy úgy maradni, vagy valami. Na most ugyanígy nem vagyok hajlamos a képernyőre tapadni sem, és bár nagyon sokat sportoltam, meg artista suli, meg minden, de így az endorfin termelés se ragadott el különösebben, bár az is egy kávé, az egy morfin származék, ami egy jó futás után vagy közben termelődik, de viszont határozottan érdekel, nem lehet kikerülni, egyszerűen hemzsegnek az új, vagy újnak vélt végig gondolások ezzel kapcsolatban, és most ott tartunk, hogy óriási hype van, főleg ugye a chatbotok, tehát mondjuk a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a Claude miatt, amit az emberek használnak, és csevegnek vele a magányosok, és tájékozódnak azok, akik beérik mondjuk

0: olyan 10% körüli halluszinatív válaszsal. Úgyhogy ez egy megfejtés, hát nagyon sok mindenben megfejtés. Én biztos, hogy az alkotó folyamatokban ezeket nem fogom hangsúllyal beengedni. Tehát én sokat fordítok, és ott nagyon hasznos egy fordítóprogram, de hát nagyon-nagyon kritikusan és szofisztikáltan ellenőrizni kell. Zeneügyben meg úgy vagyok, hogy hát például én elvégeztem 2 hangmérnöki iskolát. Soha nem ülök oda a saját stúdiómba se a géphöz, hanem hívok egy hangmérnököt, mert az máshova tereli a fókuszt, és akkor az nem lesz olyan, vagy nem lesz az az élvezeted abban, hogy ülsz a zenészekkel, és kitaláltok egy dalt, és optimalizáljátok. Maga az eszköz az, ami lenyűgöző, tehát és itt eljutottunk szerintem egy kulcs dologhoz, amit gondolom, hogyha ez a 30. adás, akkor már 32-szer végig beszéltetek. Ez pedig az AI-nak a következményei a legkülönbözőbb területeken. És ott van egy józan gondolkodás szerintem, és aztán ezt cáfolja az élet őrülete. Tehát a józan gondolkodás az nyilván az, hogy fantasztikus új eszköz született. Lehet gondolkozni azon, hogy prompt készen áll a promptolásra a világ abszolút enciklopédiája, és ez jó vagy nem jó, hogy ez a gyerekeket elhűíti, vagy zsenivé teszi ingyen olcsón, ez nem érdekes. Illetve marasokat lehet beszélgetni róla. Én amikor például ugye eredetileg az volt, hogy jöjjek és beszéljek a zenéről és az AI zenekészítésről, elmondottak miatt engem nem ez izgat a legjobban, de egy dolog izgat, az pedig az, hogy kétségbe esett, hát nyilván késésben levő kapkodás, az, amit látunk az AI zenék jogkezelése körül. Mert az a dilemma, hogy mi van, hát most akkor már most van egy olyan kérdőív például az Artisiusnál, hogy beírhatja a szerző, ha akarja, hogy AI-t használt. És ez nekem azért abszurd, mert emlékszem arra, amikor mondjuk megjelent az internet, de hát közben megjelentek a szintetizátorok már jóval korábban, és oltári felháborodás volt, hogy ez nem zenélés, ez nem hangszer. Hát és most mutass nekem 1-2 olyan zenekart, amelyik modern zenét játszik, de nincs benne szintetizátor, nincsen. Tehát vannak a klasszikusok, és borzasztó jó egy csellót hallgatni. Másik történet. Tehát azt gondolom, hogy itt például azt a párhuzamot szoktam fölhozni, hogy hát figyelj, egy dolog az, hogy a gyerek legózik. És egy tök más tevékenység az, hogy egy felkészült, jó ízlésű, zseniális építész meg megtervezi a zeneházát. Ez egy jó példa egyébként, az tényleg egészen fantasztikus. És én nem gondolom, hogy a kettőt versenyeztetni kell egymással, vagy egy néven kell illetni. Ez két más tevékenység, és erre kéne törekedni, és végig gondolni, hogy az, aki egyáltalán soha nem tanult zenét, csak még nem süket, az nyom egy gombot, és létrehoz egy világslágert, hogyha mákja van. De ez nem ugyanaz, mint az út, ami az élvezetes ebben. Tehát én tegnap is ültem, új vagy megújult zenekarral dolgozom, és élveztem azt, hogy ott van 7 ember, egy csodás szaxofonos lány, egy csellista, és akkor közben meg egy vad gitáros, aki hát máshogy gitározik egy kicsit, meg nagyon magas, meg mindez. Ezek fontos tényezők. Ha nyomod a gombot, akkor ez kimarad, és ez egy, én még csak azt sem, hogy alacsonyabb szintű, hanem egy teljesen másfajta elfoglaltság.
1: Hát ez nyilvánvaló, hogy a személy művészi megélés az nyilván nem helyettesíthető ezzel. Ugyanakkor itt művészeknek a megélhetéséről is szó van. Ugye pontosan 2 évvel, tényleg napra pontosan 2 évvel ezelőtt indították ezt azt a nagy pert, az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége, ugye, ami tömörítette a legnagyobb és legbefolyásosabb ilyen zeneipari szereplőket, a Universal Music Groupot, a Sony Musicot, az Entertainment és a Warner Recordsot, stb. És hát 2 éve húzódik ez a dolog, néhányan ugye megegyeztek a bíróságon, és úgymond tulajdonképpen fizetnek valami díjat. Itt ugyebár a Suno meg az audio, meg ezekről a zenegenerátorokról van szó, de például van olyan szereplő, amelyik kitartott, például a Sony Music, ő még nem volt hajlandó megegyezni, tehát vár úgymond a bírálatokra. A bírók meg úgy érzem, hogy egy kicsit így húzzák a dolgot, tehát hogy egy kicsit így kivárnak, akár a szabályozást. Tehát hogyha most hatalmas a tét, mert hogyha most a bíró kimondaná, hogy a jogvédett adatokon való tréningelés az önmagában illegális, az a csődbe viheti a teljes generatív AI-ipart, egy ilyen precedens joghelyzet, ami Amerikában van. Ha viszont azt mondja, hogy ez teljesen szabad, akkor meg kihúzza a talajt igazából a kreatív ipar lába alól, és legalizálja a szellemi tulajdonnak a korlátlan kisajátítását.
0: Ez a kapitalizmus paradoxonja rávetítve mondjuk a zeneiparra. Hát ez, amit az előbb mondtam, az hangsúlyosan érvényes. Tehát ezt nem lehet elnyomni, az egy állami döntés, vagy kormányzati, vagy bírósági döntés, hogy valamit, ami lett, azt kell-e szabályozni, és hogy kell. Egy dolog biztos, hogy ennek vannak olyan visszacsapásai, mondjuk a kiadói oldalon is, amik nagyon megkérdőjelezhetőek, mert ugye az előadók, azok általában kiadóhoz kötődnek. A kiadók pedig azt csinálják, tehát tök mindegy, hogy a közben per a háttérben miről folyik, hogy AI-ja generált zenékre, amik jól sikerültek és tetszenek nekik, azt mondják a saját világhírű művészüknek, hogy hát itt van egy dal, ezt énekeld el. Ez közben zajlik. És akkor miért ez egy kétarcú dolog? Hát én meg azt gondolom, hogy mivel én teljesen máshol vagyok tréningezve, amikor mi elkezdtünk zenélni, ez egy URH nevű zenekarral történt, hát kimondani is borzasztó, 46 éve, 1980-ban, akkor az volt a napi rutin, hogy betiltott, a kergetett a rendőrség, meg halálosan élveztük, hogyha lehetett egy koncert, és senki nem gondolt a gázsira. De közben már kicsit világhírűek voltunk, meg ezrek jártak, meg aztán tízezrek, és fel nem merült, hogy ebben valódi faktor a lóvé. Most pedig hát már egészségesen, ugye nyugatiasodott ez a rész is Magyarországon, és most már ez a, tehát a zeneipar meg a showbiz lett a elsődleges címszó ennek a lexikonjában, de nem ez a legérdekesebb. Az úgyis egyszer csak érvényes ez a trend, hogy ami nagyon erős, és egy kicsit a pop felé húz, az úgyis át fog kerülni a mainstreambe, hiába az avantgárdba vagy az undergroundba kezdte. Ezek természetes folyamatok, ami szintén természetes, de hát nekem egy picit idegen az az, hogy menedzsmenteken meg promón múlik minden. A dalon nagyon kevés, és mégiscsak előjönnek néha jó dalok. Ez egy irdatlanul izgalmas várakozás, meg játék.
1: Említetted az AI-t, mint téma. Nálad ez már beszűrődött valamilyen művészi alkotásban?
0: Ahogy mondtam az előbb, tehát, mivel én sokat fordítok, de mondjuk zenés színdarabokat, amikor dalok vannak is, ott megnézem, hogy mit ad ki az AI, de hát olyan nyelvből fordítok, amit tudok, és akkor ez nem ilyen kötelező erejű, hanem egy opció. A zenekészítésben én nem veszek részt. Tehát én tanultam zeneelméletet, de nem vagyok igazán hangszeres zenész. Írtam már úgy egy pár dalt, hogy ott ki se írom a nevemet, ott a zenekarral együtt ezt megalkotjuk, és akkor a zeneszerző. Én ezt nem akarom manuálisan használni. De valószínűleg béna is vagyok benne, szóval nagyon korán kezdtem.
1: De most arról beszélsz, hogy eszközként, de én témaként kérdezem, hogy témaként előkerült-e, hogy mondjuk egyáltalán az erről való gondolkodás, vagy a társadalomnak a megváltozása, mint téma.
0: Naponta és sok szinten, és hát igazából ez most valamennyire a munkám is lett, aminek nagyon örülök, és nagyon megtisztelő, mert csupa rektorokkal, dékánokkal és csúcs szakemberekkel ülök együtt, de én eddig is eljárkáltam ezekre a kutatóhelyekre. Emlékszem, az első olyan pillanatra, ami emblematikus volt, és föltettem a ChatGPT-nek az első kérdésemet, az volt, hogy szerinted mi az összefüggés a kvantum számítógép fejlesztés és az AI között. 2 éve volt, és hát nincs ilyen érzelmi töltete ugye egy robotnak, de azt mondta, hogy Semmi. De kicsit rendben utasítom, még a hangsúly is megváltozott. Hát nem tudom, jó, akkor nincsen. Én nekem meg ez volt az alapgondolatom, hogy na akkor mi lesz, ez a kettő rendesen összeér. Tehát, hogy nem csak, hogy a hűtést megoldják, mint tudom én, léghajóról a kínaiak, hanem egyáltalán nem hiszem, hogy lesz kvantum laptopunk otthon, azt mondják, hogy ez nem lesz. Na jó, de hát ott van egy eszköz, amelyik ezt hát hatványozottan továbbfejleszti ezt a gyorsaságot és sűrűséget, és hogy annak milyen hatása lesz, amikor az AI-val keresztezik, amiért egy végtelenül deep learningre épülő enciklopédia. Ez izgat. Ezen gondolkozom, és gondolkozom azon is, mert 6 gyerekem van, és ez minden korosztály, tehát a felnőttől, az utolsó az tegnap felvételizett, vagy érettségizett most a Lilike. Van olyan, aki most diplomázott, és bizony azon gondolkozom, hogy az ő életükben, ahol ez olyan szintű szerszámhasználat, mint nálam a fogkefe volt kiskoromban, ez mit okoz, és ez jól vagy rossz? Ezen gondolkozom. Szoktatok zenélni?
1: Már hogy kik?
0: Műsor közben.
1: Nem, nagyon.
0: Hát, hogy én most elmegyek pisilni, arra gondolom, kérdezted előtte, ez nagyon rendes dolog volt.
1: Nyugodtan, jó,
0: de adsz egy percet, és addig figyelj, neked annyi gondolatod van erről, és ha megengeded, a kezedbe adok egy könyvet, amit tegnap este kaptam meg a könyvemutatón, hogyha erre rácsodálkozol, akkor el fog menni az idő. Ha megmondod, merre van a slózi.
1: Rendben, itt kimész, és akkor balra előre.
0: Azonnal jövök, köszi.
1: Rendben. Akkor addig berakunk egy kis sziámi zenét.
2: Hát ezt akartam kipróbálni.

0: Akkor térjünk vissza a beszélgetéshez.
1: Igen, köszönöm nagyon, a lehetőséget, és akkor még nem volt ilyen.
0: Nagyon beleugrottunk a témába, de mielőtt újra visszatérnénk rá, hadd kérdezzem meg azt, hogy hogyan talált meg téged a Mesterséges Intelligencia Koalíció, és hogy miért vállaltad el, illetve mi a legfontosabb célkitűzésed ezzel a munkacsoporttal kapcsolatban?
1: Dolgoztam Keleti Tamással, aki a MySongs.ai platformot kitalálta, fejleszti, és investálja bele az idejét és a szerénytőkéjét, és volt egy olyan ismerősöm korábban máshonnan, akinek ez a területe volt, és neki elmeséltem. És ő pedig elmondta, hogy létezik a koalíció, ezt én nem olyan régről tudom, én magánemberként érdeklődöm minden iránt, és megkérdezte, hogy mivel nem sokára van egy elnökségi összeülés, esetleg elmennék-e, mert hogy náluk egyáltalán nincsen kulturális téma, vagy nincs, aki ebben foglalkozna, és hogy hagyj kérdezzenek, meg meséljek erről. Elmentem, egy nagyon szimpatikus és megtisztelő társaságba keveredtem, akik között így hát örömömre ott ült a Vinnai Balázs, aki a, hát nem olyan régen az év fiatal vállalkozója volt Európában, és ő, mint miskolci egyetemista, már jogosan nagyra törő és nagyon tehetséges srác volt, átvették az őket megbízó német céget, és fölfuttatták, főleg banki szoftverek, meg oktatás, meg ilyesmi. És akkor könyvbe lebett a szemem, mert a Balázs volt az, aki, hát sose volt ilyen szponzorunk, meg nem kerestünk ilyesmit, de oda jött, és azt mondta, hogy ő szereti a zenénket, és a Szijjámi, hogyha készít lemezt, akkor ő azt finanszírozza, vagy segít. Tehát az első szponzorunkkal is egy asztalnál ültem, és egy csomó olyan színvonalú és mentalitású szakemberrel, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. Mindenesetre most ők kérdeztek, és én nem tudom, hogy mi volt az a flash pillanat, amikor ez fölmerült bennük, hogy hát kéne azért a meglevő 6 tematikus kerekasztal vagy munkacsoport mellé egy hetedik, ami kultúra, de van egy tippem. És akkor most ne arra úgy, de szivatlak egy picit, és lehet, hogy én fog pofárásni. Tehát, hogy megvan neked, hogy az algoritmus kifejezés, az miből tevődik össze, vagy honnan jön?
0: Nem jut eszembe, bár hallottam már.
1: És mit gondolsz elsőre? Hát, algebra, meg ritmus, meg ezekre tippel mindenki, és én meg hát azért tudtam virítani, mert korábban pont az ilyen ex-kódex körüli kutatásokban ezekem előjött már. Ezt most mondom mindenkinek, aki csajozni akar, nagyon jól lehet vele. Úgy van, hogy az algoritmus kifejezés az Al-Khwarizmi nevű 9. században élt perzsa matematikus nevéből van. Tehát lett egy latin formája, és most már algoritmus. Ezt csak azért mondom, mert sok tudálékos hozzászólást hallottam már erről, minden is hülyeskedek. Tehát érdekesnek bizonyult ez a dialógus, és másnap azzal hívtak föl, hogy lesz egy plenáris találkozó, ahol az összes munkacsoport egyrészt összesítettem, beszámol a tevékenységéről, másrészt pedig szeretnék, hogyha összehívnék egy munkacsoportot, ami kultúrával foglalkozik, és az is egy kerekasztal lenne, de még akkor ennyi volt csak. És a plenáris ülésen kiderült, hogy ott a tagság, ami hát azért nagyon, nagyon izgalmas és tiszteletre méltó, tehát ott az összes magyar cég, aki érdekelt, az AI-ban fejlesztőként, felhasználóként, gazdasági vagy matematikai dimenzióban, vagy fizikusként, ami hát te is vagy, ugye, azok szereplők. Tehát kb. 5-600 különböző szintű magyar vállalkozás. A koalíciónk épp az a lényeg, hogy valamilyen szinergiát mutasson fel a magyarországi fejlesztések között, és benne van az összes egyetem meg kutatóhely, mint mondtad, az ELTE is, aminek nagyon örülök, és nehogy ott végeztem. És akkor ez azt jelenti, hogy kapsz egy olyan terepet, ahol ez összesül, és nyithatsz. Tehát én arra gondoltam, hogyha van egy ilyen kerekasztal, meg van még 7, akkor meg tudom keresni a gyakorlatban, emberi kapcsolatokban az értelmét annak, hogy miért és hogyan lehet ezt elhelyezni, ezt a témát a terepen. A kultúra azért mindenkit foglalkoztat. Tehát nem csak a művészeti ágak összessége, mert ez az egyik szinonimája a kultúrának, hanem az emberi kultúra az nagyon sok mindent felölel, némelyik területnek, például az egészségügynek önállóan is van egy kerekasztala, mint sok tudósnak és szakembernek az összessége, és akkor hát izgatottan belevetettem magam ebbe a dologba. A kerekasztalra összehívtam egy olyan társaságot, akikkel korábban is baráti meg munkaviszonyban voltam minden területről. Tehát én az a hülye vagyok, aki mindenhol elmélyülten dolgozott, mert hosszú életem volt, tehát igazgattam a Magyar Állami Operaházat, ordibáltam rock'n'rolltól, az előbb így lebuktattál, és hogy a kettő között a zenében is minden előfordult, tehát írtam musicaleket, még operettet is fordítottam, mit tudom én, a Bajadért, amiben Miklós Erika egyszer tangába énekelte a főszerepet, amit lenyűgöző volt. Szóval érdekel, igazából költőnek születtem, ezt most nem nagy képviségben, hanem 3 éves koromban így ösztönösen verset kezdtem írni, és ez az egyetlen, ami így is maradt az életemben. De hát filmrendezőként végeztem, volt könyvkiadóm, ami nagyon sikeres volt és élvezetes. Tehát nehezen tudsz mondani, talán képzőművésznek vagyok gagyi, de igazából az nem is vagyok, de figyelek rá, tehát általában egy ember, amikor művész, akkor vagy így az enk hegedűje, hogy még egy kicsit hegedülni is tud, de én mindenhol hol éveket dolgoztam, külföldön is nagyon sokat, producerként is, alkotóként is, és azt gondoltam, hogy elhívok egy pár olyan embert, aki nyitott és sokoldalú. Tehát ott volt kulturális lap, szerintem nagyon intelligens, nyitott főszerkesztő, ott volt a zeneszerző kollégám, barátom, akivel együtt írtunk zenés darabokat, most akkor hajdítsak egyik az utolsó, az utolsó ilyen siker az volt, hogy a Tesla című musicalünk, ami nem az autóról szól, hanem Nikola Tesláról, az megnyerte a világ legnagyobb zenés színházi fesztiváljának a fődíját Koreában közönségszavazáson. Teljesen valószínűleg boldogok vagyunk, Sebastian Aaronról van szó, és ő ott volt, aki egyébként nagyon sok mindenféle fejlesztésen dolgozik a Pannonia stúdióban levő. Hát ott ilyen kis alkotóműhelyek vannak, és jönnek a jobbnál jobb ötletekkel, amik gyakran nem is zenével kapcsolatosak, de az AI-val majdnem mindig. Elhívtam a kiadómat, aki elmesélte, hogy az ő életében az AI milyen változásokat hozott, és még 3-4 embert, mindegyik valamiről beszélt. Többek között elhívtam Bíró Dalmát, aki miatt én ebben az egészben belekeveredtem. Most azt úgy nagyjából lehet tudni, hogy a Katona Illés László szerkesztésében megjelenik egy Döntés előtt című AI antológia, sok nagyon jó szerzőnek a tollából tanulmányok születtek, ez gyűjtötte össze. Katona Illés László és Bíró Dalma, akivel zárójel ez a reklám helye, 1997-ben együtt kaptunk kollektív Nobel békedíjat, akkor a taposóaknak ellenes mozgalom, vagy a taposóaknak betiltásáért indult ICBL kampány miatt. Most arra álltak össze, és itt vagyunk a meleg témakörnél, én végighallgattam, hogy amennyire tudtam, mert 29 adás, ez sok, de elküldted, és iszonyú izgalmas dolgok voltak. A Katona Illés László ugye hát nyilván az autonóm fegyverekről is beszélt. És itt van egy nagyon nagy lelepleződés, és egy olyan gondolat, amit, hogyha ismered a történetet, nem tudsz kikerülni. Tehát nem azt mondom, hogy művészet, kit érdekel, mindenkit. A művészet speciál az, ami mindenkit érdekel, és a kultúra gyökere, vagy közös gyöke, az a kultusz. És ott van valami, amit ha lesz idő, akkor majd elmondok, hogy ott egy titok van. Vagy hát egy közhely. És akkor a következő témája ennek a munkacsoportnak, amelyik anno a taposóaknak dolgozott, az most a Stop Killer Robots kampány, ami az autonóm fegyverek szabályozásáról vagy betiltásáról próbál értelmes gondolatokat fogalmazni, ősszel ez az ENSZ-be is elkerül. A dalma fantasztikus, és hát ha engem be tud vonzani egy ilyen, de pedig én nagyon nehezen állok bele bármiben, milyen társadalmi szintű okoskodás, vagy pálne politika, ezektől nagyon messze álló dolgok, de ott beizzított, és a Szigeten csináltunk egy nagyon komoly szimulációt például, hogy milyen az, hogyha te egy aknamezőre tévedsz, föl lehetett robbanni rendesen, egy ilyen délszláv falut építettünk, a Potemkin falut. Meg részt vettem a kampányban, és nagyon sok helyen voltam, és végén ott voltam a ottavai egyezmény aláírásakor is, amelyik hát 123 ország aláírta, hogy abba hagyja ezt a taposóaknásdit, aztán nem hagyta abba. Ennél ezerszer durvább az autonóm fegyverek problematikája. Nyilván minden hallgató tudja már, de ez egy nagyon gyorsan vázolom. Itt röviden arról van szó, hogy még egy silóban szúnyad egy ilyen cső, aminek hegyes a vége. Tudjuk, hogy van benne robbanótöltet, és van neki egy agya. És nincs emberi beavatkozás akkor, amikor a benne levő AI a műholdadatok és mondjuk a titkosszolgálati hirtelen jelentések alapján megállapítja, hogy ki lesz a célszemély, és ez megsemmisíti saját döntéssel. Ez az autonóm fegyver. Drónok, rakéták. Ez egész addig csak ilyen science fiction határon levő valóság volt, amíg hát itt teheráni kapkodás során mellé nem ment egy S4-es rakéta, és telibe nem trafált Teheránba egy lányiskolát, és meghalt 180 kislány. És akkor kibújt a szög a zsákból, tehát kiderült, hogy pont a, most nem mondok neveket, de hát az a történet biztos megvan zárójelben, hogy volt az OpenAI, ahol kezdetben együtt volt az Altman, a Elon Musk, a Emodi testvérek is talán, meg a Hassabis, szóval a legnagyobb fejek ebben az egészben, és aztán ezek úgy elkezdtek egymásra mutogatni, hogy ez már nem az a humánus, az egész emberiség javát szolgáló, generális tudásra buzdító és segítő gépezet, ami volt, úgyhogy az OpenAI úgy döntött, hogy csinálnak a látszatkedvéért egy alapítványt, vagy nem a látszatkedvéért, egy alapítványt, ami non-profit, de hát csak összeálltak elveik ellenére a Microsofttal, ahol hát azért elkezdtek ilyen sok milliárd dollárok pörögni, meg milliónyi rabszolga dolgozik az adatcímkézésen mondjuk. Hát akik Venezuelából Kolumbiába menekültek, azok függetlenül, hogy korábban az akadémia elnöke, vagy egy hentesboltban volt takarító, ugyanolyan szar, elképzelhetetlen alacsony órabérért adatot címkéznek. És lett egy ilyen gépezet, és akkor a finnyásak, tehát például az XAI, az Elon Musk, és az Anthropic, és ezek úgy kiszállni látszottak ebből, hogy ők ebben nem vesznek részt. Hát igen, de amikor ez a rakéta, ez eldurrant, akkor Trump kapott egy hisztirohamot. Sokféle verzióban hallottam a történetet, de ez a valószínűleg tűnő alaptörténet, és befenyítette az Anthropicot, kiderül, hogy egyáltalán ilyen van, hogy fölbontatja a Pentagonnal való kizárólagos szerződésüket, de pont ez a nagyon finnyás cég kizárólagosan szállított a Pentagonnak tudást. Hát forráskódokat, algoritmusokat, szoftvert, minden. Sőt, hát nem csak a Pentagonnak, hanem az összes beszállítóiknak. És ezek valamiért ezen a ponton bekeményítettek, és szerintem nem adják. Úgy voltak, mint a Tesla, aki föltalálta az életsugarat, bejelentették, és amikor kidőltek a háborúk, akkor nem volt hajlandó odaadni egy-egy nagyhatalomnak, hanem fölaprózta, és mondta, hogy ez nem életsugár, ez halálsugár. Tehát valami ráébredés volt. És jelenleg ez egy perek tömkelegét indított el, meg egy új végiggondolást. Az a nagyon megfontolandó, hogy nem csak, hogy a Trump adott egy fél éves határidőt arra, hogy adják át nemzetvédelmi okokra hivatkozással a teljes tudásukat, hanem át is szerződtett a Pentagont hova? Az OpenAI-hoz. Baromi érdekes történet. És közben itt tényleg a világ egészének a sorsáról van szó.
0: Térjünk egy kicsit vissza a kultúra felé. lehet itt beszélni mindenféle távlati hatásról, meg vizionálni mindenfélét, de szerinted mi az, hogyha már így beszéltél a kultúra minden szeletének a képviselőjével szinte, vagy minden helyről emberekkel, akik ezzel foglalkoznak, szerinted mi most a legerőteljesebb hatás, ami már most jelentkezik, tehát az AI-nak a most jelenlegi kultúrára való hatásából?
1: Ha szélesen értelmezzük a kultúrát, tehát ugye azt ígértem, hogy ha van idő, akkor a kultuszról mondok egy mondatot. A rendszer az volt, még a görögöknél, hogy úgy állapították meg, hogy az Istenek a mitoszokban üzennek rá az embernek. Hát udvarias ember válaszol egy üzenetre, és ez lett a kultusz. És aztán ez Dionüsziává és szobrokká, és nem, tehát művészeti ágakká szublimálódott. Minden esetre az, amit úgy hívnak, hogy katarzisz, és hogyha ezt látod mondjuk Cipruson kiírva egy ilyen kis utcaszínházra, akkor az nem az lesz közelebb, és az a tiszti ruhatisztító a katarzisz. De hogy minden esetre ez a rendszer, hogy az emberek át tudják élni egy színházban azt, hogy valami magas helyről jön az üzenet, vagy az eredettől, annak ez a gyökere, vagy ez a története, hogy azt mondják, hogy mi kapunk föntről üzenetet. De nagyon érdekes, mikor verset írsz, akkor ilyesmi érzésed lesz, részben ihletnek hívják, részben nagyképűségnek, részben tehetségnek, de hogy biztos, hogy ez egy jelenség, ami létezik. Erre lehet az egészet építeni, és ez a dolog, ez nem változik. Ez egy érzet, ami genetikusan ott van, hogy valami, ami magasztos, amikor leír egy József Attila nevű költő egy olyat, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste, hangtalan vacog, aminek pragmatikusan se füle, se farka nincsen, csak gyönyörű és szívedüt, akkor annak valami ős oka van, mert ezt nem lehet tanítani, nevelni lehet rá, de tanítani is lehetett magyar tanárba, hogy próbálta az ember. De mondok neked mást. Ugye nagyon régóta sok mindenkivel azért küzdök, hogy legyen a középiskolában könnyűzene tantárgy oktatás. Egyszerűen a gyerekek vagy a fiatalok azok idejük nagyon nagy részét könnyűzene hallgatással és tanulással és fordítással töltik, tehát egy olyan tananyag, ami rettentően hasznos és sokrétű, és nem része az oktatásnak. Ehelyett mondta nekem valaki, hogy nekünk Vörös Martit kell tanítanunk. És akkor azt gondolta, igen, hát a Vörös Marti az olyan, hogy a Petőfi még csak-csak, meg a József Attila, de Vörös Marti ez egy olyan a nagyon öreg bácsi, már száz sok éves, és hogy olyan szakállas, meg ő írta a Szózatot, tehát nyilván ez valami avétos dolog. Igen, de például az Előszó című versből, hát nagyon sokan még így a nagymama idézte, hogy most tél van, és csönd, és hó, és halál. Ez olyan közhely. Jó, hát ez ugye a szabadságharc bukása utáni történet. Rendben van, de az előtte levő két sort, ha megnézed, akkor az olyan modern költészet, ami előtt mindenki hanyat fekszik, akinek egy pici érzéke van ehhez, ilyen még nem volt, az úgy szól, hogy és a nyomor gyámoltalan fejét elhambat városokra fekteti. Meg nem mondanád, hogy ez Vörös Marti és 19. század közepe. Tehát van valami, ami a legnagyobb sűrűség közepe, és azt az emberek érzik, és könyvbe ábad a szemük, vagy megvilágosodnak. Ezt a mechanizmust, ezt egy új eszköz, vagy egy új sűrűbb állapot megjelenése nem fogja elsöpörni, mert ugyanúgy, mint hogyha azt mondja, hogy ne a lábadon jár. Nagyon, nagyon mélyen levő, hál' Istennek mélyen levő dolog, mert így van esélyed arra, hogy írsz egy verset, és ez megérint embereket, vagy zene. Én nem hiszem, hogy ez a lényeg, ez változni tud, vagy akar, és közben hol elvékonyodik, hol ágakra bomlik, tehát mondjuk a komoly zenében én nem hiszem, hogy az AI főszereplőként fog megjelenni, de igazából még a jobb könnyű zenében sem, mert az élmény, meg az út, amiről beszéltél az előbb, az, ha elgazosodik, akkor azt észre lehet venni. Tehát lesz valami hiányérzet. Azért van az, hogy igenis fiatalok néha elmennek az operába, és beleszeretnek, pedig hát az nagyon nehéz műfaj, és így tovább. És a változást, vagy a lehetséges fő hatást, azt igenis a letisztulás utáni szakaszba helyezném, most oltári zűrzavar van. Tehát senki nem tudja, hogy mi van. Ez ugyanolyan, mint most a kormányváltás, hogy egy jó ideig ez nem lesz áttekinthető. Tehát ilyen jön a tisztító tűz, hogy akkor nullázunk és indítsunk újra. Aztán meg ki fog derülni, hogy hol kell, meg hol lehet, meg kit, meg mit, de valami ilyen marha nagy, látványos hangzatos változásnak kell jönnie az AI miatt a kultúrában is. Szerintem ez nem lényegi. Tehát nem volt lényegi a sampling se. Akarok egy furcsát mesélni, a Kurzweil az neked mond valamit? Hát persze. Igen, mert te fizikus vagy. Igen, de a Kurzweil az a világ egyik legjobb szintetizátor márkája, azt tudtuk, mivel szereztünk egy Kurzweil. A Kurzweil az az első olyan szinti, amiben sampler volt. Ez ugyanaz a Kurzweil. Tehát ezt ő fejlesztette ki, a szingularitásról szokás őt címkézni, de hogy ráadásul úgy indult el, hogy valami beszédfelismerő szoftver vakoknak, vagy süketeknek, vagy nem tudom, és akkor onnan jutott el a szinti és a sampling tematikájához, és közben ugye hát nevén nevezte újra a szingularitás, mert nem először a történetben jön ez elő, mint fikció. Mellesleg, én a múlt héten olvastam, hogy nyilván jobban tudod, hogy volt egy ilyen kis meghökkenés, mert most először a Turing-teszten nyert a mesterséges intelligencia. Tehát eddig az volt a statisztika, hogy ugye volt az élő meg a gép, és meg kellett állapítani, hogy melyik, és az arány az bőven 50% alatt volt. És most először egy nagyon széles, sok alanyjal zajló Turing-teszten 54%-ban a tévedésé volt a főszerep, tehát hogy 54%-ban mondták emberek azt az AI-ra, hogy az élő ember és a másik a gép.
0: Ha már a görögökig visszamentél, akkor egy kicsit távlatosabban is ránézhetünk ugye a kultúrára. Végső soron szokták azt mondani, hogy a kultúra azzal foglalkozik, hogy mi a helyünk a világban, mi ad értelmet a létezésünknek. És hogyha így a kultúrtörténetet vizsgáljuk, akkor ugyebben megkülönböztethetjük ezt a korai korszakot, az istenek, a vallások, aztán jött a felvilágosodás, amikor letaszították az isteneket, aztán az emberi értelem, a gondolkodom, tehát vagyok vált a mércévé, és ebből nőtt ki aztán az egész modell kultúra. Most meg itt vagyunk, ugye ebbe beletenyerel az AI, legyőz minket sok területen, akár most erdősejtéseket old meg, és az AGI ígéretével kecsegtet. Tehát mi a véleményed, hogy ez is egy ilyen korszakváltás lehet, ami így beleillik ebbe a történetbe? Akár abból a szempontból is nézhetjük ezt az egész folyamatot, hogy igazából az isteneket annak idején mi magunk vetítettük magunk elé, tehát mondhatjuk azt, hogy mi magunk teremtettük, határoztuk meg azt a világképet, amit vagy valakik meghatározták, amit mások elfogadtak. Aztán jött a felvilágosodás, amikor végül is a természetet elfogadtuk úgy, amilyen, és most meg itt vagyunk az AI-jal, és a hétköznapi ember kezd visszatérni oda, hogy tulajdonképpen ilyen varázsigéket, ilyen promptokat mormol, és ezekkel a promptokkal tápláljuk a gépeket, és amiknek a működését nem tudjuk igazából kiismerni, és várjuk a géptől, meg a technológiától úgy általában, hogy választ ad a kérdéseinkre, meg megoldást a problémáinkra.
1: Hát igen, ez a tudományok organonja, problémakör, hogy akkor mi van, ha minden összeér. Én nem gondolom olyan korszakos gondolatváltásnak, vagy mentalitásváltásnak az AI-t önmagában, mint az, hogy volt a feltétlenül valamilyen formában istenhívő társadalmak spektruma, és aztán egyszer csak jött a felvilágosodás, és fölmerült a hát mondjuk így az ateizmus, mint fősodor. Ami most van, az ugye újra egy hitvilágot is kialakít, tehát nem olyan éles fordulattal, mint a visszatérő természetfilozófiák, a megismerés istenítése, hanem egy olyan fordulattal, ami arra utal, hogy van valami új istenség születőben, és ez egy kicsit a transzhumán, vagy amikor a gép és az élőszervezet egyesülni tud, és ez már nem csak egy eszköz használat, hanem összeépülés, ez benne van a buliba. Tehát amikor én 10 évvel ezelőtt a gyerekeimmel velük szoktam fordítani, magyarra fordítottam a Meskó Bertalannak az angolul megjelent könyvét, az volt a cím, hogy az orvoslás jövője, nagy világszenzáció volt, akkor abban 20 trend, 20 tendencia, 20 mező jelent meg, és mindenhol ott volt, hogy ezek a horizonton vannak, és megpróbálta a Berzi megállapítani, hogy körülbelül hány százalék esélye van, hogy ez létrejön, és igen, akkor mennyi idő alatt. Ezek már nagyjából mind létrejöttek, azok is, amikről az volt, hogy vagy hol van az még, ezek megvannak, és az összkövetkezményük az akkor lesz lemérhető, hogyha ez a máshogy és más tempóban gondolkodó, nem is az egy generáció, hanem mi van még, XYZ, nem tudom mi, most a számozott generációk lesznek visszafelé a P-től, vagy nem tudom, de hogy a következő generációk, akik ebben nőnek bele, azok milyen tudással vagy hiedelmekkel látnak neki az életüknek, meg élik végig. Tehát ez az igazán érdekes. Ez az, mi nem értjük a fiatalokat, vagy azok nem értenek minket, ez nem feltétlenül így van. Tehát, bocsáss meg, egy gondolat még, ugye, ami látványos tempó volt, egy angol kutatás, megállapították, hogy a kamasz fiataloknak a perzisztenciát, tehát a figyelem kitartása, az pont annyi, mint egy aranyhalnak. Tehát mi görgetnek, és egy témánál átlag 7 másodpercig tudnak megmaradni. Igen, csak annyi idő alatt elmélyülnek benne, megállapítják, hogy kell vagy nem kell, és tovább gördítenek. Ezt látom a reggelinél, hogyha éppen olyan reggeli van, és ez nem baj. Tehát én nem rémülök halálra. Nagyon érdekes a folyamat, és egészében szerintem roppant pozitív. A Wim Wendersnek volt egy Erőszak vége című játékfilm, ami arról szólt, hogy úgy követnek el egy gyilkosságot, hogy nem tudják, hogy közben a Föld körül a műholdas megfigyelő rendszer ezt komplettével, tehát élő egyenesbe közvetítette a világhálóra a gyilkosságukat, és dörzsölték a kezüket, de mindenki látta az egészet. De azóta ez meg össze sok filmben van ilyen, és ennek a végső következménye az lesz, ami nekem nagyon tetszik, hogy a köztársaság, tehát a reszpublika kifejezés az egészen a nyugatrómai birodalom bukásáig azt akarta, hogy nem volt kettős beszéd. Tehát nem volt, hogy otthon, tehát sunyogva, félve, lehallgatástól rettegve a feleségedet lehallgatva, illetve a férjedre gyanakodva beszéltél, hanem a piac téren ugyanaz volt a beszédmód és a téma, mint otthon. Ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ez megszűnt. Hazug korokba kerültünk, és azt gondolom, hogy ami most érik, az nagyon lényegi, és ez a hazugság vége. Tehát annyira mindegy, amióta, hát ugye deepfake, és amit akarsz, van, hogy nem ez lesz a kérdés, hanem nem lesz érdemes. Egy időn túl csak egyetlen egy igazság lesz, és egyetlen egy ilyen valóságdimenzió, ahol véleményezni, vagy hírt adni lehet. Erre most még nagyon sokat kell várni, mert most még mindig kavarodik fölfelé ez a hülyeség, de ha ez az eszközhasználatnak és a gondolkodásnak egy magas fokára kerül, amit látok a gyerekeimnél, akkor annak csodás következménye is lehet. Tehát tényleg lehet, hogy kitör a világbéke, a jólét, a minden, aztán lehet, hogy az ellenkezője, hát állandóan erről van szó.
0: És hogyha a hozzáállásunkat tekintjük, akkor az nem okozhat bajt, hogy tulajdonképpen az emberiségnek eddig a legtöbb problémája az a kényelmünkből fakadt, az egész kapitalista problémakör. És az AI az meg ezt még jobban tetézi, tehát még inkább elkényelmesedéshez vezet, ez nem olaj a tűzre?
1: Nem látod, az is van azért közben, hogy miközben a gyerekek vagy a fiatalok azok tényleg ilyen nagyon meghitt és intenzív viszonyba kerültek az AI-jal, meg egyáltalán a számítógéppel. Szerintem nagyobb lépés volt az internet, mint az AI, de azért ez hatványon mutatja azt, hogy mi történik, ha ez beteljesedik. Közben van egy olyan tendencia, hogy hogy egészség és testkultúra centrikusak lettek a fiatalok. Tehát soha ennyienek nem jártak egyrészt gymbe gyúrni, meg sportolni, ez a téma köztük, és a másik oldalon soha a történelemben ennyi pszichológus nem volt, mégis nem voltak így foglalkoztatva. Tehát az önismeretnek az igénye, illetve pont elsősorban a géphasználat kapcsán fölmerülő összezavarodásnak a következménye az, hogy nagyon erős törekvés van az önismeretre, és valamiféle ilyen reneszánsz öntökéletesítésre. Ez nagyon sokszor kudarcos. Egy. Kettő. Nagyon sokszor átkerül arra a mesdjére, ahol már ilyen szerek használata is napirenden van. De egészében én azt gondolom, hogy miközben én nem a fejlődésben hiszek, hanem az önfelett egyensúlyban, de ha van fejlődés, akkor ez e felé visz szerintem. Tehát a hazugság vége, a leplezhetetlen hazugságok vége, és valamiféle tökére törekvés.
0: Ha már így az egyensúlyról beszélsz, akkor a művészetek terén mit gondolsz, mi a helyzet? Mert mondják, vannak akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az AI az demokratizálja a tartalomgyártást, tehát lényegében új alkotói rétegeket von be a kultúrába, miközben meg azt is lehet mondani, hogy másik oldalról meg iparosítja a gicset. Tehát melyik az a hatás, amelyik nagyobb lesz a kultúrára, vagy a mérleg merre fog elbillenni szerinted?
1: Bármilyen új eszköz belépett eddig, az mind a két hatást kiváltotta. Tehát azt gondolom, hogy van egy vékony réteg. Azt én meg kellett, hogy éljem, mert annyira máshol gondolkodtam, mint mondjuk a kádárizmusnak a kötelező gondolkodás módja, azt kiadta, ugyanakkor nem tartoztam sehova. Tehát nem voltam ellenzéki, meg én csak olyan dalokat írtam, hogy azokban ilyen himnuszok lettek meg. Ha megnézed, ez nagyon muris, a Free SF-e tüntetés, onnantól mondjuk elküldte videón, az nekem egy 46 évvel ezelőtt írt Ismeretlen katona című dalommal kezdődött, azt ordibálták a színpadon a hallgatók, és mivel fölismerjük benne, hogy miért nem írtok, de hát azért nagyon könnyekig meg voltam hatva. A színházi tüntetésen a Katona József Színház színe Nagy Ervinék úgy üvöltötték a végén a Tézisek a kultúráról című versemet, hogy közben így attól, hogy mondjuk én boldogan ülök be egy ilyen mesterséges intelligenccel foglalkozó, nem testületben, mert az nem érdekel, de rendszerben, mert borzasztóan izgat, és nagyon okos emberek vannak. Fogalmam nincs a kikicsodáról, a politikai oldalról, nem tudom miért, de hát minden kapcsolatban paranoid módon az merült föl, úristen, a Sziámi összefideszezte magát, nem tudom, és így röhögtem, tehát, hogy hát voltak ezt, hogy elárultam a mozgalmat, soha semmi a mozgalomban nem tartoztam, egy magányos faszi vagyok, és hát akkor azt találtam, nem válaszoltam a kommentekre, amiknek a nagy része azért szeretetteli volt, de volt ilyen anyázós, és egy valakinek azt mondtam, csak abban mondod bele, hogy az van-e olyan, hogy a Lenin elvtárs elárulja a leninizmust. Tehát nagyjából én vezettem be ezt a fajta szókimondást, és attól így lettem a fejekbe valaki, de az nem én voltam, ez egy pici részem, tehát én legalább olyan konzervatív vagyok, mint liberális, nincs nálam az a bal oldal, meg jobb oldal, nem érvényes nálam. Na most hát ebben mi lesz, vagy hogy lehet ebben egyensúlyosan létezni, az egy nagyon nagy kihívás szerintem bármilyen pszichének, meg bármilyen művésznek.
0: Lassan a műsorunk vége felé közeledünk, így utoljára arra kérdeznék rá, hogy te személy szerint mennyire vagy optimista, pesszimista, vagy érzel-e szorongást az AI kapcsán egyáltalán?
1: Mindenben abszolút derülátó vagyok, tehát anélkül, hogy vallásos lennék a szónak a bármelyik klasszikus értelmében, bár még a falun laktam, akkor vasárnap elmentem a templomba, mert ott jöttek össze az emberek, és akkor ott érdekeseket mondtak a pap, meg nem tudom, de én egy turista vagyok ebben az egészben, viszont van egy tapasztalatom, az pedig az, hogy rengeteg emberrel beszéltem, akik, Hát ilyen kicsit tréber módon, mert azt gondolták, hogy ha én egy szabad gondolkodó vagyok, akkor én biztos nem vagyok hívő, vagy micsoda. És akkor elkezdtek arról beszélni, hogy ők ateisták. Most nekem erre volt egy rossz kérdésem mindig is, hogy mondtam, hogy te úgy gondolod, hogy a világ annyi, amennyi látszódik belőle, ugye? És mondták, hát dehogy, ne hülyéskedj, hát. És akkor elkezdtek úgy beszélni, mintha részecske fizikusok lennének. Tehát mindenki tudja, hogy nagyon keveset tudunk a világról, minél többet, annál inkább megmutatkozik, hogy milyen keveset. Most mondtam egy közhelyet, de hát ez legalább igaz. És hát aztán biztosan tudod, hogy megnézel mondjuk egy bozonokat csoportosulni váratlanul, akkor ezt még meg kell fejteni. Tehát már lassan le lehet fényképezni őket, és akkor van egy fényképed az UFO-ról, érted? De hogy az aztán tényleg egy UFO volt, vagy a nagymamát csészelhagy, azt nem tudjuk. Tehát iszonyú sok megfejteni való van, és én egy dologban vagyok optimista. Az egyik az, hogy nem lenni nem jó, de nem jobb lenni sem van. Ez a dalból magamat idézem. De azért elég jó. Tehát lenni is jó, meg biztos nem lenni is jó, és nem tudom, hogy miért. Talán a papám volt egy beszélgetésem, és utána van fali újságom, a rétegekben vannak most a papírok, és azért a szabadon hagytam, hogy valamiért azt írtam föl egy papírra, piros tollal felkelt, hogy ott jobb. Van egy ilyen sejtésem, tehát ez az optimizmus, hogy nyugi, ott jobb, és nem kell félni, és az életnek egyetlen alapja van, ami azt viszi, az a derű. Tehát, hogyha beleborulsz a borúba, akkor az egész kezelhetetlen és értelmetlenné válik, de meg kell próbálni jól élni nekem.

0: hírei következnek.
1: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kisgéphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű Vidék.
2: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját, Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvania. Cryptomerioides, egy nagyméretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió éve ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített, 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
3: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. Globális tömegét 300 megatonnára, teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, melyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szeren tárolnak, és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár 100-szorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talaj minta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. Huszonhetedikén szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az Operához, veresítek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió Techno teherautóján a platóján, Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nush, Tilos Rádió, Budapest Pride, Techno.

0: most csak egyedül, mert Laci nincs, és Sisi van Szegedről. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ma amúgy főleg, vagy hát nem tudom, mindenféléről fogunk szerintem beszélgetni. Én majd mielőtt rátérünk egy témára, még bedobnék egyébként egyet, ami egy ilyen aktuális, és szerintem érdekes lehet sokaknak, hogy felfüggesztették az egyik debreceni akkumulátoripari gyárnak a működését tegnap. Ez a SemCorp, ami az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártja, és olyan környezetszennyezést követtek el, hogy a felszín alatti vizekben találták ezt a szennyezést, hogy a kormányhivatal most felfüggesztette a működésüket. Szerintem ez azért érdekes, mert ilyen még amúgy nem volt. Eddig olyan volt, hogy még a próbaüzemek alatt találtak szabálytalanságokat, kaptak ilyen kisebb bírságokat, amiket ugye ezek a gyárak nagyon könnyedén ki tudtak fizetni, és most az van, hogy határértéken felüli környezetszennyezést találtak a gyár körüli felszín alatti vizekben, és a megyei kormányhivatal felfüggesztette, megvonta a működési engedélyét.
1: Ezek amúgy borzasztóan csodálatosak. A Szegeden van hasonló a BYD-vel, ugye, kinél tudja erre, és hogy így, szóval hogy nagyon szép, ahogy szóval, hogy Szeged nem vádolható a korábbi kormány közeliségével alapvetően, és ennek ellenére Szegeden a BYD szerintem nagyon hasonló körülmények között érkezik meg, mint ahogy Debrecen körül érkezik az akkumulátorgyára, annyi, hogy itt van egy ilyen nagy felelősségéret, és egy picit nagyobb bizalmunk van az önkormányzatban, hogy ez nem lesz környezetszennyező. De mégis úgy tűnik, hogy környezetszennyező, és hogy az, hogy ezt amúgy az utóbbi hetekben elkezdték vizsgálni, és elkezdték releváns módon vizsgálni, és egyébként még mindig nincs lakossági tájékoztatás, meg ilyesmi. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztató dolog itt Szegeden is. Szóval, hogy egyszerűen borzasztó dolog, hogy nem, figyelembe vagyunk véve, egyszerűen ennyit érzek, hogy így azt a nekünk is jogunk van az élethez, nem csak az autógyáraknak, meg nem csak a globális nagytőkének, meg ilyesmi, és ez borzasztóan. Szerintem ez egy jó hír, nem tudom, tényleg.
0: Igen, érdekes amúgy, meg azért sok kérdés felmerül még ennél az itteni szennyezésnél is, de például ez egyébként egy február 18-án történt egy ilyen üzemzavar, akkor vizsgálta a kormányhivatal, és ez arra a szennyezésre vonatkozik. Tehát, hogy itt is érdekes, hogy a választás előtt vajon ez tudva volt-e. Most a helyi civil szervezetek egyébként azt mondják, hogy azért ez nagyon súlyos lehet, hogyha ezt a döntést hozták végül, és hogy felmerül a kérdés, hogy az ivóvíz szennyezett lett-e. Egyébként ma volt Debrecenben városi közgyűlés, és ott meg is kérdezte a Mika Pécsi anyák elnöke Kozmaéva, hogy az ivóvíz az vajon szennyezett lett-e ettől, és a vízműnek az igazgatója azt mondta, hogy nem, és hogy még a feltételezés is sértő, hogy itt az ivóvíz érintett lenne, mert hogy ez egy teljesen külön rendszer, de hát azért nehéz most ebben egyrészt tisztát látni szerintem, másrészt pedig az, hogy kinek hiszünk, mert így, hogy meg lett válva a választás, így kicsit azért nehéz átlátni azt, hogy most mi az, amit a hivatalos kommunikációból igaz, és mi az, ami nem, szerintem.
1: Főleg, hogy így nem, szóval, hogy egyébként szerintem van, ez megint Szegeden van pont egy ilyen ivóvizes vita is, nagyon fura, hogy most ennyire rímelünk, de hogy valaki egy valamilyen csapból, valamilyen mérési folyamat alapján, és ez egy borzasztóan szürke zóna, lehet, hogy másoknak a városban van ebből relevánsabb információt.

0: formációját, de hogy alapvetően szerintem ez nagyon nem. Szóval, hogy ez itt a vízműperrel fenyeget, ha jól olvastam, ezzel az elítéssel kapcsolatban, hogy valami problémás a víz, és hogy alapvetően az az ilyen tök nehéz, hogy valójában egyrészt ez tényleg pánikra okot adó dolog, hogyha az ivóvíznek amúgy a minősége megkérdőjeleződik, meg nem tudom, hiszen az alap, pláne ilyen, nem tudom, 35 fokokban ez végképp fontos, de hogy közben a vízműnek amúgy mindig baromi transzparensnek kellene, hogy legyen, és mindig baromira közbizalomnak kellene, hogy élvezzen, és valójában tünet az is, hogy hát ez nincs így. És igen, borzikken, csak aláhúzni tudom, amit mondtál. Meg hogy, szóval, hogy nem tudom, a rendszerváltás még nem teljes, abban az értelemben, hogy mindig arroganciából válaszolnak, és az az, amiben szerintem Szeged is borzasztóan rosszul vizsgázik, hogy borzasztó arrogáns, és szerintem vízmű az ne legyen arrogáns felé, mint állampolgár felé, hogy ő tényleg egy borzasztó alapszolgáltatás nyújt, ami akkor én borzasztó szolgáltatott lennék, és létszínű arroganciával válaszoljanak a kérdéseimre. És oké, hogy ez politikusoktól, ez egy nem elfogadható, ám de megszokott reakció, de a vízmű ne csinálja ezt velem, könyörgöm.
1: Igen, hát itt a vízműnek az igazgatója, egyébként a debreceni vízmű Górján Ferencnek hívják az igazgatót, ugye már, tehát ő nem lett most lecserélve, ő már itt van évek óta, úgyhogy igen, kérdés, hogy most amúgy változik, lesz-e változás egyébként az ilyen cégeknek az esetében, mert hát nagyon sok mindent érint nyilván Debrecenben. Itt egyébként van egy ilyen 40 éve húzódó pályázat, most sincs kész, ez a Civacva program, amit végül most így úgy használnak, hogy a gyárak vízellátása teljesüljön, emellett nyilván a lakossági vízellátás is elvileg jobb lenne miatta, mert nagyon, nagyon nagy, tehát növelik a kapacitását a vízellátásnak. De igen, hát most ez is nagy, nagy kérdés, meg szerintem érdemes lesz figyelni, hogy a Tisza hogy kezeli ezt majd. Most a debreceni képviselőjük, a Tárkányi Zsolt azt mondta, hogy addig nem engedik, hogy újra nyisson a gyár, amíg nem változtat alapjaiban a működésén. Ezt érdekes lesz nézni, hogy egyébként a többi akkumulátoripari beruházással majd hogy lesz, meg az összes ilyesmi beruházással hogy lesz, mert nagyon sok van Debrecenben.
0: Amúgy van egy nagyon jó dokumentumfilm, amit nagyon szeretek, a Zeneka felett az ég című fantasztikus dokumentumfilm, tavaly a budapesti dokumentumfilmfesztiválon be is mutatódott magyarul, vagy hát magyar felirattal is, és azzal, és borzasztóan izgalmas, hogy arról beszél, és szerintem világ megnyitó abban az értelemben, hogy arról beszél, hogy tényleg ezek az akkumulátorgyárak így az egészségünkre mennek rá, és az nagyon rá is megy arra, ez egy szerb EU csatlakozás előtt és EU pályázatokra váró kis település, vagy kisvárosnak a beruházása, és hogy egyszerűen az, hogy el kell kezdeni ezt a gyárat EU konform módon működtetni, az amúgy egy ilyen borzasztó alapvető dolog, de hogy közben meg azt tönkretezi a gyárat. Valójában amiért amúgy nem sírunk nagyon, noha munkaerő, meg ilyesmi, és egyébként tényleg borzasztóan izgalmas, de borzasztóan fontos az, hogy igen, ilyenkor egyébként az egészségünk van szó, és tudunk borzasztó könnyelműek lenni, meg ilyesmi, mert ez olyan, mint a biztosítás, hogy nem most kell fizessen nekem valaki, miután balesetet szenvedek, hanem majd, amikor balesetet szenvedek, és most nincsen igényem biztosításra, de közben meg, de most van szükségem rá, hogy majd később tudjam használni, és hogy valójában emiatt ezek a szabályozások, meg ezek a hatások amúgy borzasztóan fontosak, és hogy az állam működése, mint alapvető tényező, hogy az állam működjön meg és védjen meg ezektől, az egy, megint ezt fogom mondani, de sokkal alapvetőbb kitettségünk, mint amennyire gondolnánk, vagy belegondolunk egyáltalán, és tényleg ezeknek közbizalomnak kell, hogy örvendjenek, és így kell működjenek.
1: Igen, amúgy most tovább menvén, meg még egy kicsit ezt, majd Cici mondta is, hogy Szegeden mi újság, csak itt most friss élményeim vannak a debreceni közgyűlésre, egy órája lett éppen vége, és két ellenzéki képviselő megpróbált egyébként feloszlatni, hát nem fogadta el a fideszes többség azt, hogy feloszlassák. De egyébként, ami szerintem egy kicsit érdekesebb, és lehet, hogy érdemes róla beszélni, és nem kapcsolódik a közbizalomhoz, hogy megváltoztatták Debrecenben a lakossági felszólalások rendszerét, és a közmeghallgatásoknak a rendszerét. Azt tudni kell ehhez, és amúgy utána meg Sziszi, tök kíváncsi vagyok, hogy így mit gondolsz erről, meg hogy nálatok, hogyha tudod, hogy működik. Mert itt az volt, hogy a közmeghallgatás az évente egyszer, amennyiszer ugye törvényileg kötelező a városnak tartani, akkor volt személyesen. Itt igazából, aki megjelent, az felszólalhatott többször is, gyakorlatilag volt sokszor, nem tudom, hogy ez mennyire volt szabályos ott, de szerintem ez ott nem baj, meg ez így belefér a közmeghallgatásukba, hogy sokszor volt ilyen oda-vissza párbeszéd, nem annyi volt, hogy valaki feltesz egy kérdést, és utána vége. Időkorlátozás elvileg volt, de nem nagyon tartották be, mert nagyon kellemetlen lett volna szerintem ott a lakosságnak azt mondani, hogy hagyja abba. És most megváltoztatják ezt úgy, hogy a közmeghallgatást, ja igen, eddig mindig úgy tartották, hogy az egyik közgyűlésnek az első napi rendi pontjához tűzték, ami az éves rendőrségi beszámoló volt. És mindig úgy történt, hogy a rendőrségi beszámoló után amúgy közmeghallgatás is van, ezt elég jól el lehetett rejteni. És most pedig az lesz, hogy majd délutáni időpontot keresnek, és aki fel szeretne szólalni, az csak egyszer teheti meg egy közmeghallgatáson, és egy ilyen jegyet kell majd ott kérnie, felszólalási jegyként, amihez be kell majd mutatnia a lakcímkártyáját, és a nevét, és ezt úgy veszik fel a jegyzőkönyvbe, és ő pedig kap egy jegyet, és ezzel egyszer szólal fel. Tehát, hogy nem lehet az, hogy valaki több kérdést is feltesz külön, vagy később ott van egy közmeghallgatáson, és eszébe jut valami, és újra megkérdezné, akkor az nem tud működni. Ezt most előre nem tudjuk, hogy egyáltalán én oda-vissza párbeszéd lesz majd. És ez szerintem nagyon érdekes, és már a közgyűlésen azzal indokolták, hogy hát, hogy ez debrecenieknek szól, ezért kell a lakcímkártya. Majd, hogy ők fel tudjanak szólalni. És amit még megváltoztattak, hogy itt, ami egyébként nincs minden városban, minden közgyűléshez lakossági hozzászólóként, bármelyik napi rendi ponthoz bárki hozzászólhatott a képviselők után, úgyhogy előtte aznap reggel 8-ig talán be kellett adnia egy kérelmet, hogy ő ehhez a napi rendhez hozzá kíván szólni, de nem kellett megmondani semmit, hogy miről beszél. És itt az alakult ki végül Debrecenben, hogy mindenféle témában, nem egyáltalán a napi rendhez kapcsolódva sokszor, hozzászóltak lakosok, általában egyébként civil szervezetektől voltak, akik közgyűlésben nem szereplő pártokból is sokan felszólaltak, és most ezt is megváltoztatták arra, hogy innentől a közgyűlés utolsó napirendi pontja lesz az, hogy kérdések, és oda jelentkezhet úgy a lakosság, hogy előző nap 12 óráig téma megjelöléssel jelentkezik, hogy szeretne hozzászólni.
0: Szegeden kevésbé ismerem ezeket a rendeket, mivel nem vagyok újságíró, meg egyébként szegedi lapcímem sincs hivatalosan. A közmeghallgatások azok nálunk is egy ilyen szürke zónák, de mert azért szürke zónások, mert nálunk is él az a policy, hogy szegedi lakosokra vonatkozik ez, de hogy így ez úgy működik, hogy bemondod a nevedet és a lakcímedet a megszólások elején. Szóval, hogy most az, hogy te most tényleg a hosszú utcában laksz-e, azt nem fogják lecsekkolni nyilván senki, és nem igen. És hogy nálunk van időkeret, ez egy 3 perc, és utána adhatnak szót neked ugyanabban a témában, de nem de valószínűleg adnak. Szóval a közmeghallgatás ez nálunk így működik, és hogy valójában a közgyűlés hogyan, erről sajnos fogalmam sincs, de hogy az egy nyilván borzasztóan izgalmas kérdés, hogy szóval hogy ezek egy ilyen egyrészt elidegenítő helyzetek az állampolgártól, vagy hogy most próbálunk elintézni egy ügyet az önkormányzatban, bocsánat, egy nagyon picit, és hogy mi beszéltünk már erről adásban, mi a komposztfutárral különböző városi komposztálók ügyét szeretnénk. Ez egy borzasztó szürke zóna amúgy az önkormányzati rendeletben, nagyjából a budapestiben is, de a vidéki városokban szerintem kivétel nélkül mindenhol az, mert hogy nincs olyan, hogy közösségi komposztáló nem ismeri az önkormányzati ügyrendezt, és hogy így nagyon alapvetően emiatt így nem tudják, hogy kihez tartozik ez a szürke zónás dolog, és akkor egyszerre így vagyunk telefonban küldözgetve mindenhova. Szóval, hogy amúgy alapvetően nem az önkormányzatnak az a tök érdekes perspektívája, hogy nem az a vállása, hogy az állampolgárokat képviselje, és hogyha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen az az álláspontja, hogy ő neki napi 8 órát le kell dolgozni irodai légkondinál, de hogy így hogyha nem is, akkor ő nekik az a lényegük, hogy a saját bürokratikusságuk működjön nagyjából, és hogy ebből a szempontból nagyon zavarba ejtő az, hogy mennyire ki van üresítve a közmeghallgatás műfaja, és meg egyáltalán a közgyűlésé is. Szóval, hogy valójában volt egy, a parlamentben volt egy tök izgalmas beszélgetés arról az abortusz téma kapcsán, hogy most úr megható története kapcsán tartsuk meg a szívhangrendeletet, vagy egy más megható történet kapcsán gondolod. Bocsánat, érzem, hogy egyre mélyebbre megyünk a történetekben. Szóval, hogy vagy egy másik megható történet kapcsán, ahol egy nem tudom, egy erőszaktevő áldozata meghallgatta a szívhangot, megtartotta a gyereket, de öngyilkos lett végül a magzattal együtt. Szóval, hogy melyik megható történet kapcsán hozzunk rendeletet, és hogy valójában egyszer érzem azt, hogy így ezeknek a közmeghallgatásoknak, meg közgyűlési felszólásoknak nyilván van lobby ereje, de hogy közben meg amúgy attól, hogy a saját életünk szakértője vagyunk, azok borzasztóan szűkek is. Szóval, hogy oké, hogy vannak anyák, de hogy vannak álláskeresők például, és hogy nem biztos, hogy mindenki egyformán tudja a saját érdekeit képviseltetni egy-egy ilyen felszólalással. Szóval, hogy szerintem borzasztó sok szempontból zavarbejtő, vagy nyilván nem véletlenül bonyolult az önkormányzati rendelet, ezt akarom csak ezzel mondani, vagy ezek a közgyűlések, közmeghallgatások, hogy valójában nagyon nehéz lenne azt elvárni önkormányzatoktól, hogy én mondok valamit, és akkor ez legyen úgy, mert van még 8000 más szempont, és legit az, hogy ez bonyolult sajnos. Minden annak ellenére, hogy gyűlöm a bürokráciát, és egyszerűen felcsesz az, hogy szerintem egyébként, bocsánat, és utolsó gondolat lesz, szóval, hogy amit így alapvetően újra gondolnék, én amúgy, de ez lehet messzire vezet, szóval, hogy én nem a közmeghallgatás, meg az ilyen közgyűlések, meg ilyesmi felszólalás lenne szerintem amúgy a fontos, hanem a területi képviselőknek a megerősítése és a jogkörök, meg nem tudom mink. Szóval, hogy egyszerűen szerintem nem nekünk kellene hívogatni 8000 embert a közösségi komposztelő ügyébe, hanem nekünk kellene szólni a területi önkormányzati képviselőnek, cégnek, és hogy ő járja ki azt, hogy nekünk már csak egy papírt kelljen beadni, vagy az sem, hogy ezt mi gondozni fogjuk, és ilyesmi, és egy papírt kell kapjunk, hogy nekünk adják ezt a területet. Mert hogy ő tulajdonképpen azért fizetjük, hogy értse helyettünk azt a borzasztó bonyolult bürokráciát. És szerintem valójában ez az intézmény, meg a fogadórek szerintem sokkal jobb lenne, hogyha azok lennének erősek a közmeghallgatás nincseléses vibe-jai mellett, meg akkor egy területi képviselő azt tudja elmondani azt, hogy milyen bonyolult döntési mechanizmus vezetett oda, hogy nem zárunk be egy gyárat, hiába bármennyire szép hely épül, mert szükségünk van arra a 2500 munkaerőre, vagy 2500 állásra, amit egy ilyen gyár jelent. Nem tudom, szóval, hogy szerintem borzasztóan hibás az önkormányzati működés, borzasztóan elidegenítő, borzasztóan nehéz információt kiszedni belőle, és ennek vannak okai, de szerintem van diszfunkció ebben abszolút. Nem tudom, hogy úgy érzem, hogy túl laposan értem körül ezt a témát, hogy ilyen autisztikusan bezummaltam.
1: Nem, hát annyi, ami szerintem itt is ment erről a vita, hogy most akkor demokratikusabb lesz ettől a közgyűlés, vagy nem. És annyi azért biztos, hogy van, hogy... Oké, hogy voltak sokan, akik nem a témához kapcsolódóan szólaltak fel, és ezért változtatták most ezt meg. De ez egyébként egy-két konkrét ember, aki minden alkalommal ott van. Viszont volt sok olyan, több olyan, amikor valaki tényleg a témáról beszélt, és volt olyan is, amikor a közgyűlés az eredeti szándéket, tehát hogy megszavaznak egy határozatot, azt megváltoztatta a lakossági kérésre. És most ez ugye nem lesz, mert mire felszólal a lakosság, addigra már mindent meg fognak szavazni. Nyilván ez szerintem városonként biztosan változó, és hogy remélem, hogy vannak városok azért az országban, ahol ez jobban működik, de hogy Debrecenben egy 70%-os Fidesz többség van a közgyűlésben, tehát itt amit szeretnének, azt megszavaznak, és amit nem szeretnének, azt pedig nem szavaznak meg. Ezért szerintem ez nem annyira jó dolog, hogy a lakossági visszajelzéseket elrakják az ülés végére, amikor már amúgy is mennének haza. Én azt tapasztaljuk, hogy minél közelebb vagyunk időben az ebédidőhöz, annál rövidebbek a válaszok, mert már mennek ki. Úgyhogy én kíváncsian várom egyébként nagyon a következőket, amikor, mert ugye ma még nem így volt, de majd legközelebb, augusztusban, mert ugye elmennek a képviselők egy hónap nyári szünetre, majd augusztusban visszatérünk, akkor majd ez hogy fog működni, szerintem ez izgalmas lesz.
0: De meg ebből a szempontból mindketten egy elég antidemokratikus önkormányzat alá vagyunk rendelve, vagy nem tudom, hogy ezt mondhatom a Debrecenből hát, Szegeddel kapcsolatban határozottan érzem ezt, és bocsánatot kérek a pesti hallgatóktól, akik rajongva szeretik Botka Lászlót. Az van, hogy ez az önkormányzat, ez úgy fideszes önkormányzat, hogy nem fideszes épp csak, de hogy nagyjából ennyiben merül ki az állampolgárokkal való viszonyában a különbség. Szóval, hogy egyszerűen nincs, szóval, hogy amiről most beszélgettünk országos szinten, hogy egyébként társadalmi egyeztetés kell egy új alkotmányról, meg 5 nap társadalmi egyeztetés van, szóval, hogy nem a közgyűlés a módja annak, hogy demokráciát csináljunk, és meghallgassuk az embereket valójában, mert hogy a közgyűlésen már nem tud, szóval, hogy a közgyűlés nem... Hogyha ott, ráadásul pláne ott, hogy abban a helyzetben van szavazás, akkor vagy mindenki ott van, akit érint az adott terület, vagy akkor valaki lobbizik, aki elmeséli a megható történetét valójában. Szóval, hogy így egyáltalán nem gondolom, hogy a közgyűlésnek kellene, hogy legyen a társadalmi egyeztetésnek a fórumának, de közben meg kellene a társadalmi egyeztetésnek fórum, és hogy most Szegeden, amúgy ez csodálatos, hogy Szegeden elvileg volt valami társadalmi egyeztetés, ami azt jelentette, hogy sok panasz érkezett az önkormányzathoz, most ilyen parkolás gét volt itt a múlt héten, hogy bejelentették, hogy sokkal szóval kitágítják a parkolózónáknak a területeit, ami szerintem egy nagyjából helyes dolog, de hogy ez társadalmi egy, mert hogy egyszerűen nincs parkolóhely több a városban, amúgy a város nem erre van, nem tudom, értem teljesen, de hogy ez egy ilyen társadalmi egyeztetés nélkül bevezetett dolog, amire így elmondták, hogy ja igen, ez amúgy nagyon egyeztet van társadalminak, de tényleg nem volt, és így nem tudom, az összes ilyen közlekedéshez kapcsolódó klub kiírta azt, hogy ők így nem értetlenül állnak az új fejlemény előtt, azon túl, hogy ennek van szükségszerűsége. Szóval, hogy nem értem, hogy hol tűnt el a politikából ez, és tényleg nem a közgyűlésemnek a módja, és nálunk is az lett volna, hogy múlt hét pénteken került volna ez az önkormányzati közgyűlés elé, és hogy akkor így utolsó pillanatokban, vagy azt hiszem csütörtökön, a Nagy Sándor visszadobta ezt a napirendi pontot, hogy akkor ezt most nem tárgyaljuk, de hogy arról sem tárgyaltak, hogy akkor ebből hogy lesz társadalmi egyeztetés, arról sem tárgyaltak, hogy akkor mi, hogyha nem ez, hogyan oldjuk meg akár most nyáron azt, hogy be fognak jönni autósok a városban nyilvánvalóan. Szóval, hogy a társadalmi egyeztetés nem kerülhető meg, de rossz a formája alapvetően, és hogy nem tudom, nincsen ez, hogy értitek, hogy vannak részvételiségi irodák Budapesten, meg egyes kerületekben, meg ilyesmi, ami a legalapvetőbb dolga, és akkor még nem beszéltünk arról, de ez mert tényleg balos lendületből van, hogy basszus, egy csomó ember van, akinek baromira fontos lenne az igényére tekintettel nézni, nem sem képessége, sem tudás, a tudás és a képesség, nem tudom, hogy mennyire szinoníma, de hogy nincs tudása, és nincsen képessége, és nincsen, nem merül fel benne, hogy részt vehetne döntési folyamatokba, és azért az ő véleménye egyszerűen egy csak véghasználóként sem merül fel az, hogy nem tudom, a mély szegények, a roma származású, a nem tudom, amúgy a gyerekes közlekedők, akik iskolába mennek, nem tudom. Szóval, hogy rengeteg érdekcsoport van, aki így nincs meghallgatva semmiről, és hogy ők meg végképp nem mennek el a közgyűlésre. A közgyűlés egy annyira magas plafon, amit én sem érek el, mert hogy nem megyek el közgyűlésekre felszólalni lakosságként. Úgyhogy amúgy elég jogtudatos embernek gondolom magamat.
1: Igen. Hát meg nem tudom, hogy Szegeden van-e amúgy ilyen lehetőség, mert szerintem nincs mindenhol, hogy hozzá lehet szólni lakosság napi rendekhez. Hát itt Debrecenben ez valahogy így alakult most ki egyébként az elmúlt nagyjából másfél évben mondjuk, hogy egyszerűen ezt használják a lakosok arra, hogy mindenféle gondjuk, bajukat elmondják. Érdekes helyzet egyébként, és ez itt azért is van, mert itt nincs gyakorlatilag normális ellenzéke a Fidesznek, és a lakosság, a civilek lettek azok, akik bármilyen kritikát ott bent elmondanak. Úgyhogy Debrecen most egy ilyen speciális helyzet, de egyébként Cici most... hogy ez most a közös pontok adása, mert nálunk is van egy Nagy Sándor nevű képviselő.
0: Wow. De közben Nagy Sándor mindenki szomszédjában ott lakik, szóval...
1: Igen, igen.
0: Ez fontos.
1: Nem annyira ritkán én.
0: Igen.
1: Szerintem amúgy haladjunk tovább. Ami pedig az, hogyha nincs ellenvetés a Cici, vagy nincs még más valami, amit mondanál, hogy
0: nincs mehetünk.
1: Pride lesz a hétvégén. Tavaly az a hallgatók biztos tudják, hogy Cicinek a kedvence volt, és most lesz holnap is, és egy kicsit tavaly volt erről egy teljes adásunk, amikor végjáról beszélgettünk, hogy a vidéken hogyan nincs, meg hogyan van Pride, de most egy kicsit rövidebben most ismét valahogy ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, mert biztos mindenki ezt úgy tudja, hogy Budapesten kívül egyedül Pécsen van Pride, és Debrecenben és Szegeden még nem jött össze, és talán Szeged közelebb áll ahhoz, hogy legyen, de Cici, mondd el, hogy te mit szólsz.
0: Az, hogy nem lehetek erről nagyon nyilvános, sajnos, de van többletinformáció, amiért nagyon örülök, de hogy azt akarom mondani, hogy Annó Szabolcs a Partiszkum Egyesületnek a vezetője fel fog szólalni a Budapest Pride-on, és egy nagyon, ő egy nagyon jó beszélő, és nagyon jó ügyvívő, és nagyon jól képviseli szociológus hallgatóként is, vagy azt hiszem megvégzett szóval szociológusként, és civil szervezőként is borzasztóan jól képviseli, az én ízlésemnek megfelelően képviseli a vidéki LMBT életet, és nagyon sok színűen lehetje, és ilyesmi. Szóval szerintem én fontos, hogy a vidéki melegség így újra elkezd, vagy nem újra elkezd, de a tavalyi évben egy picit kevesebb téma jutott a egyáltalán a queer kérdések, vagy az LMBTQI kérdések tematizálására a Pride kapcsán, de nagyon örülök, hogy ez idén tényleg így delegált megszólalóban is megjelenik majd, és nagyon örülök, hogy személy ez az ember, és igen, úgy tudom, hogy tervben van a Szeged Pride, és alapvetően szóval, hogy a Partiszkum Egyesületnek van tavasszal egy ilyen Szivárvány Hét nevű programja, amiben nincsen vonulás, meg ilyen köztéri akciók azon kívül, hogy azt hiszem meg lehet találni queer embereket, meg nem csak queer embereket az egyik délután a Dugonics téren talán, de hogy ezen kívül egy nagyon köztéri akció nincs ebben a fesztiválban, de hogy én nagyon izgatottan várom, hogy legyen, meg így nyilván a szegedi civil életben azért ez egy izgató topik, hogy lehessen, nem tudom, hogy Debrecen mennyire mozgatja ez egyáltalán, de jó elképzelni, vagy hogy így sok ember fantáziája, vagy sok ember képzelete kell szerintem egy ilyen akcióhoz, és sok ember képzelte megvan ahhoz, hogy legyen Szeged Pride.
1: Igen, hát Debrecenben sajnos a tavalyihoz hasonlóan még mindig nincs arra senki, hogy ezt megszervezze. Csak így gyorsan összefoglalom, mert tavaly sokat beszélgettünk erről, de itt ugye volt egy ilyen Debrecen Pride nevű kezdeményezés, nem volt túl nagy szimpátiája a saját közösségében sem. Utána itt ugye létezik a Civis Colors nevű szervezet, egy ilyen informális csoport, de ők eléggé befelé fordulnak, ezt szerintem ezt így ki lehet jelenteni, tök jó kis összegyűléseket szerveznek saját maguknak, egyébként nyitottak, bárki eljöhet a programjaikra, de igazából ezek ilyen közösségi programok, társasoznak, sütögettek múltkor, ilyesmi, de hogy ilyen érdekérvényesítés, meg annyira nagyon nyitott programjaik az elmúlt években nem igazán voltak. Egy pár éve úgy emlékszem szerveztek egy ilyen pikniket, ami egy kicsit így ehhez hasonlított, hogy egy ilyen Pride-ot megelőző ilyen kitelepülés, de ennél tovább igazából nem jutott túl, és most találtam egy cikket az Identitás magazin, az Identitás magazinon, amikor egy debreceni egyébként kutyapártos passzivista volt, megkérdezték, hogy miért nincs még Debrecenben Pride, és hát igazából azon kívül, hogy ő is ezt mondja, hogy a Civis Colors így nem látszik, hogy ezzel különösebben most foglalkozna, vagy tudna foglalkozni. Azt mondja, hogy ő próbálja azt, hogy a helyi kutyapárt és a helyi szikra mozgalom, ami egyébként Debrecenben, nem tudom, hogy Szegeden ez milyen helyzet, kicsi zárója, de Debrecenben eléggé építgeti magát a szikra most, és hogy ők valahogy vegyék fel ezt a témát, és kezdjenek el egy új közösséget szervezni a mögé, hogy valami létezzen. Hát szerintem ez mire célba ér, ez még idő, pedig egyébként simán lehetne szerintem most már ezen a ponton Debrecenben is szervezni, viszont nincs nagyon ember jelenleg, aki ebbe beleállna.
0: Amúgy egy szikra mozgalmas Pride-be beleszakadna a szívem, szóval, hogy végre valahol beszélek a mészegény vidékiekről, szerintem ez borzasztóan fontos lenne, de nem akarom elviccelni a dolgot. Ezzel együtt, nagyon, szóval, hogy nagyon érthető szerintem közben a civil Colors-nak a vállalása, vagy hogy amikor beszélgettünk szeptemberben a Pécs Pride előtt a Szegedi LMBT közösségről, vagy a Partiszkum Egyesületről, akkor például azt így mindig ilyen ünnepi helyzetnek hozom fel, hogy ők szerveznek ilyen diszkóprogramok, vagy hogy nem diszkóprogramokat, Jézusom, ez a legbumerebb megszólás volt, szóval, hogy szerveznek bulikat, és hogy valójában az van, hogyha egy közösségnek nincsenek terei, és nincsenek igen, hogyha egy közösségnek nincsenek tere, és nincsenek programjai, és nincsenek találkozó helyei, és találkozó helyzetei, akkor valójában tök nehéz. Szóval, hogy ez a közön szerveződésnek az első lépései, amiben teljesen oké, hogyha nem lépnek tovább. Például
1: Ugyanakik vannak, bocsánat, de hogy a Baroson, ugye a Baros 16 közösségi térben, ahol bármi, Debrecenben gyakorlatilag bármilyen független dolog ott tud megvalósulni, ők ott vannak, oda szerveznek egyébként, vannak ott nyilvános programjaik, múltkor azt mondom, az adásban említettük is, vagy ajánlottuk is, hogy egy bécsi projekttel levetítettek egy filmet, az is meg volt hirdetve, szóval, hogy így csinálnak amúgy ott programokat, és ott is találkoznak, és ott abszolút egy ilyen szabad dolog, és szerintem ott lenne például arra segítség, hogy valamit többet is ennél tudjanak, szóval itt az annyira szerintem áll fenn, de bocsánat, folytasd is.
0: Igen, de hogy szóval, hogy szerintem tök fontos az, hogy minden szervezet annyit csináljon, amennyit tud. Szóval, hogy egyszerűen júliusra kiégett, vagy június végére kiégett közösség szervezőként, azt gondolom, hogy fontos, hogy tud a kompetencia és kapacitás határaidat, és ez tök jó, hogyha egy szervezet tudja csinálni, és hogy nekem Pécs jutott eszembe, ahol én Pécsről származom, és amiatt így nekem az első hát buzi lobbis éveim, azok kifejezetten a PEMEL-hez kapcsolódnak, amit aztán így 2016-ban a Diversity Network felvásárolt, beolvadtak munkacsoportként ebbe az egyesületbe. Ez az egyesület, ami a Pécs Pride-ot szervezi, de hogy közben alakult egy szabad szívekért csoport, ami talán most már más néven működik, de hogy létrejött egy szabad szívekért csoport, aminek az a lényege, hogy ők nem emberjogi dolgokat akarnak, ők nem érdekérvényesíteni szeretnének, hanem ők amúgy szeretnének találkozni, és évközben programokat csinálni, és minden ilyesmi, és az van, hogy ennél szerintem nincsen, vagy hogy szóval ennek van önjogon érvénye, hogy bázist építsünk, és találkozó pontokat adjunk, és gyakorlatokat adjunk át egymásnak, és szerintem nagyon fontos, hogy ez így működik ezzel együtt, és akkor van a Pécs Pride, ami meg szervezi a Budapest Pride-ot, vagy a Pécs Pride-ot, és csinálja ezt, és hogy ez amúgy elkülönülő szervezeti struktúra, és ez működhet egyébként, de tényleg fura az, hogyha nekem az Amnesty is tud sok lenni abban az értelemben, hogy szerintem, szóval, hogy Pécsen, meg Pécs körül, akár az Ördökatlanon, nem a szabad szívekért, és nem a Diversity Channel LMBT programokat, hanem a Pécsi Amnesty, ami szerintem tök zavarbejtő, és lehet, hogy fura, amikor egy beejtványoztatott szervezet csinál LMBT ügyeket, de érthető az, hogyha csak közösségszervezésre van kapacitásuk, mert ahogy beszéltem, ők fiatal lelkes egyetemisták, meg fiatalok, akik így, igen, meg hogy ahogy beszélgettünk Hannus Szabolcsal, ilyen különböző dohányzókban, amúgy borzasztó macera Pride-ot szervezni, szóval, hogy így olyan képzéseket tartanak csapatoknak, meg nem tudom, meg annyi egyeztetésük van a Budapest Pride-dal, hogy elképesztő, és arról beszélünk, hogyha mondjuk egy év múlva ad abszurdum lenne Szeged Pride, akkor ezt már bőven el kellene kezdeniük szervezni, és az a baj, hogy nem mondhatok ennél többet.
1: És azt el tudod mondani, hogy Szegeden most addig a pontig, ahol most jártok, vagy járunk, hogy van esély arra, hogy egy közeljövőben, valamikor a következő években mondjuk legyen, azt így össze tudod foglalni, hogy mi volt, vagy így hogy sikerült idáig eljutni?
0: Alapvetően 2015-ben, 2016-ban indult el az első szivárványhét, ami azt jelenti, hogy idén volt a tizedik, és ez egyszer egy ilyen biztonságos térkampánnyal indult, ami azt jelenti, hogy rakjunk ki matricákat olyan helyekre, ahova teljesen oké, nem tudom, melegként beülni randizni, mert nem néznek ki minket, vagy bármi ilyesmi, vagy itt most coming out-olt emberetlenül a hallgatóknak. Szóval, hogy így nem tudom, alapvetően abból indult ki, és abból indult ki, hogy voltak tagok, akiknek probléma volt az, hogy Valentin napon elmegy, asztalt foglaljanak a párjukkal, ami amúgy egy zavarbejtően coming out helyzet, és zavarbejtő az, amikor arról beszélnek, hogy csúszott a kiszolgálás, de csak az ő kiszolgálásuk, meg ilyesmi, és akkor erről kezdve beszélgetni, meg nemzetközi, meg pesti példát lehet, hogy indítottuk a biztonságos terek kampányt, és a biztonságos terek kampány kapcsán szerveztünk még egy ilyen szivárvány hetet, ahol így voltak különböző programok. Azt mondom, hogy full nem emlékszem már, hogy mi volt, de hogy ez egy azóta is futó programsorozat, aminek most volt a tizedik éve tavasszal, és ez egy jól szervezett program, tényleg rengeteg sok workshoppal, rengeteg sok beszélgetéssel, műhely munkával, kézműveskedéssel, színházi előadással, nem tudom, ilyesmikkel, úgyhogy ez összefogja a szegedi civilséget is abban az értelemben, hogy nem tudom, helyeket adunk, meg ötleteket, meg gondolkodunk, meg mi is nézzük ezeket a programokat, meg ilyesmi, szóval, hogy egy erős háttér van mögöttük, meg egy erős szervezői tapasztalat arra, hogy mondjuk, hogyha Pride-ot szervezzel, és ez Pécsen is így van, meg Szegeden is így lesz, hogyha lesz, amikor lesz, hogy egy kulturális fesztiválnak a végeredménye kell, hogy legyen a Pride vonulás maga, és hogy most akkor az van, hogy most már el kell jutni oda, hogy a vonulásról kell beszélgetni egyértelműen, de hogy ez egy borzasztó szintlépés, mert hogy ez egy nagyon, tudja, ezt sokkal könnyebb provokációnak érezni, hogyha szélső jobboldali vagy, mint azt, hogy így kedvesen gyöngyöt fűznek egy terembe, meg ilyen színházi előadásokat néznek, meg bármi ilyesmi, hanem ez tényleg, és hogy ez egy ilyen sokkal nagyobb lépés, és hogy a rendőrségekkel egyeztetni, a menetkísérőket megszervezni, az útvonalat, a bármi ilyesmi. Tavaly én Lovárit tanultam Búzás Gézától, a Pécs Pride vezetőjétől, és így volt olyan, amikor késett az óránk azért, mert ő megpróbált egy olyan útvonalat kitalálni a Szeged a Pécs Pride-nak, bocsánat, elveszek lassan a városok között, szóval, hogy próbált olyan útvonalat kitalálni a Pécs Pride-nak, ahol nincsen iskola és nincsen prom. És igazából Pécsen ez egy lehetetlen vállalásnak tűnt, és végül ez a kedves fesztivál templom és iskolák előtt is ment el, de legalább szombaton, amikor sem a templomban, sem az iskolában nincsenek feltétlenül emberek. Szóval, hogy szerintem nem tudjuk igazán kiszámolni, hogy ez mennyi munka. Én sem tudom szervezőként belátni azt, hogy ez mi minden lehet valójában.
1: És Szegeden egyébként van erre, csak hogy már említetted, van erre ilyen direkt, ilyen politikai ellenállás, tehát hogy az, hogy van egy ilyen szélső jobb, aki így ezt nyilvánosan mondjuk nem támogatná, vagy nyilvánosan elítélni, mert Debrecenben volt, vagy egy eset, amikor egy volt momentumos képviselő kitűzött egy szivárványos zászlót a Városházára, és akkor hát egy ilyen akkor egy ilyen foci meccs nap volt, és akkor egy Loki Drucker, emlékszem, hogy kitépte a kezéből a szivárványos zászlót, meg hát itt azért a Fidesznek mondjuk kérdés, hogy mennyi ereje maradt Debrecenben a Fidesznek, de hogy így volt itt ellenállás részükről az összes ilyesmi kezdeményezésről.
0: Nem tudom, 2014, de hogy szóval egy szivárványhét nem annyira mérhető össze. Szerintem még az első szivárványhét sem, az első Pride-dal, de hogy egy ilyen, ez egy önkormányzattól független, és nagyon fontos a Szeged Pride esetében is, hogy nagyon örülök annak, hogy amikor a Partiszkon gondolkodik erről, akkor nem egy noha Budapest Pride-on ismét felszól a Karácsony Gergely, ez legyen elmondva. Szóval, hogy ez egy önkormányzattól nagyobb távolságot tartani akaró program lesz majd az alapján, amit így dohányzókból tudok. Nem tudom bele. Ja, igen, szóval amikor volt az első szivárványhét, akkor a Jobbik ifjúsági tagozat, ez 2016, csak mondom, hogy akkor tényleg volt releváns Jobbik ifjúsági tagozat az országban máshol. Kirakott egy ilyen matricát, hogy nem kérnek az MSZP irodára, ami 2016-ban még releváns volt az MSZP iroda, nagyon durva idők voltak ezek, hogy nem kérnek a Botka devianciából, meg ilyesmi, és ez egy ilyen nagyon frappáns, borzasztó boomer, borzasztó kellemetlenül, de hogy nem, szóval hogy nem tudtam haragudni rájuk, amiért ilyen bután homofóbak, mert hogy ilyen nagyon bután voltak homofóbak, és ezt aranyosnak tartottuk. Szóval, hogy valójában ez volt szerintem nagyjából a maximum ellenállás akkor ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Amit meg így behoznék, nem tudom, amit szembe jött, az a mi LMBT könyvtárunk volt, ami lassan talán okafogyottá válik, vagy ami nem most már ez a fúliázásnak egy ponton véget szakad, de hogy nálunk van egy nyitott LMBT könyvtár, amit bárki olvashat, és akkor a Korona Rádió és a vasárnap.hu talán kért tőlünk egy interjút, a Korona Rádió egy ilyen borzasztó szitkozódó tartalmat hozott le rólunk, a vasárnap.hu pedig egy csoda, egyébként nagyon jó élményem volt ezzel az interjúval kapcsolatban, annak ellenére, hogy full fideszes az egész helyzet, hogy a címben ilyen uszító, ilyen, nem tudom, gyerekek kezébe nyomják a meleg könyveket, nem tudom, és térítenek, típusú címadás volt, majd utána a törzszöveg az olyan korrekt volt, mintha nem tudom, a Népszavából olvastam volna. És akkor kértek tőlem interjút, de két órán belül válaszoltam kb., de hogy addigra már kiment a cikk, és utána kijött egy következő cikk, amiben az interjú tök pontosan, meg tök figyelmesen le volt írva minden kérdésre a válasz, szóval, hogy nekem az is egy jó élmény volt azzal együtt, hogy aki azért ment oda, hogy Facebook kommentben elmondja, hogy ez vérlázító, és nem tudom, akkor ő megkapta a címét, de olvasnia már nem kellett hozzá, és azt szerintem király. De hirtelen ilyen SZDSZ-es mucsaizásba futottam bele. Nyilván nem gondolom, hogy minden jobboldali mucsai volna. Ezt szeretném jelezni talán. De hogy azért a homofób kommentelők nehéz esetek. Gerda csesztet, hogy meséljek az ifjúsági regény tervemről, úgyhogy akkor meséljek az ifjúsági regény tervemről, szóval, hogy az van, és hogy szóval, hogy az van, hogy én egy ember vagyok valójában, és azért azok a problémák, amiket itt felvetek adásban, vagy az előző Budapest Pride-os, illetve Szeged Pride-os adásban felvetettem, azok így még mindig baromira foglalkoztatnak engem, akár irodalmára alkotóként is, meg egyébként közösségszervezőként is. És írok egy ifjúsági regényt, aminek az a lényege, hogy hogy egy kisvárosi 16 éves srácról szól, aki Benny, és hogy ő éppen tanulja elfogadni saját magában a melegséget, hogy tanulja megérteni, hogy ez mit is jelent, és tanulja megérteni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd egyszer férje lesz, és kevésbé fog becsúszni egy gyerek számukra, hanem azt, hogy ez kulturális identitás, azt is jelenti, hogy sokkal több döntést kell hozniuk, hogy hol, nem tudom, ilyen dolgokon gondolkodik most tegnap, amikor dolgoztam a szöveggel, hogy majd a sarki gíroszosnál fog-e tudni csókolózni a szerelmével, meg bármi ilyesmi, meg hogy miért rajonganak a melegek Lady Gaga-ért, és miért rajonganak Ariana Grande-ért, és miért rajonganak olyan zenészekért, akiket én már nem is ismerek, mert idősebb vagyok ennél. Szóval, hogy egy ifjúsági regényen dolgozom, ami így ennek a kulturális identitás jellegét igyekszik megőrizni ennek a vagy hát megmutatni ennek a diskurzusnak, mert hogy végső soron, amikor beszélgettünk, akkor mindig arról beszélgettünk, hogy a 16 éves Békés Csabai öngyilkosságon gondolkodó kiskamasznak mit lehet elmondani, vagy mit üzen a mozgalom, és hát igyekszek ennek eleget tenni, és most azért kampányolok amúgy, akkor már ezt is elmondom, bocsánat. Szóval, hogy van egy Donabli kampány, ez egy meleg srácolvás blognak, ami az én kis magánprojektem, hogyha egy hónapi, egy évig támogatnak, akkor az tök szuper, mert ez egy olyan irodalmi munka, amit egyszerűen nem tudok csinálni. 2020 óta létezik ez a kézirat terv a fejemben, meg különböző változatokban a laptopom különböző mappáiba, de ez egy olyan dolog, amit nem tudok a szétszerveződő életemben csinálni, hanem a feladatokat, hogy kritikai írás, meg bármi ilyesmi. Szóval, hogy alapvetően, amik ugye pénzes feladatok, és hogy ezt pótlandó, meg ezt az író helyzetet megoldantó, van egy ilyen hat legyek az ösztöndíjasat kampányom, és ezen dolgozom, most két hetente vannak fent új részek a regényből. Eddig éppen most azt hiszem, most van abban, hogy elkezd beszélni arról, hogy akkor ideje beszélni a legjobb barátjával, aki egy Tibi nevű fiú, és nagyon sokat bicikliznek, és ahol most tartok a szövegben, ott egyébként ez a beszélgetés már megtörtént. És inkább ez egy lassú regény, ami arról szól, hogy jó biztonságban lenni, vagy ahogy a Budapest Pride-nak a szlogenje mondja, itthon vagyunk. És ja, valójában. És annak ennél Karácsony Gergely fel fog szólni ezen a Pride-on, ezért azt gondolom, hogy ez itthon vagyunk üzenet egy nagyon fontos dolog, és mindenképpen biztatunk mindenkit, hogy menjenek ki a Pride-ra. A Pride-ot jól ismerő, meg a Pride működését jól ismerő ember azt mondta nekem, hogy a beszédek azok mindig a sajtónak vannak, mert egyszerűen a menet nem ér el odáig, amíg a beszéd tart, ami így Annus Szabolcs szempontjából szomorú, de Karácsony Gergely szempontjából talán vigasztaló számomra mindenképp.
1: Na, én amúgy nagyon szerintem király ez a projekt, Sziszi, egyébként ez a könyves projekt, úgyhogy ezt annyit mondj még el, hogy így, akit ez érdekel, meg megnézni részletesebben, meg támogatni, hogy mire keressen rá.
0: Az baj, hogy jól tudom, akkor a Donabli beírásával nem dobja ki ez egy meleg srác szolvás blogot. Szóval én azt javaslom, hogy először ez egy meleg srác szolvás blogra menjenek fel az emberek, vagy amúgy keressék az alkotói oldalamat Facebookon, vagy Instagramon, Veszprémi Szilveszter vagyok, és akkor ott minden bejegyzés alatt, ami ebben a kampány időszakban, ebben a kampány egy hónapban készült, abban megtalálnak, de közben elkerestem, és az egy meleg srác olvas Donabli oldalát kidobja a Google, úgyhogy így is lehet. A Donabli ez egy magyar adománykezelő program, egyszeri támogatást lehet küldeni úgy is, hogyha Nem regisztrálnak az emberek, de regisztrálva pedig havit is lehet beállítani, és tök fontos, minden civil szervezetnél nagyon fontos, és hogyha gondolkodtok azon, hogy hogyan adományoznátok civil szervezeteteknek, vagy amúgy folyóirat, vagy lapoknak, mint amilyen a Debreciner, ebből a múlt adásban beszéltünk, akkor ha tudtok, akkor rendszeres adományozásban gondolkodjatok, mert ez az, ami kiszámítható működést hoz munkavállalóknak az életébe, és szervezeteknek az életében, szóval hogy minden rendszeres adományozónak különösen örülök, de ugyanez történik, nyilván nagyon örülök az egyszerűnek is, mert tényleg betűvé válik. Köszi, hogy beszéltem erről.
1: Igen, hát akkor így az adás végéhez közeledve rövid híreink még. A Manier kint lesz idén is a kampuszon, majd erről szerintem a következő adásban bővebben fogunk lehet beszélgetni. És idén nem csak művészeti programmal leszünk kint, hanem megkaptuk azt a lehetőséget, hogy az egyik színpadnak az egyik napját a Manier találhatta ki, hogy milyen fellépők legyenek ott, és ezt elég rendesen kitaláltuk, és aki részt vesz a Campus Fesztiválon, vagy legalább egy napon gondolkozik, akkor én a csütörtöki napot ajánlom, amikor a Manier befoglalja az Erdei Bázis nevű színpadot. Bocsi, hogy így egy ilyen nemes célok után így ennyit tudok mondani, de nézzétek meg a Campus oldalon, Manier oldalán lesz egyébként Gábor Lázár, aminek én amúgy nagyon örülök, hogy sikerült elintézni. Magyarországon elég kevés fellépése van. És lesznek még nagyon jók, egyébként a Dab Székházzal közösen terveztük meg ezt a napot, úgyhogy ennyi, bocsi, így a komoly dolgok után egy ilyen bulikázást is ajánlok, de szerintem amúgy nagyon, nagyon király dolog, úgyhogy majd ezt majd később, majd részletesebben megbeszéljük.
0: Én nem tudom, hogy a hallgatók így vannak-e veled, de én mindenképp, hogy én nagyon szeretem azt a pár hetente betekintünk a Manier életébe és ilyesmi dolgot, és ahogy látjuk évről évre, hogy egyre növekszik a Maniernak a vállalás a Campus Fesztiválon, ez különösen öröm, úgyhogy semmiképp nem baj, hogy tudtunk erről, meg várom, hogy beszélgessünk erről egy nagyobbat. Szegeden nincsenek nagyon hírek, azt hiszem ilyen programokban. Július 7-től indul a Kertmuzeum megállóban. A Grand Bazaar, szóval hogy a hétvégén még Grand kafézzatok egy nagyot, hogyha szeretnétek, mert 30-től nyári szünetre megy. És tulajdonképpen sok minden lepörgött júliusban, úgyhogy nem is raboljuk tovább az időteket. Sziasztok!
1: Sziasztok! 2 hét múlva ugyanitt.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
2: A Tilos Rádió híreit halljátok.
3: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. Globális tömegét 300 megatonnára, teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, melyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szeren tárolnak, és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár 100-szorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talajminta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát. Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzés céljából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14%-ponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszintességi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pont

0: Az átadás óta több mint 1400 embert képeztek ki itt. A képzés fontosságát jelzi, hogy az FBI jelentése szerint tavaly közel 21 milliárd dolláros kárt okoztak az Egyesült Államokban a hacker támadások.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak és a nem kedves rádióhallgatóknak is. Ez itt a Tilos Rádió Mana Mana című műsora. A www.tilos.hu oldalon keresztül online, illetve Budapesten az FM 90.3-as megahertzen. Remélem, hogy ti is örültök, hogy itt lehettek, élvezzétek a zenei csúcspontokat.

your fate.

Yeah.

I haven't had a girlfriend in a long time.

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. Huszonhetedikén szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az Operához, veressétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió Techno teherautójának platóján Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nush, Tilos Rádió, Budapest Pride, Techno.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora-középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes dél-európai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
2: 33 ezer év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
3: A mézsör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, több forrás is igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A medűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszott, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel. A mézsört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. Állítják svéd tudósok, a méhek révén tejsav baktériumok kerülnek a mézbe, ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikum-szerű antibakteriális anyagot termeltek.
4: Kinek a hírét hallottuk?
3: Múltkor.
0: Ezek voltak a hírek.

0: ッシングみたいな街を離れるなんて。
1: Whenever we can play something special for you, call us.
2: Number 9
3: I selected
4: OG Beef.
3: I selected
4: OG Beef.
5: おいしいね。
6: Miért vagy itt, Erik? Miért vagy itt? Na most komolyan.
7: Ne, ez tök jó. Mert szeretnék beszélni magamról. Nyilván van egy ilyen dolog, és az eddig benyomások alapján ez a műsor, ez pont erről szól.
6: De miért jársz ide a Tilos Rádióba?
8: Miért jó neked?
6: Nincs más dolgod?
7: Ez egy nagyon régi történet.
6: Figyelj, az a helyzet, hogy ez egy rádió, és én tudom, hogy ilyen visszafogott hű vagy, de ha nem hallják, amit mondasz, akkor...
7: Nem, ha belelendülök, akkor majd igen. Biztos hangosabb leszek. Na, miért vagyok itt? Ez egy ilyen teljesen jó dolog. Azért, mert hogy egyrészt vannak itt barátaim ennél a rádiónál. Sok olyan ember, aki látszólag ilyen elég nagy küldetéstudattal rendelkezik, úgyhogy így velük ilyen nagyon jól el lehet lenni, így velük így csinálni együtt dolgokat, és...
6: De verjetten nem rendelkezel a küldetéstudattal?
7: Hát, még keresem.
6: Tehát, szerintem. Hogy vannak barátaid, aha, nyilván talán lettek is, akiket nem, előtte nem ismertél, aha, és akkor van, amelyik van küldetéstudattal, te még nem tudod.
7: Hát, vagy legalábbis jobb annak a látszatnak a keltésében, hogy neki van küldetéstudata, vagy ilyen, nem tudom, nagy hangsúlyt fektet rá. Nem tudom, mert szerintem itt, tehát, hogy vannak egyrészt azok az emberek, akik ugye ilyen fürdenek abban a szabadságban, ami itt a rádióban van, és akkor vannak azok, akik meg egyszerűen csak így részei ennek az érzésnek, vagy így vannak. Tehát, hogy a mi műsorunkban is például szerintem van olyan, aki úgy általában a világgal kapcsolatban egy ilyen nagyon erős véleménnyel rendelkezik, és akkor meg van, aki meg nem. Vagy nem tudom, de hogy így jó ezekkel az emberekkel így együtt lenni, mert tehát nekem az biztos, hogy megvan az igényem, hogy engem így piszkáljanak, meg így hozzanak ki belőlem dolgokat, mert én nem a kérdező típus vagyok, de hogyha sokat piszkálnak, akkor előbb-utóbb csak kijön belőlem valami.
6: Azt vegyük fel hatalmazásnak.
8: Na, akkor azzal van, hogy az elég, hogy kihozzuk belőle az állatot.
6: Meg, hogy piszkáljuk.
8: Igen.
6: Jó küldetés tudatos emberekkel együtt lenni, vagy ez hiányzik neked, és akkor ez így...
7: Hát, nem tudom, tehát az a rossz, amikor az embernek nincsenek ilyen nagyon artikulált céljai, vagy mondjuk egy ilyen kereső fázisban van, még így a 30-as évei közepén is, hogy az elvárás úgy általánosan azért egy kicsit más.
6: Tehát főlettem a 30-as évei közepén, vagy...
7: Igen.
8: Ezt ne higgye el
6: sem. És akkor, tehát, hogy most keresed a...
7: Hát meg mindig.
6: És ez, de lehet, hogy ez még 35 évig is így lesz, ugye?
7: Hát könnyen lehet, és hogy lehet, hogy ugye az előrelépés az lesz, amikor már egyáltalán nem fog zavarni az ehhez kapcsolódó elvárás. De hát...
6: De milyen elvárásra gondolsz? Hát, hogy a szüleid, vagy?
7: Mi? Hát, hát ezek ugye változnak folyamatosan, tehát hogy nyilván az első elvárások. Mondjuk talán pont a szüleim egyébként nem is annyira, de mondjuk kb. Amíg az egyetemre kerültem, egészen addig azért így jól is működött minden, vagy legalábbis nem volt annyira nehéz a világ körülöttem, hogy feltűnjön, hogy így... Hogy itt egy ilyen kettő, ott ilyen egyszerű, hogy az ember így elmegy az iskolába, ott így megcsinálja a dolgokat, elég jó tanuló, és akkor így, ha lép előre, olyan dolgokat csinál, amik azt mutatják, hogy hát ez az ember, ez így halad előre, hogy nem tudom, az első helyen bejelölt felsőoktatási intézménybe egy sikeres felvételi után fel is veszik, akkor ott is tört. Na, de mindegy.
8: Te jó tanuló voltál?
7: Hát nagyon.
8: kitűnő?
7: Akkor, hát én kitűnő voltam.
6: Akkor te adtad föl ezt a fonalat, akkor a gimnázium, hol?
7: Nem, szakközépiskola.
6: Szakközép.
7: Szakközép, igen, Kecskeméten.
6: Mihez ért?
8: Igen, most már megkapjuk a kecskeméti.
6: Ez a kecskeméti lobby itt láthatatlanul elfoglalja.
7: Hát ez a lobby már, igen, csak ez a lobby annyira, tehát nem képes megszervezni azt a nagyszerű kecskeméti napot, amit már régóta tervezünk, ahol végre teljes valónkban láthatóvá válnánk, hogy...
8: Tehát Kecskemét most már az én szememben már kezd az oktatás fellegváraként egy ilyen...
7: Az oktatás és az autógyártás.
6: De verjem, milyen ezek szerint van, értesz is valamihez.
7: Persze, üzletkötő menedzser vagyok.
6: Ilyen szakközépiskola létezik?
7: Mi? Hát, egyébként pont most szűn meg a szakközepünk, de az, hogy most mi van a szakoktatásra, azt igazából már nem is nagyon látom. De sőt, a tetejében a neve ennek a középiskolának ugye egy AFEOSZ volt, tehát ugye a tetejében egy ilyen rövidítés.
6: AFEOSZ?
7: Aha, Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek Országos Szövetségének Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma.
6: Te Jézus Mária, ugye? Ez nagyon kemény.
7: Ja.
6: Ez szürreális.
7: Na, tehát ilyen, de ilyen teljesen jó, tehát ilyen a patronusok, mert minden azok ilyen kellemesen elhízott, ilyen szürkeöltönyös szövetkezeti emberek voltak, akiket így a rendszerváltás így nem nagyon kezdett ki, és ilyen, és akkor ezt az iskolát is nagyjából így rakták össze. Tehát ilyen volt benne valami szakképzés, tehát mivel én C-s voltam, nekem üzletkötő menedzser volt beleírva, de mondjuk ha az ember B-s volt, akkor valami más volt, de ettől függetlenül ugyanazt tanultuk.
8: De és ez középiskola?
7: Ez középiskola.
8: És ezt te választottad, hogy üzleteket szeretnék kötni?
7: Nem. Én gimnáziumba akartam menni, tehát benne már általános iskolában ott így megfogalmazódott valami, hogy így nem tudom, ilyen kicsit többre vágyok, de hogy ilyen nem. Tehát én engem így érdekel ennek az ilyen művészetek, hogy a filmek közül is inkább a művészfilmeket szeretem, meg hogy a könyveknek így értéke van, meg ilyesmi, és akkor így nekem egyértelmű volt, hogy hát általános iskola után én gimnáziumba akarok menni, és akkor jön ez a szerintem nagyon sokak számára ismert ilyen topik, hogy akkor a szülők közül, hogy nem te menjél szépen szakközépiskolába, mert akkor legalább a kezedben van egy szakma, aminek ugye a valósághoz semmilyen fajta köze nincsen, legalábbis Magyarországon.
8: Ez mondjuk abban nyilvánult meg, hogy például abban a gimnáziumban, ahol én jártam, 30-ban 3 fiú volt, és 27 lány, miután a fiúkat mind küldték az ilyen szakmát adó helyekre, igen.
7: De arra jó volt, hogy ilyen egy évig, te nulladik évben csak nyelvet tanultam, úgyhogy akkor a németet azt így végképp ilyen, nem tudom, így jó alaposan a magamével tettem.
6: A németet azért, ugye Erik Gerhard Erik, az ilyen németesen hangzik.
7: Aha, de így nem, tehát ilyen kulturális van anon semmi.
6: Tehát nincs ilyen nem. Sváb, vagy valami ja, tudat, hát, öntudat, otthon népviselet.
7: A história az úgy szól, hogy még Mária Terézia alatt lettek, vagy érkeztek.
8: A Gerhardtok?
7: Valahonnan Luxemburg környékéről. És akkor ott a Bácskában, vagy valami ilyesmi, de aztán utána még a 20. század elején ilyen jöttek Magyarországra, Budapestre, tehát ez az apai vonal. És akkor ennyi, de hogy mit tudom én, az apai nagyapám is ilyen 48-ban meghalt, tehát ilyen... És tehát nem volt egyszerűen semmilyen vonal, amiben bármilyen folytatása lett volna. Édesapám fejében meg most már leírva így él, hogy így mi van, de tehát nincsen kiterjedt rokonság, nincsen hova menni.
6: Tehát nincsen child identitás.
7: És a nyelv is, tehát édesapám tudott németül, de nem ezen múlott, hogy én megtanulom. Én nagyon sokat néztem németül tévét, tehát nekem az volt a jó, hogy a rendszerváltás után, amikor jöttek ezek a nyugati csatornák, hogy így a néhány angol nyelvű után így rögtön jött a sok német tévé, és én pedig szórakozásképpen az iskolából hazajövet így fogtam magamat, mivel tanulni annyira sokat nem kellett, mert így megvolt anélkül is, és akkor leültem, és akkor folyamatosan német tévét néztem, és akkor viszonylag hamar megtanultam, hogy nem tudom, hogy a terhességi teszt hogyan van németül, meg a, nem tudom, a reggeli műzni, meg mit tudom én. De mind, tehát, és világos. Akkor egy meg volt.
6: Csusszant bele a fejedbe, és akkor ott németül tanultál, és aztán kaptál egy papírt, hogy te üzletköző menedzser vagy.
7: Hát azt kaptam.
6: Ilyen öltön, nyaki, minden ilyen.
7: Mármint hol?
6: Hát én úgy képzelek el egy üzletkötő menedzsert.
7: De tehát mondom, tehát ez pusztán, tehát van, ez annyi volt, hogy megvolt ugye a szakközépiskolákban szükséges ilyen max tantárgy, abból is, amit így általánosan, nem tudom, ennek a szak kifejezés erre, és akkor emellett volt néhány szakmai tárgyunk, tehát tanultunk könyvelni, semmi nem maradt meg belőle, tanultunk szövetkezeti ismereteket, abból az maradt meg
6: egyedül.
7: Abból csak annyi maradt meg, hogy voltak a hangya szövetkezetek, de hogy az semmi. Volt, igen. És aztán ennyi, az egyetlen egy maradandó dolog az az volt, hogy megtanultunk 10 ujjal gépelni. Az
6: jó.
7: Viszont az legalább nagyon hasznos.
6: Emlékezetes tanáregyéniség? Tanáregyéniség?
7: Én nem szerettem azt az iskolát.
6: Ennek a korszaknak egyéb ilyen helyi vagy kulturális inspiráció forrása?
7: Hát ilyen fura egyébként, mert hogy akik ilyen inspiráltak, azokról nagyjából később, rájuk később jöttem rá, hogy igazából ilyen pöcsfejek voltak. Tehát mit tudom, volt egy történelem tanárom, aki mondjuk annyiban kimagasolt a többiek közül, hogy egy ilyen, tehát úgy tűnt, hogy egy ilyen szakmailag ilyen nagyon ott van, és ilyen nagyon nyom, és teljesítmény, meg minden, és akkor így utána jöttem rá, hogy viszont emberileg meg egy ilyen hímsoviniszta, ilyen valamilyen fura alkat. És akkor a másik meg volt egy ilyen informatika tanár, aki az iskola által pályázaton szerzett ilyen stúdió felszerelés, ilyen filmstúdió, hangstúdió fölött így diszponált, és akkor ő így maga köré szervezett néhány ilyen érdeklődő arcot. Ebből később lett, mit tudom én, filmes, lett jazz énekes, meg ilyesmi, tehát hogy ez egy ilyen teljesen jó...
6: Iskola rádió nem volt?
7: Volt iskola rádió.
6: Na, hát akkor megtaláltunk egy...
7: De nem, tehát abból, mit tudom én, volt egy-kettő adás, de ilyen nem... Tehát ott nem alkottunk ilyen maradandót, inkább arra volt jó, hogy néhány ilyen magát furának érző arcot így találkozott, és akkor mi ott így másként jól éreztük magunkat egymással, akár iskola után is. De aki ezt az egészet összehozta, róla is később derült ki, hogy ő is egy pöcsfej.
6: És akkor innen hova vezetett
8: a pedofilákhoz?
6: Hát ki tudja, hagyjuk a részleteket.
7: Innen mentem a közgázra.
6: Miért pont oda?
7: Mert a szüleim azt mondták, hogy menjek a közgázra.
6: És volt valami
7: egyéb ilyen... Mondom, hogy én
6: ez az akkor ilyen humán beállítottságú.
7: Én pont emiatt a tanárom miatt engem a történelem érdekelt nagyon, tehát ott így versenyeken voltam, meg tényleg nagyon...
8: De milyen izgatott. Országos történelem verseny?
7: Aha, igen.
8: Megnyerted?
7: Nem, azt nem.
6: 10-ben
7: volt egy, ahol eljutottam a megyeinek a döntőjébe, de ott ilyen nagyon szétizgultam magamat ott a szóbeli résznél, és akkor az... De tökéletes választottam egy teljesen másik kérdésre. Úgyhogy az nem jött össze. De hát így...
8: De szóval én... öntudatlanul?
7: Hogy? Nem, annyira izgultam, hogy mit tudom, a római kornak egy másik korszakára asszociáltam az idézet alapján, és akkor amik le vannak pontokba szedve írva a történelem könyve középiskolában, hogy ott ilyen és ilyen folyamat volt ez és ez a csoport, és akkor elmondtam végül is a leckét, csak totálisan pár száz évet tévedve. És akkor mindenki bólogatott a zsűribe, majd így
6: mondták, hogy szeló. És hogyha neked kellett volt valami, hogy mások bölcsész, vagy valami máshova mentél volna?
7: Hogy mi?
6: Tehát hogy azt mondtad, hogy a szüleid ezt...
7: Mondom, törire akartam menni. Igen. Meg aztán ilyen, ez a töri miatt a jog volt így, de akkor a szüleim közölték, hogy én menjek a közgázra.
6: És az akkor még csak a... Akkor még Marx?
7: Nem, az itt... Nem, akkor már nem Marx, akkor éppen BKE volt.
6: BKE.
7: Már nem Marx, és oda, meg aztán a szegedi közgázra. Na viszont utólag ez viszont nagyon, ez egy nagyon jó döntés volt. Ez a...
6: Szegedre jártál közgázra?
7: Nem, én itt Pestre. Nem, nem, az első helyen a Pest, és akkor második, és akkor utána pedig szabadjára voltam engedve, hogy utána a többi helyre azt írok be, amit akarok. De sikerült az első hely, úgyhogy...
6: És ez hányban volt?
7: Ez 99-ben volt.
6: 99, és akkor elkezdted, akkor már nem volt katonaság, meg ilyen.
7: Hát, hát nem, akkor már, akkor az volt, hogy nagyon nem vitték már el az embert katonának, hogyha ha felvételt nyert egy felsőoktatási intézménybe, de azért a sorozásnak a csodálatos élményében
6: az megvan.
7: Részesültem, kitöltöttem minden tesztet, meg ilyesmi, és aztán a helyszínen jöttek rá arra, hogy ugye nekem a szemeim között ilyen elég nagy a dioptria különbség, és hogy ez igazából alkalmatlanná tesz engem, és akkor a leggyönyörűbb élményem az a záróaktus volt, amikor behívnak a mindenkinek egyesével, az ezredes így közdi az eredményt, és akkor így behívnak ebbe a szobába, ahol ott van egy ilyen kidekorált katona valaki, az ezredes, és akkor így ilyen nagyon szomorúan közli, hogy én elminősítést kaptam, ami a, valószínűleg az elutasításnak a betűjele, de hogy ilyen...
8: Elégtelen.
7: Tehát én majdnem elröhögtem magamat, mert hogy ezt a számomra igazából teljesen pozitív hírt, ő így, mint egy ilyen tragédia próbálta így átadni, és így, na mindegy, ez egy ilyen nagyon gyönyörű pillanat volt tényleg.
6: És akkor vidáman elkezdtél egy kollégista, egyetemista életet, én már...
7: Hát a kollégiumban nem vettek fel, én első évben albérletben laktam egy nénivel, meg a két kutyájával.
8: Innen folytatjuk.

0: Sziasztok, itt vagyunk megint a Pergőképekkel. Ismét vendégünk van a Tilos Rádió műsorkészítői gárdájából. Gerhard Erik, a Kovács Ádám hangpostája, az utánunk következő műsorkészítője. Majd oda is egyszer csak eljutunk, hogy hogy kerültél a Kovács Ádám hangpostájába. Most ott tartunk, hogy ugye nem lettél katona. És a zene pedig Frank Zappa volt, ezt hoztuk nektek egész műsorra.
1: Akkor ezek szerint a Zappával jobban vagy?
2: Hát volt egy időszak, amikor így elkezdtem őt így feldolgozni. De én szeretek így, tehát nem ilyen látomásos módon, hanem én ilyen néha ilyen könyvelő módjára szeretek nekiállni ezeknek a dolgoknak, és akkor fogtam az első albumot, azt így addig hallgattam, ami meg nem mondtam, aztán jött a következő, aztán volt olyan, amit nem bírtam többször meghallgatni, de hogy... és akkor így haladtam, de hát mit
1: és
2: tudom...
1: És közben én... kis szakirodalom, kis, tehát hogy ilyen
2: ja,
1: alapos...
2: Ja, igen, ilyen alapos.
1: Ez nekem nagyon tetszik, nekem is így a... Ez ilyen adódó módszer, hogy ha valamivel foglalkozik az ember, akkor próbál A-tól Z-ig haladni.
2: Hát igen, csak ugye ez szembe áll azzal, hogy mégis így élvezni. Tehát, hogy az egy kicsit fura dolog, amikor az ember rájön, hogy őt így ez a feldolgozás élmény az, ami így mozgatja valami mögött, és nem a... Tehát nem maga az élvezet. És
1: ugye ebben nem láttuk semmilyen ellentmondást.
2: Nem, az a gond ezzel, hogy egy ilyen 10 album után ugye ezzel így le is álltam, mert innentől kezdve ez egy iszonyat fárasztó dolog, és azóta sem tudom, hogy nem tudom, a 83 után milyen albumai vannak az apának, mert hogy így addig jutottam, és azóta más projektekbe vágtam bele, amik szintén így, nem tudom, tehát David Bowie is így a 70-es években így véget ért nekem, mert túl sok mindent csinált, és egyszerűen elfáradtam a feldolgozásban.
1: De akkor az összefüggések meg a folyamatok érdekelnek. Tehát nem ilyen impulzív, emocionálisan közeledsz, hanem a kontextus meg a dinamika. Hogy halad.
2: Ja,
1: belemagyarázom.
2: Nem tudom. Én inkább ez a listakészítési szenvedély, vagy nem tudom, van a Eko-nak ez a listás könyve,

0: Az, az Ariknak az agya nekem nagyon tetszik, hogy egészen másképp forog, mint az enyém, ezért hogyha én mondjuk leírok három mondatot, és odadom az Ariknek, hogy fogalmazva meg, hogy mit szeretnék, hogy sokkal jobban le tudja írni azt, amit én szeretnék. Ezt nem tudom, hogy van, és nagyon köszönöm, hogy néha figyelsz arra is, hogy milyen hibákat követek el az interneten, mert nagyon kedvesen szoktad a figyelmembe ajánlani, hogy most éppen mit rontottam el, hova küldtem el, milyen e-mailt, amit nem szerettem volna, amire én magamtól soha nem jönnék rá egyébként, úgyhogy...
1: Rajk Szakkoli?
2: Igenis.
1: Volt?
2: Volt.
1: Miért?
2: Hát az van, nem?
1: Miért?
2: Miért volt?
1: Neked.
2: Nekem miért volt? Vagy...
1: Igen. Hát jelentkeztél egyszer csak.
2: Aha. Ja, hát így jártam erre az egyetemre, ugye volt ez az albérletem, lettek ilyen, tehát a csoportban ilyen jó barátaim, és akkor így el voltam, nézelődtem, ez az albérlet miatt így ugye az ember az így kívül van így a dolgokon, és akkor így nyilván a szakkolik meg a szervezetek így rápörögnek évközben, hogy minél több elsős toborozzanak, és akkor mit ad Isten, a két-három legjobb barátom így Rajba felvételizett. Én meg engem pont más szervezet érdekelt előtte így az egyetemen, de hát azt mondtam, hogyha ők oda mennek, és ugye ez úgy van kitalálva, hogy csak egy helyre adhatja be az ember a jelentkezést, ha ők oda mennek, akkor megpróbálom én is. És akkor...
0: És elmondott, hogy kik voltak ők, ismerjük őket?
2: Ja, nem ismeritek.
0: Nem. Tehát nem az Édes Balázs, meg nem a Pátra.
2: Nem, hát ők évekkel később, tehát hogy a Balázs a rákövetkező évbe került be a Rajba, a Petra meg azt hiszem még egyel vagy kettővel utána.
0: Két műsorkészítő társáról beszélgettünk az Ariknak.
1: A Rajkos Mafia meg a Kecskemét.
0: A Rajk és a Kecskemét.
2: Hát sőt, még a Laca is Rajkos volt, ugye ő meg előttem került be pár évvel. A Rajba, aki a... Szóval így végül ilyen, nem tudom, úgy alakult, hogy a műsorunk az... De hát nyilván ennek a műsornak a születése is, még hogyha kezdetben nem is a Rajknak a... Sőt, azóta sem a Rajknak a műsora, de hogy azért így ott kezdődött, meg formálódott.
0: És mitől volt olyan klassz a Rajk? Vagy mitől olyan klassz most is, talán még?
2: Hát... Aha. De ezt a Balázs már elmondta.
0: Elmondta
2: annak idején. A Rajk az amiatt nagyszerű, mert hogy egész egyszerűen egy semmihez nem mérhető jelenség, azt gondolom, a világban. Tehát, hogy vagy itt Magyarországon, tehát a Tilos is ilyen, csak a Rajk az meg ilyen módszeresen ilyen. Tehát, hogy a Tilos az így van, a Rajk meg úgy lett kitalálva, és nagyon sokat dolgozik rajta, hogy így. Hogy van. Tehát azt gondolom, hogy amit most gondolok a világról, meg ahogy gondolom, annak nagyon jelentős része az így ott formálódott. Tehát
0: És ez a csiká miatt, vagy mi miatt? Mi miatt alakult így? Tehát a tanári kar, vagy a... Tehát mitől lesz valami ennyire vonzó dolog, vagy
2: nagyon jól ki vannak találva, és azt hiszem ez tehát a szervezeti alapjai lettek nagyon jól kitalálva, egy ilyen tették stabilá ezt az egészet. Tehát tehát egy olyan szervezet, ami eléggé zárt, tehát hogy ilyen nagyon meghatározott struktúrák vannak benne, de hogy egyúttal ezzel párhuzamosan teret enged annak is, hogy így bizonyos keretek között így önmagát formálja. Sőt, magának a szervezetnek a lényeg az, hogy folyamatosan önmagával foglalkozzon. Ugye folyamatosan generálja a saját válságait, és akkor így haladjon előre. Plusz a másik oldalon, ami ugye egy nagyon-nagyon lényegi dolog, hogy megköveteli nagyjából mindenkitől, hogy teljes bedobással foglalkozzon is ezzel az egész dologgal.
0: Ez mekkora közösség, hány ember?
2: Hát 70 ember egy adott pillanatban, de hát az évek során ugye az egész az összessége az már azért az jóval nagyobb.
0: Az nagyon durva hálózat.
1: De akkor ennek azért van egy ilyen, tehát egy ilyen közösség, tehát ez a közösség tanulós pszichodráma történet, ami hát lehet, hogy egy kicsit más, de Attila

0: rádió is egyfajta ilyesmi.
1: Hát igen, csak a Tilosnál a struktúrák létezés. Tehát, hogy mint tudom, nekem a Rajkos évek után az első tilosos közgyűlés az valami elképesztő élmény volt. Tehát, hogy jó dolog, hogy az ember bekerül egy közgyűlésbe, ahol egy szervezet tagjai ugye vitatkoznak egymással, de hát az egésznek a lefolyása az egy ilyen óriási káosz volt a korábbi szervezett dolgokhoz képest, ahol mindenki jelentkezik, és amikor rákerül a sor, csak akkor szól, és menete van a dolgoknak, meg ilyesmi.
0: Na de hát akkor van egy tudásod, amit aztán behoztál ide, és az...
1: Hát persze, hát a szerkesztőként, amikor szerkesztő lettem, akkor igen, tehát, hogy voltak bennem ilyen...
2: Jó, de ne ugorjunk, ennyi nagy...
1: De nem, bocsánat, csak annyi, hogy tehát, és akkor az volt az a tanulópénz, ahol rájöttem, hogy jó, tehát, hogy ezt el kell felejtenem, tehát, hogy
2: ez... Azt a tudást, amit a rajkban megszereztél.
1: Hát igen, tehát amikor ilyen, nem tudom, ilyen egyszerű projekteket kitűz maga elé az ember, például, hogy nem tudom, összegyűjti a műsorkészítőknek az elérhetőségét, és aztán így rájön, hogy ez egy nem befejezhető dolog, még úgy is, hogyha az ember szemtől szembe találkozik emberekkel, még úgy sem biztos, hogy...
0: Listázhatóak.
1: Igen, nem. Igen.
0: Lehet, hogy még az Echo se tudta volna. Találkoztál először a Piros Rádióval, mint hogy az úgy van?
1: Hát ez még kecskeméten volt, de ugye nyilván ez megnehezíti az a dolog, ugye, hogy ez egy pesti rádió volt, plusz még internet része sem volt ennek a dolognak, tehát meg nekem sem volt internetem. De hát mivel engem így, mit tudom, tehát hogy folyamatosan ilyen nyitott voltam az ilyen különböző cikkek iránt az újságokban, amik egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen alternatív kultúrával foglalkoztam meg ilyesmi, és akkor ott így nyilván a Tilos már a fejemben volt, mint ez a kalóz rádiós történet, meg hogy ez így valami, tehát azért néha így írtak róla, és aztán amikor Pestre kerültem, akkor így időnként hallgattam rádiót, és akkor mit tudom, a Petőfi Rádiónak volt, akkoriban volt még a Fialának talán ez az esti műsora, ami néha ilyen iszonyatosan meglepően jó volt. A másik meg ugye a Tilos volt, amit így tudtam hallgatni. És egy műsor van, ami nagyon belém égett, és nagyon remélem, hogy ez tényleg a Tiloson volt, de szerintem a Szőkének nem volt akkor másik műsora. És akkor történt az, hogy a Badárnak valami ember így beverte egy baltával az arcát, és a Szőke erről csinált egy műsort. És így azt tudom, hogy így hallgattam, és így nem hittem el, hogy én ilyet így hallhatok. Tehát az egy olyan mélységű, ilyen őszinte és fájdalmas valami volt, amit az ember ilyet megjegyez, mert tényleg nincs ilyen máshol. És akkor ez így nem tudom, így bennem
2: megnyomott egy Tilos gombot.
0: Csak egy nagyon apró beszúrás, hogy amikor a Badár találkozott ezzel a baltával, előtte forgattunk egy filmet az Országalmát, aminek a plakátján a Badár feje volt, és volt egy ilyen nagy plakát, ilyen 1,50, szóval ilyen nagy, és amikor a Mag Pista fölhívott, hogy ez a szörnyű izé van, és hogy kórházban van a Badár, és az orvos azt kérte, hogy valami nagyobb fotó kéne, hogy rekonstruálják az arcát. És akkor ezt a plakátot vittük be, és a műtőbe ez így ki volt rakva, és akkor az úgy nézve volt, hogy akkor hogyan volt az óra régen, vagy a homloka. És igen, mindegy. Szóval ez egy érdekes. És akkor a koleszba lehetett hallgatni a rádiót, te meg közben...
1: Hát, vagy valahol lehet, hogy az albérletben, mert ott, mit tudom én, tehát, hogyha kijöttem ott tehát egy ágy, meg egy asztal se fért el abba a szobába, ahol laktam az albérletbe, és ha kimentem, akkor a néni este már azért egy kicsit sokat ivott, és és akkor így néha megkért, hogy akkor így esetleg masszírozzam meg a hátát, amit én így
0: Jézus.
2: Ez és akkor így... Bérlőni.
0: Akkor innen származik a kutyák szeretete.
1: Hú, hát... Hallod. Na mindegy. És mindez egy panel lakásban, tehát hogy azért...
0: De innentől egy nagy ugrás volt, hogy a Rajkban nagyszerű körülmények, sok helyes ember.
1: Igen, de hogy tehát ebbe az a vicces, hogy tehát a Rajkban én ugye úgy kerültem bele, hogy tehát nekem, mint ahogy mondtam, tehát ez nem volt célom. Hát az én, tehát nem ilyen tudás alapú a Rajkban a felvételi, hanem olyan dolgokat kérdeznek az embertől, amiből így nagyjából képet kapnak, hogy ő mégis így kicsoda, tehát nem szakmai. Ezért van, és tehát nekem azért a Rajkon belül is egy időbe tellett, amíg így rájöttem arra, hogy hát emberek, hát ez a világ legnagyszerűbb dolga túl azon, hogy Budapest központjában van egy nagyszerű kollégiumban fekvőhelyem.
0: Ez még a régi Kolesz volt?
1: Hát a régi Kolesz, igen, ez a Horánszky 6 volt, igen.
0: Makarenko.
1: A klasszika, igen, a lepukkant a homlófalakkal.
0: Kicsit sűrű, de remek hely.
1: Hát ami a leggyönyörűbb volt abból a szempontból, hogy nyilván egy olyan környezetet kapott az ember, amivel azt csinált, amit akart, mert drontani nem ronthatott rajta. És ugye azóta, csak hogy aki nem tudja, ugye az utcán belül egy új épületbe költözött a kollégium, ami, tehát nyilván a kollégium ezt így átrágta magában is, hogy itt tisztában legyen, hogy ez a kollégium már nem az lesz, mint a régi, mert itt ilyen szép festett falak lesznek, viszonylag korlátozott lehetősége lesz annak, hogy az ember a fizikai térrel így mit csinál. Például nem dob le bútort a teraszról, mert azt itt nem illik.
0: És az egyetem, mint ilyen szakmai izé valahogy megérintett?
1: Hát, aha, nem.
0: Pénzügyek, gazdaságtörténet, kiváló tanár,
1: nem, voltak,
0: könyvelés.
1: Tehát amennyire jó tanuló voltam a
0: szakközében.
1: Igen, a szakközében, meg általánosban, így annyira nagyon-nagyon rossz tanuló voltam az egyetem alatt. Tehát néha voltak olyan dolgok, amik így kiviláglottak a dologból, és akkor azok így nagyon érdekeltek, de még ebben az esetben is megvolt az esély arra, hogy mondjuk nagyon rossz jegyet kapjak a vizsgán. Miközben a tanár tisztában volt vele, hogy óriási kölcsönös szimpátia van közöttünk, és nagy sajnálat adott nekem
0: három. Nem motivált a dolog vagy?
1: Hát nem.
0: De akkor egyszerűen csak az egyetemi polgári létnek a legitimációja volt ez az egyetemi lét, meg közben a Rajkban, mint közösségben lehetett tagonyázni.
1: Hát igen, tehát a közgáz ugye, az tehát főleg mióta, mit tudom, én megismertem más egyetemeknek a vagy más szakoknak a hallgatóit, tehát azért az a munka, amit az embernek bele kellett rakni a közgázon ahhoz, hogy így végigjusson rajta, azért az idő egy részében eléggé tréfa jellegű, tehát hogy nem hiába ragadt rá, ugye ezt azt hiszem a műszakisok, ez a közgáz szabad időközpont meg ilyenek, tehát azért nem egy ilyen brutális.
0: Ezt kikérem magamnak. Valami. És a matek része? Matek része?
1: Hát a matekkal viszonylag hamar elengedtük egymást. Tehát nyilván túl kellett jutni az első pár éven. Tehát rögtön itt kezdődött, és mit tudom én, tehát nekem volt egy 1,83-as első fél éves átlagom például, vagy ilyen.
0: Az nem rossz.
1: Matematikailag is nagyon nehéz összehozni ezt a dolgot, hogy hogyan kell. Tehát én rögtön ott az első fél évben így elkezdtem csúszni az ilyen tárgyakkal. Ami mondjuk például azért volt jó, mert mondjuk tehát ennek következtében, amikor a bukott emberekkel bekerültünk egy ilyen a következő fél éves elcsúsztatott csoportba, ott kaptunk egy ilyen vérengző tanárt, aki miatt aztán utána tehát már ránézésre tudtam integrálokat visszafejteni, meg ilyen hasonló dolgokat. A másik előnye meg az volt, hogy találkoztam néhány ilyen hozzám hasonló ilyen útját kereső emberrel, tehát hogy ilyen UV kapcsán, vagy nem tudom, ilyen tárgy újra felvétel kapcsán van azóta tartó barátságom, mert ott így rájöttünk, hogy így rokon lelkek vagyunk így ezzel a dologgal. Szóval tehát vannak motivumok benne, amik így megérintettek, meg nyilván az alapok megvannak a fejembe, tehát hogy mit tudom én, nem teljesen lógok ki ebből a közgazdász műsorból, ami így itt van, meg így másként látok dolgokat, azt gondolom. Tehát, hogy igen.
0: És hány év alatt végezted el?
1: Fú. Hát 7 év volt az elvégzés, ugye alapból 5 év lett volna.
0: Akkor még az osztatlan volt ez a bolonyai rendszer előtt.
1: Nem, akkor egy okos bolonyai volt. Mert az volt, hogy akkor három év, igen, tehát az egy, szerintem egy nagyon jó idő volt abból a szempontból, hogy az ember a közgázra járjon, mert akkor úgy nézett ki, hogy az első három évben, ugye a közgáznak van három kara, vagy akkor legalábbis még ennyi volt, ez a társadalomtudományi kar, a közgáz kar, ami az elméleti közgazdaságtan igazából, meg ez a gazdasági kar, ami a biznisz, mondjuk így leegyszerűsítve, és az első három év arról szólt, hogy az ember mindegyik területbe beletanult, tehát mindegyik területről voltak tárgyai, és ez szerintem így egy ilyen tökéletes rendszer volt, és utána lehetett választani az utolsó két évre szakosodást, hogy jó, akkor ezek alapján vagy mire vannak képességeid, vagy pedig mi az, ami érdekel.
0: És mit választottál? A bizniszt.
1: Nem, mi? Azt hiszem...
0: Elméleti.
1: Azt hiszem valamilyen bizniszest választottam egyébként, mert még dolgozott bennem az, hogy igen,
0: tehát,
1: hogy akkor legalább van a kezedben egy szakma, és csak a számvitelt azt nem sikerül. A számvitel egyet még csak megcsináltam, de a számvitel kettő az már...
0: Nem, becsúszott páros lábbal?
1: Aha, és akkor így lettem szociológus közgazdász.
2: Na, szóval akkor mert el is jutottunk már odáig, hogy már hallott a Tilos Rádióról az Erik, és már szociológus közgazdász, vendégünk Gellért Erik, a Tilos Rádió Kovács Ádám hangpostája című műsorjának az egyik műsorkészítője, kurátor volt, szerkesztő, úgy pedig akartam volna a szerkesztőségről is kérdezni. Csináljuk azt, Ozi, hogy én most híreket mondok, Gyuri a hangunk, és akkor túl leszünk ezen a hírblokkon, ami mindig túl kell. Hoztam tök jó híreket nektek. A Tilos Rádió hírei következnek. Egy varjú felelgetett Marti Szabolcs gyakorlására Új-Delhi Vasant Vihar negyedében. Rádió munkatársa Tészabi épp aktuális zenei elvonulását tartja Indiában, amit egy felettébb muzikális varjú zavart meg, majd később inspirált. A madár az ablakhoz repült, és újra felelt a szitár hangjára. 10 perc után már Szabi nem bírta ezt a nagyon vicces helyzetet, és fel akarta venni, de akkor kiderült, hogy lemerült a felvevője. Ezért kénytelen volt egy fagyasztott csilivel helyre billenteni lelki egyensúlyát. A csili elfogyasztásával pótolta azt a melegséget is, amit az első Tilos Maratonon megismert kedvesétől, Laurától való távolléte okoz a méltán népszerű Harmadik Utas című műsor készítőjének. Példamutató összefogással szerelte le az ismeretlen trollt a Tilos Rádió levelező listán is aktív közössége. A műsorok szétverésén munkálkodó névtelen betelefonáló remélhetőleg nem zaklatja tovább a beszélgetős adásokat. Lehet, hogy ő volt az. Sikerrel zárult az első bírósági tárgyalás a Citadellán levő antennánk ügyében. Alperesként az üzemeltetővel és az antenna szakértővel egybehangzóan cáfoltuk a vitatott bérleti díj kiszámítási módját. A következő lépésben a felperes is szakértőt hív, és a tárgyalás június 6-án folytatódik. Technikai hírek. B. Attila, a Tilos Rádió technikusa az elmúlt héten jogos indulatainak adott hangot a rádió közösségi oldalán, miszerint időszerűvé vált a rádió egyes technikai berendezéseinek tervszerű megelőző karbantartása. Ennek köszönhetően a Tilos Rádió ügyvezetése a Technics lemezjátszókhoz vásárolt 4 darab csillapított lábat, 6 darab professzionális audiokábelt, 6 darab izolámpát, 6 darab úgynevezett pitch controlt, azaz fordulatszámszabályozó potmétert, és még néhány apróságot. P. István és Fertebb nevén Pistix csatornapótmétert cserélt a zsarátnoktól kapott pályanyír keverőnkbe, majd különkező Edward munkatársával, Sanyival szétszerelték az úgynevezett Powerbike hátsó agyellevő agygenerátort, ami áramszünetben szokta segíteni a Tilos Rádió áramellátását. Tedd rá az asztalra, akkor hallatszik is. Így nem lehet hallani, Gyuri. Papó és Dr. A, a Planeteron műsorvezetője kicserélték a bejárati rács melletti ajtókódot. Az új kód a következő, csak vicceltem, az új kapcsolót, mi és új kapcsolót szereltek a kaputelefonra?
3: Igen.
2: Igen? Végül, de nem utolsó sorban vettünk egy újabb zoomot, és Papó, ha minden igaz, vásárolt egy notebookot, aminek segítségével a külső helyszíni adások technikai színvonala is javulni fog. Utolsó hírünk, a Szlovák kapcsolat műsorvezetőjének H. Ádámnak ma van a születésnapja. A Tilos Rádiót Tilos Rádió híreit hallottátok. Majd nem tapsoltál. És akkor még egy kis programajánló. Pergőképekben mindig szeretünk másik tilosos műsort ajánlani. Ezek a mai személyes kedvenceim. Zogyka, Gófri adása, Csáki Take It Easy című műsora, Tóth Pali Nové műsora és Nixon Must Beat show-ja. Ezeket mostanában nagyon szeretem, és nem írom kihagyni, hogy hallgassátok a kedves Deep Dog műsort. És akkor most egy kis Frank Zappa, hogy ihassak egy pohár vizet. Köszönöm.

0: Ja, itt vagyunk, élünk. Élünk, ez itt a Pergő Képek, vendégünk Gerhard Erik, aki még nem hallotta volna, és most kapcsolódott be az adásba. Nem tudom, beszéljünk egy pár percet a Tilos Rádió filmről, vagy már, vagy ez úgyis letoltos, jó. Az adó még mindig nem működik, azt hiszem, vagyis, hogy legalábbis szólt valaki, hogy visszajött az áram, nem jött vissza az áram, úgyhogy még mindig a netre tudunk csak kimenni, és ott tartottunk, hogy, és akkor Erik szociológus közgazdász lett, és már hallott a Tilos Rádióról, illetve amikor már itt vagyunk, akkor már tulajdonképpen rádiózol. Tehát rajk, szippantod be?
1: Úgy volt, hogy a létrehoztak ilyen végzett közgazdászok, meg ilyen nem csak rajkosok, mások egy ilyen közgazdász egyletet, tehát hogy buzgott bennük az, hogy az egyetem elvégzése után is, ahol ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztok, hogy a társadalomért hogyan lehet tenni egy csomó dolgot, hogy akkor ezt így folytatják egy másfajta keretben ezen kívül, és akkor létrehozták ezt a szabadlovas közgazdász egyletet. És akkor ezt az egész, ennek a Balázs is, az édes Balázs is része volt, aki meg egyúttal ugye a Tilost is nagyon favorizálta, meg így nagyon fontos volt neki, és akkor ő így együtt betalálta ezt a szervezetet azzal, hogy akkor mi lenne, hogyha lenne egy ilyen műsor. Másrészt meg a rádiót is betalálta ezzel, hogy mi lenne, hogyha lenne egy ilyen műsor, és akkor lett egy ilyen műsor. Na de ebben a történetben én még mindig nem vagyok benne, mert így tehát én nem voltam tagja ennek a egyletnek, ugyanakkor a Balázsra akkoriban már ilyen bimbózó barátságunk volt, plusz még azt hiszem szobatársak is voltunk, és akkor így kihalt ez a, vagy szépen lassan elkezdett ilyen szakaszossá válni ennek az egyesületnek a működése, ezen keresztül a műsorkészítés is, és akkor így egyre több ilyen műsor akadt, ahol nem volt, aki nagyon csinálja a műsort. A Balázs meg nyilván ő benne búzgott a tetvágy. És akkor mivel ott voltam én, így beszéltünk, hogy hát akkor mi lenne, bemennék, meg ilyesmi, és akkor így nagyjából így kezdődött.
2: Tudunk évszámot hozni?
1: Szerintem 2005 környéke lehetett ez.
2: Ó, akkor már több mint 10 éve.
1: Aha, eléggé.
0: Akkor durva. Volt az, hogy ott volt egy leállás rögtön 2005 elején, de már volt FM, ugye? Újra.
1: Fogalmam nincs. Nincs. Annyit tudok, hogy a Kultiplexbe jártunk, tehát hogy én tényleg ilyen fogalom, időnként így bementem, és akkor így emlékszem, hogy nagyon sokáig azért így rosszul éreztem magamat, mert hogy így azt gondoltam, hogy így nem szólok hozzá, meg hogy csak volt olyan műsor, ahol csak így bennültem, és ilyen szörnyű volt.
2: Csak az órád volt ott.
1: Hát nagyjából, de szerintem még az se volt érezhető, és akkor ott voltunk, így ment ez a Kultiplexes dolog.
0: De miről beszélgetetek, hogy miről szóltak ezek a műsorok?
1: Hát ez a tipikus, amiről most is, tehát, hogy mit tudom, bankrendszertől kezdve, akkor sokkal inkább volt szerintem egyébként egy ilyen közgazdasági tematikájú ez az egész műsor, tehát az ilyen aktuális történések. De hát de most raktuk össze ugye az archívumunkat, nem régiben, még most zajlik a feldolgozása, és hát 2010-ig tudunk visszamenni. Tehát az előtte levő része az így, nem tudom, azt tudom, hogy volt egy részleges bokaszalag szakadásom a Kultiplexben az egyik műsor után, de ezen túl így.
0: De még legurultál a lépcsőn?
1: Hát igen, legurultam. Igen, eléggé hittesen, és volt ott a WC-hez lemenő ilyen pár lépcsőfok, és azon sikerült így leesnem, ami először veszélyes volt, mert tehát azt már észleltem, hogy nem tudok felállni, és akkor nyilván jött az egyik biztonsági őr, hogy akkor így csináljuk, és akkor így, én így mondtam neki, hogy hát tehát most lehet bármi, de hogy én itt nem fogok tudni felállni, az egész biztos, és akkor így ő így jó, így elfogadta ezt legnagyobb meglepetésemre, és akkor így ott hagyott, tehát, hogy amit elértem, hogy fekhettem tovább. Aztán végül eljutottam kórházba, de
2: És mi volt annak a műsornak címe?
1: Ez Kovács Ádám. De hát sok évbe tellett, mire egyrészt felmerült bennem, hogy meg kéne kérdeznem, hogy mégis miért ez a címe. Tehát ez ilyen szinten működött. Tehát mondom, nekem fontosabb volt az, hogy mit tudom, Balázs mondja, hogy akkor így menjek, meg hogy látom, hogy neki fontos, és akkor így jó, ezt így csináljuk. És akkor a többi az így később jött. Nekem a durva szintlépés az a Talján Dörögdi kintlétele volt a Tilos Rádiónak, amikor így úgy volt, hogy már nem tudom egyébként ez melyik Talján Dörögd volt, és akkor így úgy volt, hogy egy pár napra, mit tudom, egy hétvégére így oda megyek, és akkor ott sátroztunk a templomkertben, és amiből az lett, hogy végül így ott maradtam az egész fesztivál ideje alatt, és nagyjából az volt, amikor ilyen nagyon bepörögtem, tehát végig ott voltam a helyszínen, meg mit tudom én, Papóval is így többet beszélgettünk, meg mit tudom én, Sritz volt ott, Sztyep, Gonnok vitte ugye ezt a kocsmarészt, igen, és akkor az egy hét, az egy ilyen olyan flow állapotban telt, amit azóta sem sikerült reprodukálni, és nagyjából ez volt az a kapu, amin keresztül így beléptem ebbe egy másik szinten.
0: Mi is voltunk ott akkor azon a Talján Dörögdi Tilos Rádió kitartulásnál.
2: Tehát és akkor beszippantott a dolog, vagy szóval valamilyen identitásod?
1: Hát igen, meg ugye egy kicsit ugye ez a műsorunk képezte burokból is egy kicsit kiléptem, mert hogy én egészen addig nem is nagyon ismertem másokat, meg így tudtam. Tehát tehát nyilván az is nehéz volt bármit, mert hogy nem volt semmi más kapcsolatom a rádióhoz, és akkor most így hirtelen lett egy ilyen saját jogon szerzett része is a rádiónak. Tehát ugye ezek ilyen fontosak, amikor az ember így kívülről érkezik valamiben, hogy megtalálja azt, ami róla szól. És akkor ezt így megtaláltam, és akkor utána így nagyjából rövid időn belül szerkesztőségbe is jelentkeztem, ami meg egy ilyen újabb szintépés volt. És akkor szerkesztő lettem.
2: És az milyen élmény volt, vagy az, hogy...
1: Hát tanulságos. Tök jó volt, tehát nagyon élveztem. Azt amiatt is akartam egyébként, mert az még egy olyan eszköz, ugye egy ilyen pozíciónak a felvétele, hogy az ember így ugye még jobban megismerkedjen a körülötte levő dolgokkal. Tehát, hogy ha az nincsen, akkor tehát nem ismerek egy csomó mindenkit, ugye az rákényszerített, hogy folyamatosan egy csomó emberrel kommunikáljak. A másik része, ami meg tanulság volt belőle, az volt, hogy igazából az ember annyi munkát öl ebbe a rádióba, amennyit nem sajnál, és ez iszonyat fárasztó tud lenni.
0: Hát, ha szerkesztő vagy, akkor pláne. Ez lett volna a konkrét kérdésem, hogy ugye ez a rádió egy közösségként indult, ahol mindenki ismert mindenkit, és akkor az dúzzadt így egyre nagyobbra, amíg el nem jutott odáig, hogy már nem mindenki ismer mindenkit, de azért ez a bázis demokrácia, ez marha jól működik, és hogy te pont akkor jöttél talán már a rádióban, nem emlékszem rá, hogy találkoztunk volna ilyen közös kiránduláson, de még ettől függetlenül elképzelhető, hogy voltál, hogy te hogy láttad, anélkül, hogy így egy konkrét közösségbe csöppentél volna a rádiót kívülről, tehát hogy azok, akik most jönnek be, azoknak milyen pontok vannak, ilyen ismerkedési pontok, mert ezek szerint akkor Talján Dörögd volt az, ami beszippantott, mert azért ott sokan voltak, megbeszélgettek egymással az emberek, de hogy kívülről, már úgy értem, hogy aki úgy jön, hogy nem egy nincs bemutatva mindenkinek, mi ezt itt vagy a Tilos Rádióban, ő a nem tudom ki.
2: Azért az egy elég érdekes mulatság jönne. Igen, jönne egy műsor, és akkor valahogy előkerülne a 223 műsor vezető, és így hello, szevasz, Géza vagyok.
1: Hát de most már lehet például ezt a műsor folyamot így ajánlani, hogy ezt így kezdje el hallgatni például, mert itt...
2: Hát részben ez is a cél, hogy akkor ez valahogy össze lenne gyűjtve, és akkor...
1: Hát egy idő után ez kötelező lesz végighallgatni.
2: Ja, és az lesz, hogyha valaki jelentkezik, hogy én szeretnék műsort,
1: szépen,
2: csak azt mondja, igen, Gerhard Erik 23 perc 47-nél mit mondott. És aztán a szerkesztőségből most már a kuratóriumban találtad magad egyszer csak.
1: Igen, de Csilla, te kérdezni
0: akartál. Én kérdeztem valamit, valami, nem érdek létre.
1: Bocs, igen, nem, mert hogy még nem jutottunk el odáig, hogy mi a kérdés.
0: Csak... Hát az, hogy hogy érezted magad, vagy hogy milyen, ja, igen, igen, hogy arra az élményre vagyok kíváncsi, hogy bekerülsz egy rádióba, aranyosan hallgatsz, tehát azt mondod, hogy még az aurádat sem lehet érezni egy műsorban, és akkor honnantól érzed azt, hogy és akkor én most már tilos rádiós vagyok, vagy én... Tehát meg egyáltalán hogy ismerkedsz? Na, szóval, hogy ez a...
1: én személy szerint hogy ismerkedek?
0: De... Tehát, hogy érezted el, hogy ez egy ilyen beágyazottság, vagy nem tudom, valami ilyesmit akartam kérdezni, lehet, hogy hülye a kérdés, és akkor lépjünk.
2: Én nem értem a kérdést, de...
1: Nem, tehát ez ilyen tökre ilyen személyfüggő, tehát, hogy érted, most is így vannak olyan műsorok, ahol érkeznek ilyen emberek, és akkor látod, hogy ő egy ilyen tök aktív, és csinálja, és ott van, és akkor neki így egy idő után így, ha már írt egy bizonyos számú levelet, meg minden, akkor ilyen mások is reagálnak rá, meg ilyesmi. Én nem vagyok ennyire ilyen proaktív, tehát, hogy nekem... Tehát mondom, ha jól értettem, amire így kíváncsi vagy, tehát én csak egy ilyen személyeset tudok, hogy nekem így ez adta meg, hogy volt ott ez az esemény, és akkor ott ilyen egyszerűen belefolytam abba, és olyan emberekkel lettem ilyen közelebbi ismertségbe, vagy ilyen, mit tudom, ilyen félbarátságban, nehogy Isten, akkor, hogy akik ugye ilyen meg régi, ilyen tevékeny részei ennek a rádiónak, és az, hogy ők már úgy tekintettek rám, hogy na itt van ez az Erik, aki így csinál dolgokat, ez már így segített. Aztán a szerkesztőség az meg egy, nem tudom, ott meg ugye azért volt ilyen, tehát egy dolog, hogy ott az ember találkozik szintén másokkal, meg ilyesmi. De hát bele kell folyni, meg így csinálni kell. Tehát, hogy a műsorodon túl így keresni kell ezeket a dolgokat, de hogy...
0: Nem tudom, amikor a Pálből képek lett, még ugye eredetileg költként, akkor én úgy emlékszem, hogy te még szerkesztő voltál, és akkor egy ilyen nagyon fiatal szerkesztőség voltál, Petrával voltál, meg nem is
1: szerintem
0: tudom,
1: csupán. Nem, Petra után megjött szerintem. Tehát én a Virággal voltam, meg az első induló csapattal. De hát ugye a szerkesztőségnek is megvannak ezek a hullámai, tehát hogy egy van olyan, mint ahogy a kuratóriumnak is, hogy van olyan, hogy olyan kuratórium van, akik így nincsenek ott, akkor van egy olyan kuratórium, akik ott vannak, és akkor a szerkesztőség is meg ilyesmi. És akkor tudod, hogy amikor így bekerültem, akkor így ott volt, hogy van ez a szerkesztőség, én így éreztem, hogy akkor van ez a pozíció. Senki nem mondta nekem, hogy mit tudom én, kellene egy ilyen projekt, hogy akkor összegyűjteni az összes. Nekem ez a megközelítési módom úgy tűnt, hogy ez a rádió számára is hasznos a kommunikáció szempontjából, hogyha így megvannak az elérhetőségek, hogy őt ezen a számon tudjuk felhívni, elérni, tehát minden egyes problémát könnyebben tudunk majd akkor így kommunikálni. Tökéletesen, tehát jó, azért mit tudom, egy jelentős százalékig megvalósult, de hogy befejezhetetlen dolog volt, tehát ebből nem volt jó élmény. Másik, rengeteg emberrel beszéltem, kommunikáltam. Ilyen nagyon vicces dolog, tehát hogy ki az, megtudtam, hogy tehát ebből egy csomó dolgot tanul az ember, hogy ő így viselkedik, úgy viselkedik, tehát egy olyan belátást kaptam a rádió összetételére vonatkozóan, amit sehol máshol.
0: Igazából ezt akartam volna belőle egy kicsit így kiványászni, hogy szerkesztőnek lenni azt jelenti, hogy tulajdonképpen elkezdesz ismerkedni a műsorkészítőkkel, mert befejezve az előző mondatot, vagy gondolatot, hogy amikor a Pergőképek lett, és akkor én először találkoztam a rádió szerkesztőséggel, akkor írtam helyesen, leültettetek az előtérben, és akkor elmondtátok nekem, hogy miről szól ez a rádió, meg hogy milyen szabályokat kell betartani, meg mit nem szabad mondani, meg mit nem szabad csinálni. És akkor így kicsit mosolyogtam belül, hogy hát sok minden olyasmit hallottam nyilván, amit már előtte is tudtam, de hogy nem találkoztam még a Tilos Rádióba szerkesztőséggel, és nem is tudtam, hogy van ilyen, és egyáltalán olyan kedves élmény nekem ez.
1: Nem tudom, talán ez alatt a pár év alatt sikerült, nem tudom, így a szerkesztőséget egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen erősebb valamit csinálni belőle, vagy legalábbis egy ilyen tevékenyebb, ilyen adminisztratív módon ott levő valamit, ami segíti a dolgot. De egyébként az egyik dolog, amit megtanultam ez idő alatt, hogy akárkiről, akármit gondolok, először mindig meg kell kérdezni, hogy volt-e már műsora a Tilosban, mert ilyen teljesen elképesztő szituációba derül ki, amikor így az ember így próbálja valakinek így elmondani, hát ez a rádió így működik, és igen, hát már volt egy műsorom így évekkel.
0: 10 éve.
1: Ja, oké, jó.
2: De van, tudsz egy példát mondani? Vagy?
1: Hát amikor volt a sportműsor, elindult a Renocs volt például az, aki ő volt az egyik, akiről kiderült, hogy tehát ő nem csak ilyen rendszeres betelefonáló, hanem már volt konkrétan műsora is. Mert ugye nyilván mindig azt gondoljuk, hogy hú, hát ahhoz, hogy valaki műsort tudjon csinálni, akkor ilyen, nem tudom. De hát így, ja, tök sokan meg rengetegen.
2: Ja, van egy olyan típusú, aki a Szőke például említetted, akinek ideig volt műsora, aztán nem volt, aztán megint volt, akár másféle műsor, vagy más karakterű, vagy más tematikájú. Tehát van, aki így jön, megy, és elsodorja az élet, de aztán visszahúzza, ha nem tudom mi. És akkor úgy van. Ma cseteltem a Palotaival, és azt írtam Zsolt, hogy mutass még egy olyan hülyességet, hogy valaki 25 évig csinál valamit ingyen. És akkor tényleg elgondolkoztam rajta, mert én is próbáltam ezt így mondani olyanoknak, aki nem belsős, vagy nincs involválva a Tilosba, de tulajdonképpen nem értik, és sem hiszik el, tehát úgy tudod, úgy valamit gondolnak, hogy valahol ez biztos megéri, és pláne, hogyha azt mondanád, hogy ja, és még fizetek 1000 forint havi tagdíjat is, ez olyan, tehát, hogy aha, ja, szóval úgy nem teljesen életszerű vagy.
0: Hát de ez sem életszerű, meg ami előjött mostanában, hogy régen, amikor kocsmában jártunk ilyen tömegesen, egyszerűen nem volt olyan, hogy valaki fizet, tehát hogy megsértődtünk volna, hogyha valaki egyénileg akar fizetni, mert mindig úgy volt, hogy és akkor jött a számla, és akkor így belenyúltunk a zsebünkbe, és akkor kidobtuk középre, ami volt, és akkor még nem volt elég, akkor valaki még egy kicsit belenyúlt a zsebébe, tehát hogy olyan nem volt, amíg érte, vagy te meg jártál úgy kocsmában, hogy olyan közösség, hogy az lett volna a sértő, hogyha valaki is ki akarja fizetni a saját cechét.
1: Nem.
0: Mert ez egy, mondjuk, hogy a 80-as évek végéig, vagy a 90-es évek elejéig, ez volt a normális egy közösségben, hogyha nem volt egyéni fizetés, tehát emberek elmentek egymással inni, és olyan nem volt, hogy valaki külön fizetett volna. Mm. És most meg azt mondjuk, hogy szinte érthetetlen, hogy van egy olyan közösség, amit pont az működtet, hogy nincsen benne, nem azok benne pénzt, tehát senki nem kap érte pénzt, viszont senki nem mondja meg, hogy mit kell csinálni, meg hogyan is mégis rohadtul működik. A Tiennel csináltunk egy interjút, és ő mondta, hogy a kínai műsorban a csodálatos mandarin, és akkor mindig, amikor jönnek vendégei, akkor próbálja nekik elmondani, hogy 11 éve jár be minden szárdán műsort csinálni, de ezért nem kap pénzt, szóval, hogy ez egy ilyen nem is tudom, hogy hívják, önkéntes tevékenység, és mondja, hogy nem értik, nem. Tehát, hogy de hogy, de szóval, hogy nem bírják felfogni, hogy ilyen van, hogy valakit ilyen azt mondja, hogy annyira hozzátartozik az életéhez, mint a, tehát, hogy neki ez a felnőtté válás volt, és hogy
1: hát a másik oldalon, meg hogyha megnézem így a hétköznapi közegemet, mint tudom, munkahelyen, ahol vagyok, meg ilyesmi, tehát így belegondolva, milyen vagánynál, hogy van egy rádió műsorom bent. Műsorvezető.
0: Telefonálok. Szia! Szia!
1: Halló!
3: Hello, szia, Laci vagyok, kamionos, csak annyit szeretnék mondani, hogy nem foglak titeket, mert itt már Pest mellett vagyok, és semmi nem jön ki a Tilosnál a rádión.
2: Igen, áramszünet van.
0: Áramszünet van a
2: az
0: citadellán.
2: Az adóban, tehát csak neten lehetünk fogva hatóak, és archív, sajnos. Dolgozunk az ügyön.
0: Felrakjuk az adást rögtön a valami megosztó oldalra, és akkor le tudod tölteni. most sajnos
2: okay.
0: Az örök kívánosságnak.
3: Hello. Jaj, hát az három szület az a legrosszabbja.
0: Igen.
2: Köszönöm.
3: Sziasztok.
0: Köszönöm, hogy beszóltál.
1: Ahogy így jöttem a műsorba egyébként, így ezen gondolkoztam, hogy ezek milyen jelek már, tehát hogy így előtte jött ez az áramszünet, akkor jöttem a villamossal, akkor baleset miatt behalt az egész körút, így próbáltam ilyen látomásos, nem tudom, felvezetést magamnak, hogy valami nem akarja, hogy én itt így megérkedtem.
2: De hiszel az ilyen jelekben, meg ilyen parapszichológiában?
1: Nem.
2: Ilyen, te ilyen racionális listázó.
1: Hát volt egy időszak, amikor ilyen sokkal ilyen vadromantikusabb, ilyen nem tudom, ilyen ifjú Werther-es hangulatban éltem a napjaimat, de hát azóta ez, nem tudom, azóta olvastam még mást is mellé.
2: Mit?
1: Ja, hát nem tudom, én sok mindent, megnéztem inkább filmeket.
0: És mit olvasol most? Van valami izgalmas dolog?
1: Aha, a mi következő műsorunkra készülve, nem ami most lesz, arra egy ilyen, az a címe, hogy a Magyar Polgár, amit a Tárki adott ki, és a Korosi Tamásnak a születésnapjára készült, ahol ilyen, nem tudom, mindenféle emberek, a Tölgyesi Pétertől kezdve az Erdős Virágon át, a nem tudom, tényleg elképesztően színes társaság, e körül a téma körül forognak, hogy a magyar polgár.
2: És akkor hogy ez hogyan definiáltam ma, vagy ki mit gondolja?
1: Nincsen megadva látszólag. Tehát a Tölgyesi Pétertől egy olyan írás van benne, amilyen Tölgyesi Péter szokott lenni Erdős Virágnak, meg van benne egy verse, amihez még írt utána egy ilyen kis kifejtést, meg, és így tovább. Van, aki a személyes élettörténetét és a szóhoz való viszonyát írja, van, aki meg ahhoz ért, hogy így, nem tudom, szociológusként tudja az egésznek a... Szóval ilyen ilyesmi, de ez most nem jel. Egyébként meg németül olvasok egy német krimit, úgyhogy...
2: Hogy csiszold a német tudásodat, ápolt,
1: vagy hát most krimit? Nyilván az volt a cél, de azért mindegy, hogy azért nem lett volna mindegy, hogy micsoda. Egyébként nem is német, hanem hogy osztrák krimi. És az osztrákokat nagyon kedvelem az ilyen dolgokban, mert így mindig elvezettel nézem, hogy így hogy hol bukkan elő az, hogy mennyire gyűlölik a saját országukat igazából, és így hát legalábbis azok a szerzők, meg azok a filmesek a kedvenceim, akikből ez így sugárzik, és így ez a szerző is egy ilyen, tehát hogy nem egy egyszerű krimiről van szó. Így
2: és foglalkoztam. És azóta tulajdonképpen mint közgazdász dolgozol?
1: Tehát nem, hát ilyen, tudod, ez a pályaelhagyó szociológus vagyok, tehát én piackutatással kezdtem el foglalkozni, így tehát mit csinálhat egy szociológus, meg egy szociológus közgazdász, hogyha nem tudományos pályán van, akkor jellemzően ilyen irányokba megy el, legalábbis első körben, és akkor egy piackutató lettem először egy kisebb cégnél, most meg már jó pár éve egy ilyen nagy média cégnél vagyok, mint piackutató. És akkor ezt csinálom.
2: És akkor ez ilyen rendes munka?
1: Ez ilyen teljesen rendesnek mondható munka.
2: És hobbi? Hm? Sport?
1: Nem.
2: Hobbi?
1: Hát most van kettő kisgyerek, úgyhogy...
2: Az elég nagy sport.
1: Hát viszont tök, igen, de tök jó hivatkozási alap arra vonatkozóan, hogy az ember nem csinál valami más. Tehát, hogyha majd nagyobbak lesznek, akkor kell valami újabb hivatkozási alapot találni.
2: Hogy hát azért az még arrébb lesz.
0: Hát figyelj, soha nem lesznek nagyobbak. Tehát én most mondhatom az enyém 27, és még mindig nem
2: lesz. Szóval azért az még egy ilyen tartósabb.
1: De iszonyú izgalmas projekt, és imádni való az egész.
0: Hú, ne engedd őket iskolába, tanítsd őket te. Ez ja, az egy filozófián.
1: Tehát már mindegy, tehát már most ilyen...
0: De szerintem, még nagyon picik. Hm? Még nagyon picik, nem?
1: Hát először, hogy az első években most így, tehát önmagunkat kell rendbeszedni annyira, hogy így legalább a felől megnyugodtak legyünk, hogy mi nem rontunk rajtuk, mire így bekerülnek valami intézménybe. Már ilyen, tehát annyira durva, hogy az embernek az összes jellemhibája ilyen hatványozottan jön elő, amikor egy ilyen gyerekkel csinál valamit. Tehát, hogy az összes, amikor ilyen indulat jön elő belőled, vagy érvrendszerrel kell előállnod, vagy bármi, és így utána egy fogod a fejedet, hogy Úristen, tehát, hogy ez tényleg...
2: Ez nincs az, hogy hallod azt, hogy neked ezt akkor hogy mondták?
1: Micsoda?
0: Hát hallod magadból az apádat.
2: Vagy ezt, amikor apád ugyanígy mondta, vagy anyád, vagy...
1: Nem, amiatt nem, mert hogy ott egy kicsit más a viszonyom, tehát, hogy ők ilyen iszonyat kedvesek voltak, meg minden, viszont ilyen ott valahogy az ilyen őszinte érzelmeknek a hiánya az, ami engem így azóta is zavar. Tehát ilyen iszonyatos kedvesség volt, viszont a mai napig fogalmam sincsen, hogy ők így mégis mit gondolnak igazából a világról, vagy mit éreznek igazából.
0: Megmondod, hogy milyen foglalkozásúak a szüleid? Ezt mindig meg szoktuk kérdezni, a szülők foglalkozása.
1: Ők a Baromfi iparban dolgoztak, és a Kecskeméten volt akkor még egy nagy és működő Baromfi feldolgozó vállalat, és akkor, mit tudom én, édesapám ott volt a végén már ilyen vezérigazgató helyettes, anyukám meg egy valamelyik osztályt vezette.
2: De egyébként ez jó, mit mondasz, hogy a gyerekneveléshez először magad kell rendbe rakni, mert én most egy kicsit nagyobb távlatból azt látom, hogy a legfontosabb a minta. Tehát mondhatsz te akármit, biztos az is számít, de valójában a minta reprodukálódik, nem is nagyon hamar jön ez ki, de egyre inkább. Tehát, hogy nem nehéz elszakadni attól, hogy amit csinálsz, meg ahogy, ahogy csinálod, meg ahogy élsz, meg a gesztusaid, meg a viszonyaid, az a metakommunikatív az sokkal erősebb, mint bármilyen tudatos, rendszeres, vagy módszeres okoskodás, vagy nevelési el, vagy akármi.
0: Hát akkor legyen ez a végszavunk, mert hogy az a súlyos helyzet, vagy következik a következő műsor, és már megjött
1: a... Na, mert megint az a műsor.
0: Megint félveznek itt, megjött a
2: Kovács. Azt mondtad, hogy egyszer csak oda jutottál, hogy megkérdezt, hogy miért, akkor most hagyd kérdezem én is meg, hogy miért Kovács Ádám hangpostája.
1: Hát, mert ha ezt lefordítod angolra Kovács Ádámot, akkor kapsz egy ismert közgazdást, akit Adam Smithnek hívnak, és emiatt...
2: És akkor ti ezt úgy, aha, ez jelent valamit.
1: Meg nekem mindig a Miska bácsi leveles ládája jutott erre eszembe, úgyhogy valószínűleg annyira jól éreztem magamat ebbe a tudatba, hogy emiatt nem kérdeztem rá, hogy akkor mégis ki az a Kovács Ádám, de...
2: Leveles láda és kész.
1: Igen.
0: Tényleg volt egy ilyen Miska bácsi leveles ládája, úristen. Na, ez volt a Pergőképek, a nem hallható Tilos Rádión, jelen pillanatban nem hallható Tilos Rádión, következő két hét múlva megpróbálom rávenni a Pajzsmikit, hogy jöjjön be. Miki, ha hallgatod az adást, akkor innen üzenem, hogy keresni foglak. Ja, tényleg nem
2: De hallja. Netten figyeljetek, hát lehet, hogy Melbourne-ben most hallgat valaki digitális netrádión.
0: Igen, hallotta ezt az adást, és ott emellett a Pajzs Miki.
1: Vannak a 200 embernek a része, aki adott pillanatban hallgatják.
2: Hát meg az archív. Meg a...
0: És figyeljetek, hogy az 1% meg adóbevallás 1% jöjjön a Tilos Alapítványnak, nem tudok adószámot mondani.
2: Én tudok.
0: De 18-00-24-54 kötőjel 2-43. Nem tudom, hogy van-e jó pofa spotunk, van. Ami erre buszít.
2: Van is, automatikusan osztja most már a rendszer a hírekhez.
0: Jó, akkor azért beteszel egy spotot, és köszönjük. Aztán utána majd azt az utolsó.
2: De Eriknek.
0: Frank Cappályt, és köszönjük, Erik, hogy eljöttél ennyi akadályt leküzdve, baleset, izzel minden, és hajrá, Tilos!
4: Jótékonysági felhívás következik.
5: Kedves hallgatók! Jótékonysági felhívás következik. Én csak egy felolvasó szoftver vagyok. Lényegében bármit elmondok, amit elém tesznek, akár szeretem a szöveget, akár nem. Na például ezt szívesen olvasom. A Tilos Rádióban kizárólag önkéntesek rádióznak, s mindez nagy részt a ti, vagyis a hallgatók támogatásából lehetséges. Sokan, most intézitek az adóbevallásotokat. Kérlek, arról a bizonyos 1%-ról, melynek sorsáról dönthettek, rendelkezzetek a Tilos Kulturális Alapítvány számára. Ehhez csupán a tilos adószámát kell a megfelelő helyre beírnotok. 18. 00. 24. 54. Kötőjel. 2. Kötőjel. 43. Ez egy jótékony.

0: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. A globális tömegét 300 megatonnára, a teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, melyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szeren tárolnak, és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár százszorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talaj minta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát. Újabb idegtudományi mérföldkörről számolt be a Qubit. Két évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció rekonstruálta az ecetmuslica közel 140 ezer idegsejtjének kapcsolatrendszerét, most a Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a rovar agyi és testi struktúráinak összeköttetését ábrázolja a legteljesebb valóságnak megfelelően. A Harvard és a Princeton laboratóriumának bevonásával a Flywire konzorcium égisze alatt készült, szabadon elérhető vizualizáció a központi idegrendszer összes kapcsolatát megjeleníti. A kutatók szerint fontos, hogy az idegrendszeri térkép a lehető legteljesebb legyen, mert csak így érthető meg mélységében az agy és a test viszonya. A csapat megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét nem az agyban lévő központi csomópontok, hanem a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák.
1: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát. Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
2: Már halljuk is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Én nem hallom magam.
2: De mi hallunk téged, okay. Tehát a hiba a fülesedben van, vagy...
4: Nos, tehát...
2: Na, a remény és lábújhegyen jár. Sziasztok!
4: Kovácsodám hangpost helyet halljátok. Társadalmi célú felhívással kezdjük. Kérjük rendelkezzetek a Tilos javára. A személyi jövedelemadótok 1%-áról. Május 20-a a határideje a személyi jövedelemadó bevallásnak. A Tilos Kulturális Alapítvány adószámát megtaláljátok a honlapunkon, vagy pedig ugye az elektronikus bevallásban Tilosra keresve megtaláljátok egyből, hogy mit kell kiválasztani. Szükségünk van erre, ebből élünk.
2: Továbbra is.
4: Társadalmi célú felhívást hallottatok.
2: Na, és akkor most ráfordulunk a műsorunkra. Itt van velünk a vendégünk, Bodrogi Bea.
3: Sziasztok!
2: És akkor mutasd be te magadat, hogyha már az előbb ezt így megbeszéltük.
3: Bodrogi Bea, sziasztok! Köszönöm a meghívást. Nekem több kalapom van, amiről most fogunk beszélni, az a sajtójogi kalap. Emberi jogi ügyvédként dolgozom már több mint 25 éve, és az elmúlt 10-15 évben médiajoggal, sajtójoggal foglalkoztam, és így itthon a Direkt 36-nak és a Telexnek vagyok a médiajogásza, és foglalkozom más témákkal, vagy más típusú munkákkal is, kutatásokkal, tréningekkel, nemzetközi riportok írásával, a tipikus külföldi ügynökös tevékenységekkel, és a Stanford Egyetemnek voltam több évig az egyik kutatója, média szakértője, a Stanford Egyetem pedig egy olyan műhely tart fenn, hogy ilyen autoritár rendszereket vizsgálnak, és ezt tanít,

0: mondják a diákoknak, hogy mikor, hogy alakulnak, és milyen formában alakulnak ezek a fura, érdekes, autoritár és hibrid rezsimek a világban.
1: És te akkor is a magyar viszonyokkal voltál ott jellemzően kutató, tehát hogy ez volt, vagy ez egy ennél általánosabb
0: ennél egy nagyobb volt, de nyilván nem véletlenül kértek fel, hogy ott mondjam el a magyar tapasztalatokat, de belefolytam nyilván más témákba, meg kutatásokba is, főleg a grúz riportba, azokba, amelyek hasonlóak Magyarországhoz, és izgalmas volt akkor még, amikor ezt elkezdtük Amerika számára, mert most egyébként ez a munkám megszűnt, az összes erőforrás, figyelem és a munka Amerikára koncentrálódik.
1: Ja, de ez már a Trump elnökséggel.
0: Trump elnöksége előtt indult ez a munkám.
2: De ez csak időszakos, mert most majd újra visszahívnak szakértőnek. De igazából, amikor meghívtunk téged, akkor annak az volt az apropója, hogy megjelent egy tanulmányatok, hogy a független média elnyomása Magyarországon 2010 és 25 között, és ez nagyon izgalmas, és mindjárt beszélünk róla. De így a bemutatkozásod azért nem tudja az embert így teljesen nyugodtan hagyni, úgyhogy én csak megkérdezném, tehát, hogy így az idén azon, hogy megjelent ez a tanulmány, amihez ezután is gratulálunk, ez így az izgalmak sorában, amikkel így foglalkoztál, mi volt a legizgalmasabb, amit csináltál eddig? Januártól mondjuk így április 16-áig.
0: Hú, azt hiszem, hogy a Szabó Bencés interjú elkészülésének a részese voltam. És a Direkt 36, ugyanis a munkám az, hogy a Telex és a Direkt 36 cikkeit, az érzékeny cikkeit, azokat ki élesedés előtt én elolvasom és jogi szemmel csekkolom. És így volt ez a Szabó Bencés interjúval is. Igen. És hát ez nem először fordul elő a Direkt 36-os munkám során, hogy úgy találkozunk, hogy parkban vagy olyan kávézóban, ami hangos, és nincs nálunk semmi, de szó szerint semmi, csak jegyzetfüzet. Ebből kevés volt, Pegazus ügy volt ilyen, amikor a Pegazus sztori kiderült, meg a Direkt 33 újságírót is megfigyeltek, szóval ez egy érzékeny munka volt, de most a kérdésedre visszatérve, azért az a Szabó Bencés interjú, nem interjú, hanem cikk, mert ugye ez egy cikk volt, és készültünk arra is, hogy lesz egy interjú, ami csak akkor jöhet ki, ha megnyomja a zöld gombot Szabó Bence.
2: És akkor ennek a jogi fedezése az mit jelent? Tehát, hogy te elolvastad előre a cikket, és akkor mondtad, hogy itt meg itt támadhatnak bennünket, és akkor együtt kidolgoztuk egy stratégiát ilyenkor, hogy ez hogy működik?
0: A gyakorlatban úgy működik, hogy a témához attól függ, hogy mi a téma, de ebben bevonnak már viszonylag az elején a sztori feldolgozásában, megosztják velem, hogy mi a fő történet, és akkor átbeszéljük, hogy mire kell figyelni, de a munka során én azért nem, tehát a cikk írásakor nem vagyok ott, meg nem ennek a folyamatában, csak akkor, hogyha valami kérdés felmerül, és mindig az elkészült cikket nézem nagyon alapos szemmel. De itt azért mi többször találkoztunk különböző helyeken a városban.
2: De akkor te nem csak az újságírókat véded, hanem akkor az interjú alanyoknak a védelmével
0: sorakozott? Nem. Ő egy forrás, a forrásokat nem a sajtó, tehát nem az újságíró jogásza védi, de ha kell, nyilván volt már arra példa, hogy kellett konzultálni, hogy mik a veszélyek, mi érheti, hogyha ha felfedi a nevét, mi érheti, hogyha nem fedi fel a nevét. De hát igen, szóval, hogy itt azért ennél a cikknél tök sok érzékeny rész volt, arra is gondoltunk, hogy lehet, hogy minket is megfigyelnek, vagy én erre gondoltam, erről beszéltünk az újságírókkal, hogy kit figyelnek meg, de hát nyilván azért találkoztunk olyan helyen, ami tudtuk, hogy biztonságos, telefon nélkül, vagy nem volt nálunk semmilyen technikai eszköz, és akkor úgy beszéltük át a mutatták meg a
2: cikket. Úgy gondolod, hogy ha meg is figyeltek, akkor is ezt nem vették észre?
0: azt így nagyon nehéz utólag ezt megmondani. Én ilyen fél évente megnézettem a telefonomat, hogy figyelnek-e, mert akiket Magyarországon figyelnek, azoknak egy részével én elég szoros és munkanapi szinten kapcsolatban vagyok. Szóval, hogy felmerül, hogy engem figyelnek-e, de nem, hála jó Istennek azért tudom ezt a munkát végezni, mert nem, nincs bennem ilyen nagyon erős, nagyon mély félelem, meg összeesküvés elmélet, hogy akkor most mindent tudnak rólam. Meg hát azért ez elsősorban az újságírók, akik a hardcore és a tűzvonalban lévő munkát csinálják. Hát de ez volt az egyik legizgalmasabb.
2: Meg
0: nagyon izgalmas volt a Telexnek az a cikke, amikor azt nézték meg a Borák Anita és a csapat, hogy lehet beszámolni azokról a verő emberekről, vagy a nem verő emberekről, hanem azokról a tüntetésen megjelenő fura figurákról, akik távol tartották az ellen tüntetőket, igen. És abba is be voltam vonódva, azt is tök alaposan átbeszéltük, hogy kit lehet mutatni, kit lehet megnevezni névvel, arccal. Szóval hogy ezek izgi. Ezeket szerettem, de azért nehéz is volt, meg stresszes.
2: Azt elhiszem, és igazából, hogyha visszatérünk erre a riportodra, hogy milyen állapotban volt a magyar, vagy van, vagy nem is tudom most mit mondjak, a magyar média, akkor ebbe a riportba azért elég lesújtó képet festetek, és...
3: Hivatkozzuk be. Persze, tehát, hogy majd a műsor leírásban nyilván betesszük a linket, de ugye a Mérték Média elemzőnek arról a februári riportjáról van szó, melynek az a címe, hogy a független média elnyomása Magyarországon 2010 és 2025 között. Erről van egy magyar nyelvű összefoglaló a Mértéknek az oldalán, illetve egy 38 oldalas eredeti angol nyelvű dokumentum, amit bárki elolvashat.
0: Igen, ez fontos, együtt írtuk ezt a dokumentumot, vagy ezt a riportot a Mérték kutatóival, Urbán Ágnessel és Pajá Gáborral. Nyilván ők a média állapotáról nagyon régóta, 2012 óta rendszeresen írnak, és megjelennek kutatások és riportok. Ez annyiban szerintem újdonság, hogy a független média helyzetét ilyen átfogóan nem írta meg senki, hogy mi történt vele, és nekem mindig volt, és folyamatos, és hát volt, kicsit fura már ilyen múlt időben beszélni, de hogy az az érzés, hogy sok külföldi konferencián, vagy sok jelentéstevő, meg sok külföldi emberrel beszélgetünk, hogy mi a magyar helyzet, mi a sajtó állapota, és így azért mindig nehéz volt elmagyarázni, hogy lehet az, amikor itt elmondjuk, hogy tényleg itt korlátozott a hírekhez, a médiához való viszony, vagy az embereknek tehát a média mennyire le van uralva, és hogy korlátozott a hozzáférése tulajdonképpen az embereknek ezáltal a hírekhez, információhoz, és hogy ezt ilyen olyan nagyon paradox, vagy ilyen nehéz elmagyarázni, hogy lehet az, hogy hát látják, hogy jönnek ki a fontos cikkek, Direkt, Telex, 444, Partizán, tehát mintha virágozna is, ami szerintem így is van egyébként. Tehát, hogy akkor miről beszélünk, hogy mi a sajtószabadság, hogy hol torzul a sajtószabadság, tehát hogy itt mutassak már egy emberre, aki nem végezheti a munkáját, vagy nem úgy végezheti, vagy nincs börtönben, nem fenyegetik ilyen keleti módszerekkel. Szóval, hogy ezt így mindig nehéz elmagyarázni, hogy szerintem mindig is nehéz bárkinek elmagyarázni külföldön, hogy mi van itt, vagy mi volt itt 16 évig, vagy hogy ez hogy épült föl, ez a furi valami, amiben éltünk.
2: Hát igen, és ebben a riportban azt mondjátok, hogy 2010 és 2025 között Magyarország helyezése a Riporterek határok nélkül globális sajtószabadság indexe szerint a 180 vizsgált ország közül a 23. helyről a 68. helyre romlott. Ez tényleg egy ilyen földcsúszamlás, és ezzel az EU tagállamai között az egyik legrosszabb helyezést értük el. Tehát oké, hogy van egy ilyen, hogy akkor most nagyot romlottunk lefele, de hogy ez az index, ez pontosan miket is mutat meg, vagy hogyan tudod akkor tényleg elmagyarázni azt egy kívülállónak, hogy annak ellenére, hogy van független sajtó Magyarországon, mégis ennyire vacak a a helyzet. Akkor ez hogy áll össze ez a kép?
0: Hát, hogy ez komplett, és nem csak arról szól, hogy, hogy Magyarországon van-e olyan portál, aki híreket, vagy ami portálok, amik híreket adhatnak, interjúkat tehetnek közzé, tehát működhetnek, léteznek, hanem hogy mennyire torz a médiarendszer, milyen információt fogyasztanak az emberek többsége, ezeket szokták mérni, mennyire kiegyensúlyozott a tájékoztatás, mennyire plurális, tehát mennyire sokszínű, a közmédia az mennyire tájékoztat, és mennyire kiegyensúlyozott, ott az állam mennyire szól bele a média működésébe, a sajtó munkájába, a narratívákba, és mennyire bíznak az emberek az újságokban és a sajtóban. Tehát ezek a mérőszámok mindig ilyen komplex számok, és ezekből tevődnek össze, nagyjából ezek a szempontokat veszik figyelembe, amikről most beszéltem. Meg hát van a jogállami jelentése az Európai Uniónak, azért ott is folyamatosan és minden évben szó van a sajtó helyzetéről, és az arról, hogy a magyar állam mennyire beavatkozik, és mennyire elfogjul ejtette, úgymond a médiát.
3: Erről tudnál beszélni részletesebben?
2: Tehát, igen, mit emelnél ki?
3: Mik azok a jogszabályok, amik itt nagyon fontosak ebből a szempontból? Mi az EU szabályozás ebben a helyzetben? Mi történt akkor EU és Magyarország között ennek következtében?
0: Amit a riportunk állít, ott ugye mi a független sajtó helyzetét néztük 2010-től 2026-ig, tehát ezt a 16 évet tekintettük át, tehát elsődlegesen erre fókuszálunk.
1: A független az egyetlen egy kritérium, hogy nem államilag finanszírozott?
0: A független sajtót mi úgy definiáltuk, ahogy hogy egy ellenőrző funkciót ellátó entitás, tehát a watchdog-ként működik, ez az emberi jogi egyezménynek az esetjogában, ez egy ilyen bevett definíciót és elfogadott definíció, hogy a független sajtó az egy ellenőrző szerepet tölt be, nem véletlenül hívjuk már, vagy hívják negyedik hatalmi ágnak. Egyébként, hogyha a magyarországi viszonyt nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt években, szerintem nagyon ki lehet jelenteni, hogy egy negyedik hatalmi ágként is funkcionál, tehát nagyon ellenőrző és nagyon aktívan működött szerintem a létező
2: és legalábbis sajtó. Ez az utóbbi három hónapban
0: nagyon hozzájárult, igen.
2: Abszolút hozzájárult.
3: Igen. Na tehát, hogy mi történt a magyar sajtó jogi szempontból tulajdonképpen az elmúlt 16 évben, tehát mik voltak itt a fő mérföldkövek?
0: Ketté szedném igazából ennek a kérdésnek a megválaszolását. Az egyik az állam által foglyul ejtett média birodalom felépítése, ami körülbelül szerintem 2010 óta elindult azzal, hogy a médiatörvényt, egy új médiatörvényt fogadott el a parlament. Ezzel elfogadták a médiahatóságot, ami teljesen politikailag függő, és nem egy pártatlan testület, és tulajdonképpen ez teremtette meg az alapot a későbbi rendszer kialakításának, de ez csak a szabályozási rendszere a médiának, és a szabályozáson kívüli rendszer, ami a fogvatartott média fogalmába beletartozik, az, hogy milyen tehát, hogy alakult át a magán médiának a más kézbe kerülése. Tehát, hogy kivonultak a külföldi tulajdonosok a nagy része, és a kormányhoz közeli üzletemberek vették át, vagy vásároltak fel médiumokat. Tehát így ilyen szépen fokozatosan 2010 óta, egyébként 2010-es éveket megelőzően is azért ez kié legyen ki, mit vásárol a médiapiacon, azért ez egy mindig is egy egy fontos kérdés volt, meg téma, de az egy erősen lehetett látni, hogy 2010 és 2015-18-ig azért a média a többségét a kormányhoz közeli cégek, emberek, mogulok vásárolták meg, Mészáros, Lőrinc, Simicska, tehát hogy ezek valós kormánytámogató emberek voltak, és nyilván ezeknek a sajtónak, vagy ennek a médiumoknak a tartalma is a kormányzati narratívát közvetítette, tehát teljesen átcsavarták a kormány szócsövévé. És ez fedi le kb. A média birodalomnak a 80%-át, és a maradék 20% pedig a
2: független kezdték, média. Tehát, hogy igen. Elsősorban a sajtótermékekkel, a tévékkel, és aztán utána az online térben is folytatódott ez a úgymond térfoglalás.
0: Hát és plusz a közmédia. Tehát, hogy a közmédia, ami egy hatalmas mogul, tehát, hogy az kezdettől fogva azért kormányzati szócső lett, és az, hogy nem kiegyensúlyozott, az nagyon messze van a valóságtól.
2: Igen, erre így látunk ilyen statisztikákat erre, hogy ez a hányszor szerepelt Orbán Viktor, és ebből 0 perc volt, amikor negatív színben tűnt fel, hogy hányszor szerepelt ugye ellenzéki politikus, nyilván nagyon kevésszer, de akkor is mindig negatív, vagy az esetek 75%-ában negatív beállításban, nyilván ez egy rettenetesen elfogult hozzáállás, tehát ezeket a statisztikákat, ezeket láttuk, illetve nem láttuk, mert egy idő után nem néztük szerintem.
0: Szerintem egy idő után, én nem tudom, azért nyilván buborékokban élünk, én nagyon régóta néztem, tehát tényleg kutatáshoz nézek, vagy foglalkozom azzal, hogy kinyitom a közmédiának valamelyik csatornáját, vagy rádióadását, tehát alapjában én ezeket kerülöm, de 17 év alatt így szocializálódtunk, hogy nem ezekből fogyasztjuk a híreket, mert elég hamar láttuk, és most nem csak szakértőként mondom ezt, hanem szerintem az emberek többsége, aki tájékozódni akar, és a kontextusokat úgy akarja, vagy a tények kontextusát úgy akarja megérteni, hogy hozzáértő szakemberek, újságírók elmagyarázzák, vagy megírják. Azért ez egy pici buborék, szóval...
2: De elfordultak a közmédia fogyasztását, egyébként ez látszott.
1: Jó, hogy a közmédia fogyasztásától nagyjából mindenki elfordult, hiszen mindemellett ugye a nézettségi számok pedig iszonyatosan alacsonyak voltak, tehát hogy ez azért ez egy ilyen faramúci helyzet, hogy nyilván felháborító, hogy rengeteg pénz, meg az átalakítás, de hogy például az is egy kérdés, hogy a hatékonysága egyébként mekkora volt ennek az átalakításnak.
0: Plusz a rádiót azért sokan hallgatnak, nem tudom a számokat, de azt tudom, hogy a közmédiának, tehát a televíziós híreket például, vagy a televíziót, annak a nézettsége tényleg nem magas, egyáltalán nem magas. De szerintem sokan vannak, akinek a tájékozódási forrása azért sokszor a közmédia, vagy a rádió, tehát rádió hallgatása szerintem azt én nem becsülném alá.
2: Reméljük, hogy azonnal... Tilost is sokan hallgatjátok.
1: Vannak rá számaink, igen.
0: Igen. Szóval, hogy ott tartottunk, hogy ez, hogy alakult ki ez a rendszer, tehát 2010 óta ez egy folyamat volt, és 2018-ban jött létre ez a KESMA nevű képződmény, ami egy olyan alapítvány, ahová akkor 480 valahány média ingyen felajánlotta
2: a
0: tulajdonjogát, és egy konzorciumba tömörülve ingyen odaadták mindenüket.
1: Hogy a szinergiákat ki
0: igen.
1: tudják használni.
0: Szóval, hogy ez volt 2018-ban, és én oda teszem a 2018-as volt egy olyan fordulópont, ahol már ezek már így bejáratódtak, ezek a mechanizmusok, mert ezeknek a termékeknek, egyébként nem szeretem azt mondani, hogy média, mert én ezeket cégnek hívom, tehát nem funkcionál sajtóként, tehát a sajtó feladatát nem látják el, és még most is azt egyébként zárójelben bíróságon is nagyon sokszor használom ezt, hogy cég, mert nem vagyok hajlandó azt mondani, hogy sajtó, nem funkcionál sajtóként tényleg. Szóval a 2018-tól már ez szerintem így elkezdett működni. Tehát a gépezet így forgott és működött, és tolták pénzzel, állami hirdetésekkel, tehát nem üzleti alapon gazdálkodtak ezek a cégek, hanem eszméletlen mennyiségű milliárd forinttal közpénzből, mert azért az állami reklámköltés az ugye az állami pénz, és a reklámok kifizetésével, tehát így toltak pénzt, állami reklám pénzt toltak ezeknek a médiumoknak a fenntartásába. Tehát és így évente ezek nagyon jól forogtak, pörögtek, tehát funkcionált, úgy működtek, mint a sajtó.
2: Csak nem volt sajtó.
0: Igen.
3: Azt akarom kérdezni, hogy ez a dolognak a 16 évnek az egyik lába, hogy megszereznek cégeket, amelyek utána valamit mondanak. De ugye van egy másik lába is, amit mondtál, hogy tulajdonképpen akkor a piac 80%-át megszerezték, és a másik pedig, hogy...
0: És fenntartották. Igen.
3: De hogy van a másik rész, amit nem szereztek meg, és hogy az a másik érdekes kérdés, hogy és hogy alakul azoknak a médiumoknak a lehetősége, és azoknak az újságíróknak a lehetősége, akik pedig nem ebbe a birodalomba voltak benne. Hogy itt néhány highlightot gyűjtsünk össze a történelmről.
0: Hát a highlight az egyrészt egy dráma is, mert az Origó, a Népszabadság, az Index, a Válasz Online-nak mi volt az elő? Tehát azok a médiumok, amiket beszántott a kormány, tulajdonképpen az újságírók ezt a hajót elhagyva és megkopva, mert nem mindenki hozott létre új független médiumot, hanem elhagyta a szakmát. Szóval, hogy ez sok veszteséggel is járt, de azt látjuk, hogy azért a 2010-es évek közepén már elkezdtek megalakulni, létrejönni ezek a független médiumok, és próbáltak saját lábon megélni, ami egy álmokfutás volt szerintem, tehát ez a mai napig is tök nehéz szerintem fenntarthatónak maradni ebben a politikai környezetben, ahol inkább kaszálják a független újságírók.
2: Igen, de ugyanakkor az a modell, amit bejáratódott, ami a független portáloknak a működési modellje, miszerint akkor ők nem egy cégnek, vagy valakinek a tulajdonában vannak, vagy valakinek a szócsövei, vagy egy pártnak alapja, vagy egy nagy oligarchának, hanem hogy ők egyfajta közösségi finanszírozásból építkeznek. Ez egy novum, és szerintem ez az egyik olyan terméke a 16 év magyar tapasztalatainak, amiből tanulhatnak esetleg majd mások is, hogyha egyébként szeretnének abszolút hasonló dolgokba kilábalni.
0: Szóval hogy azért az időszak, amikor szerintem az újságírás is egy válságban van ez az egész szakma, szerintem globálisan, nem csak Magyarországon, de az kétségtelen, hogy ez a fajta ebben a média rendszerben, ebben az államilag uralt média rendszerben, hogyha valaki függetlenként akar újságíróként működni, akkor teljesen magának kell mindent megteremteni. A finanszírozást, a gazdálkodást, a csapat létrehozását, és itt főleg a finanszírozásra gondolok, mert ugye az állami reklámköltség az egyedül a kormányzati cégekhez, sajtótermékekhez ment. És ki kellett találni azt, hogy olvasói támogatásból, hát ugye a Tilos is hallgatók támogatásából működik, ha jól tudom. Igen. Akkor pályázatokból, 1%-os kampányból.
1: Igen.
0: És hogy ez mennyire nagyon fontos.
1: Hát tehát emlékszem, ugye, hogy a rádió esetén, ugye ez az 1% ez megmaradt, ez még mindig egy ilyen csoda egyébként.
0: Csoda, és ez egy nagyon fontos láb, ez, szerintem, igen, működő...
1: Nem csak, hogy, bocsánat, csak annyi, hogy ugye a rádió finanszírozása szempontjából, tehát, hogy arra emlékszem, amikor eljött az a pont, amikor ugye a médiatörvénynek meg a finanszírozásnak eljött az a pontja, ahol lett egy olyan változtatás, ahol így egyértelművé vált, hogy soha többet állami pénzt, mert hogy beleraktak egy büntető klauzulát, ami arról szólt, hogyha valaki pályázik pénzre, és hogy megsérti a médiatörvényt, vagy valami eljárás lesz, akkor nem csak a pénzt kell visszafizetni, hanem annak a többszörösét. És hogy ott látszódott, hogy itt nincs más választás, mert ha az ember belemegy ebbe, amihez hozzászoktatták, hogy így valamennyire kézből van etetve, akkor ez lesz a legjobb módszer arra, hogy
3: kicsit szeretnénk megúvni ezt a mondatot, tehát azt szerintem, hogy egy médium közszolgálatra pályázatot kap, az nem kézből etetésnek kellene alapból lennie, csak hogy
1: nem, ez most nem, persze.
3: Kezdjük el visszaállítani.
1: De nem, ez ugye, ez az akkori diskurzus is volt, hogy ugye egyébként mennyire hozzá van szoktatva mindenki ahhoz, hogy állami pályázatokon nyer pénzt, és ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy például ugye a különböző médiumok is, független médiumok így sokkal inkább fordultak az olvasóik felé, tehát bekapcsolódott egy olyan fajta finanszírozási forma, ami nyilván magában a helyzetben egy ilyen nagyon rossz dolog volt, másrészt meg egy olyan dolog felé vitte el akkor a különböző médiumokat, amit látjuk, hogy most már világszerte is ez a trend, modell, igen. Az, ami mellett működnek.
0: Hát a több lábon állás az egy biztos, hogy egy fontos alapja, amit itt látunk, hogy miért tudnak működni. Tehát, hogy nem csak az 1%, az 1% nagyon fontos, de az olvasói támogatás is, ami meg nekem azért reményteli, mert mégis szükség van minőségi tartalomra és minőségi hírek. Tehát a tartalomra, tehát a hírek azért jók, meg azért bízunk abban, amit olvasunk, mert tudjuk, hogy ez egy szakma által gyártott és előállított tartalom. Szóval, hogy én ennek a résznek, szerintem ez nagyon, nagyon jó része ennek a folyamatnak, vagy egy olyan hozadéka, ami egyébként ettől függetlenül is egy folyamat már globálisan, csak sokkal nagyobb nyomással és kényszerrel volt szerintem a magyar újságírás erre rákényszerítve, és nagyon sok veszteséggel, szerintem nagyon sok jó minőségű újságíró hagyta el a pályát, szóval hogy tényleg azért ez egy pici szektor, kevesen, tehát azért...
3: Én azt akarom, szeretném ezt hozzátenni, hogy bezárjam a kört, ugye a pánkás nem, hanem a Szabó Bence interjúval kezdtük, hogy persze van ez a piaci része a független média működésének, de ugye van az, hogy milyen körülmények között dolgozik az újságíró, amely körülbelül onnan, hogy ez egy ugyanolyan munka, mint bármely más, eljut odáig, amit te mondasz, hogy telefonok nélkül nyilvános zajos helyeken találkozol, mert tudod, hogy kémszoftverekkel figyel meg a Állambiztonsági Hivatal téged, és utána pedig ugye nem tudom én milyen fajta perekben fognak téged beperelni, ellehetetleníteni, bemószerolni és pocskondiázni, utána pellengire állítani, nevedett kilistázni címeddel együtt, tehát hogy ez pedig egy nagyon negatív...
2: Meg nagyon megfélemlítő.
3: Igen, tehát ez egy nagyon negatív történet.
2: Igen, és ugye a másik része, ami ugyanehhez kapcsolódik, és amit ugye érintettek a riportban is, hogy elzárni az információtól a sajtó dolgozóit vagy munkásait, hogy önkényesen kitakarni előlük dolgokat, hogy nem engedni őket be sajtótájékoztatóra, vagy kiválogatni ki az, akit beengedünk, ki az, akit nem, az irányított kérdéseknek a taktikai alkalmazása.
3: És nekem az a másik veszőparipám, hogy és az interjú alanyoknak az ellehetetlenítése, tehát hogy hogy dolgozóknak, akik bármilyen fajta helyen dolgoznak, megtiltani ugye azt, hogy nyilatkozzanak egyáltalán, és ugye ezzel is elvágni őket bármilyen információforrástól, ugye se egy tanárt, se egy orvost nem kérdezhet meg egy független média, mert tilos volt nekik nyilatkozniuk.
0: Abszolút ellenszélben. Igen, hát ezt vettük sorra a riportban, hogy a nagyon dokumentált, hogy ez a fogvatartott hazai médiabirodalom hogy alakult ki, kormányzati birodalom hogy alakult ki, tehát ez tényleg nagyon alaposan dokumentált hazai nemzetközi szinten is. Az, hogy a független újságírók milyen körülmények és hogyan dolgoznak napi szinten, szerintem ez nem volt így összeszedve, amit mi próbáltunk megmutatni, hogy igazából annak ellenére működik, ezzel a széllel szemben tudnak működni, és hogy ezt nem lehet látni kívülről, hogy harc megy az információért kb. És a bejutásért, tehát egy olyan helyekre, ami sajtó nyilvánosnak kellene lennie, oda rendszeresen nem engedték be a sajtómunkatársait. Tehát rengeteg ilyen ügy van, ezeket soroltuk fel, és ezeket szedtük így tematikusan sorba, hogy mik voltak azok a eszközök, amit az újságírókkal szemben alkalmaztak. Mert hát ugye ennek miért csinálja ezt a hatalom nyilván, mert ott van egy hangos, kritikus réteg, aki kérdéseket tesz fel, és ellenőrzi úgymond a hatalmat a civilek mellett, tehát azért a civilekkel szemben is indult egy még 2010 után, az ismerjük azért ökotárs alapítvány és az összes civil elleni akciót, meg a törvényeket, soros törvénytől kezdve a mindenfajta törvényt, tehát tényleg már így, amikor írtuk ezt, nekem is így utána kellett nézni, hogy annyi volt, annyi minden volt, hogy így el is felejti az ember, de nyilván nem felejtjük el.
1: Nem, szóval ezért jó, hogy ez megvan, tehát mert hogy tényleg, ahogy az ember ezt így egybeolvassa, így már bugyognak fel az emlékek, mert hogy egyszerűen annyi dolog volt. Na, azt beszéltük, hogy ráfordulunk egy ilyen ajánlások megjövő dologra, és szerintem most tartsunk egy kis szünetet, hogy aztán utána azt ne kelljen megszakítanunk, úgyhogy most picit zenélünk, és aztán jövünk vissza, hogyha eltalálom a

is a dog.

0: Sziasztok! Ez a Kovács Ádám hangpostája, és folytatjuk a beszélgetésünket Bodrogi Beával, a független sajtó
1: elnyomásáról.
0: Az elmúlt
1: 16 évben.
0: Igen, gyorsan összefoglaltunk 16 évet, és akkor azt beszéltük, hogy mielőtt még a jövőre kitekintenénk, ugye megjelent egy jelentés, amivel te meg mások is dolgoztak sokat, és ami ugye pont erről szólt, hogy összefoglalta ennek a fő lépéseit többek között, meg a dimenzióit, hogy ez hogyan történt 2010 és 2026 között. És akkor azt beszéltük, hogy akkor ez gyorsan ezeket a területeket összefoglalnánk.
2: Hát elsősorban arra rávilágítva, ami talán lemaradt, hogy mik volt azok a fő dolgok, amik akadályozták a független sajtó működését ebben az új kialakított rendszerben.
3: Igen, mert eddig a keretekről beszéltünk, hogy milyen média rendszerben tudott és milyen ellenszínben tudott működni a média az elmúlt független média az elmúlt 16 évben, és a riportunk pedig azt veszi sorba azokat az eszközöket, amiket az újságírókkal szemben alkalmaztak, és az egyikről már beszéltünk, de talán a legfájóbb és a legkevésbé látványosabb dologgal kezdeném, az pedig az, hogy elzárták az információt az újságírók elől, és minden formában, tehát központilag ki van adva, hogy nem válaszolnak kérdésekre, nem engednek be sajtótájékoztatóra, semmilyen nyilvános eseményre, és nyilván mivel láttuk, hogy azért bementek néha, ezeket szelektíven szűrik, hogy néha oda beengednek hármat, fél év múlva pedig a másik hármat, de a többit nem. Most kormány szóvivői, tehát ezek a tájékoztatókról, a heti tájékoztatókról beszélek, hogy azért ott valamikor beengednek, valamikor nem engednek be, az Orbán Viktor évértékelőjére rendszeresen nem engednek be, tehát, de ez csak a látványos része, de az a része, hogy egyáltalán nem válaszolnak újságírói kérdésekre, azért így nagyon-nagyon nehéz dolgozni, amikor az a feladata az újságírónak, hogy ellenőrizze a hatalmat, és hogy kérdezzen, és erre nem kap választ. Tehát ez az egyik nagy rész. A másik a teljes gőzzel tolt lejárató kampányok, de onnantól kezdve, hogy pedofilozástól kezdve, hogy milyen címkékkel és milyen szinten járatták le az egyéneket is, külföldi ügynöknek nevezve, ahogy a civileknél is láttuk, vagy fake news gyár, elég sok ilyen címkét, vagy ügynök, beépített ügynök, külföldi ügynök, tehát ennek egy elég nagy a tárháza, hogy hogyan tették elég elviselhetetlen és szerintem sok újságíró életét. Akkor van az a jelenség, aminek van egy neve is, a SLAP, azt nem tudom, hogy mennyire hallottátok, de ez egy angol rövidítés, a Strategic Law Suits Against Public Participation. Ennek az a lényege, hogy perekkel akadályozzák meg azoknak az embereknek a megszólalását a nyilvános térben, akiket el akarnak hallgattatni nagy, vagy állami vezetők, vagy cégvezetők, vagy... Tehát így az elvenni az összes erőforrását, hogy ne beszélhessen. Tehát az újságírók beperlése, a GDPR-nak a használata arra, hogy... Tehát visszaélésszerű használata, ez egy nagyon magyar sajátosság például, hogy ezt az eszközt alkalmazták.
2: Hogy azt mondták, hogy a GDPR miatt
3: nem, ha, igen,
2: nem
3: hogy,
2: lehet kiadni hogy, adatot?
3: Nem hozhatja nyilvánosságra az érintettnek a nevét. Ez a Forbes-nak, amikor a nyilvánosságra hozta 100 leggazdagabb cégember embernek a nevét, akkor innen indult ez az egész, hogy GDPR alapon, hogy az ő személyes adatát nem kezelheti, nem hozhatja nyilvánosságra. Tehát innen indult egy ilyen pokol több éves eljárás, aminek az egyik első lépése az is volt, hogy nem hozhatta le ezt a listát a Forbes. Szóval, hogy eszközként használva azokat a jogi szabályokat, amiket visszaélésszerűen lehet használni,
2: És ennek mi lett a vége?
3: Hát ez még mindig folyamat. Hát a Forbes abban a konkrét perben, abban a Forbes nyert, de nagyon sok éves bírósági eljárás után.
2: Aha. De már azután is szegényedtek, szegények.
3: Nem hiszem, hogy ez a legnagyobb főbb, vagy legfőbb problémája a Forbes-nak, de hogy az mindenképpen, hogy sok, főleg ügyvédi erőforrást, meg pénzt, az biztos, hogy ez ezzel járt. Akkor a megfigyelések, uh-huh. Azt a Pegazus szerintem talán a hallgatóknak is nem egy idegen szó, hogy a Pegazus bevetették újságírókkal szemben, civilek szemben, kell szemben, politikusokkal szemben, lehallgatták magyarul indokolatlanul. Ez szerintem folyamatosan ott lebeg fölöttünk, akik a közéletben ilyen területen dolgoznak, hogy vajon lehallgatnak-e vagy sem, mert ezt nem tudjuk, tehát erről semmilyen nincs transzparencia, nincsen információ, nem beszélve arról, hogy a lehallgatásnak a jogi garanciája az semmilyen szinten nem, sem EU, sem emberi jogi normákkal nem egyezik, nem konform ebben. Több három vagy négy olyan elmarasztaló ítélet született már Magyarországon, ami kimondta Strasbourgban, hogy nem mulasztásban van Magyarország, és úgymond jogsértést követel azzal, hogy nincsen egy bírói garanciája, tehát hogy nem bíró hozza a döntést a megfigyelésekről, hanem az igazságügyminiszter, az államtitkár, tehát nincsen, és jogorvoslati lehetőség sincsen. Szóval, hogy sok ezersebből vérzik ez a rendszer, de hogy ez egy eszköz a megfélemlítésre, a lehallgatás, hogy ilyen körülmények között dolgozzon, és akkor vannak ezek a rendszertámadások, amikről szerintem nem sokat tudnak a hallgatók, vagy az olvasók, hogy választások idején, most például a Telexnél is voltak ilyen informatikai támadások, hogy megpróbálják annyira terhelni a rendszert, hogy ne tudjanak sugározni, ne tudjanak adást.
0: Ja, hát annól 4-4-4 emlékszem, amikor
3: és ez
0: lehalt 4-4, meg.
3: És ez szinte mindenhol voltak, meglepően a választások előtti időszakban. Tehát vannak ezek a technikai, informatikai terheléses támadások, és valahogy azért ezeknek a kivizsgálása nem történt meg. Tehát ugye igazából a hatóságok nem lépnek fel ezzel szemben, és ezért meglepő módon a független sajtót érik ezek a támadások. Uh-huh. Szóval, hogy nagyjából ez a lista...
2: Ez azért eléggé vérfagyasztó ez a lista, amire így végére értél. Egészen elment a kedvem attól, hogy újságíró legyek Magyarországon. Kész csoda, hogy még ezt csinálják, úgyhogy respekt innen is mindenkinek, aki...
0: Hát meg főleg azoknak egyébként, akiknek a munkája kellett ahhoz, hogy az ilyen dolgok például így kiderüljenek. Tehát, hogy nyilván gondolom, itt van azért egy ilyen nemzetközi információ megosztás is, tehát, hogy elég sokan dolgoznak ilyen hálózatban azon, hogy ezek az információk, mert ugye a Pegazus nem csak Magyarországot érintette, hanem számos helyen felbukkant, és ugye, tehát, hogy elképesztő az, amikor ilyen dolgok kiderülnek, hogy ilyen embereknek a munkája az szembe tud szállni igazából az ilyen nagy állami gépezetekkel, és szerintem ugye ez emiatt is fontos, mert hogy példát mutat abból, hogy érdemes az ellenállás, vagy nem tudom, és hogy tényleg ez a civil vonalnak a jelentősége, ez ilyen elképesztően fontos.
3: Hát mennyire, és hát a civil, és ne feledkezzünk el a civilekről, mert most nyilván az újságírókon van a fókusz a beszélgetésünk során, de azért ennek a rendszernek a kontrollja nem csak az újságírók, hanem a civilek. Szerintem nagyon nagy respekt, és nagyon-nagyon hozzájárult szerintem mind a két szektor a rendszernek a lebontásához. Tehát, hogy ami itt az elmúlt két évben látunk, azért a civilek és az újságírók voltak azok, akik 2010 óta folyamatosan ellenőrzik a hatalmat. Erről, tehát, hogy amit tehát szinte majdnem mindent tudunk 2010, ezek dokumentálva vannak. Sokszor, sok éven keresztül egyébként, mivel nem csak újságírókkal dolgozom, hanem civilekkel is, azért ez egy nagyon frusztráló érzés 16 év alatt, hogy írom a riportot, megint leírom, megint nem történt semmi, rule of law, ezek a jogállamisági jelentések, és sok-sok ilyen jelentés, hogy így azt érezte az ember, hogy na jó, ezt azért az asztal, én bennem azt tartotta a lelket egyébként, hogy jó, de dokumentálni kell, azt tudom a történelemből, hogy legalább azt tudom csinálni, hogy dokumentáljuk. Nem történik semmi, de leírjuk, hogy mit, szóval, hogy ennek ma, és ezt nem, szerintem ezt nem szabad lebecsülni, ennek a mértékét és erejét, amit ez a két csapat, mint szakma, a civilek és az újságírók, és nagyon tágan beszélek a civilekről, mert nagyon minden témában, minden rétegben szerintem elképesztő munkát tettek ebbe a 16 évben bele.
1: És akkor most áttérünk a következő témára. Ugye arról beszéltünk, hogy akkor, amikor megjelent ez a mértéknek ez a jelentése, az újságírók és a független média elnyomásáról, akkor elolvasva ezt 2026. február második felében, amikor publikáltátok, akkor ebben a végén voltak ajánlások, és ez két szekcióra volt bontva, ajánlások az EU részére, és ajánlások következő magyar kormányok részére, ami szerintem roppant vicces volt. Következő, nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy következő magyar kormányoknak tesztek ajánlást februárban. És hát ez időszerűvé vált. Úgyhogy most akkor kicsit nézzük végig, hogy ti mit ajánlottatok akkor.
2: És hogy ezt hogy lehet megvalósítani?
1: Igen, és hogy mit gondoltok erről, hogy valóban ma is ezek a legfontosabbak, és hogy mik ezek, amit egy új kormány tehet akkor, hogyha szeretné a normalitás irányába a sajtónak a helyzetét visszalendíteni.
2: Olvassam fel!
3: Ahogy gondoljátok, szerintem van egy olyan része, amit rögtön mondok, mert azonnal megvalósítható, az, hogy az újságíróknak válaszolnak a politikusok. A közhatalmat gyakorlók válaszolnak az újságírói megkeresésre minden formában, és mindenki bemehet a sajtóként regisztrált szerv, bemehet a mindenfajta és sajtótájékoztatókat tartanak. Tehát, hogy ez a műfaj már elveszett, nem? A sajtótájékoztató
2: tartása. Pár nap alatt úgy tűnik,
3: Tehát, hogy ehhez nem kell pénz, tehát vannak azok a reformok, amik pénz nélkül is működnek, szinte minden szektorban, az a hozzáállás és az attitűdváltás, és az,

0: itt az elmúlt 16 évben mi volt, ami kívülről nem biztos, hogy látszott.
1: Igen.
2: És ugye vannak itt ilyen triviális dolgok leírva, hogy ilyen nem, negatív dolog, hogy na mit ne csináljatok, tehát például ne csináljatok lejárató kampányokat.
1: Igen, tehát hogy ehhez se kell pénzt, sőt szerintem pénzt sporolnak meg, ha nincsenek lejárató kampányok.
0: Igen, ez egy sporolási intézkedés.
1: A közmédia átalakítása, ami nagyon fontos, arról majd beszélhetünk különben, most mindenki körülpörök, hogy mi történik
2: akkor
1: a közmédiában.
2: Ezt ebben a pontból kezdjük el megbeszélni, mert szerintem ez a legfontosabb dolog.
1: Jó, szerintem el fog menni azzal az idő, mert tényleg a legizgalmasabb, én is.
2: Nem baj.
1: De azt szeretném mondani, lezárva az ajánlásainkat egy pozitív hanggal, hogy ezzel vannak olyan EU-s szabályok, mint az Európai Média Törvény, vagy olyan direktívák, amik kifejezetten az ilyen újságírók lejáratása, meg a nyilvánosságban megszólalók lejáratása védelmében születtek, de leginkább ez az Európai Média Szabadság rendelet, ez tulajdonképpen majdnem biztosítja azt, hogyha ezeket betartja és implementálja a jövőbeni kormány, akkor egy nagy részét meg lehet csinálni.
0: De ez eddig is érvényben volt, csak nem implementálták.
1: Nem azt, hogy nem implementáltak, hanem megtámadták az Európai Unió Bírósága előtt. Oh. Szóval, hogy szembe mentek vele, és nem vele mentek, és implementálták, vagy tették bele a hazai jogi környezetbe, és nem is alkalmazták. Szóval, hogy ezeket, és végre kell hajtania, és követni a strasbourgi ítéletekbe foglaltakat. Tehát, hogy tulajdonképpen jó követő magatartás kell a leendő kormánynak, vagy a következő kormánynak tanúsítani ahhoz, hogy ezeket elkezdi végignézni, fellapozza a riportunkat, ott benne van mindegyik ítélet, amit, hogyha végrehajtanak, és annak megfelelően szabályozzák a aktuális területet, mint a médiát, meg a lehallgatásokról, amikről beszéltünk. Tehát, hogy ez ott van kéznél, tehát, hogy ez nem kell feltalálni újra ezeket. Szóval, hogy ez a jó hír.
3: Bocs, és ebbe a helyzetbe az ilyen álpiaci szereplők, az most egy teljesen külön történet, mert az egy ilyen másik fajta viszonyrendszer az, ami fenntartja
1: annyiban nem, hogy az EU-s szabály például előírja az állami reklámköltésnek nem csak az átláthatóságát, hanem az egyenlő elosztását, a nem diszkriminatív elosztását. Tehát, hogyha ha úgy dönt egy állam, egy kormány, hogy ő reklámpénzt ad sajtótermékeknek, akkor azt átláthatóan és egyenlően kell nyilvános feltételrendszerrel szétosztani. Tehát nem az van, hogy a kesmába betolok 800 milliárdot egy évben, és a független sajtó semmit nem kap, hanem ha oszt állami reklámköltést, akkor pénzt, akkor azt átláthatóvá kell tenni, és meg különböztetésmentesen kell ezt végrehajtani.
3: Csak azért volt fontos megemlíteni szerintem, hogy annak mi az útja, meg a módja, hogy ott átalakulás történjen.
1: Hát igen, az szerintem egyrészt maga alá fog borulni, nyilván nem minden fog meghalni, meg elég sok pénzt kilapátoltak azért a közpénz raktárból, hogy ezeket még, ha nem is 400 valahány, meg 500 darab sajtóterméket támogatnak, meg tartanak fenn, de hogy szerintem ebből még jó sokáig el tudnak pötyögni a meglévő médiumok egy része, de szerintem egy nagy része ez nem fenntartatlanná válik, mert nem, ha megszüntetik a reklámköltést és a reklámfinanszírozást, akkor tehát ennyi volt. Uh-huh. Hol tartottunk?
0: Hogy lehet megszüntetni a reklámköltést? Az egyik napra a másikra megszűnik?
1: Hát van egy nagy... Hát erről kell döntést hozni mindenképpen. tehát mindenképpen kell az, ennek az európai média szabadságtörvénybe foglaltaknak megfelelően kell átalakítani a reklámköltésnek a szabályozását, és ez nem egyik napról a másikra fog megtörténni, hanem ez egy folyamat lesz. Tehát valószínűleg azt el tudom képzelni, hogy már elkövetkezett

0: Egy-két-három hónapra már biztosították ezeknek a sajtótermékeknek a fennmaradását reklámköltésből, de szerintem ez egyszerűen döntés kérdése, jogszabályi és rendeleti szabályozás kérdése, hogy fogják ezt leállítani. De én ebben nem látok technikai problémát, tehát ez megoldható.
1: Mondjuk az egy érdekes pillanat lesz, hogyha ilyen bizonyos helyeken mondjuk ilyen tájékoztatási vákum így hirtelen kialakul, vagy hogy ki fogja ezeket így ellátni, vagy
2: mire
1: ilyesmi.
2: Gondolsz?
1: Hát, mert például ugye ennek fontos része volt ugye a vidéki médiának a leuralása teljesen, és hogyha ugye ennek megszűnik a finanszírozása, meg a központi irányítása, ugye ez, szerintem ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ez ilyen lokálisan jelentős bizonyos társadalmi csoportokat kiszolgáló médiumok, hogyha eltűnnek, hogy akkor ott így mi lesz.
3: Yeah.
1: Na, de menjünk akkor a közmédiára.
2: Közmédiára. Mi az a közmédia?
0: A közmédia televízió, rádió, műsorok nagy csoportja. A TV1, TV2, én szerintem nem tudnám felsorolni az összes 5-6. Csatornát.
1: Valami?
0: Szerintem több. És a rádió műsorból is elég sok van. És ez mind közpénzből működik. Meg állami reklámköltés oda is megy, de a magyar, tehát hogy konkrétan azt hiszem, hogy mindent egybevetve egy évre több mint 600 milliárd. Tehát 600 milliárd körüli az összeg, amit kap.
2: És hogy lehet leállítani a közmédia hírszolgáltatását?
1: Bocs, ne haragudj, még egy kérdés lehet előtte a közmédia szempontjából, tehát hogy ha mit tudom, Angliában nézünk például, ahol a BBC felel meg a közmédiának, tehát hogy erre van egy olyan fajta ilyen egységes működési definíció, vagy ez egy ilyen mindenki úgy tölti meg, ahogy akarja, vagy van-e ezzel szemben elvárás, hogy ennek léteznie kell, és hogy, tehát, hogy be kell tölteni egyáltalán egy ilyen szerepet?
0: Az, hogy legyen vagy ne legyen, az, tehát, hogy ha van közmédia, ha egy állam úgy dönt, vagy egy kormány úgy dönt, hogy neki legyen közmédiája, akkor ez a törvény, amit mondtam, ez az európai médiaszabadság törvény, azt szabályozza, kötelezi a tagállamokat, hogy ennek a vezetése és a tartalma pártatlannak kell lennie, a vezetők kiválasztásának transzparensnek kell lenni, és átlátható a választási feltételrendszere is, és biztosítani kell hosszú távon jogszabályban rögzítetten a függetlenségüket és a finanszírozásokat. Ugye amikor az unió szabályoz, akkor nem csak Magyarországra gondol, hanem azt is gondolja, hogy a 27 ország 27 különböző rendszerben dolgozik, tehát egy általános függetlenségi garanciát kell biztosítani, és az a pénzügyi függetlenség és a szakmai függetlenség irányelveit vagy szabályait fogalmazza meg. Most nem mennék bele ennek a kritikájába, de szerintem ahhoz, hogy Magyarországon a közmédiát, közmédia reform elinduljon, azért ez egy jó mankó, ez a szabályozás, és a kormány nem válthatja le, hogyha ide rátérünk, mert szerintem most mindenkit ez izgat, hogy mondhatja Magyar Péter, hogy én megszüntetem a hírszolgáltatást.
2: Igen, a hírszolgáltatást mondta, szóval, hogy ez most így legelte, de nem bontotta ki, mint.
0: Igen, és ezt a programjukban is vállalták. Én elolvastam a TISZA programját még, amikor kijöttek ezzel.
1: Melyiket, hogy bajom ami az Indexen megjelent?
0: De van egy 200 valány oldalas program, és annak a média részét nyilván érdekelt, mindegyik érdekelt, hogy mit mond, mert ez az életünkre hatással lesz, de hogy ez a programban is benne van, hogy a kormányra kerülés után a hírszolgáltatást felfüggesztik. A hogyan és miként csinálják, erről nem volt szó. Jogilag, demokratikus módon nem mondhatja azt a miniszterelnök, hogy én utasítom a MTVM vezetőjét, hogy
3: ezentúl ne legyenek hírek.
0: De én bízom benne, hogy tehát ugye azért erre vannak technikák. Most én ezen gondolkodtam, hogy én mit csinálnék, hogyha Magyar Péter lennék. Úgyhogy én arról beszélek, nem a... Én azt csinálnám, hogy azonnal egy auditot, egy teljes átvilágítást csinálnék a közmédiánál, pénzügyi vonalon, milyen pénzek mentek, milyen szerkesztői döntések, tehát szakmai és pénzügyi átvilágítást kéne csinálni, szerintem minél előbb, és az már adhat egy alapot arra, és mindent kommunikálni a társadalom felé, mert ugye ez is egy másik topik, meg téma, hogy lehet egy ilyen autoritár rendszert a jogállami eszközökkel lebontani, hogy ha gyorsan csinálod, akkor valószínűleg nem lesz jogszabályszerű, de hogy mennyire fontos, hogy ez legitim is legyen, mert a kétharmad, tehát az nem lenne jó, hogyha beesnénk bele, hogy most lesz egy Tisza rádió a közrádióból, és nem ezt kommunikálják, tehát nem azért mondom, hogy Tisza rádió lesz, de hát lehetne kétharmaddal egy újabb, másik kormánynak a másik médiája, szóval hogy azért szerintem a legfontosabb az, hogy legyen egy ilyen átfogó vizsgálat. Ennek egy részét már, mivel dokumentálják a civilek, meg a kutatók, meg mindenfajta szervezet, hogy mi történik a közmédiában, tehát mondjuk elő kéne venni ezeket, de szerintem, hogy ott milyen pénzügyi kifizetések vannak, ahhoz én nekem saját tapasztalatom van telexjogászaként, hogy nem jutunk hozzá közérdekű adatokhoz sem, ha pedig megnyerjük a pereket, akkor nem adják ki, vagy pedig többször küldenek ki az újságírók kérdést a közménynyelve, és akkor azt a választ kapják a telexesek, hogy addig nem adunk választ, amíg nem mondjátok meg, hogy milyen külföldi ügynökök vagytok, és honnan kapjátok, milyen külföldi támogatásban részesültök. Tehát azért ez nonsense. Én az elmúlt 3 hétből kb. Ezt a 2 példát tudom hozni, és valószínűleg ebből tengernyi van, tehát hogyha egy átvilágításon átmenne szerintem ez a rendszer, egy nagyon gyors átvilágításon, akkor lenne egy legitimáció arra, hogy sem szakmailag, sem pénzügyileg nem látja el úgy a feladatát, ahogy...
3: És azt akarom kérdezni, hogy és mik a szabályok, amiknek meg kell felelni? Ugye említetted azt, hogy van egy függetlenség a procedurális szempontból, hogy választják ki a vezetőket, és feltételezem, hogy van egy jogszabályára, hogy és átláthatóan kell működni, tehát, hogy be kell tudniuk számolni arról, hogy mire költöttek. És egyéb fajta szabályozások vannak erre vonatkozóan? Tehát, hogy például a tartalom szempontjából...
0: Kiegyensúlyozottság van beleírva a törvénybe, tehát, hogy...
3: Ez a magyar média
0: törvény? Nem, ez a magyar média törvényben a kiegyensúlyozottsági szabály az létezik, de az kb. Egy gumiszabály, és semennyire nem tartják be, tehát nem, nincs média pluralizmus szerintem a közszolgálati rádión belül.
3: Szerintem
0: tehát, hogy azért ezt nem nehéz szerintem megnézni, hogy ha én most ebben dönthetnék, az biztos, hogy az elmúlt 3 hónapot górcsal elmenném, és megnézném a híreket, és egy kutatócsapat megnézni, nem, hogy mennyire volt kiegyensúlyozott, tehát ez az...
2: De ezt már meg is nézték.
0: Meg is nézték valószínűleg, szóval, és hogy a szakmai vezetőknek, tehát szerintem hogy itt nem az van, hogy itt most jó újságírókat kell beültetni a közmédiába, hanem a rendszert kell átalakítani.
1: Füles, most el kéne menni, mert van egy telefonunk. Igen. Na. Hello.
4: Hello, sziasztok, ember vagyok.
1: Hello.
4: Még egy hello, sziasztok, ember vagyok. Csak egy hozzáfűzést szeretnék tenni ehhez, hogy hát tudok ti képzelni egy olyan grémiumot, aki független teljesen? Tehát mert ugye ez kimaradt a kívánalmak közül, hogy mit tennél te, hogyha rád lenne bízva, hogy hogyan lehet ezt a dolgot átalakítani, vagy megújítani, de ez kimaradt, hogy és ki az, aki ezt felügyeli. Tehát az rendben van nekem, hogy mit tudom én elszámoltatni, meg nézünk utána, meg stb., hogy mit, hogy hova, hogyan költötték el, és utána, hogy lehet-e egy független grémiumot felállítani.
1: Hát de nem személy, vagy te nyilván gondolom bocsánat, hogy én válaszolok, de hogy, a, tehát hogy, hogy nyilván lehet ezt a függetlenséget a végtelenségig húzni, és akkor belátjuk, hogy igen, a nap végén senki nem lehet független, de ugye itt most arról beszélünk, hogy már vannak lefektetett szabályok, amiknek objektíven nem felel meg a média.
0: Igen, én hallom, amit mondasz, vagy amit kérdezel, hát egy szakmai ellenőrzésnek szerintem egy olyan testületet felállítani, ami most van, csak nem működik, és nem pártatlan, és nem végzi a dolgát. Tehát, hogy szerintem fontos lenne egy ilyen szakmai testület.
3: Az, a médiahatóságra gondolsz?
0: Nem, hát valóban nem is tértünk ki, hogy a médiareformnak a részeként nyilván a médiahatóságnak a pártosságát is meg kell szüntetni, de most igazából, ha jól értem, a kérdésed az a...
4: Meghallgatlak benneteket adásban, jó?
1: Ugye? Jó, oké, köszi, hello.
0: Szóval, hogy egyrészt most a kérdés arra vonatkozott, hogy van-e
2: felügyelet
0: hogy ez tud-e független lenni. Hát ez egy jó kérdés, de szerintem a szakembereket kell oda tenni, és nem politikusokat. Tehát
2: hát meg őket is a nyilvánosság tudja féken tartani, én azt gondolom. Tehát ez a válaszoljanak a kérdésekre.
0: És a nem kinevezni politikai kádereket a vezetőknek, hanem annak átláthatónak és jogszabályba rögzítettnek kell lennie, hogy mi legyen a vezetői kiválasztási folyamat is kifelelhet meg mondjuk a különböző szakmai pozíciókra. És az, hogy ki pártatlan, ki független, szerintem azért szerintem nyilván ez egy örök támadás és vitatárgya lehet, de szerintem Magyarországon azért vannak olyan média szakemberek, újságírók akár, akik vagy kutatók, nyilván nem újságírókat kell egy ilyen testületbe beletenni, de hogy szerintem összeállítható egy olyan csapat, aki elfogadható a társadalom vagy aki legitim, mert ugye arra próbáltam rámutatni, vagy kanyarodni, hogy ilyen kétharmad azért az nagyon sok mindent lehetővé tesz, de szerintem az fontos, hogy nem szabad abba a csapdába esni, hogy akkor most egy kétharmados törvénnyel akkor csinálunk egy ugyanolyan közmédiát, mint ami volt, hanem szerintem muszáj, hogy ennek legyen társadalmi legitimációja, és muszáj, hogy valamilyen szinten a közbeszéd részévé legyen. Tehát, hogy visszahozni azt a teljesen ismeretlen fogalmat, hogy vitassuk meg a dolgainkat, és ennek kitalálni azt a formáját, ami legitimálni tudja. Ezért javasoltam én, vagy gondolkodtam azon, hogy mit csinálnék én most, hogy az átvizsgálást is nagyon transzparenssé tenném, hogy elmondanám, hogy milyen szempontok alapján mit vizsgálok, ki vizsgál, ez az eredménye. Tehát,
3: És mi történne utána? Tehát akkor mondjuk kimutatná, az a hipotézisem kimutatná, hogy hát semmilyen szempontból nem jól működött, és akkor utána mi történik, hogy akkor előírod neki, hogy akkor innentől légy szíves a következő hónaptól viselkedj jól, és hogyha ezt teljesíti, akkor oké?
0: Én fejemben, amikor erről gondolkodtam, én biztos, hogy egy ilyen átmeneti időszakot érdemes átgondolni, hogy a mostani nagy monstrummal mit lehet kezdeni, és hogy lehet minél előbb a károkozását megállítani, vagy a finanszírozását csökkenteni. Tehát, hogy ennek valószínűleg van több kreatív verziója, de mindenképpen egy teljes átvilágítást, ahogy szerintem egy kormányra kerülés után azért valószínűleg ezt kell, hogy jöjjön, hogy egy csomó minden átvilágítanak, és átnéznek, és auditálnak, hogy mi mindent hagytak itt, mi mindenről nem tudunk.
1: A tévéműsorok legalább nem darálhatók be, mert hogy azok megvannak.
0: Szóval, hogy én ezt csak egy átmeneti dolognak gondoltam, hogy ez az audit, vagy ez a nézzük meg, hogy mi történt, és hogy milyen standardek alapján, tehát hogy a következmény, ami mondjuk egy ilyen hírszolgáltatásra vonatkozik, annak legyen egy megalapozottsága, hogy miért és ki hogy dönt. De közben pedig, tehát hogy nem lehet egy-két hónap alatt szerintem egy új médiatörvényt alkotni, hiába lesz kétharmad, vagy nem lesz kétharmad. Egyszerűen én szerintem, hogyha vissza akarunk nagyjából az ilyen alapokhoz térni, akkor valamilyen formában kell egy legitimálása annak, hogy erről van beszéd, szakmai beszéd. Nyilván nem lehet mindenkit megkérdezni, hogy most hogy akarnak, legyenek közmédia, és ez milyen monstrum legyen, és hogy az hány csatornában álljon, de hogy szakmai vita szerintem lehet róla. Még egyébként akkor is lehet róla, ha nem kérdezik meg a civileket, de most én abban reménykedem, hogy hát ha megkérdezik, vagy meghallják a hangjukat, szóval hogy szerintem az egy nagyobb falat a média rendszernek a reformja, mert az nagyon sok szálból áll, nem csak a közmédiából, de a közmédiára vonatkozóan is szerintem az egy, ahhoz kell egy társadalmi szakmai diskurzus, hogy milyen legyen-e, és milyen legyen. Lehet, hogy csak egy pici, tehát hogy nem kell nekünk közmédia, az is lehet, hogy nem kell nekünk közmédia.
2: Van olyan Európai Uniós ország, ahol nincs közmédia?
0: Nem tudom erre a választ, szerintem nincsen. Szerintem igazából a funkciója és a nagysága, meg a finanszírozása és a szerepe egészen különböző.
2: És ahhoz mit szólsz, ami történik? Tehát, hogy végül is nem történt még semmilyen új média törvényünk sincsen, még csak a úgymond fenyegetés, még új kormányunk sincsen, csak a leendő miniszterelnök hát elég határozott álláspontot fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy mi az elvárása a közmédiával szemben, és mik a tervei, és hogy te látod-e azt, hogy esetleg ez így részben így már maga a fenyegetés, vagy ezek az egyértelmű politikai elvárások is tisztítólag hatnak, mert azt látjuk,
3: vagy
2: hogy...
3: Vagy épp rossz irányba mennek.
2: Vagy épp rossz irányba mennek. Tehát, hogy...
1: És bocsánat, csak hogy közben lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ez, ez szörnyű, nem? Tehát, hogy elértünk ide, és erre most... Na, igen, bocsánat, tehát, hogy nyugodtan válaszolj erre, csak jelezni szeretném, hogy nem tudunk hogy utána már tovább kérdés. Menni. Igen.
0: Ja, de még műsorban vagyunk.
1: Még műsorban, te.
0: Hát, hogy mi zajlik most?
2: Igen.
0: Azt szerintem az, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy a közmédia nem működhet így, és nem lehet egy kormányzati szócső, az szerintem helyes. Az, hogy én minden ilyen kitálalást szeretek, még akkor is. Az, hogy mit gondolok róla, az egy másik kérdés, de az, hogy jöjjön a felszíre minél több minden, az szerintem nem baj. Nyilván van nekem is erről véleményem, hogy most késő vagy nem késő-e, vagy erkölcsi reputációját fognak-e kapni azok az emberek, akik most a sajtószabadságért kiáltanak a közmédiában. Nyilván az én olvasatomban nem, de örülök neki, hogy felszíre tölnek dolgok, szóval hogy azt meg nem tudom tagadni, hogy jöjjön minden, minden, ami lehet, jöjjön föl, és minél több ember beszéljen közmédiáról is, sőt, én szerintem nyitnék egy ilyen csatornát, ahol lehet bejelentést tenni, ami egyébként EU-s szabályok szerint kell is, hogy legyen és működjön ez a közérdekű bejelentés, ahol mindenki retorzió nélkül anonim módon tehet bejelentést. Tehát szerintem ez is az átmeneti időszaknál, én biztos, hogy megnyitnék egy ilyet, és bátorítanék arra, hogy anonim módon minél több információt osszanak meg az emberek. Tehát most tényleg az az idő, a káosz időszaka is van, amiben vagyunk, nem? Hogy jönnek fel a sztorik, és ez szerintem helyes, hogy jönnek fel. Szóval, hogy így nem sok mindent gondolok, és kapkodom én is a fejemet, nyilván nem. Én nem tekintek sajtóra, a közmédia munkásaira. Ez egy cég alkalmazottaiként feladatokat teljesítenek, amit központilag kiadnak. Ez nem újságírás. Amit látok, az nem az egy vergődés, és kínos, és rémes, és borzalmas.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük Bodrog Gálának, és hogy végre a műsor vége felé elhangzott az a szó is, hogy remény, de ettől még ébernek kell lenni, úgyhogy Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: És fel az 1%-ot a tilos.
1: Társadalmi célú felhívásunk van, 1%-ot tilosnak.
3: Adjatok.
1: És igen, társadalmi célú vége, és mese meg minden. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
5: Jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadót 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 2 41. Jótékonysági felhívást hallottatok.
6: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik.

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. ...27-én szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az Operához, veresétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió Techno teherautójának platóján, Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nus, Tilos Rádió, Budapest Pride.

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dús gazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűzőkocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Akinek?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélekszakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kérlek!
2: Há, jó nekem mezítláb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de hogy a macska nem az enyém, az biztos.
0: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
1: Kéred?
2: Nem vagyok ilyes. Hát csak meg!
0: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
5: Elment végre az asszony!
1: Engem? Miért?
5: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett attól a mély hangjával.
1: Csendesebben, meg még visszajön.
0: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
6: Vajon ki ez a macska? Mert ha senki, akkor egy perc múlva macskapástét omlasz belőle.
0: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
2: Ez a macska az enyém.
6: És be is tudod bizonyítani?
2: Nem tudom, hogy elég lesz a bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy az egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickor.
0: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
5: Kérlek szépen, ne tessék olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
6: Igazad van, király. Vissza is adom a macskádat. De most már légy új kedves, és hald el magad, mert ez az én járdám.
0: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezít láb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
2: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
1: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Talán zavar.
2: Szó sincs róla.
0: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehúnyta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé. Hiszen szerzett magának egy barátot.
5: Ez velem mi lesz?
0: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
5: Én talán nem élek egy lyuk

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén, zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika abbahagyta a sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallod, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson? A konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszaladt Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
4: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
4: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus! Elvisz! Zúdj bele a fekete zsákjába, ott aztán majd lábad lakodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes. A zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
3: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
3: Mit csinálsz ott, te? Letördeled a fám ágait. Hogy vinne el a bálkász? Majd szólok a bálkásznak, hogy vigyen el. Ah, szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bálkász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya. De mégse kutya, hanem bálkász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába. Ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: És akkor kip-kop, valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorult Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
5: Segítség!
4: Ki az?
0: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
5: Én vagyok!
0: Mondta.
6: Jaj, de helyes kis cica vagy!
0: Örvendett Zsuzsika. Ami igaz, a macska forma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
5: Nem vagyok cica!
0: Mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
5: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
6: Hát akkor ki vagy? És miért kiabál segítségért?
5: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
6: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
5: Én vagyok a mumus!
6: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
5: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
6: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
5: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
6: Mi a nagy bánata?
5: Gyere! Majd elmondja maga!
0: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült, zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
6: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel.
0: Sóhajtott Zsuzsika.
7: Még hogy a zöldli ficcel! Hiszen az én vagyok!
0: Óbégatott a zöld hajó. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
6: Üdvözöllek, kedves zöldli fic!
7: Tényleg kedves vagyok?
0: Kérdezte gyanakodva a zöldli fic.
6: De még mennyire?
0: Mondta Zsuzsika.
7: Nem félsz tőlem?
6: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
7: Már segítettél?
0: Mondta a zöldli fic, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
7: Az nekem aranyat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itt az egereket, mindjárt itt a zöld lifit, és megvigasztal.
6: Na még ilyet, a végén még a konkorról, meg a bákászról is kiderül.
7: Jaj!
0: Hallatszott ekkor egy kétségbe esett hang.
7: Jaj!
0: Egy másik hang.
6: Hát ezek.
7: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
6: Jaj, de félek!
0: Szeppent meg, Zsuzsika.
6: Miért jajgatnak?
7: Félek tőled.
5: Tőlem?
0: Álmélkodott Zsuzsika.
5: Na ugye, látjátok?
0: Mondta Momos az asztal alá.
5: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
0: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöldli fic is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
6: Gyorsan, bújjunk el!
2: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
2: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöldli ficcel.
0: Még hogy a zöldli ficcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ürelte az új barátait.
6: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám.
0: Mondta.
6: Hogy megmutassalak neki benneteket.

0: Érezted már a fények illatát?
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: ezer év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a Spanyol Evolúcióbiológiai Intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kóduló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
4: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. Globális tömegét 300 megatonnára, teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, amelyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szeren tárolnak, és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár százszorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talaj minta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát. Újabb idegtudományi mérföldkörről számolt be a Qubit. Két évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció rekonstruálta az ecetmuslica közel 140 ezer idegsejtjének kapcsolatrendszerét, most a Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a rovar agyi és testi struktúráinak összeköttetését ábrázolja a legteljesebb valóságnak megfelelően. A Harvard és a Princeton laboratóriumának bevonásával a Flywire konzorcium égisze alatt készült, szabadon elérhető vizualizáció a központi idegrendszer összes kapcsolatát megjeleníti. A kutatók szerint fontos, hogy az idegrendszeri térkép a lehető legteljesebb legyen, mert csak így érthető meg mélységében az agy és a test viszonya. A csapat megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét nem az agyban lévő központi csomópontok, hanem a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió FM 90.3, és ez itt az Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció ebben a nagy melegben, itt a kellemesen légkondicionált Tilos a Média Palota 6-os stúdiójából Tündével az oldalamon. Neki kezdünk a szokásos programajánlónak. Programajánló hagyományosan mindig azokkal a kiállításokkal zajlanak, amik éppen most nyílnak meg, tehát ezzel kezdjük. És az Intermedia Diploma kiállítás nyílik most a Bakács Bunkerben. Az a cím, hogy Inter Alia, többek között. Hát, tessék megnézni, 7 órakor nyílt, tehát hogyha valaki még oda megy gyorsan, akkor megnézheti, de természetesen még július 10-ig megtekinthető, és előre jelezném, hogy most az időszak van, amikor nagyon sok hallgatói kiállítás nyílik a végzések a fél év lezárása miatt, tehát figyelni kell, július elején még nyílnak további kiállítások. Tehát Inter Alia, Bakács Bunker, mindenki tudja, hogy hol van, tessék oda menni most, vagy bármikor máskor. És nyílik egy másik kiállítás, 25 Years of Ghetto Life, ez is ma, ez már 6 órakor megnyílt. Valahogy mindjárt kiderül, hogy hol lesz ez a kiállítás, vagy tessék betelefonálni 215-37-73.
1: Én ezt hát most itt valóban... van mellettünk, nem? A Dugattyús.
0: Ja,
1: most
0: Dugattyús.
1: Jöttem el mellette.
0: Dugattyús ház, persze.
1: Hatalmas tömeg van.
2: Most mentek el innen is a srác.
1: Igen, igen, és annyi srác van így a Dugattyús körül, hogy sráckert.
0: Sráckert, jaj. Ez egy nagyon jól előkészített poém volt. Igen. Az előre megyünk az időbe, és azt tudjuk ajánlani, hogy aki tárlatvezetésre vágyik, az kedden fáradjon el a Kisterem galériába, új helyen keresendő, és ott Trapp Dominika és egy másik művésznő tárlatvezetés tart, Párdi Lívia figyelő tekintete.
1: És beszélő szája.
0: És beszélő szája mellett, igen.
1: Ez mikor van, bocs?
0: Kedden, 30-án.
1: Ja.
0: Kedden, 30-án. És csütörtökön, második.
1: Szerintem 30-án van, de lehet, hogy ezt rosszul mondom.
0: Igen.
1: A Nemes Csabának is tárlatvezetése a Modemben.
0: Azt én nem tudom, simán lehet. Tehát akkor...
1: Ma derült ki egyébként, hogy a Modemet továbbra is a Vizikata igazgatja, és nem pedig a Gulyás Gábor, aki szintén pályázott.
0: Hát...
1: Én láttam ma egy jó kiállítást egyébként az Enspachen Capolaiban, a Hász István és Jovánovics Tamás, nagyon ilyen kis éteri kiállítás, olyan ilyen hőségbe, a hőség geometria, hogy hogyan mozognak el az elemek, meg a formák, meg a síkok, meg a vonalak.
0: Hogy kifejezetten, én is láttam, de ez egy jó gondolat, hogy kifejezetten a lelassult percepció számára, amit a hőség lelassít, arra van kitalálva. De most még egy pár pillanatig tekintsünk előre, egészen pontosan jövő csütörtökre, mert a 2B galériában nyílik egy kiállítás, melynek a címe Hagyjuk, hogy a földből ég legyen. Taras Tolcsikov és Mikhail Lovana kiállítása. Amit tudni lehet, hogy Donyecki szülővárosából merített bőséges metaforák révén egy kettősség harcával fog találkozni az, aki oda megy a kiállításra. 2B galéria, mindenki tudja, hogy hol van, Ráda utca.
1: A Bakácsbunkerhez közel.
0: Igen, össze lehet kötni a kettőt.
1: Hát az még nyitva lesz a diplomakiállítás jövő csütörtökig.
0: Igen, az 10-ig van nyitva, tehát
1: igen,
0: a 8-ig, igen. Ami nagyon fontos, és ezt most mindenki jegyezze meg, mert ugyan július 7-én kezdődik az Urban Camp 5-ös, 5, azt beszélik címmel a transit.hu lehetőségek terében, viszont július 1-ig, azaz szerdáig lehet rá jelentkezni. Ez egy nagyon komoly workshop, és Donnák János, Járai Anna, Tranker Kata, Atsushi Kugayama vezetik ezt. Azt írják, hogy a mítoszokat és legendákat nem kizárólag elemezni szeretnék, hanem az alkotói folyamatok kiindulásaként használják. Izgalmas az egész, tehát hogyha valaki ezen a workshopon részt akar venni, Práter utcában transit.hu lehetőségek tere, akkor vegye a fáradtságot, hogy a transit.hu weboldalán megkeresse azt, hogy hogyan lehet erre jelentkezni. A már megnyílt kiállítások közül ajánljuk C. Kamilla és Barbara Eichhorn kiállítását. Ez kedden nyílt meg, most kedden, Artus kapcsolótérben, de július közepéig megtekinthető.
1: És ma volt egyébként 6-kor a Jászi Galériában a Jerker Krisztina díját adó. És te tudod?
0: Tudom, csak nem tudom, hogy ki nyerte.
1: Igen, még én se, úgyhogy itt várjuk a betelefonálóktól a megoldást.
0: Igen.
1: Igaz?
0: Musi Emese azt írta, hogy nem tud jönni, de hallgat bennünket. Kedves Emese, hogy ha hallasz bennünket, akkor minden

0: Átmutató, de vannak ilyen nagyon hogy mondjam, olyan floreálisabb munkák is. Szóval egy olyan
1: Mondd be a
0: jó kis
1: címet is.
0: élvezetes Falk Miksa utca, Virág Judit galéria, és ugyanúgy a Falk Miksa utcában van, a Kizárba galériában a festő, vagy Budapest a festők szemével kiállítás, amit Molnos Péter rendezett. És az is annyira inspiráló, egyrészt hát látsz egy csomó szuper jó festményt, mindegyik Budapestet ábrázolja, de hogy külön az is jó benne, hogy azt nézed, hogy vajon megvannak-e még azok a látványok, meg hogy hol lehet, vagy vajon ez most az a templom-e, vagy hogy hol lehetett az a villa. Ilyen gyönyörű citromsárga, meg rózsaszínű villák, épülő ilyen Bauhaus villákat festett a Kontuli Béla, és akkor azokat is úgy, azon is úgy elgondolkozik az ember, hogy ezekből most mi lett. Aztán megjött a Tamás. Te
1: Megjött,
0: is úgy hallod, hogy a
1: igen,
0: folyosóról
1: folyosóról behallik Berenyő
0: behallik a
1: Tamás.
0: pont.
1: Akkor gyorsan kezdtem az időt,
0: Jó, igen, gyorsan.
1: hogy javasoljam mindenkinek, tehát a program előtt annyiban folytatnám, hogy a Deák 17 gyermek és ifjúsági galériában Connected, identitás, közösség és valóság a digitális térben kortárs művészeti kiállítás nyílt már a hét elején. Rengeteg művésszel egy izgalmas tárlat, amely a tudatos digitális jelenlét kérdéseit helyezi a középpontba. És a Patika galériában pedig ugye ez a sokat látott Képírő utca, a Képírő utca, ez talán éppen az 5, Tasnádi József önálló kiállítása látható, privát nyomozás
0: Az meddig van?
1: címmel. Hát, ugye, szerintem az most még lesz egy darabig, mert azt hiszem a hét elején nyílt meg.
0: Aha, jó,
1: Úgyhogy
0: szuper.
1: az megtekinthető. És a Mamű galériában Mana Busur kiállítása a Zoopolis címmel. Ez is megnyílt, már korábban is ajánljuk. A béketér, ugye a független dialógus békacsoport tevékenységéről, tehát ez a 80-as évekbeli történet, a Centrális Galériában nyílt egy kiállítás, teli nagyon érdekes dokumentumokkal, és hát tulajdonképpen itt igazából a politikai beszéd, tehát hogy hogy lehet, hogy a békére törekvés az akkor valahogy olyan politikai, nem tudom, ilyen kontextusba került, hogy az állambiztonság a fenyegető békeharcosokat figyelte és követte. És azért ne felejtsük el, hogy az AKB-ban még harmadikáig, az jövő péntekig, jövő péntekig megtekinthető az a kiállítás, aminek az a címe: Lelkes gyakornokokat keresünk. Nem, gyakornokot keresünk.
0: Ez is diploma kiállítás, nem?
1: Szerintem nem, mert itt
0: Aha.
1: nagyon sok olyan alkotó van, aki rezidens az AKB-ban. Tehát ez a kiállítás a gyakornoki rendszer láthatatlan struktúráit vizsgálja a kortárs
0: De
1: művészet.
0: Szerintem diplomázók kurálták. Szerintem a Magyar Mira is, meg a Tomcsányi Sára is
1: Hát akkor
0: most
1: meg
0: diplomáznak.
1: annyi baj legyen, diplomázók kurálták ezt a kiállítást, lelkes gyakornokokat keresünk, gyakornokot keresünk, egyes szám. Az AKB-ba azért is érdemes elmenni, mert azért az AKB-nak a környezete folyamatosan fejlődik, egyrészt van egy szenzációs jó míves pékség. Az AKB-nak most már van egy egyre jobb minőségű saját söre, mert ugye ez a Hagemacher sörgyár volt, és van egy remek étterem is ott minden mellett. Úgyhogy és ebben a kiállításban gyakornokot keres, lelkes gyakornokot keresünk, sokan részt vesznek, és többek között részt vesz az az alkotóság, hogy tudjanak, hogy Juhász Nóra, akinek viszont a Postamúzeumban Benczúr utca, talán

0: nyílt a Mailer Démon című kiállítása, erre majd még visszatérünk, és hát akkor búcsúzásul én még azt tudom ajánlani, melyik kiállítást őrizte a Mesi? Valami, azt írta, hogy valamelyik kiállítást őrizte, lehet, hogy a Mailer Démont.
1: Hát,
0: erre várunk egy választ.
1: Szerintem inkább az Alkubést talán, nem?
0: Ez most egyszerűen
1: a lelkes gyakornokost.
0: Egy be-SMS-ezést kérünk.
1: Igen, most ugye meg fogja írni, igen. De addig is micsoda? Tehát fényfesztivált, a lelkes gyakornokot keresek, igen, abban ott, azt őrizte.
0: Ott, hogyha valaki kimegy, akkor lehet, hogy érdekes teremülőkkel fog találkozni, mert ahogy hallotta mindenki, Musi Mesi is őrizte ott a műtárgyakat.
1: Hát igen, itt is, itt a rádióban is keresünk lelkes gyakornokokat, mondom most, de hogy a, mármint Mesinek, de hogy a fényfesztivál, a Zsolnai Fényfesztivált is ajánljuk, ami igen. Július 2-a és 5-e között lesz, és közben még, ha már fénnyel kapcsolatos dolgok, akkor Veszprémben a Csikász Galériában van a Bordos László Zsolt Reformations fényvetések kiállítása, úgyhogy azt is meg lehet, azt folyamatosan meg lehet nézni. A Pécsi Fényfesztivál az pedig ugye egy ilyen hétvégi esemény.
0: Igen, hát remélem mindent lefettünk, és az is elhangzott, hogy van adástelefonszám, minden elhangzott, aminek el kell hangoznia, és igen, még annyi, igen, hogyha egy újabb kis ping jelzés, hogy a lelkes gyakornokot keresünk kiállítás, abból a szempontból is nagyon izgalmas, hogy mindig speciális teremőrökkel lehet találkozni.
1: És most küldtek a magmások is ajánlót. Egyrészt sziasztok, ha jaj, hallgatnak jó, igen. Minket.
0: Ott is meleg van? Elég, ha csak bólogattok. Itt nagyon meleg van. Bár itt nincs, a stúdióban nincs, nagyon kellemes a légkör, meg kell mondjam. Igen.
1: De ők egy Krisztine König galériában
0: hát igen.
1: Rendezett beszélgetést, június 30-án 6 órakor rendezett beszélgetést ajánlanak, ami a Csutak Magdával készül. Mesi, hallod? Mert a Mesi írt hozzánk a Csutak Magdáról, meg ő foglalkozott vele, úgyhogy itt most minden összekötődik Erdély, összekötődik Bécs, Budapest.
0: Még annál több is összekötődik, mert én is kimegyek erre a beszélgetésre, mert igen. Én vagyok az egyik beszélgető partner.
1: Na tessék.
0: Igen. És
1: ja, végig... csak ilyen rendes vagy, hogy magadat nem toltad.
0: Igazából ezt most azért nem jutott eszembe, mert ez ugye teljesen más szempontból foglalkozom, hogy éppen ma vettem meg a vonatjegyet, viszont a kispiék már a határfelek közelednek, tehát ők már hamarabb el... Ja, akkor, ja, nagyon jó, használjuk ki a rádió lehetőségeit, mi szombat reggeltől leszünk Bécsbe, jó? Látom, bólogattok, nem kell, akkor vezetésre koncentráljatok.
1: De is azt írják, hogy C3 kerti parti lesz holnap.
0: Ja, hogy a másik határnál vagytok, én azt hittem, hogy az osztrák határ, hát C3 kerti parti, hát ez a szokásos.
1: Igen. Magyar határnál vagytok, jól van.
0: Hát akkor lesz időnk beszélgetni. Úgyhogy...
1: Mondjuk be is lehet telefonálni, csak mondom, mi is a szám?
0: 215-37-73, de hát, hogy ott vannak a határnál, hat koncentrálnak a vezetésre, mi is tudunk beszélgetni. Tehát itt egyrészt megpróbálom beterelni a Tomit, mert valahogy leragadta a
1: De még előtte mondd el, hogy mi lesz ez a beszélgetés Bécsben pontosan.
0: Igen, az lesz a beszélgetés, hogy megjelent egy könyv a Magma kiadásában, ami azt, annak a kiállításnak állít emléket, amit Erdély Miklós és Csutak Magda közösen Bécsben csinált. Most éppen az évszámot nem tudom, de ez valamikor a 80-as évek elején lehetett. És ez egy kétnyelvű, magyar és angol nyelvű kötet, és a tanulmányok vannak benne, a műleírások, rengeteg fénykép, és a jövő kedden, 30-án, 1985, igen, ez az évszám, és 30-án lesz egy beszélgetés Bécsben, a Christine König galériában, Schleifmühlgasse 1/H, az egy nagyon jó
1: az
0: kis
1: mi,
0: utca.
1: Hogy Schleifmühl, a mű az malom, de a
0: Schleifmühl. Szerintem az tehát ilyen fűrészmalom. Nem tudom, én azt hiszem,
1: jó,
0: hogy fűrészmalom,
1: majd
0: valaki betelefonál, és megmondja. Úgyhogy ez lesz ott. Tehát nyilván, aki éppen véletlenül Bécsben jár jövő kedden, az fáradjon el Schleifmühlgasse 1/H-ba, és köszönjük már Szőke Anna Máriát is bemondtuk, úgyhogy ez az élő kapcsolás egy autóból a rádióba. Úgyhogy ez lesz ez a program. És hát ugye a hét híre, hogy a Nemzeti Kulturális Alap hát nem is a vezetőségét, vagy nem tudom én.
1: Hát ugye a Nemzeti Kulturális Alapnak a fő igazgatója, vagy aki alá tartozik, tehát aki a főfőnök, az a miniszter, ez a Hankó Balázs, de neki képviselői mentelmi joga van, tehát őt nem vitték most vezetőszáron, nem vették őrizetbe, ellentétben az NKA alelnök Búzs Balázssal, meg még öt másik emberrel, akik a, nem tudom, felügyelőbizottság, ja nem, mert a felügyelőbizottság az nem ők. Szóval mindegy öt ilyen vezető pozícióban lévő embert azt letartóztatott a NAV. Te erről mit gondolsz? Téged nem érint, mert szerintem te sose pályáztál az NK-hoz.
0: Dehogy nem. Hát egész addig, hát nem rendszeresen, de időről időre bizonyos helyzetekben pályáztam, mert ugye rengeteg olyan kiállítás is volt, ami úgy szerveződött, hogy a szervező intézmény megkérte, hogy a meghívott alkotók pályázzanak az NK-hoz, meg ilyesmi.
1: És például ilyen katalógusra, vagy ilyesmire?
0: A lényeg az, hogy az utóbbi 16 évben azért nem, mert hogy akkor volt is egy olyan ilyen kormánypárti, nem tudom én, nyilatkozat, vagy valami, hogy most úgy szeretnék. Tehát, hogy azok, akik idáig pályáztak és kaptak támogatást, azok most egy darabig ne pályázzanak. Tehát valahogy ez volt az üzenet lényege. Ez egy picit, hogy mondjam, ilyen kibontottabb formában szerepel, de gyakorlatilag...
1: De várjad, de hol? Vagy szóval ez egy ilyen titkos üzenet, egy ilyen informális üzenet volt, hogy
0: ez
1: valahol
0: egy annyiból informális üzenet, hogy nem hiszem, hogy ezt leírták, írásba foglalták volna, hanem ez valamilyen ilyen nyilatkozat volt akkor, amikor hát ugye éppen dühöngött az Orbán féle kétharmad, és akkor már úgy érezték, hogy a kultúrharcot is, azzal is kell egy picit foglalkozni. Tehát volt egy ilyen, és...
1: De miért te előtte annyira sokszor pályáztál?
0: Ja, nem, ezt nem nekem mondták személyesen, hanem úgy általában, hogy akik a... Azt szerintem volt valami ilyesmi, hogy az elmúlt öt évben, vagy három évben kapott, az most nem. Abszurd volt, de mondom, nem érdekelt igazából. Úgyhogy így igazából tisztes távolból figyeltem az NK-t. Lehet, hogy tudom én, a valamelyik galéria, amikor kiállításom volt, hogy beírta, de én nem pályáztam. Úgyhogy ez érdekes, és ugye rengeteg mindent elmond az arról, amit már ugye elmondott mindenki, és már szerintem mi is elég sokszor, hogy tulajdonképpen hogy gondolkodott az Orbán kormány, Orbán rezsim a kultúráról. Tehát ennek rengeteg példát adtak arra, hogy tulajdonképpen ebben ők mit látnak. Ebben az esetben egy kimeríthetetlen pénzzel teli úszómedencét láttak, az nagyon tetszett, hogy meg, azt olvastad?
1: Olvastam, de az teljesen, de én csak a fejemet fogom ilyenkor, amikor kiderül, hogy úszómedencének, hogy valami tolvaj nyelvet használtak.
0: De szerintem ez
1: neked
0: jó.
1: Neked ez tetszik?
0: Nem, csak hogy mondjam, előjött a nádasdi annyiban, hogy egyrészt kreatív nyelvhasználat, a másrészt meg tudod, hogy szerintem mi lehetett ennek a mondjuk azt etimológiája?
1: Hogy úsznak a pénzben.
0: Nem, hogy tudod, amikor, na most beúszott még egy ilyen pályázat, érted? Hogy beúsznak ezek, és hogyha sok-sok beúszik, akkor ugye van egy medence, amire beúsznak. Bár mondjuk ez lehet, hogy egy jó induló feltételezés, tényleg lehet, hogy ezek a szerencsétlenek csak így egymás között kódolták ezt, de hát ez... De érted, az is, hát most a lepkeház, a Nemzeti Színház épülete, amiben ugye szintén kirúgták az építőművészt az építészkamarából, mint ahogy a megérkezett Bezsényi Tamás.
1: Váratlanul teljesen másik ajtó
0: Sámándob,
1: jött.
0: A Sámándob. Emlékeztek még a Sámándobra? És
1: na jó. Nárag, de nem tudom szó nélkül hagyni az új frizuráját. Egész ez, egyszerűen.
0: Ez új.
1: Tomikám. Hát ez a frizurád. Ja. Valami történt vele, ezt mondd el, hogy mi.
2: Nem.
0: Nem, igazából ez csak neked új, mert én a múlt héten...
1: Hát nem, az, hogy fested.
2: Amúgy jelezném, hogy én, ja, hogy festem, mondtad a hajamat?
1: Majd igen.
2: Azt mondtam, hogy a ruhámat. Ja, hogy az, hogy nem úgy szülök, hogy mi?
1: Aha, igen, hogy olyan kis sötét.
2: Nem, ez sajnos, ez természetesen ilyen.
0: Olyan, mint egy gyufa, egy fekete fejű gyufa.
1: Igen, tényleg.
2: Hát annyira nem azért, tehát vannak azért ilyen micsodák, nem tudom, miről beszéltek. Nem azt mondom, hogy egy ilyen teljesen Davidoff reklámarc, de csak irigykedtek, de nem? De miért nem,
1: nagyon
2: vannak?
1: Jó.
2: De
1: jó,
0: nincs,
1: nem
0: szerintem
1: látom.
0: Ez egy mellékvágány, mert a kedves hallgatók nem látják, és mi szavakkal ezt még nem tudjuk le.
1: Kérlek,
0: nem vagyunk képesek.
1: Most füllel. Abszolút.
2: De egyébként azért jöttem ezen az
1: kerülő
2: oldalon.
1: Úton.
2: Ezen a kerülő úton, igen. Mert ugye
1: a technikusok felül.
2: Bizony, mert a János előző héten adott nekem egy intermédiás hallgatójától megkapott a portfólió, tehát a diplomamunkájához kötődő, ugye nem tudom,
0: ezt, hogy... Ezt gyorsan elmondom a tűnének, hogy...
1: Jaj, képbe kerülök én is. Ahelyett, hogy a medencébe kerültem volna.
0: Az egyik hallgatónk az intermédián, Leviola Mai Lien, apai ágon vietnámi, úgy tudom, hogy itt született már bőven, és most diplomázott le, intermédia tanszékre járt a Kérnőszert Egyetemen, és az ő diplomamunkája az a...
2: Ez egy újság volt.
0: Mert ugye a diplomamunka az egy dolgozat, meg egy diplomamű.
2: Igen,
0: és
2: igen.
0: A diploma dolgozata melyik piac ez, Tomi, ez a... Nem József...
2: A Rákóczi téri?
0: Nem, a dolgozat témája az a kínai piac.
2: Tehát a kőbányai,
0: négy tigris, így van. Igen, négy tigris kínai piac, és
2: ami ugye már nincs.
0: Mert... És ebből csinálta, vagy ebből írta egy dolgozatot, és csinált egy
2: magazin.
0: Egy ilyen újságra, magazinra emlékeztető,
1: A4-es formátumú
0: összesítését ennek, ami rendkívül szellemes, és maga a téma baromira érdekes, mert ő interjúkat is készített ott bizonyos emberekkel. Nyilván volt, lehetett valami kapcsolata is, és hát nem tudom, hogy jártatok, én egyszer vagy kétszer jártam.
2: Bonyolult neve volt az újságnak, most ez nem jutott eszembe. Ugye én ezt odaadtam a Majának, és most élete értelmétől, a Voxától kértem számon, hogy mondtam, hogy édesapa, én így nem tudok bejönni, érted így műsorba, ha előtte nem kérlek téged számon, és így áttételesen a Maját, érted, hogy merre a kupacba van, mert ugye útkor nem hagyták itt a
0: elkezdték olvasni.
2: Helységbe se, tehát itt
0: a és hol a kupacba van?
2: Hát ez az adós. Hát a most egyébként ki van neki adva a feladat, úgyhogy most Sovány Malac vágtába látod is biztos, tehát hogy most saját maga.
1: Én a hallgatók kedvére elmondom, csendben és nyugodtan ül.
0: Mindenki.
2: Hát jó, legtöbbször ugye, ha ugye nincs feladat, de...
0: De igen, semmi baj, Tomi, van belőle példány, tehát hogy...
1: Nem tudtál sajnos
0: azért gondoltam a Tomira, tényleg egy nagyon szellemes, ilyen rövidített összefoglalója a dolgozatnak, csak a lényeges témákra tér rá, és képek vannak benne, pár oldal az egész, tehát olyan, mint egy fölnagyított fanzin, csak egy picit konzervatívabb külseje van, tehát erre célzott a Tomi, tehát olyan, mint
2: bocsánat, ezt föl kell vennem. Én nem is gondoltam, hogy ezt konzervatív kialakításnak neveznénk, de valamit...
1: Mert hogy néz ki, tehát lapozható, tehát oldalai vannak és lapozható?
2: Abszolút lapozható egy ilyen, hát, és most itt, igen, megint elvérzek egyébként, mert hogy a nyomda technológiát itt most, várja, hogy van, mert hogy 16-od rét, tehát hogy azt mondja, hogy 8 oldal amúgy, de A4-esek amúgy, és, és szerintem nagyon szépen van megcsinálva, szóval a patika gyönyörűséggel.
1: De műnyomó vagy nem?
2: Nem, hanem ez szerintem tisztelettel, ez
1: Offset. Jó,
2: megnyugodtam. Egyébként ez most csak úgy, hogy mondjam, azért is tartottam ennyire ki, mert azért van bennem egy olyan, nem is annyira, igen, szóval, hogy ezt azért úgy hasból mondom, de szerintem az.
1: De Tomi, mit szólsz a tisztító tűzhadművelethez?
2: A tisztító tűzhadművelethez?
1: Igen. A kormány által meghirdetett tisztító tűz művelethez.
2: Ja, mert nem tudom, azt hittem, hogy van valami itt képzőművészetileg, amit tisztítani kell, vagy nem tudtam, hogy... nem is tudom, hát azért én, hogy mondjam, csak úgy szőrmentén fogadtam ezt be, de az, gondolom, az most nem segít, vagy csak részeredmény, ha visszakérdezek, hogy... milyen mértékben, vagy mekkora spektrumon kérdés ez tőlem. Mert hogy én igazából csak azt gondolnám, hogy hát muszáj valahogy a legitimációt megépíteni, és ahhoz egyébként ez fontos tisztelettel, és hát persze mindig az ember reméli, hogy ezek egy jobb világ eljövetelének a laptop rekvizitúbai, vagy ilyen kis finom, nem is tudom, bubói, vagy mire gondolsz? Tehát próbálok úgy válaszolni, hogy
1: jó, akkor hogy a Jánostól is megkérdezem, hogy te mit szólsz ahhoz, hogy van ez a tisztító tűz művelet? De most nem, igaziból nem feltétlenül politikai értelemben.
2: Ja?
0: Nem, nézd, én úgy gondolom, hogy iszonyú fontos, tudod, mert hogy így hajlamosak vagyunk feledékenek lenni, és tényleg azt, ami ugye azért kiderül mindenkinek a saját szakterületén, amiről éppen beszéltünk az előbb, az NK kapcsán, hogy tényleg micsoda átverés volt ez, és milyen erőszakkal tartották fönn, és milyen elképesztő, tehát itt most nem akarok azokról, pláne mi is már beszéltünk ezekről, tehát a Zsülikétől kezdve az NK és
1: az... Szegény Zsüli, egyébként az teljesen jó, hogy neki van egy ilyen érdekes neve, és ezért abszolút ő kerül, mindenki őt említi akkor, amikor a...
0: Tehát mindegy, visszatérve a kérdésed, én úgy gondolom, hogy ez itt...
2: Ő az enigmatikus.
1: Ez de itt, nem, hogyha Julikának hívnak, akkor kutya nem emlegetné, igen. Nem?
2: Tehát itt ő Zsüli... Tamásnak, igen.
0: Egy Aladárnak.
1: Hát az Aladár...
2: De mondjuk az is igaz, hogy persze benne van az is, hogy az a kérdés nyilván, hogy utána mennyire, szóval azért is bokáztam itt a válaszsal, mert hogy nem olvastam, attól félek annyit utána annak, hogy éppen most ez milyen hatékonysággal tud majd
1: egyáltalán... Ja, nem kell olvasni, ja, nézheted a parlamenti közvetítést.
0: Nem, hát...
2: De... Aztán János nézett, tehát a János...
1: Én is nézem, úgy, hát én is nézem, persze.
2: A János az teljesen úgy működik egyébként, ahogy a Kéri László mesélt annól nekünk, egyszerű halandóknak, mint az én generációknak, amikor a Lengyel Lászlóval bement a napkertébe, és mondta, hogy ő ugye az első, ezért, tehát az Antal kormány időszakán, ugye, amikor mentek a parlamenti beszélgetések, szóval, hogy amikor voltak a parlamenti vitanapok, szóval, hogy, és ugye ezt már nekünk úgy mesélt, emlékszem, hogy ezt az első Orbán kormány idején, azt hiszem...
0: Nem én a Kéri László.
1: Ja, jó.
2: Igen. Mindig ugye ránézek, bocsánat, de hogy azért emlékszem bele, hogy mit tudom én, így ez ugye 98-2002, és ugye már az osztályfőnök akkor is stabil volt, hogy azért megpróbáltam megoldani azt, hogy mit tudom én, a hetiből legyen két heti, a két hetiből három heti, tehát hogy ha ideje engedje, akkor csak négy évente legyen egy parlamenti vitanap, és így igazából már az egy, hogy mondjam, egy ilyen izgalomfaktor volt, hogy az, amit mondjuk talán Tamás Gáspár Miklós jelentett, vagy Hak Péter, vagy ezek a vitapontok, vagy ezek a parlamenti felszólalások, hogy ezekben a diszkuszió, vagy egyáltalán a debattőrség, az ugye nem jelent meg olyan élményszerűen.
0: Én annyira azért nem nézem,
2: nem?
0: Egyrészt.
1: Én annyira nézem.
2: De ezzel most pozitívan akartam ebből kihozni, hogy most vissza lett hozva egy olyan típusú deliberatív, higgyétek el, én ezt olaszban mondom, ezt én fantasztikus, tehát ezt higgyétek el, miközben egyébként én egy tetvarek vagyok, én az Aaron Sorkin az én kedvenc tévésorozat kreatőröm, és ő a Newsroom, ugye a Híradósok, ami a Jeff Daniels főszereplésével, és a
1: Már megint az amerikaiaknál vagyunk.
2: Hát igen. Szóval, hogy de minden esetre abban, hogy... De
0: kifejezetten rákerestem arra, hogy növekedette a parlamenti közvetítésnek a nézettsége, mert nagyon helyesen azt látom, nem követem, de ugye a fejlesztőkből azt látom, hogy egy ilyen izgalmas parlamenti helyzet van, ami hát ugye eléggé arról szól, hogy az összes korábbi pisibe szépen belenyomják a Fidesznek az órát, amit tényleg nagyon, hogy mondjam, szerény reakció arra, amit...
1: Szerény elégtétel
0: az egésznek. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben teljesen korrekt, és ugye a tisztító tűz, meg ahogy amit így ezt kommunikálták.
1: De tehát... nekem azt tetszett, hogy szóba került ez az egész medence, úszás, stb. Úszók, tehát hogy ez a típusú...
0: Az NK tolvajnyelve.
2: Igen.
1: És hogy erről volt egy műsor, hogy milyen nyelvet használnak egymással. Ki volt a meghívott vendégünk?
0: A nyelvész, a bűnügyi nyelvész.
2: Ja, Aránk is hára?
1: Igen.
0: Milyen jó.
1: És milyen csodálatos, hogy ez az egész börtönszleng, ez így átszivárok tulajdonképpen az államigazgatás berkeibe is. Illetve, hogy ez meg, hogy tisztító tűz, meg művelet, hát ez is tulajdonképpen azért kérdeztem tőled, hogy így a rendőrség, belügy, vagy nem tudom, hadsereg, tehát van egy ilyen teljesen hadi plusz bibliai, tehát kifejezetten ilyen, hogy is mondjam,
2: Igen, a saját
1: lángpallosos angyalok.
0: Hát nézd, de ha
2: figyelj,
0: a szimbolikus politika abszolút a politika részévé vált, és ahhoz, hogy mondjuk normalizálni lehessen egy helyzetet, pláne egy ennyire kitérített és eltorzított helyzetet, mint amilyen a magyar, ahhoz ezt nagyon evidenssé kell tenni, tehát hogy meglegyen az egésznek a támogatottsága. Nyilván,
2: én ezt kívánom, ezt a duát, ezt akkora szardó, ez akkora óhéber nyelvoktatás, ez a evidenssé, vagy egyértelművé kéne tenni, de rajtunk kívül itt a környező országokban egyébként ott könnyékig vannak, tehát értitek, tehát a disznó, értitek, hát ne szórakozunk, mert mellé lövök, hát a szlovákok, a csehek, még a szerbek is bátrabbak, amit egyébként politikai korrupcióról szóló, akár fikciós alkotásnak minősül. Mi mindig is ilyen tetvarekek voltunk, egész életünkben Biedermeier, bevartseggű, ezek, hogy mi az, minden, ami egy ilyen felvágott szájú, tudjátok, ilyen,
1: Tomikám, új korszak zavaró. Van, új korszak van, sajnos nem tudunk most már azzal menni, hogy a magyarok mind ilyen bevartseggű.
2: De ez nem ettől függ. Nem, sajnos. Értem, de ez nem ettől függ. De én karbolom ezt a szardumát, csak az a probléma, hogy amúgy
1: most melyik szardumát?
2: Hát az, hogy ez nem az osztályfőnöktől függ, ez nem a Fidesztől függ. Ez mindig Biedermeierek voltunk. Tehát, hogy szerintem...
1: De miért lettünk mindig Biedermeierek? Én megrohadok ettől az ilyen
2: hogy voltunk. Vagy vagyunk. Erős izgalmi állapotban, hogy más nem
1: tudunk.
2: Vagy vagyunk. Mi akkor az nagyon jó,
1: az összes magyar...
2: melyik részéről, melyik
1: beszélsz?
2: Mondjuk a pártfinanszírozás. Nézd oda. Tényleg csak így erős izgalmi állapotban. Tehát, hogy meddig kellett dolgoznunk azon, hogy egy 7,5 órás...
1: Mi az a dolgoznunk?
2: Hogy azért a magyar nyilvánosságban egyébként arról nem tudtunk érdemlegesen beszélni, hogy egyébként alapvetően arra való törvényi szabályozás, ami egyébként a kampányfinanszírozás és egyébként a pártoknak a legális törvény szerinti finanszírozása és így működőképességéről szól, azt alapvetően nem beszéltük át. Soha
1: kit?
2: Nem is... Hát a magyar közbeszédben elnézést, akkor nem tudom, hát azért nem olyan bonyolult. Hát a Lendvai Ildikót 7,5 órában, amikor interjú volt a Gulyás Marci, akkor végre lehetett legalább annyit mondani.
1: Na tehát akkor mégiscsak interjú volt a Gulyás Marci,
2: hát
1: akkor
2: érted,
1: a Gulyás
2: anya,
1: Marcit
2: hát
1: kivesszük ebből.
2: Két évvel ezelőtt volt. Hát de érted, hát bazd meg, hát 90-től 2020-ig, érted, a Covidig nem vettük észre, vagy úgy csináltunk, mintha nem vennénk észre. Azért ezt ne vicceljünk már. Hát beszéltünk arról, hogy pártfinanszírozás. Mikor beszéltünk róla?
1: Na jó, én ezzel
2: lehet,
1: így nem tudok menni.
2: Okay. Azt mondom, hát
1: mi az, hogy beszél?
2: Jó, hát a Kerényi György, talán emlékszel rá, Szabad Európa még a izében, ugye csinált is két cikket, tudom,
1: igen.
2: De az egy olyan két cikk sorozat volt, ami egyébként egy nagyon aranyos Palinak, a Pártkasszák című két kötetében jelent meg, amúgy arra alapulva...
1: Akkor mégis beszéltek
2: de nem,
1: róla.
2: De nem volt róla, jó, oké, értem, azért mondom, hogy...
0: Nem volt hatással, nem?
2: Pontosan, meg nem volt hát ez...
1: Én ezt értem, hogy nem volt
2: marginális történet volt.
1: De én csak az ellen tiltakozom, hogy ez az izé, tehát, hogy az egész magyarság az...
2: De nem, ez most nem az, hogy az egész... De
1: nem beszéltünk róla, és a többi.
2: Hát
1: én ezt nem bírom
2: lehet,
1: hallgatni,
2: igen,
1: ezt az
2: okay.
1: Ilyen nemzetkarakterológiai
2: de azért mondom, hogy én örülök, és
1: önostorozás a Tilos Rádióban fontos. Egyébként, tehát nagyon
2: persze,
1: vicces.
2: Ne viccelj.
0: De és szerinted ezt most például...
2: És ez megoldódott. Biztos,
0: hát nem, hogy a pártfinanszírozás, hogy ez mit tudom én, 20 éve lát, ez így. Szerinted ez most, tehát erre van, nem követtem.
2: Ezt a Tünde fog erre válaszolni tudni érdemlegesen.
1: Én nem fogok, mert engem ez a része most a pártfinanszírozás része, az kurvára nem érdekel.
2: Bocsánat, és nem is lényeges.
1: Nem is ide indultunk, meg nem is ez volt a téma. De persze, erről de is beszélhetünk, csak én nem tudok hozzászólni, te nem tudsz hozzászólni, és te sem. De a
2: tisztító tűznek melyik részét akkor, tehát hogy mindig ugye meg kell finanszíroznunk önmagunkat, ugye, amikor létrejön egy új állam, általában, tehát mindig a, minden egyes rendszerváltása.
1: Teljesen a nagy... szimbolikus részéről értem, akartam beszélni. Mondom,
2: persze, én is, csak hogy ha egyszer komolyan veszük, hogy a szimbolikusság mögött mindig forint van.
0: Tomi, van egy konkrét kérdésem, hogy te ismerve a helyzetet, te hogy látod, hogy ezek például mondjuk csak a rendőrségi, azok a rendőrségi változások, vagy vezetőcserék, vagy egyebek, tehát, hogy neked van arról valami információd, vagy valamit, hogy ez mondjuk milyen hatással volt, vagy ez mennyire, valóban mennyire progresszív, vagy mennyire fog ez változtatni valamit, tehát hogy mennyire hatékony ez. Mit lehet
2: elmondani? Reméljük, hogy progresszívan, vagy hát így hatékony lesz. Mert hogy mindig ebben nem? Tehát, hogy az a reményünk, nem? Tünde?
1: Hát, vagy... Abszolút. Hát, az a reményünk.
0: Hát igazából,
2: esetleg már vannak pozitív eredmények is. Nem?
0: Hát én nem tudom, mert valahogy egy picit az a benyomás, hogy egy csomó olyan rendőrségi ügy elindult, ami korábban nem indulhatott el, vagy le volt állítva, és egy picit, mintha így egyszerűen visszatér, vagy nem is tudom, hogy visszatér, hogy volt-e valami, ezen vissza lehet térni, hogy kvázi így teszi a rendőrség a dolgát, nem? Vagy nem tudom. Vagy hogy például mennyire... Jó, mindegy.
2: Tehát nem, lehet, hogy ez remélhetőleg ez így lesz, nem? Vagy hogy ez igazából ennek vannak már remélhetőleg, vagy nem tudom, ez irányt igények, vagy nem? Vagy Tünde, hogy látod ezt te?
1: Abszolút vannak igények, csak a János azt kérdezte, hogy neked van-e bármi infód? Konkrét.
2: Az a baj, ami van, az még nem feltétlenül az interpretációt segíti, hanem még a kritika, tehát az még csak sajnos ezzel most nem segítenék az érvelés struktúrában, hogy éppen fölfelé haladjunk, hogy pici apró népünk egyébként győzni fog, szóval, hogy így nem tudom megépíteni a pozitív jövőképet még egyelőre, mert ugyanazzal, szóval, hogy most csak más, melyik irányba kell gondolkodni.
0: Mucsi Mesi a távolból egy megjegyzést hűzött a dologhoz, hogy menő lett rendőrnek lenni Szabó Bence után.
2: Simán lehet amúgy. Főleg, hogyha egyébként meg is szüntetik vele szembe az összes büntetőjelet. Mert ugye még nem tudták megszüntetni az összeset. Ha már ugye a legalitásával, igen.
0: Bocsánat, volt egy katona is, egy ilyen, vagy ő rendőr volt? Ő rendőr. Volt egy másik, nem, azt nem Pálinkásnak hívták?
1: De
2: most de. Arra gondolom, aki a Gáspárnak ezt a fantasztikum üzejét. Ja, igen.
0: Jó, nekem csak ez maradt meg, hogy az egyik rendőr, a másik meg katona. És akkor ő mi volt?
1: Pálinkás Szilveszternek.
2: Ezért szerintem lehet betelefonálni?
0: Nem, csak a Mesi most ezt a lehetőséget használja ki. De ő rendőr volt, a Szabó Bence?
2: Igen.
0: És nyomozó?
2: Igen, ő a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodán belül a kiberbűnözési főosztályon dolgozott egyébként, vagy hát az ott volt nyomozó, igen. De hát egyébként alapvetően a legtöbb idejét azért ott végül is ott töltötte, de azért ugye nyilván ő bejárta az útvonalat, szóval hogy nem rögtön a zenenihez került, szóval nem valami, mert ugye igazából a pálinkás kapcsán ugye ott volt egy ilyen problematika, hogy akkor ő most mennyire, mint vezérkari, tehát a vezérkarhoz rögtön nagyon közel tett tisztként, annak ellenére, hogy nagyon fiatal, akkor ő mennyire volt harctéri tapasztalatokkal megáldva úgy, hogy ő megbízhatóan vagy autentikusan beszélhet arról, ami történik, hiszen ő túl gyorsan került be ilyen szempontból az összhaderőnemi vezetésbe, és így miniszteriális kontroll alá vehető dolgokba. Szóval, hogy nem ott volt Szolnokon, értitek, a 82-eseknél mondjuk, de ez egy, egyébként ezek olyan kérdések, amik alapvetően nem biztos, hogy a külvilág számára érdeklődésre számot tartóak, mert a tünde is csak egyem a szívét pont úgy nézne rám most is, hogyha ezt még bonyolítanám, mint ahogy Pierre Richardra nézett a Gérard Depardieu, szóval, hogy ezt nem...
1: Na hát köszi, hogy most én lettem a Gérard Depardieu.
2: De hát ő az okos, nem? Vagy ő a pragmatikus. Próbáltam magamat ezelni. Jó, akkor ez nem fog menni. Most már innen már nem lehet nyerni. Vagy innen már...
1: De,
2: jó,
1: még de. Minden is lehet.
2: Persze, nagypali faszát. De hogy alapvetően az van, hogy csak ezzel azt mondom, hogy egyébként ez egy... Szóval, hogy ők attól még méltó emberek. Nyilván egy csomószor a diszkvalifikációjuk, vagy a diszkreditálásuk az ugye megtörtént, és hát ez sajnos ez sokkal többet árul el megint rólunk. De ez megint egy ilyen önostorozó néplélek dolog lenne, amit pont itt mielőtt többet kellett volna kint tartózkodnom egyébként, pedig én az Ozival beszélgettem erről, hogy egy csomószor ilyenkor úgy érzi az ember magát egyébként, mintha amúgy Csurka István lenne, és az az igazság, hogyha egyébként kellően, szóval hogyha kellően minden egyes dolgot az ember valóban szögnek vél, akkor utána valóban minden csak kalapácsként működik, szóval hogy így lehet, hogy távolabbról kellett volna közelítenem, de alapvetően ebben azért az a baj, hogy azért ezt, amit én most mondtam, ez nem néplélek jellegű volt, hanem erős izgalmi állapotban a felvidéki magyar sajtó fogalmaz így. Azok a csehek, azok az újvidéki magyar sajtók, akik egyébként mondjuk mind a két adott esetben nemzetállamot, ami akár, igen, de már ezt el is vesztettem, igen.
0: Oké, figyelj.
2: Fantasztikus. Imádom. Már akkor elveszted egyébként, amikor még...
0: Hogy,
2: érdekli, amúgy rettenetesen, de úgy, mint egyébként Haraszti Miklós, bázd meg, érted? Igen.
0: Mindegy, én csak azt akartam megkérdezni, mert hogy voltam egy konferencián még tavasszal, és ott hallgattam egy előadást a magyar egy olyan egyetemi kutató párostól, akik a magyar krimi irodalmat kutatják. És azt érdekelne, mert ez egy...
1: De a magyar krimi irodalmat most, vagy így, hát, mit tudom én, a háború után, vagy az egészet?
0: Főleg most. Baromira megvan a címük, megbeszéltem velük, hogy egyszer behívjuk őket adásba, meg megvan az előadás, meg minden. És arra gondoltam, mert később jutott eszembe, hogy elfelejtettem tőlük megkérdezni azt, hogy van-e valami összesítés, vagy valami összehasonlítása, vagy ugyanilyen elemzése az ilyen bűnözői visszaemlékezés videóknak.
1: Hello! Megjött helyet. A vendég! Szia!
0: Úgyhogy, szia! Fújt ki magad! Na mindegy, Jelász Nóra érkezett,
2: hogyha van gyűjtemény, nincs olyan.
0: Mert ez azért baromira érdekes lenne, főleg amiatt, mert az, amit te utoljára adtál nekem, az, amiről beszéltünk is egyszer így egyébként, hogy az milyen, tulajdonképpen milyen jól van megírva. Tudod, ez a...
1: Tényleg az kiderült, hogy ki írta? Azóta azt a névtelen krim, amit...
0: Nem volt jól megírva. Nem ez a... Hát tudod, ez a megint egy ilyen bűnözői visszaemlékezés, ez a... De mindegy, hagyjuk.
2: Mert van több ilyen, ugye a mesél az alvilág.
0: Nem, most pár hete adtad nekem, tudod, egy vastag, csak most nem jut eszembe a címe, meg a szerző, meg semmi.
1: Ti ismeritek egymást?
2: Szervusz.
3: Ja.
2: Igen, szervusz, igen.
0: De hát akkor
1: így akkor arra is fényderült, hogy...
2: Én addig megfejtem, hogy melyik könyvet, mert én a Jánosnak mindenféle könyvet adok, és ő is ad mindenféle könyvet nekem, és így igazából így egymás dílerei vagyunk, igen.
0: De jó. A Nóra azért van itt, ha kedves hallgatók emlékeznek, hogy pár hónappal ezelőtt itt a közelben, otthon most, ugye, a Dugattyús házban volt?
3: Nem, a Csemegében volt.
0: A Csemegében volt a Szeretet és Empátia Minisztériuma. Érzelmi erőforrások minisztérium, és akkor ez alapján beszélgettünk, akkor azt hiszem hosszú hajad volt, nem? Vagy
3: de pont,
0: igen. És most pedig már erről ezt bejelentett, vagy a programjában említettük, hogy van egy kiállításod a Posta Múzeumban, a Mélár Démon címmel, és erről mondjál pár szót, de mielőtt még, csak hogy el ne felejtsem, azt akarom mondani, hogy tudod, hogy a Fiumei Sírtkertben van egy temetkezési múzeum, és ott is szoktak néha a kortárs kiállításokat. Tehát ilyen...
1: Nem csak régebben volt, nem. Most is van.
0: Ja, hát hogy szerintem az inkább arról szól, hogy nincs ugye megfelelő erre, vagy ezzel foglalkozó személyzet, tehát hogyha valaki nagyon akarja.
1: És mert ott volt egy...
0: Több is ilyen volt.
1: Egy tök jó igazgatónő, aki most a Zebegényi Szörnyi Múzeumnak az igazgatója.
0: És van egy kis terem, ahol lett. Na jó, csak azért, mert
2: az a Nőri.
0: Ez a Posta Múzeum is egy ilyen fura hely. De szóval, hogy mondd már el, hogy mi ez a kiállítás, és hogy jött ez létre, és stb.
3: Hát azon, hogy ez a projekt, ez több állomáson, most már régóta megy, és 22-ben a Posta Múzeumban indult el, és most ide tér vissza, és közben volt ennek egy megvalósulása Berlinben, meg tavaly a Modernben is, és ez most már tényleg nem tudom, a hanyadik etapja, és mindig kicsit formálódik. Ez egy catfishing projekt, aminek, ahogy az Érzelmi Erőforrások Minisztérium egy fiktív intézmény, itt fiktív postamúzeumok jöttek létre, amelyeknek a nevében...
0: Több eszem?
3: Igen, először csak egy francia, aztán amikor kimentem Berlinbe, akkor én csináltam egyet, tehát ez már egy második, és kiderült, hogy más fiktív postamúzeumok is léteznek, de másokból mindegy, ezt majd később elmondom. De hogy, szóval, hogy ott meg több európai postamúzeummal elkezdtem levelezni, de az első, akikkel leveleztem egy nem létező postamúzeum nevében, az a budapesti volt, az ő pályázati felhívásuk alapján. Még 22-ben, és akkor ez így elkezdett nőni ez a projekt.
0: És mire jutottál például velük? Tehát, hogy akkor te írtál a saját múzeumod nevében egy mondjuk egy bemutatkozó levelet, egy együttműködésre... Ja, igen, bocsánat, nincs felhúzva a mikrofon. Nem a... Milyen szín van ott az éden?
2: Csak hogy pirosan villog, és ebből feltételezem, hogy amúgy
0: le van. Figyelj, ez egy kék. Ő a kék mikrofon, azt tolt föl.
2: Ne,
0: a másik oldalon.
2: Van tolva. Ja?
1: Csak nincs.
2: Ja, nem, nincsen.
0: Igen, most már látod, kigyulladt a lámpa.
1: Nagyon
2: de
1: jó.
2: De hogy a közben a telefon, az nem biztos.
1: De jó, hogy eszedbe jutott. Most egy kicsit belehallgatok, hogy lehet téged hallani.
2: Na, most?
0: Ez most már ideálisan.
1: Igen, nagyon jó.
0: Ja, igen, tehát hogy akkor például mit válaszolt mit válaszolt mondjuk postamúzeum, amikor megkerested?
3: Hát ők nagyon lelkesek voltak. Tehát az volt, hogy ők kírtek, aztán Unsend volt a pályázat neve, hogy kortárs művészeti munkákat várnak, a levelezés és az információcsere változása a digitális térben témában. És akkor én csináltam Lódeákban, ami Franciaországban egy kisebb település, ott csináltam egy postamúzeumot, aminek csináltam a honlapját, kitaláltam az ott dolgozó személyzetet, stb. A küldetést.
0: Hány személyt?
3: Ott
4: Ott azt hiszem hatan voltak.
0: És mindegyikhez ilyen portréfotó, életrajz?
4: Nem, a vezetőségnél volt portréfotó, és ott még mindannyian vagy az én valamilyen módosított arcképemet viselték, vagy a, nem tudom, barátaim, ismerőseim módosított arcképét, mert még ne, akkor még nem volt AI. Tehát az az izgi ebben az egészben, hogy ez 22-be kezdődött, akkor én még AI nélkül csináltam az egészet.
0: Bocs, közben csak ide kívánkozik, hogy a Péter Weibel híres nevezetes médiaművésznek volt egy kiállítása, egy nagyon szép katalógussal is, valamelyik budapesti könyvtárban biztos megvan, az volt a címe, hogy Inszinierte Kunstgeschichte, hát mondjuk ilyen megszimpadiasított művészettörténet, valami ilyesmi a címe, és igazából egy csoportos kiállítás volt, aminek minden egyes művét ő csinálta, és mindegyikhez kreált egy abszolút, hogy mondjam, kidolgozott karakter. Tehát nem abszolút, én értem, mert csak egy rendes, azonos módon kidolgozott CV-t, meg és hát magát a műveket. És őrült fura volt a számomra az, hogy mindegyik baromira jó mű volt. Tehát, hogy azt éreztem, vagy én úgy interpretáltam, hogy valamit felszabadított ez benne. Úgy mondom, hogy még ő benne is, ugye hát ő már akkor nem tudom, ismert, meg nagyon sok minden volt mögötte, hogy te benned okozott ez valami felszabadítást? Hogy így egy ilyen, mondjuk egy ilyen semmire nem kötelező állarc mögül
4: így kommunikálok a világgal? Amúgy abszolút. Tehát nyilván van egy olyan, tehát egy hitelesítő része is van, hogy én úgy tudok...
0: Vedd föl, légy szíves, mert akkor kedves betelefonáló, mondhatod, mert tiéd az éter. Halló!
5: Hát, szervusztok, hallottok?
4: Igen.
5: Nagyszerű, nagyon sajnálom. Nem, ezt úgy mondom, hogy sajnálom.
0: Halló.
1: Halljuk.
0: Ja, én miért nem hallom?
1: Nem tudom.
2: Hallunk, parancsolj!
5: Jó, én nem parancsolok, kérek. Nagyon szomorú vagyok, hogy pont a kedves vendégkölgy sikerült bekapcsolni a telefonotokat, és sikerült mindenkinek a mikrofonját.
0: Jó,
5: mert borzasztó érdekes volt, és még egyszer elnézést kérek a vendégkölgytől, ami nagyon izgalmas történet mesélt, meg meséled a Posta Múzeummal, hogy borzasztó érdekes lett volna, hogy mi a véleményetek magáról az NK-ról, hogy ugye onnan indult a beszélgetés, amikor mi ketten voltatok, és nem zúdultátok a gyufafejű szóáradat, hogy maga az NK, ugyanis én nem vagyok művész, mint tudjátok, sem, de olvasok olyan művészeknek kortárs művészeknek a véleményét, hogy az NK-t az első pillanatban dózerrel kellett volna fölégetni a sóhivata, a só akármibe, és én nem tudom, hogy ez hogy működik, vagy hogy lett. Ez a uszodás dolog megint érdekes lett volna, de mivel már túlhaladtatok ezen, és bejött a, még egyszer mondom, a általam hőnkedve egy gyufafejű, ő is felvetett baromi érdekes témákat, de hát nem volt a telefon. Szóval a lényeg az, hogy ha már ott vagytok négyen, kortárs művészek és tudósok, mindenki ossza le, aki, akkor kérdeznélek benneteket, hogy tényleg valóban a megváltozott társadalmi helyzet, és minden napi osztorakozunk zárója bezárva, hogy ti hogy képzelnétek el, és ez mind a négyetek szóhez szól, a művészet finanszírozását, vagy támogatását, vagy megélhetőségét ebben az új Magyarországban. Köszi, és hallgatok benneteket, ha nem válaszoltok akkor is. Szia!
1: Jó. De próbálunk válaszolni, köszönjük. Szerintem.
2: Szia!
0: Fogunk válaszolni. Hát én azért úgy kapásból azt mondanám, hogy itt a kérdés az, hogy hogyan lehet kultúrát támogatni, és az NK az nem egy magyar, vagy egy magyar talán, mert környező országban nagyon sok helyen majdnem mindenütt működik valamihez hasonló. Tehát amikor az állam egy bizonyos nagy költségvetést elérhetővé tesz, és azt pályázatok útján különböző kollégiumok vagy bizottságok elé műfajok szerint. Itt én a fő problémát ugye abban látom, hogyha most eltekintünk ennek a korrupt és a teljesen szakmaiatlan fölhasználásától, hogy itt a fő probléma az, hogy szerintem az intézmény, vagy ezeket az intézményeket úgy kell megtervezni, hogy tudjanak egészen kis összegeket is, tehát hogy hatékonyan kis összegeket is tudjanak adni megfelelő helyzetekbe. Tehát, hogy mert hogyha nagyon, mindig az az érzésem, hogy valahogy meg akarnak szabadulni a pénztől, nyilván olyan formában, hogy azért nekik is maguknak is jussanak, és nem alkalmaznak, vagy kevés szakembert alkalmaznak, aki mondjuk esetleg meg mondani, hogy egy, vagy el tudja dönteni, észre tudja menni, hogy mondjuk adott esetben egy, hogy meglegyen a támogatásoknak egyfajta lépcsőzetessége. Nagyon jellegzetes, hogy például a Fassbinder karrierje kezdődött, ő ugye hozzá csapódott egy amatőr, úgymond amatőr színtársulathoz, ahol valahogy kvázi átvette nyilván a tehetsége révén így a vezető szerepet, és kvázi először, mit tudom én, városi támogatásokat kaptak, vagy támogatást kapott, és akkor abban, mit tudom, ért veszek egy előadást, és aztán regionális, és így komolyabb, és a filmes, tehát ez nem csak színház, hanem filmes téren is így működött. Tehát én valahogy így képzelem el, több szakmaiság kell, és szerintem több szakember, akik átlátják a helyzetet.
1: Egyébként szerintem is, tehát így az alapszisztéma, az, tehát az alapelképzeléssel szerintem semmi gond nincs, de abban a pillanatban, ahogy az egész egy darab miniszter alá tartozik, akit tulajdonképpen össze-vissza dönthet, meg avatkozhat bele a folyamatokba, az már nem jó, és igaziból az sem jó, hogyha akár a kuratóriumok, amik az egyes, nem tudom, ilyen pályázatokról döntenek, és az egyes szakterületekről döntenek, tehát hogyha oda is ilyen politikai kinevezettek kerülnek inkább, és az egész mögött van egy ilyen politikai megosztottság, az nyilván nem jó, de azt szerintem az nagyon fontos, amit te mondasz, hogy valahogy ilyen rétegzetten és valahogy az addigi teljesítményeket már bekalkulálva, de a kezdőket is támogatva épüljön föl valami új szisztéma, ami a művészettámogatás rendszere. De hát igaziból, hogyha ilyen nagyon realista akarok lenni, akkor már az is, de ezt már elmondtuk itt is szerintem, hogy szóval, hogyha ezt egy picit így kipofozzák ezt a szisztémát, és megszüntetik ezeket a politikai elköteleződéseket, és hogyha az egész művészet finanszírozáshoz még azt is megengedik, hogy esetleg a piaci hirdetések, vagy a piaci szereplőknek a támogatásához is lehessen folyamodni, és az nincsen egy ilyen állami ellenőrző és tiltó rendszer alá besorolva, akkor már itt nagyon-nagyon vígan lehetne lubickolni.
0: Nóra, neked mi a tapasztalatod az NK-val?
4: Hát,
0: mikor hallottál róla először?
4: Egyébként pont az átalakításkor, és akkor a Gólyában volt egy beszélgetés, és akkor tudtam meg, hogy hogyan van az egész, meg milyennek a logikája, és aztán a következő az már az volt, hogy jelentkezek az NKA-nál valami, nem
0: De
4: tudom,
0: milyen átalakításról beszélsz most?
4: Nem,
1: évekkel ezelőtt.
4: 14, aha, vagy aha, valami
1: más, milyen kuratóriumok ja. lettek, meg...
4: Ja, igen, amikor átalakított, szerintem az MMA-val együtt, amikor a kuratóriumoknak a vezetőségét alakították át, szerintem ez volt az. És akkor a következő az az volt, amikor kijöttem az egyetemről, és elkezdtem pályázgatni, és ott azért, nem tudom, tehát a realitása azért az eléggé abszurd, tehát hogy ez így, nem tudom, képzőművészként szerintem nehéz ebben a... amennyire működött ez a rendszer, bármennyire is azt gondolom, hogy ez egy rendszer,
1: ami működik. De te pályáztál hozzájuk, és kaptál?
4: Én kaptam hát ilyen 200.000 forintokat projektekre, amik mondjuk megvalósultak. Tehát, hogy ez így volt. Az, hogy ez mire volt elég, meg mennyire lehetett rá számítani, ez egy másik kérdés.
0: Azt meséltem, hogy a hát nyilván az NKT már egy másik helyen, az más tapasztaltad meg, de nagyon sokáig a Balzó utcában volt egy irodájuk, és akkor még úgy volt, hogyha pályáztál, akkor oda kell menni, kellett kérni egy pályázati űrlapot, és akkor azt kellett ott processzálni. Tehát mindenképpen oda kellett menni egy ilyen pályázati űrlapért. És történetesen az az épület, amiben székelt, az én óvodám volt. Mm. Úgyhogy

0: performance-ával, az volt rám kiosztva. Nem tudom, az milyen évszakhoz kapcsolódik, hogy ez a húsvét lehetett.
1: Hogy gólya.
2: Gólya.
0: Hát, egy ilyen állat.
2: Szerintem ne haragudj a karácsonyhoz, hogy a kis Jézus megszületik, és akkor
0: nem,
2: a gólya
0: nem,
2: hozza.
0: Figyelj, ez még bőven, hogy ez kis Jézus, hogy miről beszélt. Aztán nem ismert még a kis
2: farsang,
0: Jézus.
2: Farsang, nem lehet farsang.
0: Nem tudom, mert egy ilyen kétdimenziós kivágott gólyát kellett magam előtt tartanom, tehát ennyi volt az egész. Csak tudom, hogy mások meg másokat, tehát mindegy, érdektelen, térjünk vissza. Nem is tudom, hova térünk
2: vissza. A postamúzeumhoz. Bocsánat, én meg egyet ez akartam, teljesen röviden csak, hogy én most azért ilyen open call-okra pályázok non-stopba, tehát nekem ez az életmódom. És ami külföldön egy csomó helyen működik, az az, hogy városoknak vannak művészeti, nem tudom, ösztöndíjaik, programjaik, és akkor én, mint társadalmi projekteket megvalósító művész, egy csomószor ilyenekre pályázok, hogy adott, nem tudom, kis francia, olasz, olasz kevésbé, de német ilyen kisebb városoknak van saját művészeti támogatási programja, és akkor oda lehet pályázni. Szóval, hogy így az, hogy ez mennyire egy ilyen központosított cucc, engem ez mondjuk tökre foglalkoztat, mondjuk Magyarországon, ahol minden Budapesten történik ilyen szempontból.
1: Na, ez nagyon érdekes egyébként tényleg, és hogy az Elhasszán Róza, amikor csinált ezeket az üvegszíveit az Amstetten városá, ugyanúgy egy ilyen osztrák pályázaton vett részt.
0: Hát jó, de hát mondjuk azért ez két különböző dolog, mert az NKA az projektre készpénz támogatást ad neked, illetve a neveddel pályázó intézménynek, és hát tényleg, hogy kell egy ilyen mindenképpen, és én úgy nagyjából úgy 2011-ig úgy láttam, hogy ez olyan, hogy mondjam, szóval nem egy nagyon progresszív módon, de egy ilyen megbízható módon működik. Itt a leginkább az volt a probléma, és az összes ilyen állami támogatási rendszerrel, mert a másik, amit volt szerencsém közelben megismerni, az ugye most kell azt mondani, hogy Tünde, segíts, hogy is hívták a film támogatási nem MMA volt az.
1: Magyar Mozgókép
0: Alapítvány.
3: Az alapítványt, az MMK, igen, még a régi a Grünwald.
0: Igen. Tehát, hogy egyszerűen itt azért a pénzmennyisége a lényeg, mert ott az a rendszer azért nem tudott működni, én szerintem a teljes alkotói horizonton, mert ugye sose adták meg a teljes összeget, ezért kialakult az, hogy mindenki úgy pályázott, hogy legalább másfélszer annyit ír be, mert hogy úgy se tudják megadni. Tehát ez így maga előtt görgetett egy ilyen irreális izét, ami végül is, mint egy piramis játék, hogy a részvők fejére omlott.
1: Meg hát ilyen elszámolási nehézségeket okozott, de most mindegy, még most térjünk vissza ide.
0: Igen,
1: a postamúzeumhoz.
0: Bencúr utca 27.
2: 27, de ez a Bencúr ház amúgy, azt jobban ismerik az emberek szerintem, ez egy tök titkos hely. Az, hogy múzeum van, az őszintén szóval nem annyira érzékelhető az utcáról, tehát az ember oda megy, akkor így nem feltétlenül.
3: Csak a ház falon egy ilyen kis fémtábla
1: jelzi. Jaj, de akkor én teljesen el vagyok tévedve.
2: A Bencz úr rendezvényház.
1: Azt hittem, hogy ez a Bélyegmúzeum.
2: Nem, az egy másik dolog. Nem szabad őket összekeverni, nem...
0: Szondi.
2: Nagyon szigorú rendszer van, hogy mi hova van leosztva, hogy ki mivel foglalkozik. De az is tök jó egyébként.
1: Az nagyon-nagyon jó.
2: Van, kiváló az étterem, ajánlom. És most lesznek Bencz úr kerti esték, ilyen nem tudom. Tehát ez egy ilyen hely, ami így működik. Én korábban nem annyira ismertem. Amit ismertem, az a rendezvény tér, ahol vannak színjelöldások, és esküvők is vannak, mit tudom én, szóval, hogy ez egy ilyen
3: hely. Sőt, van ott egy akupunktúrás faszés egyébként már.
2: A házban?
3: A házban, igen. Ahogy pont okay. Úgy, hogyha az ember bemegy a házban, akkor jobb kéz felé az utcafrontra néz az ő irodája, vagy nem tudom, rendelője.
1: De ez az, amiben a Klubrádió is működik?
2: Nem, ez kettővel odébb van. Az is egy nagyon jó épület egyébként, de ez is, igen.
3: Igen, nem ez ott rögtön az utcafrontra, tehát mivel, hogyha bemegy az ember, akkor jobbkéz felé van a porta, egyébként egy ilyen kis beülő, beugró.

0: van.
1: Igen, de portál, mindegy. És jó bal kéz felé, vagy nem, bocsánat, bal kéz felé van a portál, elnézést, és jobb kéz felé van, bocsánat, a lépcső, ahol van ez a Széchenyi István nevű fickó, mint akupunktúrás ember, és ő neki vannak ilyen, igen, ilyen, mert az étterem mellett ez a másik, ami miatt egy csomóan járnak oda hétvégenként. Amúgy a posta múzeumi, vagy hát a közgyűjteményi jellegen túl.
2: Tehát akkor ez a, ez nem volt régen valamilyen posta szakszervezeté, mert volt egy postás rajzkör.
0: De.
2: Akkor ott ki is állítottunk, volt indigós, ott volt a
3: akkor az óvoda után
2: demokratikus festmény című kiállítás többek között, igen. Meg a legszebb nyári élményem.
0: Meg ami engem még érdekeltem be, hogy a Molnár Cépál festmény,
4: na,
0: az így hogyan, hogy lett az tulajdonképpen az alapja az egész projektnek, mert megnéztem, az egy nagyon furcsa festmény, nem?
4: Az egy nagyon furcsa festmény, azért az túlzás, hogy ez lett az alapja, ez lett végül az egyik ilyen fő kötés a Posta Múzeum gyűjteményéhez. Mert hogy ebből az anyagból, tehát nyilván itt először a postamúzeummal, majd aztán, amikor Németországban voltam, akkor a többi európai postamúzeummal folytatott levelezés maga volt az anyag, és akkor köré igazából készült egy ilyen mi igazi, mi nem játékot játszó installáció sorozat, ami a képzőművészeti prezentációt megkönnyíti. És ennek az első lépése volt kiállítva ez az anyag a Modemben tavaly, levelet kaptam Life címen, és akkor és ott már az volt, hogy megtaláltuk ezt a Molnár Cépál festményt, aminek az egyik részlete kint van a Posta Múzeum falán.
0: Igen, mert a ez folyosón. A festmény, ez egy, tehát ez egy ilyen nagy muráliának a terve tulajdonképpen.
4: Amit én először láttam, az ebből egy részlet.
0: Aha.
4: És az van,
0: melyik
4: hogy
0: részlet?
4: Egy ablakon kinéző nő, ilyen nagyon romantikus, és egy ilyen galamb éppen elszáll a levelével, azt hiszem. Tehát egy ilyen
2: Szilágyi Őrzsébet levelét megírta.
0: De érdekes, mert akkor az egy másik, mint amit én láttam, mert amit én láttam,
4: de nem, az valószínűleg ugyanaz, mert az van, hogy mint kiderült, ez egy 1951-es pályázati anyagból a Molnár Cépál freskó teréből egy részlet. És az van, hogy 51-ben kiírtak egy pályázatot a Csepeli postának a
0: faldekorációjára.
4: Igen, bent van ez a postapult, de mai napig egyébként létezik, nem volt időn kimenni megnézni, de nagyon szeretném látni, és végül a Szőnyi nyerte meg a pályázatot, és az ő freskója a mai napig ott van, illetve szekkója, azt hiszem végül, mindegy. És hogy a maradék, tehát akiknek bekerült az anyaga, mert felkéréses volt a pályázat, az a Kontuli, a Molnár Cépál, és volt még egy pályázó, akinek nincs meg az anyaga, de ugye ennek a kettőnek a freskó terveben van a Posta Múzeum gyűjteményébe. És ez egy, ez 2 méter x 10 méter hosszú ez a felület, tehát nyilván ilyen formátumúak a tervek is. És akkor én láttam a Molnár Cépál tervét, és amire először rácsodálkoztam, az egyébként az, hogy Jézusom, ez komoly vagy se. Tehát, igen, hogy így ez most ironikus, vagy ez tényleg ennyire naív és idealista, a másik pedig az, hogy ilyen, hát ilyen gradientnek nevezem, ilyen színátmenet technikával fest a Molnár Cépál egy csomószor. Én ugyanezzel a technikával csináltam az első festményeimet, amikor még főleg festőként néztem magamra, és akkor ott jött az ötlet, hogy Jézusom, ez nagyon vicces, csináljunk ebből egy mait, és akkor ő az antikvitástól indult, tehát ott aztán tényleg egy nagyon
0: van
4: hosszú sztori van.
0: Klasszikus templom, timpanon, meg oszlopok,
4: igen,
0: és akkor kinyúl egy ilyen Aténé, vagy mit tudom én, figura, igen, és akkor egy Hermésznek ad át,
4: igen,
0: valamit,
4: igen,
0: és akkor utána meg két ilyen ős-magyar lovas, egymás, vagy indián, nem tudom, ezt nem láttam, inkább ős-magyarok voltak, így adnak át egymásnak valamit, mint a futóversenyen.
2: És a modern idők?
0: A modern milyen idők, ezen a festményen, amit én láttam, a modern idők nem volt.
4: De van. Az, hogy akkor a nő már, az anyuka már telefonál, ott van a nagyon modernista kinézetű babakocsi, és akkor már csönget a postás, és akkor működik a telekommunikáció, és már
2: fölhívja a telefon a postást.
4: Mert vannak, nem tudom, vezetékek, és az egy ilyen, az nagyon idilli, tehát, hogy ilyen ezért én először azt hittem, pontosan, tehát én először arra gondoltam, hogy ez irónia, tehát hogy ez nem lehet, hogy ez igazi. Nyilván nem derült ki, hogy ez most mennyire szólt a Molnár Cépál szívéből, vagy se. mindegy, de hogy az enyém az meg a modernizmustól indul, és egy ilyen disztópikus jelenjövőbe megy át. És ami neki, mindegy, ennyi volt a koncepció, hogy neki az antikvitás, a hőskor, nekem meg ő. És akkor ez a logika. Ja.
2: És hogy zajlott, tehát hány múzeumot kerestél meg, milyen konkrét ajánlatokkal? Tehát, hogy mert idáig csak a Budapestről beszélted, de mondtam, hogy többet megkerestél, tehát több, te magad is több múzeumot létesítettél.
4: Az első, azt sem mondtam végig szerintem. Az első az volt, hogy csináltam egy kis francia városban a Postmusée Lodeákot, és nemzetközi együttműködésbe hívtam be a Budapesti Posta Múzeumot, ahonnan Előd Ildikó válaszolt nekem, aki a jelenlegi kiállításnak a kurátora. Az Ildikó nagyon nagy örömmel és hibátlan franciasággal válaszolt nekem, én angolul írtam neki, ami elkezdett, ott egy kicsit megijedtem, hogy le fogok bukni, de nem. És akkor ők belementek, mondtam, hogy jó, majd küldünk anyagokat, és a következő lépése már az volt, amikor én beküldtem a pályázati anyagomat, aminek része volt egy írott bocsátkérő levél. Tehát ott ennyi volt, igen. És akkor ez a pályázati anyag, tehát mindent végdokumentáltam, elküldtem nekik, és ez volt a dolog, bedobtam a postaládájukba, így jutott el hozzájuk. És akkor én nyilván azt gondoltam, hogy ezt nagyon jó lenne tovább tolni, és akkor nyertem egy ösztöndíjat Berlinbe, és ott meg azt csináltam, hogy csináltam egy Berlinen kívüli postamúzeumot Grünau-ban, a Kulturpostam Grünau-t, és behívtam, hát én megkerestem 20 európai postamúzeumot, és ebből végül 6 válaszolt, és 4-jel sikerült normális levelezést folytatnom, akik bele is mentek ebbe a dologba. És valójában az nagyon tanulságos, hogy mi van a többiekkel. Nyilván az is nagyon tanulságos, hogy ők miket mondtak, akikkel én leveleztem, de hogy egy csomóról kiderült, hogy egy az az egy ember ül benne. És nem, tehát nem fog nekem válaszolni, nem fog, vagy ha válaszol is, akkor nem lesz kapacitása semmire. Van olyan, amiről kiderült, hogy már bezárták, csak még az interneten létezik, tehát ilyen szempontból nagyon jó volt ráismerni a saját viccemre. És akkor voltak olyanok, akiknél pont ki volt írva, hogy épp átalakítás miatt zárva. Meg utána néztem, és már pont nem tudom, azt jelezték vissza a Google-on, hogy már nincsen. És akkor elkezdtem utánolvasni, nagyon sok múzeum ezek közül. Ez pont akkor volt, amikor Berlinben is egyébként az egész kulturális szférában pénzelvonások voltak, egy csomó európai országban párhuzamos ugyanez volt. És különösen az ilyen pici szakmúzeumok, és hát postamúzeumok, az egészek nyilván az a bája, hogy egy nagyon régi dolognak így az őrizgetése, az mennyire szép, és hogy ők is éppen zárnak be.
0: Ott is éppen zárnak be a posták. Már nem csak a postamúzeumok, hanem a hivatalok is.
4: Egyébként nem, a DHL az ugye, tehát ugye a Deutsche Post az ugye egy csomó.
0: Az nem.
4: Az pont nem. Tehát ők nagyon, meg a francia posta se a franciáknál, meg a, tehát az egész postakultúra, minden, nekem is ott postán kellett például egészségügyi csekket befizetnem, mert elmentem orvoshoz, és azt ott kellett intézni. Szóval, hogy így náluk az benne van még a napi ügyintézésben, a németeknél meg ugye a DHL tulajdonképpen egy ilyen globális vállalattán nőtte ki magát. Tehát csak ezek maradtak el, de máshol mindenhol bezárják őket, igen.
2: Na és mi zajlott ezekben a levelezésekben? Tehát mondjuk jó kapcsolatfelvétel, de hogy próbáltál valami konkrétumot?
4: Vagy... Igen. Én megajánlottam nekik, tehát én megírtam a projekttervet, mint hogyha én egy postamúzeumnak az igazgatója lennék, és akarnék egy nemzetközi együttműködés valóban. És hát igazából arról akartam velük közösen gondolkodni, meg beszélgetni, amiről végül közösen gondolkodtunk, és beszéltünk is, hogy oké, eddig mi volt, ma mi történik, és ez hogyan tud tovább menni, illetve én egy ponton elkezdtem behozni egy ilyen személyes szöget, mert a Budapesti Postamúzeumnál nagyon az volt a tapasztalatom, és a mai napig az, most így velük ennyire szorosan együttműködve, hogy itt ilyen nagyon lelkes és nagyon elkötelezett szakemberek végignézik, ahogy ők ott így, tehát ahogy az egész kommunikáció körülöttük megváltozik. És nagyon sokat tudnak erről, és van ők egy nagyon specifikus tudás. És tökre az érdekelt, hogy a hasonló múzeumokban ülő emberek Európa szerte, ők miket látnak.
0: És ez mit jelent? Mert mondjuk a Néprajzi Múzeumnál tudom, hogy amikor a Frazon Zsófi elkezdte az ilyen műanyag mézes macikat is gyűjteni, a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe betenni, akkor az egy új irány. De a posta múzeumokban ott tulajdonképpen mik azok az új elemek, amikre nekik figyelniük kell, és nem, tehát nem olyan egyértelmű, hogy azt is nekik valahogy be kell építeni a gyűjteményükbe, amit van e-mailezért, nem tudom mit.
4: Hát én, tehát például a berlini Múzeum für Kommunikation, az nagyon jó. Tehát ott kortárs technika is van bemutatva, meg hát robotok. Na de ez az, hogy a legtöbb posta múzeum vagy átváltozik kommunikációs és technika történeti múzeumá, egy csomószor beolvasztják őket már létezőkbe, és megszűnik a posta múzeum jellege, hogyha államiak. És akkor vannak olyanok, mint a budapesti, Kelet-Európában egyébként tökre ez van, meg körülöttünk.
0: Mert a budapesti az nem állami?
4: Az van, hogy a gyűjtemény állami, de a múzeum maga az a Postakürt alapítvány működtetésében van, akik a Magyar Postának az alapítványa.
0: Oh.
4: Szóval ez egy ilyen több lépcsős cucc, nem direkt egy állami múzeum, tehát nem ő a fenntartó. És amennyire látom, például azt hiszem Szlovákiában meg Szerbiában is az van, hogy a helyi postának a múzeuma, és most a többire nem emlékszem már, de hogy ott, ahol állami múzeum, ott egy csomószor vagy felnövesztik és beolvad valahova, és akkor vannak ezek a, főleg Kelet-Európában, és tök ugyanúgy néznek ki, és ott állnak ezek a bábuk, beöltöztető postásnak, és akkor ott vannak a postás biciklik, meg nem tudom.
0: Tehát ja, nagyon... és akkor itt van varjú is. Vagy nem varjú, hanem a holló.
4: Holló?
0: Igen, mert hogy régen a posta...
2: amikor bevezették
0: madara.
4: A... Ja, tudom, a fekete holló, a nagy csőr, persze, tele van a Posta Múzeum hollóban.
0: Igen.
4: Nagyon aranyosak.
0: Jó, mindenkitől elnézést kérek, hogy először levarjúztam a hollót.
2: Te, és hogy zajlott az önleplezésed, és erre hogy reagáltak?
4: Hát a budapesti, ott megnyertem a pályázatot. Az volt a reakció.
2: Tehát azzal, hogy beadtad a pályázatot, azzal le is leplezted magad, hiszen igen, abból kiderült, hogy te vagy ez a francia kisposta.
4: Én múzeum. Vagyok Marie Le Jeune, aki a helyi kurátor, igen.
2: Le Jeune?
4: Igen. És
0: megrét olvas.
4: És ők szóval ott ez lett a vége, és akkor oda mentem, és találkoztam azokkal az emberekkel személyesen, akiket átvertem. És ez egy nagyon jó élmény volt. Meg az egy... Tehát az indított el ezt az egészet, hogy ők mennyire jó humorral
2: és vették ezt. Mondd el a többit is, de hogy tulajdonképpen ezzel valamiképpen tulajdonképpen fölhívtad a figyelmet a Posta Múzeumra, nem? Tehát, hogy ezzel így az ügynek használtál. Tehát igazából az, amit ők mondanám én, mindig is szerettek volna, hogy figyeljenek a Posta Múzeumra, stb. De olyan eszközök, mint neked, ebben az esetben nem volt, viszont te itt egy nagyon speciális és egyedi módon tulajdonképpen támogatod a Posta Múzeum ügyét.
4: Tulajdonképpen igen. Onnan indult a dolog, hogy én bementem körülnézni, és nagyon bájosnak találtam meg egy ilyen nagyon, tehát egy ilyen jó helynek, ami, hova az életben nem jutok el, hogyha nincs
2: hát
4: ez a pályázat.
2: Hát viszont nagy kiterjedésű a múzeum.
0: De voltál?
2: Persze, meg
0: jó, én be kell, hogy velem, hogy én nem voltam még.
4: Még májusig elmehetsz.
0: Az jó,
4: még
0: májusig. Szerintem ez meg fogom tudni oldani.
4: Igen.
2: Jövő májusig ott lesz?
4: Igen, egy évig az én kiállításom az időszaki kiállítás.
0: Na. Csodálatos.
4: Ez így történik.
0: Hát meg fogom őket keresni hirdetési ajánlatra.
2: Jó. De igen, szóval, hogy és hogy reagáltak a mások arra, hogy tulajdonképpen, hát azt is lehet mondani, hogy visszaéltél a türelmükkel, az idejükkel, stb. Tehát, hogy mindenki pozitívan...
4: Tőlük nem kaptam választ. Tehát ott az történt, hogy nem kaptam tőlük választ. Hogy... És én nagyon annak tudom be, hogy mindenki a kapacitás hiány és szenvedés állapotából írt nekem, kivéve mondjuk a finneket, akiknél egy iszonyú nagy hiper-szuper múzeum van, és nagyon jó. De hogy De én azt érzékeltem, hogy onnantól kezdve, hogy ők nem érzékelik ennek a múzeum fenntartásához szükséges, nem tudom, célját, onnantól kezdve nem fektetnek energiát. Igen. De hogy nem tiltották le, nem gorombált, tehát hogy negatív se jött vissza. Én nagyon hosszan vártam, hogy reagáljanak, de nem. És ugyanígy kézzel írt levelet küldtem nekik, majd kiküldtem egy e-mailt is, miután erre nem kaptam választ, de nem. Tehát, hogy így ez. És ez, tehát ez mondjuk csalódás volt számomra, de hogy közben meg, tehát hogy nem kaszálták el, nem tudom.
2: Amúgy használod a postát levélírásra, a levél kézbesítésre?
4: Nem. Volt, még tiniként az ilyen romantikus dolog volt, tehát hogy ez egy ilyen, nem tudom, az egy ilyen alternatív dolog, hogy akkor már volt Facebook pont, de hogy mi levelet írunk egymásnak, az ilyen jó. De hogy ez, de ez már abban a kontextusban, hogy ez valami különleges. Alapvetően nem.
2: Te és... hát ugye megcsináltad ennek a képzeletbeli francia postamúzeumnak a weboldalát, ugye, amit mondtál, a személyeket, stb. De hát ez azóta is ott van a weben, és tulajdonképpen belekerült valahogy így a nem tudom én, a valóság.
0: Nemzetközi posta.
2: Hát a minimum a nemzetközi posta tudatnak valami nézébe, bugyrába. Hogy mit gondolsz erről, hogy tulajdonképpen nyilván, hogy ez nem egy életbevágó információ, hogy van-e az a múzeum, vagy nincs, meg tulajdonképpen, hogyha egy létező múzeumnak a weboldalát nézzük, akkor is tulajdonképpen nagyon keveset látunk, vagy tudhatunk meg, vagy nem. De hogy ez megmarad, és ebben az információ tengerben, univerzumban lesz, nyilván nem egyedül, egy ilyen kis hamis információ. Ez engem nagyon érdekeltek.
1: Akarod írni azt, hogy intellektuális átverés? Vagy
2: nem, arra próbálok utalni, hogy egy hasonló helyzetben voltam egyszer, mert hogy nagyon érdekeltek azok a lánclevelek, amiket még bőven-bőven az internet meg ilyesmi előtt a postaládákba bedobtak. Egy ilyen babonás szerkezet, ha nem ismered, akkor ez körülbelül arról szólt, hogy van egy szöveg, és ez a szöveg arról szól, hogy aki nem másolta le azt a szöveget, és nem küldte el 9 különböző embernek, az nem tudom én, kitörte a lábát, vagy elvesztette az állását, de utána, hogyha gyorsan észbe kapott, és elküldte 9 embernek, akkor nem tudom én, nyert a lotton. Nagyon fura volt az egész, mert folyamatos szövegromlások voltak egy több generáció, meg néha belekerült olyan, hogy egy NDK-beli lánynak először elutasították az útlevelét, de mit tudom, 9 példányba.
1: Valami lényegeset is beleírni, hogy Stephen Kotkin volt
2: a szovjet. Hogy állandóan keverték a szerencse lángja, a szerencse lánca, mert egy kézzel írták, és ez ilyen önbüntető mechanizmus volt. És ez akkor olyan volt, hogy akkor nem zárták a kapukat úgy, mint most, tehát bárki bármelyik postaládában bármit bedobhatott. Na most ez mit tudom, 80-as évek közepéről beszélik, és ezeken nagyon tetszett. És erről sokat beszélgettem egy barátommal, és ő egy tökéletes paródiát írt erre, tehát kitalált neveket, hogy mi történt vele, meg stb. Abszolút jó volt az egész. És remélkül szórakoztunk, amikor felolvasta, és elhatároztuk, hogy hát akkor ezt elindítjuk. Tehát, hogy ugye ennek nincs semmi egyéb háttere, ezt mi találtuk ki. És az utolsó pillanatban én visszakoztam, hogy ezt a hogy mondjam, teljesen önálló jelenséget, mint a szerencse lánclevele, stb., hogy ezt féltem attól, nem akartam, hogy mondjam, így bele manipulálni, vagy csinálni valamit, és azért érdekel, hogy neked mondjuk ezzel voltak ilyen dilemmáit, hogy most hogy ebbe az általad mondjuk nagyra becsült műfaj, mint a Posta Múzeum műfaja, most egy ilyen kis fiktív valamit beleteszel, amit lehet, hogy nem tudom, ilyen 5 év múlva valamilyen posttörténeti szakdolgozatba fogod viszontlátni, hogy van akkor ez az álnévről álnévhez tartozó e-mail címed is.
4: Igen, igen, persze.
2: És azon például kapsz folyamatosan maileket, vagy ott megszűnt a levelezés?
4: Megszűnt, de hogy szerintem az emberek nem is írnak amúgy ilyen intézményeknél feltüntetett e-mail címekre. Tehát, hogy magától
2: tehát
4: senki nem
2: kapsz,
4: nem
2: mondjuk meghívókat.
4: Nem, de én használom őket, mert tök jó nyilván, hogy az embernek
2: van. Meg ilyenek.
4: Nem, sajnos. A franciaországi az azt hiszem még a mai napig ott van, de a németországinál, mert ott nagyon sokan használják a Google Maps ilyen visszajelzés, ott már azt hiszem flaggelték, hogy nem biztos, hogy nyitva van, és ott már úgy tünteti fel, hogy bizonytalan nyitva tartás, tehát valami ilyesmi, miközben én regisztráltam. Az egyébként őrület, hogy azt mennyire egyszerű megcsinálni. Tehát az, hogy a Google milyen gyorsan tud elhitetni, teg néhány e-mail cím kell hozzá, hogy így, na mindegy.
1: Én például igen, az adásra készülve én például megnéztem, és nekem nem dobta föl, vagy nem engedte megnyitni ezt a képzeletbeli, mármint amit mint Lejeune igazgatóasszonyként csinálsz a múzeumot, annak a honlapját. De ezt lehet, hogy csak rosszul csináltam.
4: Lehet, hogy ez már lejött. Nem tudom, azt meg kell néznem, mert annyira átettem a németre utána, hogy így
1: De igen. Amúgy egyébként, mivel már én megtanultam a Jánost magyarul magyarra fordítani, hogy igazából nagyon röviden, mert én is hasonlóan röviden szoktam tudni fogalmazni, hogy igazából ezzel azt akartak kezdeni, hogy mi a véleményed a Mélártról, volt így a Q&A-t folyó. Nem? De ugye? Jó, oké. Akkor nem voltam teljesen hülye.
4: De szerintem a hamis információ, mert ez nekem igazából...
1: Ez egy kultúrát átverés, ahogy egyébként át is küldtem amúgy itt a kollégáknak.
4: A cikket, igen. Igen, ez volt. Ez
1: nekem tetszett is igen. Ez a cím amúgy.
4: Igen. Nekem az emberek átverésével sokkal jobb dilemmám volt, mint az, hogy most hamis információt terjesztek. De szerintem azért tényleg az, hogy nagyon jó időpontban készült ez a projekt olyan szempontból, hogy... ezt még kifejtem egy pillanat, de hogy tehát az emberek felé nekem sokkal nehezebb volt ezt. Hogy én ezt mennyire tehetem meg, és mindig azzal nyugtattam magam, hogy egyrésztről van ez a társadalmi művészi projektek szeretik azt mondani, hogy így fölnagyítanak, meg láthatóvá tesznek dolgokat, és akkor ez így félig meddig működik szerintem indokként. Mindegy, ez is megkérdőjelezhető, de hogy én valóban emberek idejét kérem, hogy így szánják rá valamire, és én mindig azzal nyugtattam magam, hogy de a végén én bocsánatot kérek, és valójában ez a különbség. És hogy az nem mindegy, és közben emlékszem, hogy amikor elkezdtem, akkor nekem nagyon az volt az inspiráció, vagy az ilyen hajtóerő, hogy képzővészként én nem csak így termelni akarok dolgokat, hanem hogy mi van akkor, hogyha ez egy olyan dolog, amin keresztül én így játékosan részt veszek a világ folyásában, és kimondhatja, hogy ez nem jó, és hogy ez a kísérlet maga. De hogy az információ, hamis információ terjesztés részéről meg szerintem pont az van, hogy ez a 4 év, 22-től 26-ig, amikor én most azt érzem, hogy ezért többé-kevésbé lezárult ez a projekt, hogy pont elértük, tehát hogy túlmentünk azon az éjjel, ahol ez igazából fontos. Tehát, hogy 22-ben ez még nagyon fontos volt szerintem. Nyilván a mai napig vannak átverések, tehát ez állandóan történik. Tehát ilyen szempontból nyilván így a fontossága nem csökkent, de hogy így még akkor még volt az, hogy mi igaz és mi nem. És mi az, ami hamisított vagy torzított, és ne fogadjam el hitelesnek. Onnantól kezdve én a ChatGPT-vel beszélgetek minden nap, aki, és igazából csak azt kell lecsekkolnom, hogy halucinál-e vagy se. De hogy mivel ott nincs a tulajdon egy ember, ennek az egésznek azért nagyon máshova kerül a... Meg, tehát azért most már teg az utcákon az AI reklámokon. Így átmegy az, hogy AI generált embereket nézek, akik valamit reklámoznak.
1: Meg azért... Nem. Nem csak, hogy ennek a hitelességét nem az írja fölül inkább egyébként, hogy élvezhető. Tehát, hogy amikor például elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mondjuk Winston Churchill vagy Sherlock Holmes-e egy valós személy, hogy akkor elvileg az angol nem tudom, középiskolás tanulóknak egy nagyobb százaléka mondta, hogy a Baker Street 221 per B-ben az, aki lakott, az valós személy volt, de igazából nem is az a kérdés, hogy most Winston Churchill megnyerte a másik világháborút, vagy amúgy valaki a sátán kutyáját, meg a négyek jelét megoldotta-e, hanem igazából az, hogy élvezhető tartalmat adsz annak a annak a, nem tudom, tehát hogy ez ilyen titalapos, nem? Értitek? Szóval, hogy ez ilyen tudományos ismeretterjesztés, ahol valójában inkább az a jó, hogyha egyébként gondolkodni segíted még akár a felnőtt vagy fiatal embereket is. Tehát hogy nem az a kérdés, hogy most igaz-e, hanem az, hogy egyébként facilitálod-e, vagy élvezhetőnek teszed-e, mert hogyha amúgy egyébként ilyen poroszos, ilyen pozitivista izéket, hogy ahogy 702-ben egy ilyen lóval, érted, átmentünk amúgy, és még az nagyon érdekes ló volt, és tényleg az csak három majorságon tudott átfutni, és úristen, és úgy átadtunk egy levelet, ami lehet, hogy abból lett egy kőnyomtatvány, az nem biztos, hogy érdekes, szóval hogy ebből persze lehet, hogy nem, vagy hogy szóval, hogy ebből csinálhatunk egy falu múzeumot, csak hogy mindenki eret fog vágni, de hogyha amúgy meg izgalmasan csináljuk, akkor meg valójában szóval, hogy nem az fogja az embereket zavarni egyébként, hogy kamu az info, hanem az, hogyha egyébként nem érdekes, nem?
4: De lehet, ezt most így kulturális és művészeti szempontból igen, mondod, hogy, vagy igen, ilyen AI és mi
1: nem,
4: igazi
1: nem
4: minden?
1: Nem, ezt az, hogy a kamut fel lehet használni jól, mert az segíti, nem? Azt, hogy egyébként gondolkodásra, vagy a kreativitásra késztet. Lehet, hogy hamis egyébként, de mégis valahogy
0: a Tomi most azt mondja, hogy tulajdonképpen nevel. Regényt olvasni is hasznos dolog.
1: Ne, igen, de hogy az, hogy például ebben nem, csak hogy abban, hogy nem biztos, hogy az a fontos, hogy mondjuk most valamilyen információ egyébként így hiteltelen érted? Tehát, hogy az, hogy most mi a hitelesség, tehát hogy ezt így nagyon lehet tisztázni, az pláne egyébként ilyen nyelvi fordulat után, meg a tökön tudja minden ilyen intertextuális vonalon, pláne kevésbé, nem csak az érdekes, hogy amúgy egyébként, hogyha fel tudjuk kelteni az emberek érdeklődését, akkor igazából teljesen mindegy, hogy hamis-e vagy nem, mert hogy igazából annak köszönhetően mondjuk elkezdtünk róla gondolkodni.
0: Hát én pont ezt akartam egyébként mondani, hogy a utolsó előtti vagy utáni pillanatban sikerült egy ilyen jelenségre valahogy felhívni a figyelmet, ami ez az egész posta, ami egyébként meg olyan szép lassan tűnik el, és ezáltal megkap egy ilyen utolsó fellobbanást, nem?
2: Mint
0: az egész posta kultúra.
2: Mint egy fantasztikus PR akciója a múzeumnak, és tulajdonképpen ez a leg, tehát ez is nagyon érdekes vonatkozása, hogy nyilván kommunikáció, meg vannak ilyenek, meg egyebek, de itt végül is tulajdonképpen lehet még azt is mondani, hogy akaratlanul, de ezt a műfajt, hogy postamúzeum az erőthöz mérten egy picit úgy sikerült fönntartani a víz fölött, és például érdekes lenne, hogy nézed a látogatószámokat, és összehasonlítod mondjuk a korábbi látogatószámokkal, hogy például ez, hogy ez hogy ott van ez a kiállításod, és erről már több cikk is született meg egyebek, hogy valahogy ez így növelte ott a múzeumnak hogy is mondjam, így a...
0: Látogatószámát.
2: Hát a látogatószámát, meg a múzeumi alkalmazottaknak valamiképpen ezt a önbecsülését, vagy önértékelését.
4: Szerintem az amúgy biztos, hogy volt. Nekem nagyon jó élmény volt velük együttműködni. És az, hogy itt valami olyasmi történik, ami nekik mondjuk szerintem úgy tekintve, hogy kortárs művészettel nagyon foglalkoznak, de nekünk ott ezt együtt kell megoldani, mert nem egy kortárs múzeum, tehát nem erre vannak berendezkedve. Azt szerintem én azt feltételezem, meg azt gondolom, hogy mivel én nagyon élveztem ezt a folyamatot, azt remélem, hogy ők is, tehát ezt én elve egy értékként könyvelem el magamba. Az, hogy a látogató számokat növeli-e, nem tudom, én nagyon szkeptikus vagyok az egész kortárs művészettel kapcsolatban, hogy mennyire vonz be embereket, mennyire jut el emberekhez. Ez már az Érzelmi Erőforrások Minisztériumánál is nekem egy nagy ilyen dolog volt. Ott pont sikerült azt megugrani, hogy emberek bejönnek a körútról, bárki, és ennek én nagyon örülök, az, hogy a kortárs művészet, különösen mondjuk ez a műfaja, ez eljut-e úgy közönségekig, akik... Tehát, hogy a szénán belül én szerintem ez tudva van, de hogy így...
2: A postmúzeum, mint műfajra, hogy amit mondtál, hogy vannak ezek a rendkívül érdekes ilyen pici szakmúzeumok, vendéglátóipari múzeum, például orvosi
0: bélyeg múzeum.
2: Hát bélyeg múzeum is.
4: Persze, tök jó.
2: És van zászló múzeum például.
1: Már nincs van ott, de volt, igen.
2: Igen? Pedig igen, még igen. Egy darabig keresztben ott voltak a zászlók az utca fölött. Tudod,
1: így
2: ilyen.
1: Is van, abszolút, de most már hol lett a József felség.
2: Tehát, hogy arra voltam kíváncsi, hogy valahogy a te filmfelhívó akciód révén valahogy így ráharapnak az emberek, hogy vannak ezek a kis furcsa, akár anakronisztikus, vagy legalábbis nem egy ilyen tökéletes, aktuális top múzeumi technológiával megoldott kiállítások, vagy múzeumok, és hogy ezeknek van valami hitele, tehát nem csak bája van, hanem hitele pont az, hogy valami kis szűk terület, ahol nagyon elkötelezett, vagy mondjuk ilyen, hogy tetszik, szenvedélyes emberek vannak. De mint a helytörténészek, akik egy pici dologra fókuszálnak. Picit hasonlít a Vízmérceházhoz. Nem tudom, hogy annak ismered a történetet. Az gyönyörű műszaki műemlék mai napig működik, egy mechanikus Duna vízállásmérő szerkentyű, és egy öntött vas házikója van a Lánchíd budai rakpartjánál, a Duna felől ott a sétánynál. Tehát, hogyha legközelebb arra mászkálsz, akkor ott bele fogsz botlani egy kb. Ember magasságú hasába öntött vas díszes kis dobozka, mm-hmm. egy tetővel, és van benne egy ablak, vagy rajta egy ablak, az ablak mögött pedig egy mérőeszközt lehet látni, egy dobra föl van feszítve egy milliméter papír, és egy író pálca az ott írja. Mondjuk egy hónap még az körbeforog, és ott mint a Duna vízállást mutatja. És azt tárta ki valaki, Császári Gábor egész pontosan 92-93 táján, hogy ő Németországban élt, illetve most is ott él, tehát magyar csak diszidált, de mégis ott szocializálódott, és ez meg is nyilvánult, hogy ő elment a vízművekhez, ott a Blaha Lujza tér környéken van egy nagy irodaházuk, és végül is megtalált egy embert, aki vagy elmondta neki, hogy hát tulajdonképpen tényleg csak az a lényeg, hogy az a fölírja az a vonalat, egyébként bármi lehet azon a papíron. És akkor onnantól kezdve ez egy galériaként működött,
4: de jó.
2: És hogyha mondjuk téged meghívnak, akkor előtte, mit tudom én, kapsz egy bizonyos, egy ekkora, amit két A4-es ilyen milliméter papírt, amit aztán ráfeszítenek a hengerre, és a mit tudom, rajzolsz rá bármit, ami neked tetszik, vagy amit gondolsz, vagy ezért, és akkor azt lehet ott nézni. És
1: Tokfilek János, hogy ez a probléma egyébként, hogy ez azért röhögök, mert ez engem, meg téged, meg még szerintem néhány olyan embert, akinek a, hogy mondjam, felsorolásához elég lenne a két kezem egyébként, és az összes ujjam. És tehát az, aki nem ennyire, hogy mondjam, fullba nyomja a kretént, mint mi, tehát ilyen eső ember, az viszont ilyen Szakás Sándor, tehát ő viszont opportunista, és karrier fejnehézként, ő meg az NK-t fogja egyébként elhoztani, amúgy neki sincs gondolata a világról. Egyébként, amit a János mond, neki van, amúgy csak az, hogy ő viszont a totalitását mondja, de hogy én ezzel csak azzal akarok humorizálni, hogy az, amit te mondasz, János, azt én azt tapasztaltam, hogy ez az, amit nekem el lehetett adni, még élvezhetően amúgy segédtudományként a töri szakon, amikor voltak a segédtudományi Ezek előadások, mert Pandula Attilánál, olyan címet tani, meg ez a genealógiai óra, de karmoltam egyébként, ahogy a János is élvezhetően, és látszik, hogy ő örül, de hogyha nem problematizáljuk a dolgot, tehát ha igazából valamit nem hazudunk bele, akkor szerintem amúgy meghalt ez a történet, tehát akkor attól félek, hogy csak 3,5 embert fog érdekelni, mint minket, János, ne haragudj. És a Szakály Sándor típusú egyébként csak akkor gondolkodunk, ha feltétlenül muszáj, de akkor is csak forintért, és alapvetően politikai megfontolásokból, tehát ilyen Kottai Gábor jelleggel, hogy ugyanúgy tudtunk a szocializmus 40 éves évfordulóját megrendezni, mint egyébként utána a honfoglalást. Szóval, hogy nem is annyira töröljük meg a szánkat, mielőtt segget váltunk, csak azért, hogy a tünde is élvezze. De hogy szóval, hogy ez a kettő, bocsánat, de hogy vicceskedni akartam, szóval, hogy amíg ez nem a kettő sikerül. Van, addig egyébként, ami a te projekted, az nem az, hogy igazából mindezt egyébként probléma centrikusan, tehát hogy valahogy értem, tehát hogy valahogy egy olyan helyzetet kreálva, amin keresztül mindaz a tudás, amiről mi a Jánossal arról beszélünk, hogy az élményszerű, bár a tünde amúgy kereste a TikTok üzéjét, frissítését, hogy az csak
0: nem
1: akkor,
0: a TikTok frissítést kerestem, hanem megnéztem, hogy a Messi írte közben nem, hogy arról, hogy téged nem lehet jól hallani.
1: Hogy ez akkor érdekes, ha el tudjuk adni ezt a tudást, nem? Tehát, hogy valahogy egy olyan szempontból, hogy ezek olyan információk, amik valamiért jelentenek valamit. Tehát, hogy valamit nem adnak hozzá. Tehát, hogy nem csak pusztán egy ilyen tudásfája.
2: Tudod mi? Bocsánat, csak
1: nagyon röviden fogalmaztam.
0: Igen, és olyan jó lenne, hogyha vendég szóval.
2: Én megpróbálom rövidebben. Szerintem a Tomi... Tomi egy mondatban összefoglalva valami olyasmire akar utalni, hogy...
4: Egy ideje egymást narráljátok amúgy. Tehát,
1: hogy... Most már tudod, hogy mi a probléma egyébként, hogy miért kell probléma centrikusan neked, igen?
2: Na, szóval, hogy például itt a Tolos Rádióban az egyik fő, nem tudom én, dilemma az, hogy rádiófrekvencián is lehet hallani a rádiót. És ugyanakkor mindenki az interneten hallgatja. Mi értelme van a rádiófrekvenciának akkor? És ugye ez többször fölmerült kínos, vagy nem tudom, komoly helyzetekben, és az a fura, hogy teljesen logikus az feltételezni, hogy erre nincs szükség, ugyanakkor valamit hozzátesz, és szerintem a posta is valami ilyesmi, és most látjuk, hogy ez a dolog elveszik, és lehet, hogy nem praktikus, lehet, hogy sokkal jobban meg lehet oldani, de valami van ebbe, és nem csak a sztori, meg a múltja, tehát hogy talán ez az, ami miatt ez a terület annyira jól vette ezt az akciót.
4: Hát én nyilván azt gondolom, hogy amit én csinálok, annak az volt az értelme, hogy egy létező ilyen, nem tudom, egy ilyen szakadékba mutat bele, hogy nézzétek, itt van ez a izé, tehát ilyen értelemben ez van. Az, hogy ez most mennyire, nem tudom, tudásátadás, és ez eljut emberekhez, és ilyen értelemben van-e, tehát, hogy a célját elérje, arra nem tudnék válaszolni őszintén szólva. De hogy szerintem azért a képzőművészet kicsit ilyen, hogy az ember így gondol erről dolgokat, meg így fejben föltalál dolgokat, és legalább muszáj kipróbálni. Aztán, hogy van-e valódi értékközvetítés, az egy másik kérdés. Nézd, de hogy így azok az emberek, akikkel én mondjuk direktbe tényleg kommunikálok, akik nyilván bizonyos típusú emberek, azok mind rámennek, és hogy ez nagyon jó, és elmennek, és megnézik, és beleszeretnek, és megismerik, és nem tudom, így járnak a postamúzeumban. Szóval, hogy így ilyen értelemben működik, de hogy ez azért nem... Tehát ez akkor is történik, hogyha én oda megyek és dumálok velük.
1: Nem, akkor nem történik, nem. Akkor csak ugyanaz van, ahogy a tünde néz ránk néha, amikor a Jánossal felváltva próbálunk befejezni egy nem létező mondatot 6,5 órával ezelőtt.
0: Én még kihasználnám.
1: Az, hogy gondolkodunk azon, amit te mondasz, abban az a flash, nem? Érted? Tehát, hogy nem eluntatjuk az embert, a befogadót, hanem egyébként lehetővé tesszük, hogy gondolkodni akar. Ja, igen.
4: Hát egyet tudok, bocsánat, jó, nem.
0: De te mondjad.
4: Szóval, hogy egy ilyen nagyon jó élményem van erről, de ezek ilyen elszórtak. Szerintem az ember itt elkozik ezzel. Amikor Berlinben volt ebből egy ilyen műterembejárás, amikor ez még félkész volt, és a teljes levelezés még végig volt kiírva, és ilyen mindenki bejöttek ilyen emberek, körülmentek, kimentek, oké, sok a szöveg, nem olvassák el, cseh. És már megvolt a postás szobor, és azt így megnézegették, lefotózták, kimentek. És akkor volt egy lány, aki szerintem, hogyha 20 éves volt, tehát Gen Z, vagy már alfa, aki bejött, egy ideig olvasgatott, és aztán odajött hozzá megkérdezni, hogy mi az, hogy posta múzeum. És nem tudtam, hogy mit, tehát, hogy milyen értelemben mi az. És akkor ő kiderült, hogy így szakmúzeumok, meg hogy így különböző területeknek így vannak múzeumai, ahova így el lehet menni, ez így neki nem. Meg eleve, hogy a posta, mint így dolog, az sem. És aztán ott töltött esküszöm másfél órát. És végigolvasott mindent, majd adott hozzám, hogy de jó, te végül is azt csináltad, hogy egy ilyen nagyon pici dolgot nagyon nagyra növeltél föl. Tök jó, el fogok menni, hogy van-e postamúzeum, és hogy egyébként most már emlékszik, hogy az ő szülei is küldtek képes lapokat neki, amikor elmentek nyaralni gyerekkorában, és a nagymamájánál volt, és az milyen jó volt. De hogy, tehát ott tényleg történt valami, ami neki így átment. Ilyen élmény nagyon ritkán éri az embert, szerintem képzőművészként azért, amikor ez itt tényleg lezajlik.
2: De, ez egy elég gyakori dolog, hogy a modern művészetben a művész tulajdonképpen egy másfajta figyelmet mutat be, egy másfajta figyelmet demonstrál. Tehát az, amit már szemétnek tart, tehát Kurt Schwitters csinál be egy kollást, vagy olyanra figyel, arra hívja fel a figyelmet, és akár egy akcióval, vagy akár egy művel, tehát nagyon sok módon, de hogy egy tulajdonképpen arra vagyunk kitenyésztve, nem, hogy egy ilyen másfajta figyelem ökonomiában próbáljunk gondolkodni, ami pontosan ezt jelenti, hogy egy ilyen távcső és mikroszkóp nagyon kicsi, nagyon nagy fölnagyítani, vagy észrevenni, amire senki nem figyel. Mert hogy ez át lehet adni, olyan értelemben, vagy nem pontosan át lehet adni nyilván, de hogy ezt föl lehet használni, mert hogy bebizonyított, hogy ennek a lánynak például, amit mondtál, hogyha elkezdesz gondolkodni, vagy figyelni valamit, amit eleinte mondjuk nem tartottál érdekesnek, lehet, hogy érdekes konklúziókra jutsz, vagy nem tudom, érdekes gondolatok jelennek meg.
0: Engem még az érdekelne egyébként, hogy milyen összefüggés van mondjuk az előző projekttel, vagy nem előző, hanem közbeni projekteddel, és hogy mi a közös mondjuk ebben, meg az érzelmi erőforrásokban.
4: Ez időben is, meg így gondolatilag is teljesen párhuzamosan zajlott. Tehát az első volt ez a pályázat, amikor én erre ráflesseltem, és elkezdtem csinálni, de tudtam, hogy folytatni akarom. És rá pár hónappal jutott eszembe az Érzelmi Erőforrások Minisztériuma, és ezért mind a kettő, egyrészt egy olyan pozícióban voltam, ahol tudtam, hogy oké, volt egy-két esmai festményekből állt, de én nem látom, hogy ezt hogy kéne, nem tudom, egy ilyen állandó tevékenységként, tehát hogy ennek így, ezt hogy én hogy csinálom, meg minek. És nagyon egy olyan pozíciót láttam validnak, ahol én egyrésztről reaktív vagyok, tehát hogy arra reagálok, ami körülöttem történik a társadalomban, másrésztről pedig megpróbálok valami játékos módon körbenézni, és ez a szerepjáték, ez nekem egy ilyen nagyon jó válasznak tűnt arra, ami éppen akkor körülöttem történt így a világban, meg egy ilyen jó módszernek, és azért szerintem a pszichológiai az kb. Ellentétes, tehát hogy a postamúzeum esetében ott egy valós dologba nyúlok bele fikció által, míg az Érzelmi Erőforrások Minisztérium az inkább egy ilyen bumerángot csinál, hogy én ráflessek ami hülyeségre, azt én így valahogy összerakom, megpróbálom eladni, hogy az valóság az idég így is találja magát, de aztán nyilván nem, és aztán mégis megszületik valamilyen módon, és elér az emberekhez. Tehát én ott egy tök ellentéteset láttam. De hogy az, hogy rendszereket építeni, azt iszonyatosan élvezem meg, világokat. Tehát az útközben egy ilyen munkamódszerré vált, meg így rájöttem, hogy de amúgy én ezt kb. Mindig ezt csináltam, csak nem tudtam rámutatni. Ilyen értelme mindenképp. Nekem, ráadásul fejben egyszerre indult és egyszerre zárult ez le. Most ezeket még így bizonyos szempontból le kell rakni, vagy tovább gördíteni, mert az Érzelmi Erőforrások Minisztériumánál ott tökre látok rá ilyen utakat, meg most pont az AQB-ban az egyik a végzős, na, szóval most diplomázott kurátor osztály diplomakiállításán kín van az Érzelmi Erőforrások Minisztériumban, még jövő péntekig meg lehet nézni, amikor finiszest tartunk, én egész konkrétan.
0: Programajánlónk.
4: Igen, és szóval, hogy ott én még látok utakat, de hogy nem lehet dolgokat a végtelenség menedzselni, ezt is kicsit érzem, és olyan jó lenne most ezt az egész kört, főleg, hogy nagyot változott közben a világ, megint megvizsgálni, hogy most mit kell csinálni.
0: Ezt akartam kérdezni abban a fél percben, hogy akkor mi a következő projekt. Jó, de az szóval is jó, hogyha csak tudom. Így sohajtom.
4: Még nem tudom pontosan. Tehát most pont az van, hogy így nagyon durva egyébként, hogy amikor az ember komolyan veszi azt, hogy egy dolgot kitol a végig, akkor egy ponton már nem szellemi munkát végez, hanem menedzsmentet. Uh-huh. Tehát, hogy ez tökre átáll oda, és hogy azért ez nagyon fárasztó, nem annyira fenntartható, és hogy így ezt hogy kéne kortársművészeti, vagy azon kívüli rendszerekbe csinálni. Az tökre szeretek festeni, vagy? De nem látom pontosan azt, hogy én így ráállok arra, hogy képeket gyártok. Uh-huh. Tehát ezt valahogy nem látom. De az, hogy valamilyen gondolatokat festészeti eszközökkel csinálni.
0: Jó, mert nekem az nagyon abszolút tetszett, hogy, és az olyan ritka, hogy van valami kapcsolódás festész, tehát hogy régebbi, tehát előző generációk bármilyen teljesítményéhez, így a magyar művészeten belül, úgyhogy ez a Molnár Cépál motívum, ez én nekem tetszett.
2: Szóval, kedves hallgatók, Juhász Nórával beszélgettünk, a kiállítását meg lehet nézni Posta Múzeum Bence utca 27, és jövő pénteken pedig elkötelezett gyakorlat.
4: Lelkes gyakorlat. Nem, az most vasárnap zárul, de annak a finisszázsát nem én tartom, de arra is jön mindenki, hanem ezzel párhuzamosan van a 65 plusz minusz, amire megöregszünk című másik diplomaprojekt, aminek pedig jövő pénteken 6-kor lesz a finisszázsa, amit az Érzelmi Erőforrások Minisztériuma tart.
2: Ja, tehát a lelkes gyakornokban te részt veszel, mint kiállító.
4: Igen, de a másikban
2: is. És a másikban nem kiállítasz, hanem a végén.
4: Ott is kiállítasz.
2: És
4: mind a kettőben kiállítok. Ja. Egy térben van a két kiállítás. Ez az összezavaró dolog benne.
2: Oké. Na, tehát akkor irány az AQB, kedves hallgatók, és akkor jövő
0: csütörtökön. Meg a Posta Múzeum.
2: És a Posta Múzeum, meg úgy általában minden, hogy ez volt az alkotás útja. Élőbeszéd demonstráció. A tesz.
1: Integes vagy.

Sziasztok, a Tilos Rádiót halljátok, és benne Barázs Dán és Csomó című műsort, ahogy minden csütörtökön ma este is tisztől éjfélig, benne DJ Kaiserrel. Hallgassatok bennünket, Tilos Rádió Budapest FM 90,3.

Ez volt ma estére Barázs Dánes Csomó című műsor. Legközelebb jövő csütörtökön hallhattok bennünket ugyanígy 10-től éjfélig. A ma esti műsorban DJ Kaiser mixét hallhattátok. Következik az Optimál. Sziasztok, jó éjszakát!

Nem kapkodunk, szépen lassan elkezdjük a műsort. Még épp, hogy csak beestünk a stúdióba. Lejárt az előző műsor, ami épp ma este kivételesen konzervről ment. Ma este konzervért ittunk. De ez nem ilyen lemondó, mint az eredeti helyén, ahol ez elhangzott, ez a mondat, hanem csak egy egyszerű megállapítás, hiszen nagyon sokan azért nyáron nem tudnak bejárni. Én is szoktam beküldeni konzervműsort. Egyébként annak is megvan a maga bája, egészen másképp csinál az ember műsort, úgyhogy ha előre rákészül, picit koncepciózusabb, és egészen más válogatás készül, mint a pillanat ihletettsége alatt itt élőben mixelni. Úgyhogy mindenféle műsorkészítés jó, és a ma esti borászdán is csomót egyelőre készített műsor volt. Ez itt viszont már az Optimál, a Tilos Rádió vidámzenés afro-kínai kertész műsor a művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében minden csütörtökön éjféltől hajnali háromig, úgyhogy ez itt már a következő műsor, ami viszont meg élőbe megy. Itt a stúdióba a Húgy Meleg Margit körútról. Akartam egy számmal kezdeni, de sajnos rájöttem, hogy nincs nálam. Pedig nagyon témába vágó lenne, az a cím, hogy Heat Wave. Hallgassátok meg, nagyon jó szám, nagyon sokan eljátszották. Én a James Blacks and the Contortions-től akartam lejátszani, de realizáltam, hogy sajnos nincs itt, úgyhogy nem azzal fogunk kezdeni ma, hanem valami mással, hogy mivel, azt még én se tudom. De mielőtt keresek valami zenét, vagy bazd meg, lehet, hogy itt van. Itt van! Hó, de jó! Így de jó! Az előbb csak nem találtam. El is árultam, mivel fogok kezdeni. Na, de hogy teljesen itt belebonyolodok a mondani valóba, nem mint olyan iszonyatosan komoly mondani valóm volna, bemutatkoztam már egyébként, szerintem még az sem, Pap David Popdevec vagyok. Azt ugye az az Optimál, azt már elmondtam. És hogy az is, hogy ez a Tilos Rádió, úgyhogy a szükséges információk elhangoztak, amit ilyenkor azért mégiscsak illik elmondani. Nagyon meleg van, mint ezt tapasztalhattátok, és ez csak azért fontos információ, mert ezt nagyon komolyan kell venni olyan szinten is, hogy tessenek sokat hidratálni. Tényleg nagyon sok vizet kell inni, és hűsölni, amennyire lehet vízparton. Az erdőben is nagyon jó, hűvös van az árnyékban. Ó, amúgy is érdemes kimenni, virágoznak a gyógynövények a szárazság ellenére. Például most virágzik az én egyik kedvenc gyógynövényem, az orbáncfű. Nagyon szépen sárgálik az útszéleken. Már nekiálltam gyűjteni, de majd meg tervezek holnap is kimenni egy nagyobb adagért. A citromfű is elkezdett már virágzani, úgyhogy azt érdemes leszedni, mert azt ilyenkor kell kiszárítani, mielőtt még virágba borulna. És mi is van még? Hát nem tudom. Mindenféle dolog van. Szép az élet. Bár egyesek szerint értelmetlen, de most olvastam egy olyan véleményt, miszerint minél értelmetlenebb, annál szebb. Olvastok eleget egyébként? Még azt akartam kérdezni, bár választ nem hallok. Olvassatok, mert olvasni nagyon jó. A legjobb elfoglaltság estére, például már mindenki, amikor alszik. Én akkor szoktam, vagy utazás közben jól hosszan szoktam utazni, úgyhogy nekem van időm ilyenre utazás közben.
jó magam most amerikai kortárs, vagy hát 20. századot olvastam sokat, például most Borogs könyveket olvastam, azt is nagyon ajánlom, az is nagyon izgi. Most meg kezdem magam beleásni Bognár Péter könyveibe, aki kortársam, és úgy tűnik, hogy nagyon izgalmas, ezt is nagyon, nagyon szívesen ajánlom, hogy hogy szokták ezt mondani. Olvasni jó. Igazándiból szerintem jobb, mint például sorozatokat nézni. Már ugyan vannak jó sorozatok, de az olvasás egy egészen másféle agyi tevékenységet indukál, ami egyszerűen, ha másért nem, a szellemi egészség megmaradását is szolgálja. Úgyhogy olvassatok ti is. Esküszöm, hogy ne senki nem fizet ezért, hogy ilyeneket bemondjak, hogy így hallgatom magam. Furán hangzik, de hát most mit mondjak, ez mégiscsak egy rádióműsor, mégiscsak életmód tanácsadással is foglalkozunk, úgy látszik, de azt hiszem, ezt most itt be is rekeztem, ezt a részét a műsornak, hiszen alapvetően ez mégiscsak egy zenés adás, úgyhogy megtaláltam azt a számot, amit szerettem volna az elére berakni, úgyhogy nincs más hátra, induljon a non-stop zeneszó egészen hajnali 3 óráig. Csókoltatok mindenkit, Tilos Rádió Optimál, szevasztok!

Discontent.

Still your favorite curling yeti.